tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkumulátorgyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés után távozásra szólította fel a céget. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Gulybán Tibor görögkatolikus áldozópapot, Felső Zsolcai parókust.
2: Szeretettel köszöntöm én is a Szent István Rádió hallgatóit.
1: Miért választotta éppen a papi hivatást, atya?
2: Hát ez egy nagy küzdelem volt, nagyon jó környezetben nőttem föl. Az egyházközségünkben, falunkban nagyon intenzív lelkélet volt. Ez köszönhető volt a ott szolgáló papoknak, Bobán kanónok úrnak, fiainak, akkor utódának, Kisfalusi János atyának, aki mellett én is felnőttem. Gyermekkoromtól kezdve ő hitoktatott, ő vonzott, hívott minisztrálni, és a templomban és a tanításában olyan élményeket adott, amely nagyon elgondolkodtatott és érlelődött bennem a papi hivatás, annak szépségével és nehézségeivel együtt.
1: Rakacán a szülei mit szóltak, amikor azt mondta, hogy én pap szeretnék lenni? Volt pap a családban? Volt más is, aki ezt a szolgálatot választotta?
2: Nem. Édesanyám és édesapám egyszerű falusi földműves emberek voltak, de nagyon buzgó, imádságos lelkületűek. Amikor már ugye édesapám is ugye korosabb lett, mert ugye a fiatal éveire nem emlékszem, akkor a templomban kezdte, kápolnában kezdte a napot, és kápolnában fejezte be nagyon nehéz fizikai munka után. Tehát ez volt a nap indító és a nap befejező eseménye. Édesanyám pedig, hát amikor mentünk egyik faluból a másikba, kísértem el a nagyszüleimhez, akkor menet közben imádkoztunk, harangszó megszólalt. Tehát láttam a mindennapi életben is, a templomban is az ő életüket. Jó papok voltak az egyházközségünkben. És nagyon intenzív lelkélet volt. A szüleim, hogy mit szóltak, örültek, természetesen örültek, hisz egy nagyon szép, küzdelmes életet láttak maguk előtt az ott szolgáló papok életében is, és hát örömmel vetítették bele gyermekükbe is, meg a többi papi hivatásba is, akik a falunkból kerültek ki, hogy milyen kiegyensúlyozottak, és hát valóban annak szépségét látták meg. Talán kevésbé a nehézségeit, meg azt a küzdelmet, amiért meg kellett küzdeni, de ezt mindenkinek egyénileg, nekem is egyénileg kellett megvívnom. Túl azon, hogy környezetem, úgy az egyházközség néhány tagja, meg a szüleim kicsit úgy predestináltak arra, hogy hát pap leszek, de az még csak az ő döntésük volt, rám vetítették, de az nem a személyes döntésem volt. Ennek belső vívódásokkal, elmélkedésekkel kellett érvényre jutnia, és megérlelődni bennem, amikor egy nagyon-nagyon személyes döntés igent mondok a meghívásra.
1: És mi volt az a pont? Visszaemlékszik arra, hogy mikor fogalmazódott meg 100%-osan önben, hogy igent mondok a meghívásra?
2: Igen, igen. Nagyon is előttem van, mikor már minden esemény elment mellettünk a felvételi, és fölvettek volna, de mentem el felvételizni a tanárképző Egerbe, és sportálásom is volt, és amikor már mindenkiben lecsitult, hogy na, nem ment el, akkor azt bejelentettem, hogy most igen, jelentkezem a teológiára. És később mentünk el felvételin egy falumbeli kispap jelöltel, és fölvettek, és azon az őszen megkezdődött 1971-ben a hittudományi főiskolán tanulmányaim, de hát ősszel el is vittek katonának, úgyhogy 2 év halasztás volt, mint egy lehetőségként, hogy érlelődjön még a hivatása különböző környezetben, különböző helyzetekben, köszönet mindenért. Tehát ez egy nagyon személyes döntés volt, és nagyon fontosnak tartom, hogy ennyire emlékszem rá, hogy na itt mondtam ki, hogy igen. Természetesen ez az én igenem volt, ez kellett a felvételi bizottságnak az igenje is, de hát elsősorban jó Isten döntése, hogy úgy az én szívemet, gondolkodásmódomat, mint a felvételiztető püspök és tanárpapok, hogy igent mondjanak, hogy fölvesszük.
1: A 2 év katonaság után akkor visszatért a hittudományi főiskolára, amely hol is volt?
2: Nyíregyházán volt, egy nagyon családias légkörben, 25-26-an voltunk akkor a szemináriumban, évfolyamonként 5-6 kispappal. Mi éppen 7-en kezdtünk, de mikor leszeretünk, akkor 5-en voltunk az évfolyamon.
1: Olyan varázslatosan és olyan titokzatosnak hangzik a szeminárium, abban nem mindenki tekinthet bele, hogy mi is zajlik ott, vagy mi is történik ott, de gondolom a szemináriumban eltöltött évek meghatározó évek voltak az ön életében is.
2: Igen. Megfogalmazódott bennem, hogy én ide tanulni jövök, és a szabadidőm jelentős részét a tanulásra fordítom. Ugyanakkor volt egy hihetetlen mozgásigény is az emberben. A szabadidőnk annál kevesebb volt, és csak sétákra jutott idő. Az is nagyon meghatározott útvonalon, és jó keretek között volt. A szemináriumi légkör is jó volt, 6 órától 10 óráig nagyon jól beosztottam. Amihez, ha valaki jó szívvel alkalmazkodik, akkor jut idő a pihenésre, kikapcsolódásra, lelki élet elmélyítésére, tanulásra. Nekem ez nagyon jó időszak volt. Meghatározó volt ilyen szempontból valóban az 5 év, sok élménnyel. Tehát egy nagyon egészséges, jó légkör uralkodott, amelyben a mi hibáink, erényeink, küzdelmeink, önképzésünk benne volt.
1: És van valamilyen személyes élménye, emléke ezekről az évekről? A szemináriumban eltöltött évekről? Amire mind a mai napig szívesen emlékszik vissza?
2: Igen, az elmélkedések, a csend, az átadott tudás. Amikor az ember szívja magában, hogy de jó, hogy ezt megmutatta, hogy rámutatod, hogy milyen távlatai vannak, akár a világi tudománynak, amely része volt a szeminárium oktatásnak, akár a biblikus, vallási, teológiai tudományoknak. Azért volt ez számomra vonzó, mert meg akartam tanulni, meg is meg akartam ismerni, hogy tovább tudjam adni. És hát maga az első évfolyamon a Biblia olvasása, hogy minden nap rendszeresen olvastuk a Bibliát, elsősökként még hangosan, és utána pedig már mindenki egyénileg, valamint a lelki gyakorlatok, amelyek úgy kiváló papok, előadók jöttek, többek között Lukács László piarista atya, akkor Keszthelyi Ferenc atya, aki akkor nagyon intenzíven a hitoktatással foglalkozott, Hobbány Miklós bácsi, Csoba János bácsi, akik lelki gyakorlatot tartottak nekünk, valamint a parókiák látogatása, mert nyitotta a szemünket, hogy milyen körülmények között dolgoznak a papjaink, a idősebbek, és egy-egy kis betekintés volt a parókiákra, valamint egy hihetetlen nagy élményem volt 3. éves koromban, Mosolygó Tamás kispaptársammal egy római zarándokútra mehettünk el a Szent Év kapcsán, az év szeptemberében. Magyar Katolikus Püspöki Kar vonattal zarándoklatot szervezett, és 6. Pál pápa fogadott bennünket, nevelősi kongregációban voltunk, Assisiben, tehát egy hihetetlen nagy élmény volt a római zarándokutunk, és azóta is táplálkozom ebből az élményből, rátekintve szépségét, gazdagságát, hátterét látva. Ami még a szemináriumban sajátommá lett, a csend és az elmélkedés. Bármilyen hatásért jó vagy rossz, fel kell dolgozni, elmélkedve, nem harsogva, hanem csendesen, elraktározva, és úgy helyére téve magamban is, és hihetetlen ajándékokat kaptam azáltal is, hogy Szentlélek megláttatott összefüggéseket. Megláttatott olyan szépségét, gazdagságát, ami a hitünknek, vallásosságunknak, lelkiéletünknek sarkalatos pontja. És az embert meghatározza, mert hát belül dőlnek el a dolgok, hogy mi van az ember szívében, és hát köszönöm, hogy az Isten kegyelme formált, alakított, és én is hagytam magam.
1: Pályája alakulásában elérkezik az az időpont 1978. augusztus 6-án Rakacán pappá szentelésének helye és ideje.
2: Annak idején szülőfalomban Rakacán szentelt áldozó pappá dr. Keresztes Szilárd püspök atya.
1: Ez bevett szokás a görögkatolikus papoknál, hogy a szülő helyén tartja pappá szentelési miséjét, ott mutathatja be a szent áldozatot?
2: 1975. február 8-án volt a püspökeink püspöki szentelése, és Timko püspök úr akkor nagy lelkűen kijelentette, hogy vagyunk ketten, Keresztes Szilárd püspök úrral, most már mindenkit falujában szentelünk áldozó pappá. Hát első évben így is volt, de nem mindenütt jó befogadó képességű a templom, nem oldható meg mindenhol a vendéglátás, és a második év után azért visszatértek Máriapócs vagy a nagyobb helyekre, és én 3 év után következtem, és emlékeztettem a püspök atyát kérésemmel, hogy püspök atya, emlékszem, hogy tetszett mondani ezt, hogy én kérném szépen, hogyha lehet falum, szülőfalumban szentelődjek áldozópappá. Ebben besegített természetesen a falumpapja és Kisfalus János atya, és lassan érlelődött, ez nem tudtam, hogy mi lesz a kérés, elhangzott. És egyszer csak bejelentették, hogy jó, és Rakacán lesz a szentelés Szónoszki János atyával együtt. Úgyhogy így került Rakacára, nagy-nagy örömünkre. Nagyon sokan voltak a környékből, mert ugyan volt már Múcsonyban, meg Miskolcon, de Rakacán még nem volt. Én majd 11.-12. pap vagyok a faluból, és hát egy nagyon nagy kitüntetés volt ilyen szempontból. Fényképeket őrzök még annak idején. Szabados Laci bácsi fényképész fekete-fehér felvételeket készített az egész eseményről, úgyhogy megörökítve őrizzük meg a szívünkben is ezt a szép emléket, és a szülőfalomnak is egy nagyon-nagyon szép ajándék volt püspök atya részéről, és nekünk pedig Szónoszki atyával szintén, hogy ott szentelődtünk.

0: Papi jelmondatául választotta, nagy örömet hirdetek néktek. Miért ez lett a jelmondata?
1: Azért, mert egyrészt az evangélium örömhír, és örömhír csak örömmel lehet hirdetni, és ha engem megérintett ez az öröm, akkor ezt tovább kell adnom. És gondolkodtam rajta, nagyon sok szép szentírás idézet van, de a lényege ez, mi örömhírt hirdetünk, és az örömhírben hát látjuk, hogy Jézus életében mi minden van, és ez a szép hang meg érzéssel teli üzenet kell, hogy megérintsen másokat is. Tehát ez motivált engem, hogy kicsit én is szolga vagyok, küldött vagyok, és nem magamat hirdetem, hanem Jézus Krisztus örömhírét. Ami az én szűrőmön is átjön, kell, hogy hozzáadja az én egyéniségem is azt a belső hozzáállást, amelyet először engem érintett meg, és ahogyan engem megérintett, úgy tovább akarom adni, nem a sajátomat, hanem a letéteményt, amit Krisztustól, az egyháztól, küldetésünktől kaptunk.
0: A görög katolikus egyházban köztudott, hogy ahhoz, hogy pappá szentelhessenek valakit, meg kell, hogy házasodjon. Önnek is az életében bekövetkezett ez a nagyon szép esemény.
1: Igen.
0: És feleségül vette Szabados Máriát.
1: Igen, nem kötelező megnősülni, hanem szabadon dönthetünk nős vagy nőtlen állapotban, vagy szentelésnél. Tehát, hogy úgy szenteljen bennünket a püspök atya, de ezt előtte el kell dönteni. Természetesen az az egészséges, ha mindkét életformát átelmélkedi az ember. Nagyon fontosnak tartom, és a szentatyák is így mondták, nagy Szent Bazilis, hogy közösség nélkül nem tud tevékenykedni. Most a legkisebb közösség a család. És egy olyan hátteret tud biztosítani, ha a feleség is elkötelezett, vallásos, ugyanazon értékeket vállalja föl. Jó lehet, mi 5 évig készülünk, a feleség pedig hát az udvarlás kezdetétől kezd beletekinteni a papi sorsba, életbe és feladatba, vállalásba, vagy kívülről látta a parókián, vagy plebánia, ha görög katolikus, akkor a parókián, hogy a lelkész és családja hogyan éli meg, és hát természetesen én is döntöttem, hogy én nős állapotban szeretnék szentelődni, és hát utánban vezérelte a leendő feleségemet, Marikát, és Mucsonyban ismerkedtünk meg, és hát a döntés végül is érlelődött. Persze a miénk időhöz kötött, szentelés előtt kell a házasságot megkötni, sikerült jól felkészülni, és Mucsonyban volt az esküvőnk, 78. július 8-án, ugyanúgy 2 esküvő volt, mert akivel szentelődtem, ugyanúgy együtt esküdtünk a Mucsonyi templomban, tehát 2 papi házasság köttetett akkor Mucsonyban, és Gulovics Bandi bácsi, Kisfalusi János atya és a pap barátaink, ismerőseink, kispaptársak jöttek el az esküvőnkre. Tehát 2 jubileumot tartunk mindig, minden évben, és örömmel, hálaadással emlékezünk mindkét eseményre, mert azóta telítődött úgy a magánéletünk, mint a közösség felé való küldetésünk, a papi szolgálatunk, mert együtt tudjuk ezt is végezni.
0: És Istennek hála, egy nagyon szép, nagy családja van, több gyermekkel és már unokákkal.
1: Igen, Isten megajándékozott bennünket 3 egészséges gyermekkel, 2 fiúval és 1 kislánnyal, már mind családosak, és született 8 unokánk. Illetve 10 unokánk, 2, de Isten hamar magához szorította, az első gyermekünknél volt, ezt földolgozták, és azóta van 3 gyermekük, nekünk ugye 8 unokánk, 6 kislány és 2 fiú.
0: Szívből gratulálok ehhez a szép családhoz, és természetesen gratulálok a papi évfordulóhoz is.
1: Köszönöm szépen, meglepetés volt ez, én csendesen szerettem volna ezt megünnepelni, és a felsőzsolcai hívek találták és kérdezték Marikától úgy háttérben, hogy tényleg most van a évfordulója papá szentelésen, igen, és akkor csendben úgy a templomit, mint utána a vendéglátást nagyon profi módon megszervezték. Számomra is meglepetés volt. Valamit sejtettem, hogy készülnek, és ugye aznap reggel megjelent a pap fiunk is, mert a legidősebb gyermekünk Gergely szintén görögkatolikus áldozó pap lett, és jön, és még hoz proszforát, hogy többet tegyünk a előkészületi oltáron a paténába, talpas diszkoszban, mert többen leszünk a Szent Misén. És hát utána
0: ott pedig... már sejtette atya, hogy azért mi fog történni, már, ugye?
1: Igen, előtte is, és az egyik kisunokám úgy csendesen mondta, hogy de papa, megyünk vasárnap hozzátok. Sejtettem, hogy akkor valami kis meglepetés lesz, de ilyen nagyra nem gondoltam, és hálás szívvel köszönöm a felsőzsolcai görögkatolikus híveknek, míg az önkormányzat is ráfigyelt erre az eseményre, és egy nagyon szép nap volt a templomban is, és utána a vendéglátással is. Nagyon-nagyon kedvesek voltak a hívek, sok szeretetet kapok vissza tőlük is.

0: Jelenleg Felső Zsolcán beszélgetünk, de hát nem itt kezdte papi szolgálatát. Legyen olyan kedves, vegyük sorba, hogy melyek is voltak papi szolgálatának életének főbb állomásai. Kikerült a szemináriumból, és a nagybetűs életben hol kezdte meg szolgálatát?
1: Igen, a szemináriumban mindig olyan kis lázas várakozás van a szentelendőknél, hogy hova kerülünk, és én azt mondtam, hogy Jóisten tudja, hogy hova kell menni, ahova küldöd, amelyek örömmel. És már van, akik sejtették, nem is kíváncsiskodtam, hanem hazafelé menet a szentelés helyére Rakatszára szülőfalomba vitt minket Olán Miklós bácsi a trabantjával, és akkor mondta el, hogy hova fogunk kerülni, de igazából a protokoll szerint a szentelés utáni ebéd alkalmával hirdeti ki a püspök, és oda teszi a kinevezés okmányunkat a tányérunk alá. Hát ott természetesen ünnepélyesen is kihirdett a Keresztes Szilárd püspök atya, hogy Nyíradonyba kerülünk, és elődöm volt, akivel a szeminárium is együtt voltam, ő egy évet volt ott, és én váltottam, nekünk is egy év jutott Nyíradonyból. Úgy indultunk, hogy nem tudjuk mennyit, tevékenykedünk, jól éreztük magunkat ott, nagyon befogadó volt a nyíradonyi közösség is, és egy év után onnan is tovább kellett menni, a püspök atya úgy rendelkezett, hogy irány Budapest. Hát ez egy nagy kihívás volt. A budai oldalra kerültünk, és megismertük a fővárost. Hát annak minden előnyével és hátrányával együtt nagyon sokat kellett menni, mert szorvány egyházközség is volt a főutcai közösség, úgyhogy Esztergom, Szentendre, Tatabánya, Dunaújváros mind hozzánk tartott, vagy 10-12 helyre kellett menni, úgy fölváltva természetesen, de hát reggel olykor Szentendrén kezdődött, főutca, Budafok, Budaörs, Budakeszi, vagy Érd, vagy Dunaújvás, valóban mindig kellett menni, tehát vasárnaponta 3-4 helyre mindenképpen kellett menni, és az egy nagyon nehéz időszak volt, de tudtam, hogy ez az építkezés, az alapozás. Elődeim nagyon-nagyon szép munkát végeztek, de volt, amikor 3-4 személyért mentünk ki, történetesen Tatabányára, vagy Dunaújvárosba. Azóta Dunaújvárosban önálló parókia van, Pomázon szintén, Esztergomban is, Érden szintén, Budaörsön szintén önálló parókia van. Annak idején mi azt ketten láttuk el dr. Bacsóka Pál kanonok úrral, azóta ennyi szervező lelkészség alakult azon a területen, és örömmel látjuk a növekedésnek a szépségét, gazdagságát.
0: Jó látni, hogy honnan, hova jutottak a kedves hívek.
1: Igen, az ő áldozatvállalások is inspirált bennünket. De mindig jelentkeztek, minden évben gyarapodott a közösségünk, mert elérhetőek voltunk, megszólíthatóak voltunk, ott voltunk, és kölcsönösen erősítettük egymást. De jó, hogy görög katolikus mise is van, és a római katolikus testvérek, paptestvérek segítettek. Templomot adtak, időpontot biztosítottak, vagy küldték hozzánk a híveket. Hál' Istennek nagyon sok gyümölcsöző, jó papi, emberi kapcsolat alapozta meg, erősítette és adott lelki élményt nekünk is a szorványban, hogy ennyi sokat kellett menni, sokat kaptunk mi is ennek ellenére.
0: És itt álljunk meg egy szóra, kulcsfogalmakat említett atya, egy jó papnak akkor segítőkésznek, elérhetőnek kell lenni, rendelkezésre tudjon állni, mindig legyen egy kedves szava a hívekhez. Ezek azért olyan tulajdonságok, amelyekkel jó, hogyha egy pap rendelkezik.
1: Hát igen, ugye humorosan én is olvastam ilyen listát, hogy a jó papnak mi mindennek kell megfelelni, egyszer, hogy több helyen legyen, mindig megszólik, és magas színvonalon predikáljon, szépen végezze a liturgiát. Igen, a Király Ernő atya mondott egy szép, kicsit derűsen megfogalmazni, hogy nem akarok szépen misézni, de nem tudok nem szépen misézni. Tehát persze, hogy ott vannak azok, ami minden embert, nem azért, mert pap vagy bármilyen hivatása van, hanem mint hozzáadja az egyéniségét azzal, hogy vonzóvá tegye azt, amit képvisel. Hát ha a mi esetünkben a személyek közötti kapcsolat alapvető feltétele, egyrészt jelenlét, megszólíthatóság, kedvesség, tisztelet, szeretet a másik ember iránt. Ennélkül jó emberi kapcsolatot, jó papi kapcsolatot, papi és hívek közötti kapcsolatot nem tudok elképzelni. Mert akkor, ha nem kapjuk meg azt a szeretetet a másiktól, amelyet adhat, akkor azt mondja, hogy hát nem ápoljuk a kapcsolatot. Vagyunk, tiszteljük egymást, de igazából nem épül. Tehát mindenképpen kellett. Nagyon nagy élményt kaptam én is ott, sok élményt, nagyon sokat kellett menni. Nagyon sokat, tehát autóban is voltunk, de elérhetők, még mobil nem volt akkor.
0: Elérhetőnek, kedvesnek, jóságosnak kell lenni, és hála jó Istennek ön ilyen atya. Bárhova került, önhöz szinte vonzódtak az emberek, épültek a közösségek, mert önnek, hát azon túl, hogy jó pap, mindenkihez van egy kedves szava.
1: Küldetésünk van, hogy hova, azt nem én határoztam meg. Mentem, ahova küldtek, és akik fogadtak. Tényleg túl a néha kritikus megjegyzésen, amelynek lehetett volna nagy hangot adni, vagy élét kihangsúlyozni, de tudtam, hogy nekem nem azra kell figyelnem, hanem ők őszintén megfogalmaztak valamit. Csak egy ilyen érdekes történet, Fécsre kerülve parókusnak, a képviselőtestület egy nagyon tiszteletre méltó egyszerű tagja, amikor ismerkedtünk a váltásnál, elődöm ott volt, Szántai Miklós atya, meg a képviselőtet, és én, és hát olyan udvarias légkör uralkodott, és akkor ez a Sándor bácsi, aki kántor, gondnok, jó ember volt, azt mondja, hát tisztelendor, megmondom úgy, ahogy magunk között beszélgettünk, az idős pap rendbe rakta a templomot, a parókiát, és fiatal pap étére beleül a kézbe. Elhallgatott a többiek, néma csend, mit fogok én erre lépni? És mivel ismertük egymást az elődömmel jó régen, mondom, nagyon-nagyon hálás vagyok az elődömnek, hogy mindezt megcsinálta, elvégezte. És ahogy körbenéztem még a templom meg a parókián, maradt még nekem tennivaló. És a legnagyobb tisztelettel vagyok az elődöm iránt, de ő is, és én is a püspök atya rendelkezésének megfelelően kerülünk egyik helyre. A méregfoga ki lett húzva, és körülbelül egy év, másfél év múlva jön ez a gondnok bácsi, aki az Dúli Sándor bácsi volt, hogy hát, parókus atya, megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy ennyit fogunk még együtt dolgozni. Én mondom, Sándor bácsi, én tudtam, amikor kimondta, és köszönöm az őszinteségét, tehát a legnagyobb szeretettel. Következő vasárnap, ahogy már bemutatkoztam, ő nyitotta a templomot, ő harangozott, ő énekelt kántorként, és amit kimondott, nem bántani akart, nem sérteni, hanem megfogalmazta felém, hogy ilyen háttérhang van. Hát innen indultunk, és tényleg nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, fejlődtünk, gyarapodtunk Pécset, és valóban jó közösség alakult. Tehát a stafétabotot jól vettem át, és jól adtam át, hála Istennek.
0: Tehát akkor Budapest után Pécsre került.
1: Igen. Igen. Az 13 év volt. Tehát egy nagyon szép 13 év, ott vált teljesen a családunk, mert ott született a lányunk. Két fiú után, akik Nyíradon és budapesti tartózkodásunk alatt születtek, és Eszter lányunk Pécset született, és 13 évet ott töltöttünk. Egy nagyon termékeny, szép időszak volt. Akik látták, csodálkoztak, hogy mi nem vágyunk el Pécsről. Mondta, hogy a püspök úrnak terve van, szóljon, igen, mondja, és az építkezés kellős közepén, mikor a parókiát bővítettük, felújítottuk, mert hát még ez is belefért a repertoárban, nem volt közösségi termünk, és azért is szerettük volna bővíteni, hogy legyen, hol összejönnünk a hívekkel, beszélgetésre, hittanórákra és közös együttlétre. Na, lényeg az, hogy a kellős közepén kellett eljönnünk Pécsről. A

0: 80 pedig Miskolcra érkezett. Nem is gondolta, hogy Borsodaba Új-Zemplén megye ilyen hosszú-hosszú évtizeden keresztül meghatározó lesz az ön életében, mert Miskolc, ugye a búzatéri görög katolikus templom, amely egy központi helyen található Miskolcon,
1: igen,
0: oda került.
1: Kérdezte annak idején a Pócsi parókus, mikor meglátogatott Pécset, hogy mi a terved, hova szeretnél menni? Nincs ilyen. Mondom, senkit nem akarok, egyetlen hívő közösséget sem megsérteni azzal, hogy ide vagy oda vágyom. Teszem a dolgomat. Ha fölkérés jön, püspökor részéről vagy terv, elképzelés, akkor nyitottan állok, hogy igen, készülök. És hát elérkezett ez az idő is, a építkezés kellős közepén, Budapesten a püspökkari konferencia épületében felhívott ott, és köszöntöttem. Hát az a tervem veled, hogy Miskolcra kerülsz. Püspökkor ez kérdés, vagy tényként mondja. Hát tényként, ez már másodszor történt, már Pécsnél is így történt, hogy az a tervem, hogy Pécs, akkor csomagolunk és megyünk. Hát Miskolcnál is így volt, és amikor hazatelefonáltam Marikának Pécsre, hogy dispozíciót kaptunk, akkor a munkások letették a vakolókanalat, maltert, minden, azt mondja, akkor abba hagyjuk a munkát. De abban ne hagyják, hát én csak elkezdtem, lesz, aki folytassa. És befejeztük, ameddig pénzünk volt, azt a munkát, a parókia bővítését, és kérdeztem püspök úrtól, hogy mikortól. Azt mondja, augusztus 1-től. Hát mondom, kellős közepén vagyok. Ez volt július 7-én. És másnap megkaptam már írásban kinevezést, és mondom, hát még tervezünk egy nyári kirándulást Erdélybe, esküvők lesznek a családba, a nálunk gyakorlaton lévő kispap Pacsai János esküvője lesz. Hát oda is kell mennem. Hát ez jó. Augusztus 1-én búzatér. Hát itt kellett lenni, és ide jöttünk, kitüntetésnek tartom, vettem, értékeltem, nagyon nagy kihívás, pláne, hogy megismertem, hogy kik voltak és milyen áldozatot hoztak elődeim azért az egyházközségért, templomért, parókiáért. Nagy kihívás volt, és rögtön két káplánt is kaptam. Tehát mondta is a Szilárd püspök úr, hogy hát te is voltál káplán, most te vagy a parókus. Hát igen, mondom, emberfüggő. Parókus függő, káplán függő, hogy hogyan jövünk ki, hál' Istennek, 9, ha jól emlékszem, 9 káplán volt a 13 év alatt, mert itt is 13 évet töltöttünk Miskolcon, és nagyon jó emberi papi kapcsolat alakult ki, kivétel nélkül szinte mindegyik volt káplánommal, mert ők is kitüntetésnek vették, hogy búzatérre kerültek, feladat volt, kihívás volt, munka volt, jó közösség volt, és hát közben megfelújítottuk a parókiát itt is.

0: 2011-ben pedig Felső Zsolcára került oda, ahol jelenleg is beszélgetünk. És itt sem tétlenkedik, mert szépen épül és szépül a templom, megújul, környezete mind belülről, mind kívülről.
1: Igen. Püspökség lett Miskolc. Tehát egy új kihívás, új helyzet jött, és akkor tulajdonképpen meg is érett a helyzet, 13 évet szolgáltam, én is tudtam, hogy előbb-utóbb megmondták, hogy ugye innen megyek nyugdíjba, annak kizárt dolog, hogy innen menjek nyugdíjba, és a 13 év itt is kísért, és 11 januárjában már tudtam róla, hogy el fog kerülni, akkor még Kocsis Fülöp püspök nem beszélt arról, hogy püspökség lesz, ő tudta. Csak mikor kérdeztem, hogy mondana valamit arról, hogy miért történik, és azt mondta, hogy nem beszélhet róla. Utólag visszagondolva az ember tudja, hogy már a püspökség új felállását készítette elő, természetesen. A legnagyobb szeretettel Felső Zsolcára, ebben volt egy személyes döntés is, hogy választhattam. Tehát fölkínált, most hadd ne soroljam fel, hogy melyik egyházközségek voltak, és akkor ide. Egészséges váltás volt, mint esperes volt állátásom a kerületre, Vatamány Albert atya aranymiséjét megtartva nyugdíjba vonul. Hát a legegészségesebb váltás, hogy ha elmegy valaki nyugdíjba, jön az utóda, és az egy utóda én lettem. Ez nagyon szép gesztus volt részéről is, hogy tudva, persze, hát mi fölvettük a kapcsolatot, ahogy én leszek az utóda, meghívott az aranymiséjére, azon is itt voltam. Tehát de a gyerekei életében is valamiképpen jelen voltam, mert a Viktória sokat segített nekünk a kántorizálásban, a Búzatéren, a Veje Koleszár Ákos nálunk volt gyakorlaton, tehát a családdal is minden gyerekével szinte nagyon jó volt a kapcsolatom, és ilyen egészséges váltás történt, hogy ide kerültem örömmel. Tehát egy nagyon jó egyházközség a Miskolc közelében, a maga csendességével, a maga átlátható közösségével, mert 800 és 1000 fő között tartoznak az egyházközségünkhöz, de hát itt is elérte az a elvándorlás munka utáni és jobb fizetésért külföldre, Nyugat-Magyarországra, tehát fogyunk. Másik pedig az idős testvéreink elhaláloznak. De nem fogy a közösség, azért mindig valaki lép helyébe, és valakit sikerült mindig megszólítani. Ez a növekedés öröme, boldogsága, de még nagyon sokan vannak, akik még nem úgy érintetnek, hogy elkötelezzék magukat. Biztos, hogy ezt nekik kell helyére tenni. Mi mondjuk, ugye Pál apostollal, hogy én ültettem, Apolló öntözte. Tehát valaki elültette. És hát mindemellett, amit itt végzünk is, az elődeim is végeztek, hogy nagyon sok középiskolás Felső Zsolcai volt, és megtaláljuk most őket, vagy ők megtalálnak bennünket, esküvő, keresztelő és lelkipásztori feladatokkal örömmel vesszük, visszaemlékeznek ránk, tudják, meg a szüleik is, akik valamiképpen közvetve kapcsolatban voltak velünk. Természetesen itt is láttam azt, hogy mit kell még tennem, mert úgy a templom, mint a parókia és az udvar felújításra szorult a lelki életben is, tehát nem volt ismeretlen, nagy szeretettel fogadtak, tehát az egyházközség tagjai is, és az önkormányzat részéről is nagyon szép gesztusokat kaptunk. A közösségek, amelyek jelen vannak Felső Zsolcán, hál' Istennek az emberek jó közérzetét, élni akarását, tenni akarását erősítik. A nyugdíjasokban elsősorban látom, hogy kimozdítják otthonról, és örömmel jönnek el városi rendezvényre. Még jobban örülnék, ha templomba is ők is többen lennének, van kiből még, hogy eljöjjenek, de az, hogy minden szinten találkozunk, templomban, társadalmi, városi rendezvényeken, és ezt nagyon fontosnak, jónak tartom, mert nem csak a templomban hirdetjük az igét, hanem bárhol, ahol megjelenünk, egy utat, irányt mutatunk, és a szabadság megmondása mellett kell dönteniük, hogy vállalják-e, beépítik-e életükbe, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy felkínáljuk.
0: Tehát itt is van munka.
1: Arnót önálló lett. Hál' Istennek azon is munkálkodtunk annak idején, hogy önálló legyen, és lelkipásztor lakjon helyben. Nagyon nagy áldozatot vállaltak ők is. Természetesen filiája volt, de már én úgy örököltem, hogy ott lelkipásztor van, és maradt Alsó Zsolca. Alsó és Felső Zsolca. Onga Arnóthoz tartozik, meg a csatlakozó részek, amely a Hernád környékén van. Itt, mivel nem kellett annyi filiába menni, újra bevezettük az Utrenye végzését, a Becsenye végzését, és Alsó Zsolca. Tehát vasárnaponként 3-4-szer tartás van egyházközségünkben. Szívesen mennék Alsó Zsolcán is több alkalommal, amennyiben igény van rá. Ott körülbelül 200 görög katolikus van, ott is fogyó a létszámunk, mert elköltöznek a fiatalok munkalehetőség után, de van, aki meg kiköltözik oda. Tehát olyan is van, aki kiköltözik, tehát egy nagy kihívás. Ott vendégek vagyunk a Római Katolikus templomban.
0: És mindemellett, hogy a szolgálatát végzi, magánemberként gondolom ön is szeret kikapcsolódni. És nem meglepő módon, ha egy férfi emberrel beszélgetek, mi más is lehetne a kikapcsolódásának egyik tárgya, mint éppen a foci, a labdarúgás. Jól tudom én ezt, hogy ez az egyik hobbija?
1: Igen, igen. Fontosnak tartom. Ez elkísér gyermekkoromtól kezdve. És még motivál is a papi munkában. Hogyan? Ha én a fociért, amit szeretek, olyan áldozatot hozok, akkor a hitemért, vallásosságomért, hivatásomért még nagyobb áldozatot kell. Tehát egyik erősíti a másikat. És fontosnak tartom, hogy egy fárasztó nap után, amikor pszichikailag, szellemileg, vagy hát fizikálisan nem biztos, hogy annyira, de mégis ott van, és akkor letesszük, lezárjuk, és egy másféle elfoglaltsággal kifárasztjuk magunkat, amiben örömünk telik szintén. Tehát ha nem találom meg benne az örömet, akkor másik oldalon sem. Szoktam mondani, kicsit szeretve a futballt, és drukkolva mindazoknak, akik ezt a játékot szépen játsszák, hogy három dolog kell hozzá. Az egyik a belső motiváció, hogy én akarok, szeretek futballozni, a másik az erőnlét, tehát egy fizikai állóképesség, és harmadik a jó taktika, és csapatjáték, tehát nem egyedül, hanem mindig közösségbe megy az ember, amely tényleg befogad, erősít, játékot ad, és valamiképpen a játék örömét mindig megtapasztalva, megosztva jelen vagyunk, és egymást boldogítjuk azzal. Ha hasonló korosztály játszik, akkor az örömmel veszük, mert ott még partiba vagyunk. A 20-40 évvel fiatalabbaknál, hát a gyorsaság már ott, meg a rugalmasság, de azért ők is igénylik, hogy mi is jelen legyünk, azt a törvényszerűséget, amit ilyen közhelyként szoktak mondani, hogy a legjobb kondival a labda van, hát akkor rúgjuk oda, tegyük oda, jól helyezkedjünk, és akkor tényleg örömmel veszik a fiatalok is, hogy közöttük vagyunk.
0: Említettük már, hogy szép nagy családban él, kedves feleségével, két fiával, lányával, menyeivel, vejével és unokáival, és a gyermekei közül az egyik fia tovább viszi azt a szolgálatot, amit ön elkezdett. Ez gondolom egy édesapának nagyon nagy boldogság, hogy hát nem idézőjelben csak a híveknek tudott jó példával előjárni, hanem a gyermekei előtt is, hiszen az egyik gyermeke fontosnak tartotta, hogy tovább vigye mindazt, amit ön az édesapa megmutatott.
1: Igen. Hál' Istennek ez mindegyiküknél személyes döntés volt. Kérdésem merült fel, és nem kellett erőltetni, hanem az ő személyes döntése volt. Többieknél is a hivatás választás, különbözően reagáltak rá a gyermekeink, két fiunk is. A papi hivatása pozitívan, vállalhatóan, a lányunk pedig hát kereste, hogy hol, merre menjen. Természetesen ugye a hátteret azt Marika biztosította, a feleségem, mindannyiunknak, és ahogy szoktam humorosan mondani, jó feleség áldás az Úrtól, csak azok kapják, akik megérdemlik, idézem a Szentírásból. Tehát igen, ott van, ez fontos, nagyon fontos. Szent Bazéltől idéztem azt, hogy közösség nélkül nem tud egy pap sem működni, vagy szerzetesi közösség, vagy családközössége legyen ott. Tehát most adok hálát azért, hogy mi a család közösségében, a családegyházban tudjuk megélni hivatásunkat, mert nem csak én evangelizálok, hanem a feleségem és a gyermekeim is, sőt az unokáim is. Természetesen azért a gyerekektől meg az unokáktól ne azt várják el, mint a paptól, hanem mint minden ember, pap gyerekei is, és unokái is megküzdenek magukkal, környezetükkel, kihívásokkal, és éretten majd lépnek, amikor már személyes döntésük van, de addig hagyjuk meg, hogy tévedhessenek. Hibát követhetnek el, de álljanak föl. Kezdjék újra. Hát az Isten nem ilyen irgalmas irántunk, hát melyikünk nem követett el hibát, bűnt? az Isten nem azt nézi, hanem felállsz-e, mert ezt kínálja föl, és ajándékoz meg bennünket nagy-nagy kegyelemmel és szeretettel, irgalmasságával, keblére ölel. Tehát ha ezt megtapasztaljuk és továbbadjuk, megéljük, akkor egy szép egyéni közösségi életet, magán és család életet, de a közösség fel is egy jó kisugárzást élünk meg.
0: Gulybán Tibor görög katolikus áldozópapnak, Felső Zsolcai parókusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, hogy én is szólhattam a rádió hullámain keresztül és a hallgatókhoz. Nagy szeretettel köszöntöm, és fontos, hogy jó hírekkel tápláljuk magunkat. Vegyük észre a rosszat, de ne hangsúlyozzuk ki, hanem tanuljunk belőle, és valóban legyen az örömhír mindannyiunk számára evangélium.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400 ezer gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100-100 ezer forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400 ezerre juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idején támogatott 0 gyermeknél lesz pont 400 ezerrel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat, még a román légtérben tartózkodva, nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. 3 úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas veszetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedésre is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkumulátorgyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés után távozásra szólította fel a céget. A lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapok kritikusak lehetnek az Oroszország felől érkező fenyegetés szempontjából, ezért Varsó több lehetséges forgatókönyvre is felkészül. Donald Tusk azt követően nyilatkozott, hogy sajtóértesülések szerint az amerikai hírszerzés figyelmeztette Lengyelországot, Moszkva fegyveres provokációt tervezhet, hogy próbára tegye a NATO elszántságát. Az ukrán elnök megerősítette, hogy csapásokat mértek Oroszország Leningrádi területére. Ukrajna védelmi erői csapást mértek a szentpétervári kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termelt Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont, emelte ki Volodymyr Zelenszky. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikus Kvasinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma kaszálunk, vagyis Saludra megyünk a 33. kaszáló fesztiválra és versenyre. Elsőként régi ismerősömmel, Kormos Csaba plébánossal beszélgetünk, akitől megkérdeztem, hogy mi is történt.
1: Áldás volt, igen. Hát nagyon örültem neki, hogy a polgármesterasszony már hetekkel ezelőtt ideadta a menetrendet, és hát természetesen meghívott erre az aratónapra. Az a helyzet, hogy ugye az én vonatkozásomban, hogy augusztus 1-jéig a Korós Péter atya volt, tehát tavaly is úgy ilyenkor lehetett ez a nap, csak akkor még ő teljesített itt szolgálatot, de hát augusztus 1-től én váltottam, tavaly augusztus 1-től, és akkor már azóta ezeken a rendezvényeken, akár a templomi eseményeken, hát például tegnap előtt ugye szentségimádási nap volt, ilyen vándor szentségimádás, ott is azért voltak a településről, meg hát ugye a polgármesterasszony is gyakorló katolikus, a Jönybeáta, és hát jó az önkormányzattal a kapcsolat, az előző polgármester úrral is, aki most a világelnökünk, a Tilcsik Istvánnal is nagyon szépen együtt tudunk működni. Most, és akkor azt nagyon fontosnak tartom, hogy itt a hagyományoknak, a sarudi hagyományoknak az ápolását, a sarudi gyökereknek a tisztogatását, erősítését, azt nagyon a szívükön viselik az emberek, nem csak a mindenkori vezetőség, hanem az egész lakosság is boldog. És hát visszatérve, hogy tényleg nekem is egy boldogság volt, amikor ismételten mondom, hogy amikor hetekkel ezelőtt tényleg nagyon szépen időben megkaptam a meghívást arra, hogy ezen a mai napon, aminek az egyik legkiemelkedőbb eseménye itt ez az aratóverseny, de hát lesznek más programok is, más elfoglaltságok is, nagyon sokszínű ez a nap, hogy részt vettek úgy, mint a mostani plébános, és hát megáldottam és megszenteltem a búzát, ezt a gabonatáblát, és hát és azokat, mindazokat az embereket, akik ennek a mai napnak az előkészítésében, a munkálataiban részt vettek, akik erre az aratóversenyre beneveztek, illetve akik jelen vannak.
0: Még Szent László búcsú lesz Mezőkövesden, de tulajdonképpen ez az a Péter Pál napi aratás. Úgymond, amikor felszakad a búzatövel, régen azt mondták, hát már elkezdődött máshol, másabb az idő, másabb az időjárás, másabb az éghajlat is, de egyébként úgy azért az emberek, akik ide jönnek, azok nem másabbak, igaz, hogy nem kaszálnak, nem szednek markot, nem kötnek kévét, csak versenyre, ami nem igazából mindennapos esemény, mint régen volt, de végül is ez egyházi szempontból is az egyik legfontosabb ünnep. Jó, nem azért, mert Péter vagyok, de Péter Pál azért a jövő. Meghatározza a mindennapi kenyerünket.
1: Pontosan.
0: És akkor ez büszkeség lehet egy papnak is,
1: pontosan,
0: hogy itt lehet.
1: Pontosan. Említettem is az áldásnak a kezdetén, ezt semmiképpen nem akartam kihagyni, ugye, hogy Szent László királynak a napján vagyunk. Tehát ilyen több az ünnepeknek, a liturgikus egyházi ünnepeinknek is, és a templomban ugye tartott vagy tartandó ünnepeinknek is, Szent László királynak, Szent Péter és Pál apostolnak tényleg ezek a búcsúk van, annak most ugye a hétvégén, ezen a hétvégén, hát akár szombat este, meg vasárnap is, és hát az, hogy László király ugye a magyar kereszténységnek a megtestesítője, ahogy proászkodtok át, gyönyörűen elmélkedik róla, magyar keresztény uralkodó, a Szent Istváni eszmének a folytatója és a megerősítője, és hát az nagyon fontos, hogy itt a búza, mint a mindennapi kenyérnek a földi életünk fenntartásának az egyik feltétele, illetve hát jelképe, ilyen összefoglaló fogalma, ugye? hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, nyilván összekapcsolódik az egyházi élettel, mert itt nem csak a földi élet fenntartásáról van szó, hanem, sőt elsősorban az örök élet kenyeréről, és tehát az nagyon fontos, hogy csak a búza őrleményéből és a búza őrleményéből sütött kenyérből, kovásztalan kenyérből lehet az ostya, ami aztán szent ostyává válik az oltáron. Zárójelben jegyezzük meg, hogy a bor pedig csak a szőlőtő terméséből nyerhető, és az válik aztán Krisztus vérévé az oltáron. Tehát valóban a és én gyerekkoromtól kezdve nagyon boldog vagyok és büszke vagyok arra, nyilván ez a családi neveltetésből is adódik, tehát a Kormos család az édesapai részről, aztán hát a Bodonovics család is az édesanyai részről, hogy a hagyományainknek azért a kultúránknak túlnyomó többsége, mert én azt szoktam mondani, vagy hát okos emberektől olvasom mindig, meg tájékozódik az ember, hogy jó, persze vannak ős magyar elemek is, meg kereszténység előtti elemek is a kultúrában, de azért a 90%-a a hagyományainknak úgy a kereszténységhez kapcsolódik. És igazából az, hogy például, tehát ezek belevésődtek az embereknek a lelkébe, olyan világot élünk, hogy valaki, vagy sokan nem gyakorolják úgy a közösségben a hitüket, de azért az otthoni imádságokban, a mindennapi gesztusokban, megnyilvánulásokban, például abban, hogy most itt a polgármester asszony is ugye tartotta a már elkészült szép sült kenyere, hogy mielőtt azt elkezdenénk fogyasztani, jó, most már vannak szeretett kenyerek, és keresztet rajzolunk rá. Tehát annyi, de annyi mozzanat van, ami azt mutatja, hogy hát igenis a kereszténység, és hát azon belül a katolikus egyház az egész életünket átszövi.
0: Olyan régen ismerlek, hogy szinte majdnem minden gondolatodat tudom előre, hiszen azért mondtam az előbb, hogy 24 éve Erdőkövesden ott, amikor sikerült a kocsi világítását megjavítani, nekem vagy megmutatni, hogy kell. Tehát azért a régi kapcsolatunk van. Na, de azért ezt, amit még itt tartasz, ez egy gyönyörű szedet.
1: Csodálatos, igen. Ugye a telt búzaszemek a kalászon, tehát egy összekötött szép kis gabona ez, ugye a búza telt szemek a kalászon összekötözve, és hát ez egy nagyon-nagyon szép jelképe, meg összefoglalója mindannak, hogy itt ez a földi életünknek a lényeg az, hogy tényleg a személyes, meg a közösségi boldogulásunk, a házasság, a család megbecsülése, az egymásért való áldozathozatal, de mindezek teljesen értelmetlenek lennének, hogyha nem lenne egy olyan végtelen távlat, amiben el tudjuk ezeket helyezni, hogy van örök élet. És éppen ez az, hogy itt Sarudon is, ezen a településen nagyon örvendetes, hogy úgy élnek az emberek, meg úgy munkálkodnak, akár tudatosan, akár kevésbé tudatosan, hogy mindazzal, amit teszünk, a saját életünk szépítése, jobbítása, a családon belüli vagy a családon kívüli áldozathozatal, az szervesen hozzákapcsolódik ahhoz a csodálatos áldozathoz, ami a világot megváltotta, és ami így az egész világnak, benne Európának, benne Magyarországnak, benne Sarudnak is megnyitotta mennyország kapuját.
0: Köszönöm, Atya, azt hiszem, egy tárgyi valóságból azért egy feljebb valóhoz eljutni általad könnyebb. Érezd jól magad itt.
1: Köszönöm szépen, nagyon köszönöm is, és Isten áldását kívánom én is neked. Nagyon örülök, hogy egy negyed százada ismerjük egymást, és szeretettel köszöntök minden tisztelt rádióhallgatót is.
0: Kormos Csaba plébánost hallották Sarudról.

0: folytatjuk a Zarató Fesztivált, mégpedig a domoszlójakkal.
1: Harmat István.
2: Molnár Istvánné.
1: Már ugye gépesítve van. Ilyen kézi kaszálás nagyon fordul elő. Általában kombájnokkal, meg nagyobb gépekkel aratnak.
3: Sejtettem.
1: Mert ilyen nagy gazdák vannak már, csak ilyen kis tarlók nincsenek, amit úgy kellene kézzel művelni.
3: Na de hát ahhoz, hogy azért le tudja tenni a kaszát pont oda, hogy levágja normálisan, rendet vágjon. Igaz, hogy azt mondták, hogy nem időre megy, de hát, hogyha időre menne, akkor körülbelül egy órája már biztos, hogy nem lennénk itt, ugye?
1: Igen, csak ugye a kaszák se azok, amik régen voltak, hagyományos, régen verték a kaszákat, most csak köszörülik, fenik, és hát éle van neki, ugye, de ezek a fiatalabb nemzedék már nem szokta ugye a taratást, ugye a mamáktól, amit elláttunk, hogy hogy csinálták valamikor, és hát próbáljuk csinálni ezt a régi nép művelő dolgot, hogy jobban átadjuk az unokáknak, és meg őrezzük a hagyományokat, igen.
3: Megmondjam őszintén, én utoljára kaszát kolopálni körülbelül 40 éve próbáltam, nem volt türelmem. Ahhoz érteni is kell, meg türelem is kell hozzá, lassan pengetni, meg nem is biztos, hogy egyforma volt akkor még. A Szent Gotthárdi kasza jó volt, de amit már a csehektől hoztak, az már a puhább, hamarabb kiment az éle, és akkor tenni kellett. A fenés pedig megint egy külön művészet,
2: nekem
3: ugye?
2: Nagyon ügyes kaszásunk van, ő nagyon tud fenni és kaszálni is.
1: De még a régi nemzedékkel magába szívta ezt a kaszáló módot. Voltak neki felmenői, akik még művelték ezt a szokást, de ugye hát lassan kimegy a divatból, meg a kaszák is úgy, ahogy vannak, tönkre mennek, mert ha nem használják, elszáradnak, elkopnak, herosdásodnak, és utána...
3: Tudod, lejön a rossz, de éle nem marad, de hát végül is ahhoz még... Ugye azért egy kaszásnak kellett azért eleve tudomány is, hogy kell, a másik erő is, mert hogyha hajnalban 4-kor fel kell, kiment, mondjuk 11-ig kaszálta, utána pihenő volt, utána jött a marokszedés, kévekötés, behordás, hogyha akkor éppenséggel úgy volt. Más a világ, a kombány szépen fogja, igen, elpergeti, igen, a szemet, jövőre majdnem ugyanannyi kell ki. De jó, nem kell a modernet szidni, de azért ilyen már kevés helyen van, ahová valaki kell mennek. Hát a domoszlóról, hát a nyugdíjas klubban ezt csinálják.
2: Nem. Ott minden más csinálunk.
1: Ott minden más
2: csinálunk. Énekelünk, táncolunk, főzünk, sütünk.
1: Igen, és mondjuk arra jobban a szőlőművelés ment felénk, mert arra a hegyekbe jobban a szőlő. Így van.
2: Adjuk át a fiatal gyerekeknek a mi tudásunkat, hogy ők is valamit elsajátítsanak belőle.
1: És ugye tartjuk ezeket a falu ünnepségeket, ahol megint próbáljuk fiatalokat bevonni, macoksütő, meg lángost, meg...
3: Nekem lapsánk a macok, de...
1: Igen.
3: Tájék, annyi fajta.
1: Igen.
3: Egyébként, hogy kerültek ide?
1: Hát ez az idősek klubja, a szövetség, az rendezte ezt a percent valamikor, és utána átvette a falu, és régi hagyományok már körülbelül vagy 30 éve, vagy 20 éve, amikor még ez a korosztály nem volt, hanem mindenkünk a szüleink voltak még ebbe benne. Sokszor első helyet vittünk el innen, a Kilenószki János például 3 aranyérmet vitt el innen a Sarudi Fesztiválról, ahol ő nyerte ezt a kaszáló versenyt, mert ő még ugye nagyon tudott kaszálni valamikor is. Benne volt a vérébe szinte ez a...
3: Hát, ahogy látom, nem lényeges, hogy ki hanyadik lesz a gerebjét, kölcsön kérik, kölcsön adják a tisztításhoz. Egyébként is az, hogy milyen magasra várták, azt a zsűri majd eldönti.
1: Igen.
3: Mondjuk 5 centi felett, már nem jó alatta, már megint nem tudom. A részvét, az, hogy itt egymással, aki így itt van, az mind barát.
1: Jó összetalálkozni a tavaly előttiekkel, akik már visszajárunk ide. Sokszor már most úgy fogadjuk egymást, megintégetünk egymást, hogy itt vagytok ti, és megint jók vagytok, egészségben vagytok. Az a lényeg, hogy tényleg még mindig itt vagyunk.
3: Ugye a kaszálás, akkor a rendberakás, ott a kévekötés, hát megrázom, ha szétesik, akkor már baj van. Mellette a megjelenés, ugye a csapatnak ez a...
2: Énekelni, fellépünk.
3: Ja, közben nem volt?
2: Nem.
3: És mellette a terítés, ugye?
2: Igen,
3: tessék
2: valamit választani.
3: Nem választok én, mert a választásoknak vége. Mostan mit csináltok?
1: Egy kis sajtos.
3: Jó, köszönöm, akkor nem tudok beszélni.
1: Ja.
3: Ne, nehéz lenne. Tehát mi volt?
1: Sajtos pogácsa, kakaós kalács.
2: Lázis
1: kalács. Akkor kakastaré.
3: Ja, szalonna az a kakastaré.
1: Sült kolbász. Vöröshagymával.
3: Na most ez úgy mondom, nagyon szép szóval, hogy autentikus-e. Ilyet vittek-e ki annak idején a kaszáláshoz?
1: Hát valamikor ilyet vittek ki, igen, mert ez nem romlott meg, ezt tehát...
3: Hát a szalonnát melegítette legalább.
1: Így van,
3: akkor.
1: Így van.
3: Kolbásszal se volt most különösebben.
2: Újra
3: sem. És akkor...
1: Újra melegítik, és ezt tehát elfogyasztották is.
3: Be van a Miska kancsó ásva a földbe.
1: Hát már az a baj, az is szétszáradt, és elfolyik a...
2: Ott a kulacs, de...
1: Elfolyik a
2: ideje múlt.
3: De ugye, mert régen...
1: Valami, valamikor ezt vitték ki, igen.
3: Na, szóval azért olyan, mintha értenének hozzá önök is. Én kevésbé, bár hát korban ugye, ott vagyok én is.
1: Igen, igen. Szóval az a lényeg, hogy együtt legyünk, együtt tartjuk a népszokásokat, és próbáljuk vinni a fiatalabb nemzedéknek ezt a összetartozást, ezt a hagyományt.
3: Itt énekelgettek, de bent majd lesz a fellépés.
1: Igen, bent lesz egy fellépés, igen. Hát a, van egy ilyen népdalcsoportunk, ahol...
3: Egy csokrot énekelnek?
1: Egy csokrot, igen, négy nótával. Mert ugye időhöz is vagyunk kötve, és mindenki előad egy négy nótát, és akkor eltelik az idő, akkorra megjönnek az eredmények, és akkor lesz eredményhirdetés.
0: Elhangzott riportunkban a domoszlóiakat hallották.

0: mi nem leszek az jó felesége. Dinnye, dinnye, görög, dinnye, haj.
1: Ezt a legény!

0: ezt most összehozott csapatból hozták össze, vagy?
1: Nem, ez egy megszokott csapat. Már 3 éve együtt vagyunk.
0: És egész télen-nyáron aratnak.
1: Télen-nyáron aratunk.
0: El is hittem.
1: Hol kukoricát törünk, hol aratunk, igaz János? Hol kukoricát törünk, hol aratunk?
0: Hol aratunk? Covid-nál kezdtük a Covid-nál, vagy?
2: Kell mennem.
0: Jó, látom, egy kizma is van abban. Ilyen aratta.
3: Megragasztom én neked.
2: Megragasztom, sógorom.
0: Ki volt a kaszás?
3: Én.
2: Gál János. Egyek vagyunk, vagy kettő?
0: Ki tudja. Kikötő egy a kasza, az pihen.
3: Nem, az tartalék.
0: Itt a kasza.
3: Ott körül van támasztva a kasza, azt tudom.
0: Ja, látom. Milyen kasza ez egyébként?
3: Barátunktól kaptam. Miklóstól kaptam.
0: Annak már alig van éle.
3: Nagyon jó éle van neki.
1: Az éle jó.
0: Ja, az éle jó, de hát a lapja már hogy elfogyott, hogy úgy látszik, hogy kikötő az a mit jelent itt ebben az esetben? Csak sarud, ugye?
1: Csak sarud.
0: Hát ugye be kell jelentkezni, csinálni. Azt látom, hogy le van gyalulva szépen, annyira, hogy majdnem a földig. Úgyhogy a minősítésnél valószínű, hogy ez számít valamit.
1: Igen.
0: És amit készítettek, ez sarudi cipó az?
1: Sarudi cipó és sarudi kolbász. Köszönöm, én nem kérek sört.
2: Egy kis szalonna, hagyma
1: tepertő, paradicsom. És a csizmám a végén.
2: Helyi. És egy pálinka.
1: Nincsen poharunk sem.
0: Nem baj, hát bele lehet inni, aki akarja. Tehát az aratóknál. Tehát azért úgy látom, hogy ezt tegnap este készítették, gondolom.
2: Mindent is.
0: És
2: tegnap este.
1: Így van. És még pogácsát is sütöttünk, ami az ötös... Hol van a pogácsánk?
0: Elvitték hát már.
1: Az ötösnél van. Mert két csapatunk van.
0: Hármat látom, lehet, hogy kettő van.
1: Kettő csak... kikötői csapatunk van.
0: Na, de sarudi akkor van másik. Na, várják a zsűrizést, vagy már vége?
1: Nem tudom. Vége van a zsűrizésnek?
2: Igen, azt mondták, mehet.
1: Próbáljunk megfelelni?
2: Igen.
0: Segítsek.
1: Szép lenne.
0: Segítsek.
2: Fog ez menni.
1: Miért is?
0: Na.
1: Itt vannak a mi párjaink.
0: Jó, majd az ő dolguk akkor.
1: Így van. Köszönjük.
0: Ügyesen fel tud végelni. Nekem már nehezebben.
1: Csak találjam meg a...
0: Tehát akkor kikötő 2.
1: Kikötő 2.
0: Nevek
1: kikötő
0: vannak?
2: Kikötő 1.
0: Jó.
2: Kikötő 1.
0: Nevek is vannak?
1: Így van. Tatkos Marian,
2: Gál János
1: és Madarász Beatrix.
0: Az egyik sarudi csapatot hallották a fesztiválról, kaszállás után.

0: Miután azért a hőségről bementünk, Gyöngy Beáta polgármester asszonnyal beszélgettünk.
1: Igen, nagy létszámmal vannak most is résztvevők. 10 aratócsapat indult, ez a 33. Péter Pál napi aratófesztivál itt Sarudon. Úgyhogy önmagában már az, hogy ezt ennyi éven keresztül, tehát évtizedeken keresztül tudjuk ezt a rendezvényt minden évben megrendezni, az önmagában egy hatalmas dolog. És az is, hogy a lelkes csapatoknak mindig vannak új tagjai, tehát az arató csapatok is most már egy-két fiatalabb generációs versenyzőkkel bővülnek ki, és még annak ellenére is, hogy most ilyen extrém meleg van, és nagyon-nagyon magas hőmérséklet, ennek ellenére is eljöttek, és nem kellett, hogy lemondjuk a rendezvényt. Meg tudtuk szervezni, és állták a sarat az aratócsapatok, úgyhogy nagyon jól végeztek mindenki ebbe a versenyben.
0: Ugye, akik részt vesznek, hagyományőrző csoportok, nem a legfiatalabbak, nem a vízbe mennek, nem a strandra mennek, hanem egy nagyon kemény elkészülés után itt kaszálnak, akkor szépen az aratásnak a többi műveletét is végrehajtják, előtte pedig még fel is készülnek, sütnek, főznek, és bizony még énekelnek is. Ez a hagyományőrzés, ez azt hiszem, hogy a Farkas Attila elnök úr mondta, szinte egyedülálló a megyében, hát országosan is van biztos hasonló, de ez egy ilyen nem túl nagy település, hogy megszervezi, hát ehhez bizony kell összefogás, erő is nektek, bőséggel, helyi támogatás is.
1: Ez így van, és egyébként a Nyugdíjasok Szövetségén keresztül ugye nagyon sok hagyományőrző csoportot tudunk mozgatni. És ez a rendezvény ugye áll egyszer az arató versenyből, ez a fő attrakció úgymond, az arató csapatokon kívül pedig hagyományőrző csoportok fellépése zajlik, tehát a délutáni program az, hogy megmutatják egymásnak gyakorlatilag a hagyományőrző csoportok az ő repertoárjukat. Ez tényleg egy nagyon nagy szervezés, tehát azért hónapokkal ezelőtt elkezdtünk egyeztetni, illetve mindig van váratlan esemény. Most is volt olyan aratócsapat, aki az utolsó pillanatban mondta vissza, ők nem vállalták be a hőséget. De egyébként nagyon lelkes mindenki, és én úgy gondolom, hogy akik korábbi években is részt vettek ezen a rendezvényen, ők ugyanolyan lelkesedéssel, hagyományt tisztelve, és tényleg a hagyomány őrzésre, és ennek a tiszteletére vannak mindig jelen ezen a rendezvényen.
0: Ugye már számítanak rá, nálatok biztos, hogy meg lesz. Ez a biztonság, ez azt is jelenti, hogy olyan szakemberek segítenek, illetve olyan emberek vannak körülötted, akiket hát muszáj volt olyanokat magad köré szedni, mert egyébként úgy nem lehet dolgozni, hogy állandóan figyeljem a másikat, hogy mit csinál. Itt mindenki tudja a dolgát, úgy látom, jönnek, mennek, de te meg, hát néztem, hogy a kilométer óra lenne a lábadban, vagy a kezeden az óra, már a 20-ason felül, vagy biztosan nem korba, hanem a kilométerbe.
1: Korban is, és kilométerben is. Egyébként igen, egy nagyon jó összeszokott brigád van úgymond mögöttem, vagy mellettem. Mint ahogy mondtam, már hónapokkal ezelőtt elkezdtünk szervezkedni. Itt azért mind a mellett, hogy maga az ünnepség menete ugye rendben lezajoljon. Egyrészt ezért vannak felelősök. Vannak felelősök nyilván az étkeztetésért, tehát azért ennyi embernek az ebédet elkészíteni is nagyon nagy munka és felelősség, illetve maga az, hogy minden csoport érezze azt, hogy vele itt igazán törődve és foglalkozva van, ehhez is azért csoportonként legalább egy embert oda kell, hogy állítsak. Úgyhogy nagyon nagy munka, nagyon nagy háttérmunka, és az, hogy a Nyugdíjasok Szövetségén keresztül kapunk azért támogatást, meg segítséget, hiszen a csapatokat ugye ők szervezik le, ez egy kicsit levesz a mi vállunkról a munkából, de itt a helyszínen lefolytatni ezt a rendezvényt, ellátni a vendégeket, tehát a vendéglátást megszervezni, ez egy óriási feladat, óriási munka, de mindig ugyanolyan lelkesen, évről évre ugyanolyan lelkesen próbáljuk azért kivitelezni ezt a dolgot, hogy tényleg jól sikerüljön, tényleg legyen híre ennek a rendezvénynek, és ezáltal Sarudnak is. is, hogy vigye az összes többi település a jó hírünket, akik itt van részt vesznek, és akkor talán jövőre még többen össze tudunk jönni.
0: Hát mondjuk nem csak ez a rendezvény viszi Sarudnak a jó hírét, elég sűrűn vannak rendezvények, ugye Gyula sok mindent megpróbált még felvállalni, persze, hogy a ti segítségetekkel, tudom, igen. András is sokat tesz érte, nem most kezdtem én a sarudi ismerettséget itt megalapítani. Érdemes ránézni, interneten mindig ott van, hogy mi lesz, és hát milyen színvonalú. Tehát ezek nem egy színvonaltalan rendezvények, úgy néz ki.
1: Törekszünk arra, hogy azért mindenkinek megfeleljen, és tényleg ne egy úgymond falusi buli legyen, hanem méltó legyen például ahhoz a stílushoz, vagy ahhoz az irányhoz, ami a rendezvény, tehát az Arató Fesztiválhoz is nyilván nekünk úgy kell megszervezni a csoportokat, az előadásokat, a versenyt, magát az Arató versenyt, és például most ugye a cigány zenekar, vagy zenészek kísérték a felvonuló menetet, ami szintén a rendezvény jellegéhez passzol. Úgyhogy nagyon sok segítséget kapunk egyébként a vállalkozóktól, a helyi vállalkozóktól. Ők minden rendezvényünket támogatják. Szüksége is van egyébként az önkormányzatnak arra, hogy egy picit bevonjuk a vállalkozók támogatását, de törekszünk arra, hogy mind minőség mint színvonalba hozzuk a rendezvénynek azt a jellegét, amit elvárnak tőlünk például az ide látogató vendégek is.
0: Úgy látom, hogy rendben van a település, itt nem lehet azt mondani, hogy szemét van, vagy nincs levágva megfelelően a fű, de rendben van olyan szinten, hogy egy élhető településé vált, hát nem azt mondom, hogy mindig az volt, de azért most úgy tűnik, hogy van gazdája a területnek. Ugye nem csak a polgármester dicséréhez, mert hogyha csak téged dicsérnélek, hát azért segít a család is, meg hát mások is.
1: Segít a család, segítenek az ismerősök,

0: Van azért nagyon megnövekszik a vendégszám, a látogatószám, és nem mindegy, hogy milyen látvány fogadja. Például, ha végig megy az egész falun, mert a fő utcánk a leghosszabb utca, és a Tiszapartig bizony ezen a fő utcán kell végigmenniük, akkor azt a benyomást keltsük, hogy igen, ez egy szép rendezett falu, ne pedig azt, hogy egy gazdátlan és nem törődő falu, mert akkor nem szívesen érkeznek ide a vendégek, de hál' Istennek népszerű Sarud a turisták körében is. Most is a rendezvényen azért látok idegen arcokat, sőt inkább az ide látogató, illetve a nyaraló vendégek közül vannak itt többen, mint a helyiek közül. Ezzel még azért szeretnénk egy kicsit majd finomítani, hogy a helyieket is bevonjuk a rendezvényekbe, de egyébként más jellegű rendezvényeken nagyon szívesen vesznek részt, és eljönnek a település lakói is. Úgyhogy a közösségünket is próbáljuk, a faluképet is próbáljuk építeni, mindenben arra törekszünk, hogy tényleg élhető és egy jó benyomást keltő település legyen.
1: Ugye viccelődök, magas hőfokon beszélsz, de nézetesen körülbelül 37-38 fok van kint itt hűvösebb egy kicsit. Picit most lehűlhettél, de hát menned kell, folyamatosan úton vagy itt. Igen. Itt az udvaron dolgod van, keresnek. Úgy meg vagy elégedve néha-néha mostanában magaddal?
0: Én úgy gondolom, egy településvezető soha nem lehet elégedett magával sem, az apparátusával sem. Egy településvezető mondjuk úgy, hogy jól nyugtázhatja azt, hogyha a céljainak, vagy a kitűzött céloknak legalább az 50%-át eléri adott ciklusa alatt, illetve ha oda tud figyelni tényleg a település összes lakójára, tud azonosulni például a problémáikkal, megpróbál egy olyan megoldást találni helyzetekre, ami nem biztos, hogy mind a két félnek jó, de azért arany középutat keresünk. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk vezetőbeosztású embereknek azért az elégedettség az nagyon-nagyon távol álló cél, hiszen mi mindig arra törekszünk, hogy jobb legyen, szebb legyen, és mindig van valamilyen probléma, amivel meg kell küzdenünk, vagy napi szinten szembe kell néznünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen örökös szolgálat, és a legjobb, amit tehetünk, hogy kihozzuk magunkból a legtöbbet, és bevonjuk ebbe a lakosságot is, amennyire csak tudjuk, és közösen próbáljuk megoldani azokat a problémákat, vagy azokat az ötleteket együtt valósítani meg, ami például kintről, a lakosok részéről is jön felénk.
1: Köszönöm szépen, úgy látszik, még nem fáradtál el, még összeszedted magadat egy kicsikét, de hát azért sok erőt kívánok neked. Köszönöm. A családodnak is azban, amit műveltek, nélkületek más lenne Sarud.
0: Igen, valószínűleg, így köszönjük szépen mi is azt is, hogy így látod ezt a dolgot Sarudon. Igen, nagyon sokat dolgozunk valóban azért, hogy próbáljuk maximalistán eljárni dolgokban, és próbáljuk azt a összefogást vagy összetartást kialakítani az emberek között is, amivel ugye a jövőképünket is tudjuk formálni, illetve a kitűzött céljainkat megvalósítani, hiszen ahhoz az emberek is kellenek, akik itt élnek.
1: Elhangzott riportunkban Gyöngy Beátát, Sarud polgármesterét hallották.

0: Végezetül a főszponzorral, a zsűri elnökével beszélgetünk.
1: Cseh István vagyok, helybeli gazdálkodó.
0: Zsűri elnök, 33. de hanyadjára vagy már?

0: zsűri elnök?
1: 31 egyszerre vagyok, tehát itt az Arató versenynek, az Arató ünnepségnek a zsűri elnöke, és nem biztos, hogy a legelején annyira profi voltam a zsűrizésben, de aztán az öregek megtanították azokat a nézőpontokat, fogásokat, amik tehát nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gyönyörű szép versenyt tudjunk csinálni, és nem csak verseny, mert ez nem verseny, hanem hagyományőrzés, és tulajdonképpen az ősök tiszteletének a megemlékezése.
0: Ahhoz, hogy valaki zsűri elnök legyen, mondhatod, hogy tanultál, de hát a korba is benne kell lenni. Én utoljára 62-ben láttam kézikasszálást a szüleimtől, akkor még én csak összeszedtem a toklást szépen a markomba, de ez azért egy komoly munka volt akkor.
1: Kétségtelenül, tehát tulajdonképpen tehát mindig azt mondták, hogy az aratás és a búza az az élet, ugye? Mert hogy tulajdonképpen, hogyha valakinek van kenyere, és a családjának tud kenyeret adni, az már nem fog éhezni. Ez a munka azért a gépesítése és a technika előrehaladásával azért valamivel könnyebbé vált, csak hajlamosak vagyunk azt mondani, amikor a kombájn beleáll, hogy milyen könnyű az aratás. Csak el kell addig jutni. Tehát addig ápolni kell a növényt, a magot el kell vetni, azt dédelgetni kell, kezelni kell, ápolni kell, hogy abból kalász legyen, a kalászból búzaszem legyen, a búzából meg kenyér legyen. És az a folyamat, hogyha összességében nézzük, sokkal, de sokkal összetettebb, mint hogy kívül állóként azt mondjuk, hogy hát ma már a technika mindent megold.
0: Hát a technika addig jó, amíg ugye az ember szolgálja. Ez természetes, de azt is mondta nekem valaki már, sajnos nem emlékszem a nevére, hogy 40% a tudásunk, 60% pedig a jóisten akarata. Ugye esőtől kezdve nem sorolom végig. Úgyhogy aki a mezőgazdaságban van, az mindenkor ott van a természetben.
1: Így van. Nos, hogyha a csapat megfigyelte, amikor én a játékszabályokat kihirdettem, úgy köszöntem mindenkinek, hogy dicsértessék a Jóisten, mert nélküle nincs semmi. Tehát kétségtelenül a tudásunkat hozzáadjuk, de a természet az tulajdonképpen nagymértékben befolyásolja, hogy mit aratunk. Tudásunk is nagyon fontos hozzá, hogy időben kellő mértékében, tehát próbáljuk ápolni a növényt, de azért a Jóisten, hogyha ránk tekint és rám kacsint, bár néha az egyik kezével ad, a másik kezével meg elvesz, de ezt tulajdonképpen hosszú távon kell értékelnünk, és akkor tulajdonképpen elégedett emberek leszünk.
0: Ugye kombájnnal, illetve más gépekkel, vetőgépet régen vetették, szétszórták a búzát, utána behengerelték, és stb. Most azért megvan ennek a módja, akár génmentesen is, ugye, teremhetne 6-8 tonnát is, mostan 2-3-ra mondják, hogy az időjárás ezt adta, de tulajdonképpen ez a fajta dolog, amit úgy művelnek az emberek itt kint versenyre, ugye már ez hagyományőrzés, mondta, ugye, hogy levágják, marokba szedik, kévébe kötik, keresztbe
1: teszik, és akkor keresztbe rakják. Ugye ennek mindnek megvolt a sorrendisége, mert annélkül tehát nem működik. És a legvégén meg a cséplőgép, mert ugye annak idején tehát nem volt kombájn, annak idején ugye keresztbe rakták, és akkor jött háztól házig a cséplőgép, és a cséplőgépből tehát volt az értékesítés.
0: Ezt be kellett szállítani.
1: Így van.
0: Oda, ahol a cséplőgép. Ott etetni kellett a gépet szépen. Néha lángot is kapott, azért volt ott a tűzoltó is most. Hogyha valaki nem tudja, hogy ott a kenyér szépen, 10-féle, 15-féle kenyér a pulton szépen, azt nem becsüli, hogy ott van, megizzadt ezért. Egy gazdálkodó is, még te is pedig, hát mostanában nem kaszálsz, de azért állandó gond az, hogy mi lesz.
1: Kétségtelenül az az igazság, hogy mi a második szövetkezeti törvénynek a értelmében visszakaptuk az őseinknek a földjének egy részét, és bizony már most már aktívan 94 óta gazdálkodom, és mindenféle iskolai végzettséget megcsináltam hozzá, tehát van némi verejtékem abban, hogy tulajdonképpen a tudást hozzá tudjuk tenni az értékhez. Mi már az idén megkezdtük, Péter pár nap előtt egy nappal megkezdtük az aratást, termést, hát bizony nem olyan gyönyörű szép a termés mennyiség, bár még azt sem mondhatom, hogy rossz. Az országos átlagtól remélem, hogy egy picivel több lesz, de ez nem elégíti ki azt a várakozásunkat, amit mi belefektettünk, de az idén az így alakul. Majd reméljük, hogy a többi növényből a tavaszi kapás növények majd kárpotolják esetleg ezt a hiányzó összeget, ami van. Elégedettnek kell lenni, mert hogyha nem vagyunk, akkor sem tudunk mit változtatni rajta. Ha a lelkünkben béke van, akkor minden megy szépen előre.
0: Hát meg egyik év hozhatja a másikat, meg ugye mindenkori környezettől is függ, milyenek a piaci viszonyok, az átlövőhelyek, és stb. Ebben nem megyünk bele, de abba a kaszálásba, ami itt volt, és bírálat alá esett, abba már bele lehet menni. Mi volt a jó kaszálás?
1: Igazából a kaszálásnak aranyos volt, a kaszáló emberek azok mind, szerintem inkább 60 pluszosak voltak, vagy nagyon sokan voltak 70 pluszosak. Gyönyörű szépen befektették a kaszát a földre, tehát nagyon kicsit arrót hagytak, és bizony az idősebbek, tehát érezték azt, hogy a kasza suhintásával a testükkel is mozogtak benne, tehát nem erőből kaszáltak, nem kapáltak a kaszával, hanem suhintották, és akkor ugye a testmozgásukkal erőt tudtak adni arra, hogy tehát tudja húzni, tehát és a szalmát, tehát egy kupacra tudja fogni a kasza. Csodálatosan szépen, de mondom, kevés fiatal volt, a többi az mondhatni azt, hogy szépkorú volt, de élményszámba ment az a kaszálás, amit csináltak, és ha ne adj úristen, szóvá tettem, hogy egyenletlen a tarló, akkor azt mondták, hogy a tala is egyenletlen. Mondtam neki, hogy ha a földön csúsztatod, akkor tulajdonképpen rendben van. Tehát így van ennyien, hogy sokan vagyunk sokfélék.
0: Milyen magasságig? 5 centiig elmegy a tarló. Ami már alatta van, egy kicsit a földet vágja, ami fölötte van, akkor meg sarabolta ott a tetejét.
1: Igazából megint csak azt tudom mondani, hogy a hagyományőrzésnek az a csodálatos dolga, régen a parasztembernek nem volt hulladék. Tehát mindent felhasznált, és a régi gondolkodás egy olyan pragmatikus gondolkodás volt, hogy annyit kellett kint hagyni a tarlón, ami nagyon szükséges, mert a többiből a jószág alá tett almot és egyáltalán, tehát ugye, tehát a legvégén, mikor összekaszálták, akkor a nagy bőgővel, ugye, tehát ezt mondjuk ezt a nagy gerebjével, összehúzták a szemet is, azt sem hagyták ott, mert nagyon fontos volt, hogy az apró jószágnak, tyúkoknak, egyéb dolgoknak hazavitték. Tehát a régi paraszti világban nem volt hulladék, mert mindent felhasznált. Ma az urbánus lelkeknél van igazából kukaürítés minden héten.
0: Igen, és akkor, amikor összeszedték hát a markot a hölgyek, hát kicsikéket, régebben azért igyekeztek, mert ugye a nap, hogyha feljött, akkor utána már pihenni kellett, 11 után már azért bevonultak az árnyékba, kévét kötöttek itt, ugye nem sodortak előre, ott kellett meg sodorni ezt a kötelet, nem nádból, meg sásból, hanem a
1: szalmából
0: ami hát már kicsikét ilyenkor, kérdeztem is, ilyenkor nem lett, mert ilyenkor nehezebb megkötni, de azért megkötötték rendesen, úgy tűnik.
1: Úgy van. Igazából ennek is praktikuma van, mert amikor a cséplőgép alá ment, tulajdonképpen, tehát ugye felakadt volna a cséplőgépnek, vagy megfogta volna a szalmát, a töreket megfogta volna, tehát innentől számítva megint csak visszatérünk a hagyományőrzéshez, mert a parasztember mindig logikusan gondolkodott, tehát mindent felhasznált. Ha ő ebbe segítséget vett, az a másik munkahelyen, vagy a másik munkafázisnál már akadályozott tényező volt. Ragyogó szépen. A fiatalok nem tudták, de az idősebbek tudták, hogy a kalász össze kell fordítani, és úgy kell kévekötéshez tulajdonképpen, tehát előkészíteni az anyagot. Az volt még az érdekes ezen a versenyzésen, hogy különböző méretű kévéket csináltak, ugye nagyon sokfajta volt, természetesen attól függően, hogy milyen kévekötést tudtak kialakítani, hát voltak kisebbek, nagyobbak is, természetesen megint ezt tudom mondani, hogy ettől érdekes, hogy mindenki másképpen csinálja.
0: Pár éve kérdeztem, hogy mi az, ami jól meg van kötve. Az, amit megrázunk, nem esik szét. Ugye? Volt, ami szétesett most?
1: Pontosan így van. Ezt nem néztük meg, mert azért ennyire már zsűriség nem vagyunk. Igazából azt nagyon néztük az, hogy ha tulajdonképpen a kévét raknak, hogy az ne befelé lejtsen, hanem tulajdonképpen, hogyha később eső van, akkor az le tudjon csurogni róla. Meg nagyon fontos dolog, hogy volt, aki megkérdezte, hogy merre van éjszak, vagy legalábbis betájolták. Ugye az utolsó kévét, a paptagot, annak hívják, a tetejére kell tenni, és mindig a széllel szembe kell, a uralkodó széljárással szembe kell tenni, azért, hogy ne tudja szétbontani az egész bogját, tehát a kévé utolsó felhelyezése nagyon fontos dolog.
0: Hogy ettől sokkal nagyobb kereszteket raktak, mert kint maradt egy jó darabig, amíg be nem szállították, amíg sorba nem kerültek, ugye, igen, a cséplőgép, mert az vagy udvarról udvarra ment, vagy a cséplőgéphez vitték, attól függően, igen, hogy egyeztek meg, és nagy kereszteket raktak, és szépen úgy, hogy az esőtől, amint ahogy mondtad, hogy megvédje, hogy csurogjon lefelé, mert azért hál' Istennek ma nincs eső, de nagyon fontos az eső ilyenkor is, mert a búzára már, meg a kalászosokra már azt hiszem, hogy nem kell, de a többire még igen.
1: Hogyne, hogyne. Szokták is mondani azt a népi közmondást, hogy ha az arató pihen, akkor a kukorica csövel. Tehát ugye, tehát minden esetben tehát elérte ezt az időjárás változást, tehát a július közepén mindig van egy front, amikor tehát a kukoricát napraforgott, a Jóisten meg öntözi. Igazából a régi kézi munkával történő aratás, ugye hosszú időt vett igénybe, és bizony akkor egy nagyon picit már, amikor már viaszos volt a búza, tehát akkor kezdték el aratni, hogy a végére érjenek, mert ugye tehát a kévébe is tehát érett tovább a búza, tehát nem úgy van, mint manapság már, hogy megnézzük a nedvesség tartalmát, és akkor engedjük neki a kombájnak. Régen még erre is kellett figyelni a gazdának, hogy azért learasson, de azért még a betároláshoz meg kellő mértékű szárassága legyen, mert a cséplőgépek ment házóházig, tehát körbejárt.
0: Lassan már megtanulok mindent, de azért még nem mindent, úgyhogy jövőre is marad egy kis tudás még, amit majd elmondasz, ugye?
1: Igazából a lelkemnek nagy öröm az, hogy tehát részt vehetek ezen a rendezvényen, és igazából a tapasztalatomat, vagy egyáltalán a gondolatiságomat meg tudom osztani azokkal, akik meghallgatják. Adja a Jóisten, hogy minél többen visszagondoljunk a régiekre. Én manapság azért sokszor szoktam mondani a szakmának más területén is, hogyha nem tudsz valamit, ne anyádat kérdezd meg, hanem nagyanyádat és nagyapádat kérdezd meg, mert ők az életnek azon a részén voltak, akik gondolkodtak és pragmatikusan megtalálták a probléma megoldó képességét.
0: Hát köszönöm szépen, jó egészséget, és szép időjárás. Én nem azt mondom, hogy esőmentesek, olyan időjárást, ami kell a mezőgazdaságnak.
1: Igazából tulajdonképpen el kell fogadnunk azt, amit a természet tehát tulajdonképpen számunkra ad. Minden további nélkül, tehát azt tudom mondani, hogy az emberek lelkében legyen béke, és egészség legyen, mert ha egészség van, a vidéki embereknek, de nem csak a vidéki embereknek, tehát minden magyar embernek a szorgalma kellő mértékében megvan arra, hogy maga körül tudjon gondoskodni. Köszönöm a lehetőséget.
0: Testi lelki egészség.
1: Ez így igaz, és köszönöm a lehetőséget.
0: Cseh Istvánt, a zsűri elnökét hallották a 33. Sarudi Kaszáló Fesztiválról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Németh Tamás zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Négy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leópápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten a Szentatya hangoztatta, Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senkinek kényszerüljön kivándorlása. Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjainál imádkozott. A 20 négyzetkilométeres Lampedusa sportpályáján bemutatott szentmisén 4000 pap, hívő és bevándorló hallgatta 14. Leó szavait. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400 ezer gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100-100 ezer forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400 ezerre juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idején támogatott nulla gyermeknél lesz pont 400 ezerrel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. Három úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas vezetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedése is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkumulátorgyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés után távozásra szólította fel a céget. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. És köszöntöm Önöket, állandó beszélgető partnerem, a műsor zenei szerkesztője, Szédes László Lőrinci plébános nevében is, akit én köszöntök most itt a Rádió Egri stúdiójában, hiszen itt ülsz velem szemben, kedves Laci atya, Isten hozott nálunk, rádiónk Egri stúdiójában.
3: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Kedves Bebe, engedd meg, hogy a köszöntés kapcsán megint elmondjak egy esetet, hogy szoktuk mondani, hogy egy sztorit.
2: Egy történetet, mert mondjam? Te vagy a történetekkel teli plébános.
3: Igen, a kedves hallgatók felé. Ez ugyanis a vonaton is eszembe jutott a dolog kapcsán. Egy pap kollégáról van szó, akivel nagyon nagy jó barátságban vagyunk. Mindössze egy év korkülönbség van közöttünk, egy évvel fiatalabb nálam. Meghallgatott egy adást, és annyit jelzett nekem vissza, hogy nagyon kuriózom a ti műsorotok, nem csak a zene, hanem a beszélgetésetek miatt is, amelyet folytatsz, ahogy te nevezed Böbével. És így folytatta, félelmetes, hogy a zenék kapcsán te mi mindenre emlékszel, éppen ezért hódolatom az őrületed előtt. Bevallom, hogy ezt adáson kívül is elmeséltem Böbének, és mindketten nagyon jót nevettünk. A mostani összeállítás kapcsán is ilyen emlékek lesznek, és ez felidézte bennem ezt a történetet.
2: Csönges be hozzám, jó barát, csak ne álmos hajnalon. Mennyire tudjuk ennek a dalnak a szövegét, legalábbis szerintem sokan kívülről elénekelnénk. De most légy oly kedves, kedves Laci atya, te mondd el ezzel a dallal kapcsolatosan az élményeidet, emlékeidet. Mi jut eszedbe erről a dalról?
3: Emlékeim szerint 1973-ban született ez a dal, és úgy rémlik az emlékeimből, hogy a Ki mit tud című versenyen tűnt föl a Generál együttes ezzel a felvételével. A kiskönyvecskémben, a Ki kicsoda a magyar rockzenében címűben röviden a következőt találtam a Generálról. Az 1972-es Ki mit tudon tűntek fel, a Mikrolid énekegyüttessel együtt. Ennek tagjai Várszegi Éva, Selényi Hédi, Bódi Magdi. Ugyanebben az évben, 1972-ben a Tázdal Fesztiválon is indultak. Zárójelbe hadd jegyezzem meg, amikor a Tázdal Fesztiválos dalokat hallgattuk, ott hallhatták a kedves hallgatók a Mit tehet az ember egy eltört szerelemet című felvételüket. Ezzel úgy tudom, hogy díjat nyertek a 72-es fesztiválon. Itt néhány nagy sikerű dalt a kiskönyvecske cím szerint fel is sorol tőlük. Kövér a nap, ha ismerném, lehajtott fejjel, kérdés, felelet. Megint hadd mondjam zárójelbe, mind megvan a gyűjteményben, és most már a Szent István Rádiónak is. Röviden ennyit találtam a kiskönyvecskében róluk. Figyeljék meg a kedves hallgatók, a sajátságuk volt, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettek a kristálytiszta énekre, a vokálra. A velük levő három lány is csodálatosan énekelt. Emlegettem már az egyik adásban, amit mondott a Lőrinci kántor úr, hogy a lánya mondta egy ilyen dal kapcsán, hogy mivel nincs benne egy hamis hang sem, biztos számítógéppel utólag javították ki. Itt ilyen még nem volt. Ahogy ő is mondta, akkor feltétel volt az, hogy az énekesek kristálytisztán tudjanak énekelni. A Generálnál sem volt utólagos számítógépes javítás, ahogy halljuk a felvételen, a profi ének így hangzott el tőlük.
2: Meg is hallgatjuk akkor ezt a kristálytiszta énekhangot. A Mikrolid ének együttes és a Generál együttes Csönges be hozzám jó barát című dala szól 1973-ból.

0: Úgy örülök, kedves Laci atya, hogy az Apostol együttes dalát is beleszerkesztetted ebbe az adásba, mert én nagyon szeretem a Hungária együttes mellett az Apostol együttest is, és olyan jó meghallgatni, hogy ezek az együttesek hogyan indultak, hiszen manapság dalaikat, közismert slágereiket sokat hallhatjuk, de a kezdeti dalokat, azokat a dalokat, amelyekkel elindult az együttes pályafutása, már lényegesen kevesebbet. De milyen jó, hogy van a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk, és fel tudjuk eleveníteni azokat a dalokat is, amelyek megalapozták ezeknek a zenekaroknak valóban a szakmai pályafutását és életét. Miből váltak mivé? Akkor az Apostol együttes kezdeti időszakának dalait is meghallgatjuk, jogosan fogalmazok többes számban, hiszen nem csak ezt az egy dalt hallgatjuk majd meg az Apostol együttestől, de most egy konkrét dalt, melynek címe Vándor, milyen az út? Mit tudhatunk erről a dalról?
1: Szintén a Petőfi Rádió egyik könnyűzeni műsorában hallottam ezt gyerekkoromban először. Már ott felfigyeltem rá, és hogy többször hallottam, hallás után igyekeztem megtanulni a szövegét, hogy tudjam fejből. Hadd idézzek belőle, oly sok ember él talán úgy, hogy el nem mozdul onnan, ahol született, míg a másik 100 útra kél, nyugtalanul járva a vidéket, s megkérdezik, hogy vándor, milyen az út, milyenek a lányok, ha arcuk kigyúl, és milyen a tenger, ha vihardul, mesélj nekünk. Vándor, sok a kaland, nem zavar a pergő, idegen hang, megpihensz egy sátor rőzse alatt, mesélj nekünk. Még egy szövegrész, ami nagyon tetszik. Azt mondják, te rád, csavargó, irigyellek mégis titokban téged, mert tiéd az út, a napfény, nyugtalanul járod a vidéket, s megkérdezik, hogy ne folytassam. Az Apostol együttes újjá is alakult, de ahogy Böbe említette, ez a kezdeti időszakából való ez a felvétel. Azt hiszem, hogy Böbe szoktam mondani, hogy ennyi bevezetés után már meghallgathatjuk a dalt.
0: Így is teszünk a folytatásban. Vándor, milyen az út címmel? Az Apostol együttes dala szól 1972-ből.

0: Kedves Laci atya, csupa-csupa klasszikus gyűjtöttél nekünk össze egy csokorba, hiszen az Így szólt hozzám a dédapám című dal is olyan, amelynek ha nem is a teljes szövegét, de jó pár szavát és mondatát tudjuk mind a mai napig idézni, hiszen egy örök klasszikus. Szomorú, szívhez szóló, az életről szóló. Neked még mi jut eszedbe erről a dalról?
1: Többször emelgettem már gyerekkoromból a szovjet orosz gyártmányú Szokol rádiót. Ezt a dalt is azon hallottam először valamelyik tánczenei műsorban. Egyik általános iskolai osztálytársamnak volt ez óriási kedvence. Tulajdonképpen ő hívta fel a figyelmemet erre. Egyszer emlékszem, egy iskolai szünetben 2 óra között megkérdezte tőlem, hogy hallottad már a rádióban a dédapámat? És értetlenül néztem rá, hogy mire gondolsz, mire ő, hát a Skorpió ragyogó nagy slágerére. És bevallom, hogy amikor aztán először hallottam a rádióba, rögtön erre az osztálytársamra gondoltam, és örültem, hogy felhívta a figyelmemet rá, mert attól kezdve egyik kedvencem lett tőlük ez a felvétel. Az jutott még eszembe róluk, hogy ha jól emlékszem, onnan kapták a Skorpió nevet, hogy az együttes tagjai a Skorpió csillagkép alatt születtek. Ez így rémlik a gyerekkoromból, innen jött a neve. A kiskönyvemmel a következőt találtam róluk. Ferenc Károly, miután kivált az LGT nevű együttesből, 1973-ban alakította meg. Tagjai a Miniből, a Hungáriából, a Teátrumból és az Apostolból jöttek. Röviden csak ennyit, a szövegéből azt hiszem, hogy nem kell idéznem, mert ahogy Böben most elmondotta, fogalommá vált már ez a felvétel a szövegével együtt, a fiataloktól pedig azt kérem, hogy figyeljék, valóban, hogy Böbe említette, az életből vett sokat mondó történet a dal szövege.
0: Amelyet most meg is hallgattunk, a Skorpió együttes Így szólt hozzám a dédapám című dala szól 1974-ből.

0: Sose halok meg. Én mondom, a Pannónia együttes pedig el is énekli majd nekünk ezt a dalt, amelynek pontosan ez a címe, Sose halok meg. Neked milyen emlékek jutnak eszedbe, kedves Laci atya, erről a dalról?
1: A mulatós zenék között szoktak énekelni, hogy sose halunk meg, ej, sose halunk meg. Szerintem a dal szerzői innen vehették a ihletet, így született meg ez a felvételük. Egyik kedvenc együttesem az 1960-as évekből a Pannónia. Sok ragyogó nagy sikerű dallal szerepeltek a könnyűzenei életben. Hadd idézzek röviden a szövegéből. Oly jó nekem barátok közt, kedvem vidám nyomban, és nevetnék mindig, ha köztük lehetnék. Oly jó nekem barátok közt, minden olyan könnyű, s nagyszerű nékem, hogy szólni szeretnék. Sose halok meg, soha-soha, sose feledlek, soha-soha, örökké így élek, mindig szeretnek, sose halok meg. Tovább hadd ne folytassam. A szövegből kicseng az is, hogy mondja, hogy mindig szeretnek, tehát az ember vágyik arra, hogy szeretetet kapjon az emberektől, a Jóistentől. Az Atya ezt a szeretet vágyat belénk oltott, amikor megteremtett bennünket. A dal szövegje erre is szépen visszautal, és figyeljék meg a kedves hallgatók, ilyen kis pergős, nagyon vidám lesz a dalnak a zenéje, a ritmusa is.
0: Ha már a szeretetről szólsz, kedves Laci atya, az jutott eszembe egy filmben, olyan szépen megfogalmazták, hogy szeretni és szeretve lenni az élet két fontos momentuma ebben az egy mondatban benne van. És akkor most erről is énekel többek között a Pannónia együttes Sose halok meg című dalában.
1: Mielőtt felcsendülne, most erről az jutott eszembe, hogy figyeljék majd a kedves hallgatók, hogy ezt a vidámságot, amit az ember részére a szeretet jelent, a dal a zenében hogyan fejezi ki.
0: 1967-ből szól a felvétel.

0: A Corvina együttes felvételével folytatjuk mai adásunkat, amelyről mit is mondhatunk el?
1: Érdekes címe van, Csúnya Panni. Furcsának tűnhet első hallásra, de nagyon találó a dalszövege. Egy olyan fiúról szól a dalszövege, aki szerette egy lányt, aki testileg nem nagyon szép, de a fiú mégis a szíve mélyéből szereti őt. Hadd idézek a szövegéből. Csúnya Panni volt az én kedvesem, Csúnya Panni volt az én szerelmem, biztos nem tudod, hogy miért szerettem őt. Csúnya Panni nem járt emberek közé, inkább elvonult a négy fal mögé. Csúnya Panni csak engem várt kedvesen, ó igen. Ha együtt voltunk, jó volt a kedve, mindig csak a kedvemet kereste. Csúnya volt, de nekem mégis szép. Csúnya volt, de a szemébe néztem, minden bánatom elfeledtem. Szép volt akkor nekem a legszebb lány. Csúnya Panni mégis álmokban járt, tudom, ő volt ott a mesebeli királylány. Igen, ő volt a legszebb, de ott is csak engem várt. Ó, igen. És most erről eszembe jutott egy történet, engedd meg kedves bébe, hogy elmondjam a hallgatók felé. Hadd ne nevezzem meg konkrétan, ez egyik állomáshelyemen történt, hogy 8. osztályosoknak tartottam hittanórát, és éppen a család, a szerelem, a szeretet, családalapítás volt a téma. És nagyon jól emlékszem, hogy a hittanóra végén odajött hozzám az egyik lány, és azt kérte, hogy négy szem közt egy kicsit beszélhessen velem. Erre igent mondtam, és szó szerint idézem, ezt a kérdést tette fel nekem. Atya, ugye én nem vagyok valami nagyon szép? Bevallom, hogy megdöbbentett a kérdése, hirtelen azt se tudtam, hogy mit válaszoljak, és hogy szoktok emlegetni Jézus ígérete alapján, ilyenkor segít nekünk a Szentlélek Úristen, hogy ajkunkra adja a vigasztaló szavakat, mert én erre a következőt mondtam neki. Hadd idézzem neked azt, amit én tanultam idősektől a szüleimtől, a szülőfalumban így van a palócok közmondása, hogy a szépséget nem eszik kanállal. Így hangzik a közmondás. Anyukám ezt többször emlegette, hogy a testi szépség mulandó. Elég egy baj, egy betegség, egy baleset, és a testi szépség elmúlik, de a lelki értékek, a lelki szépség az megmarad, és ezeket visszük magunkkal a túlvilágra. Gondolj arra, hogy neked is nagyon sok lelki kincsed van, amit kaptál a mennyei atyától, és majd meglátod, lesz egy olyan fiú, aki majd szeretni fog téged, mert nem csak a külsőt fogja nézni, amit a testi szemeivel lát, hanem felismeri benned a lelki értékeket, a lelki szépséget is.
0: És megadatott neki, tudsz valamit róla, hogy hogyan folytatódott az élete? Jött az életében egy olyan fiú, aki őt szépnek látta?
1: Nem, semmit nem tudok azóta erről a lányról. Hát akkor hadd mondjam el, hogy ez Nagy Kátán történt, nem sírtak vele semmiféle titkot. Azt se tudom már, hogy hívták, azt se tudom, hogy hol van, de arra emlékszem, hogy amikor ezt elmondtam neki, akkor könnyes lett mind a két szeme, és ilyen suttogó hangon csak ennyit mondott, hogy atya, köszönöm. Hát erről a dalról eszembe jutott, gondolom, hogy a dal szövegírója is egy ilyen tapasztalatot vehetett alapul, és az alapján írták meg ezt a szöveget.
0: Mi pedig köszönjük szépen neked, hogy elmondtad nekünk ezt a történetet. Valóban minden történetből lehet tanulni és okulni. Hallgassuk akkor ezen információk birtokában a Corvina együttes Csúnya Panni című dalát. Szóljon a felvétel 1973-ból.

0: Milyen emlékek és történetek is jutnak eszedbe, például az Illés Együttes a Tündér című dalával kapcsolatosan, mert hogy hamarosan ezt a felvételt hallgatjuk meg.
1: Az általános iskola 8. osztályába jártam, amikor ez a dal született. Úgy ismertem meg, hogy egy általános iskolás fiú osztálytársam szólt nekem, hogy ő is mindig hallgatja az összes könnyűzenei műsort a Petőfi Rádióban. És feltette nekem a kérdést, hallottad már az Illéstől a Tündér című felvételt? Mire én? Bevallom, még nem. Erre ő, ó, hát akkor te el vagy maradva. Bevallom, következő alkalommal, egy pénteki napon volt, az 5 órai Tea című műsorba csendült fel, ott hallottam először. Rögtön felfigyeltem rá, és eszembe jutott az iskolai osztálytársam, hálásan gondoltam rá, hogy felhívta a figyelmemet erre a dalra. Érdekessége lesz, hogy ez már az újjá alakult Illés Együttes felvétele volt. A kis könyvecskémből hadd idézzek, hogy mit írnak erről, tehát amit most mondok, szó szerint felolvasom, így hangzik. A Szörényi testvérpár és Bródi János, valamint Pásztüd Zoltán 1973-as távozásával befejeződött az Illés Együttes sikeres korszaka. Az 1974-ben újjászervezett, s azóta többször is alakult gárda a sikereiben már meg sem közelíti a régiét. Ezt nem én mondom, ezt a részt tehát szó szerint felolvastam a Ki kicsoda a magyar rockzenében című könyvemből. Tehát a szöveg alapján is kitűnik, hogy az újjáalakult Illés Együttesben új tagok szerepeltek, de a régi klasszikus csapatból ott volt közöttük Illés Lajos. Ez a felvétel tehát már ebből a korszakból való. Hadd idézek a szövegéből. Én egyszer láttam holdas éjjel, lány volt a szeme szép. Ott rátaláltam, megszerettem, szívembe zártam én. Más sohasem kell nékem. Én, hogyha látom rám nevetni, tündérem két szemét. Én újra érzem, megtaláltam, hőtársam végre én. Más sohasem kell nékem. És ezt egy lány énekli, hű szerelmem kérted lám, szívemet adtam néked én. Szerelmedet kérem már, életem adtam érte én. Tudom, szerelem volt születésem, tudom, szeretlek én, amíg élek. Hadd ne folytassam, megint, hogy őbe szokt emlegetni, örök téma a szerelem. Ebben a dalban, ennek a szövegében is ez szólal meg. És érdemes felfigyelni a szövegben arra, hogy benne szerepel az igazi szerelem, és az ebből adódó hűség és a másik mellett való kitartás.
0: Ezen információk birtokában hallgatjuk akkor most meg az Illés Együttes a Tündér című dalát.

0: Örök és nagy igazsága a most következő dal címe, miszerint nem lehet boldogságot venni. Az M7-es együttes örök klasszikusáról beszélek, és kedves Laci atya, kíváncsian teszem fel feléd a kérdést, mi jut eszedbe erről a dalról?
1: Bevallom, gyerekkoromban az Ég és Föld között nekem jobban tetszett ennél a felvételnél. Volt egy olyan fiú, akivel együtt minisztráltunk a szülőfalomba, viszont ő nagyon szerette az M7-est, és emlékszem, hogy egy alkalom azt mondta nekem, hogy szerinte ez a felvétel sokkal jobb, mint az Ummamamma. Erre mondják, hogy ízlések és pofonok. Később aztán, hogy ezt a dalt többször meghallgattam, valóban rájöttem, hogy milyen komoly mondani valója van, hogy Böbe ezt említette, és zenélég is milyen pazar módon művészen kidolgozott. Hadd idézek a szövegéből. Ha pénzed van, annyi mindent megvehetsz, autót és egy szép lakást. De igaz értéket szívedben keres, sose nézd a csillogást. Nem lehet boldogságot venni, a szegény néha gazdagabb. Amiről azt hitted, hogy szép lesz, csak egy múló pillanat. A végtelen soha nem lehet tiéd, hiába is hajszolnád. Van mindened, de csak voltak álmaid, én már sosem várok rád. Hogy ne folytassam. Azt mondhatom róla, hogy a dal szövegét az életből vette a szövegírója.
0: Most meghallgatjuk az M7-es együttes Nem lehet boldogságot venni című dalát, amellyel az 1976-os évet idézzük.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgia zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönöm szépen Szédes László Lőrinci plébánosnak, hogy ezúttal is utitársam volt, és nagyon jó zenéket válogatott nekünk. Köszönöm szépen az ő munkáját, csak úgy, mint a technikai munkatárs Bilincsék Márton segítségét is.
1: Mielőtt elköszönjük a kedves hallgatóktól, még annyit ehhez hadd tegyek hozzá, hogy a műsorokban nyilván csak olyan zenéket hallhatunk, amelyek megvannak a gyűjteményemben, magyarán ebből a listából tudunk válogatni.
0: Köszönöm szépen neked az erei időutazást, és köszönöm szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió stúdiójából. A hírszerkesztő, bemondó Debnár Ádám vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli program kínálatunkat. A műsorismertetést követően a nap imája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a Vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután újra hírek, majd azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. Kalendáriumunk keretében a nap jeles eseményeit ismertetjük, aztán 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, amelyet a napverse követ. 6 óra 30 perctől ismét a Vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket, majd egyházi híreket mondunk, ezután az evangélium hangzik el magyar, szlovák és roma nyelven. 7 óra 35 perctől a Könyvek könyve című műsorunkkal jelentkezünk, 8 óra előtt ismét elhangzik a nap imája, majd híreket mondunk. Kedves hallgatóink, ezek a reggel programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk.

0: A nap imája.
1: Gregor Linsen imája. Uram, a te kezedbe teszem életutamat, kísérj engem. Uram, a te kezedbe teszem az időmet, légy irgalmas. Uram, a te kezedbe teszem félelmemet, hallgass meg engem. Uram, a te kezedbe teszem a szívemet, tölts be engem. Uram, a te kezedbe teszem a fájdalmamat, szabadíts meg engem. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leópápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten a Szentatya hangoztatta, Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senkinek kényszerüljön kivándorlása. Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjainál imádkozott. A 20 négyzetkilométeres Lampedusa sportpályáján bemutatott szentmisén 4000 pap, hívő és bevándorló hallgatta 14. Leó szavait. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400 ezer gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100-100 ezer forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400 ezerre juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idén támogatott nulla gyermeknél lesz pont 400 ezerrel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. Három úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas vezetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedésre is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Azonnali hatálya megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkumulátorgyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés után távozásra szólította fel a céget. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leó pápa az amerikai szabadság érdem érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt. Szervezetbűnözés és klímaváltozás. Zmerili nővér az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Péter fillérek. A pápa a karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. XIV. Leó az amerikai szabadság érdem érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának aláírása 250. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetben szólt a filadelfiai Independence Mall téren összegyűltekhez, amely beszéddel átvette a National Constitution Center által adományozott Liberty Medal, azaz szabadság érdemérem kitüntetést. A Nemzeti Alkotmányossági Központ egy non-profit, pártoktól független intézmény Philadelphiában, amely az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának szentelt múzeumként, oktatási központként és vitafórumként működik. Ezt a rangos, évente odaítélt amerikai kitüntetést a philadelphiai National Constitution Center adományozza olyan világvezetőknek és személyiségeknek, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tettek tanúbizonyságot a szabadságjogok kiterjesztéséért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van többek között Nelson Mandela, a Dalai Láma, Jimmy Lai, Václav Havel, Volodymyr Zelenszky és Mihail Gorbacsov. 14. Leó pápa amerikai származására utalva úgy fogalmazott, hogy e nagy nemzet fiaként örömmel csatlakozik azokhoz, akik Isten áldását kérik Amerika jövőjére, hogy a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott magasztos eszmék továbbra is az egység, az igazságosság és a béke útján vezessék az országot. Beszédében Leó pápa felidézte a függetlenségi nyilatkozat jól ismert sorait, amelyek szerint minden ember egyenlőnek teremtetett, és teremtőjétől elidegeníthetetlen jogokat kapott, köztük az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jogot. Rámutatott, hogy bár ezek a gondolatok a felvilágosodás nyelvezetében fogalmazódtak meg, végső alapjuk a bibliai emberképben rejlik. Éppen itt fedezzük fel az emberi méltóság alapját. Azt a méltóságot, amely megelőzi bármely állam létrejöttét, és amelynek védelme az állam legfőbb feladata, hangsúlyozta 14. Leó. Ezt követően emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 250 év során emberek milliói tekintettek Amerikára a szabadság földjeként. Az ország egymást követő bevándorló nemzedékek előtt nyitotta meg kapuit, lehetővé téve számukra, hogy gyermekeikkel együtt részt vegyenek a nemzet jövőjének építésében. Ugyanez a szabadság szeretet ösztönözte az Egyesült Államokat arra is, hogy a két világháború idején nagy áldozatok árán a saját határain túl is kiálljon a szabadság ügye mellett. Leó pápa ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az alapítók álma nem valósult meg egyszer s mindenkorra. Az igazságosságot és a szabadságot megtestesítő társadalom felépítése nem volt könnyű, és sok tekintetben ma is folyamatban lévő feladat. Hozzátette, minden nemzedéknek újra magára kell vállalnia ezt a küldetést, szembenézve korának új kihívásaival. Beszédének központi részében 14. Leó az élethez való jogról elmélkedett. Rámutatott, hogy a függetlenségi nyilatkozat elsőként ezt a jogot nevezi meg, hiszen aki életét elveszíti, az szabadságával sem élhet, és a boldogságot sem keresheti. Egy nemzet életereje szorosan összefügg azzal az értékkel, amelyet minden emberi életnek tulajdonít, annak minden formájában és állapotában, elismerve, hogy minden személy méltósága puszta létezéséből fakad, mutatott rá Leó pápa. Az emberi élet belső értéke arra indítja az embert, hogy csodálattal szemléje a teremtő művét, és tisztelettel őrizze ezt a felbecsülhetetlen ajándékot. A pápa hangsúlyozta, hogy ezt a tiszteletet a törvényhozásnak is tükröznie kell. Olyan törvényekre van szükség, amelyek a fogantatás pillanatától a természetes halálig elismerik és oltalmazzák ezt az ajándékot. Hozzátette, egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes támogatni, megvédeni és megbecsülni minden ember életét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét és azokét, akiknek értékét megkérdőjelezik. 14. Leó ezután a szabadság valódi jelentéséről szólt. Rámutatott, hogy azt gyakran pusztán úgy értelmezik, mint annak lehetőségét, hogy az ember azt teheti, amit akar. A hiteles szabadság azonban ennél sokkal mélyebbre vezet. Az igazi szabadság azon a képességünkön alapul, hogy felismerjük az igazságot, és ragaszkodunk a jóhoz, még akkor is, ha ezért nagy áldozatot kell hoznunk. Ez a vágy az igazság és a szabadság után készteti az embereket arra, hogy feltegyék életük legfontosabb kérdéseit. Mi az élet értelme, mi végső célunk, és ki számunkra Isten? Leó pápa kiemelte az Egyesült Államok alkotmányának első alkotmány kiegészítésében biztosított vallásszabadság jelentőségét is. Ez biztosítja minden ember számára, hogy félelem és kényszer nélkül kövesse lelkiismeretét, nyilvánosan megélhesse hitét, és közösségeivel együtt hozzájáruljon a közjó építéséhez. Rámutatott, hogy ennek köszönhetően alakult ki Amerikában a vallások közötti párbeszéd és együttműködés gazdag hagyománya, amely sokat tett a nemzet történelmét meghatározó erkölcsi kérdések közös megvitatásáért. Remélem, hogy ez a hagyomány továbbra is olyan közéleti párbeszédet eredményez majd, amelyet a mértéktartás, a másik véleményének tisztelete és a közös nevező keresése jellemez a béke és a kiengesztelődés szolgálatában, otthon és a nemzetek között egyaránt. Beszéde végén 14. Leó az Egyesült Államok jelmondatára az E pluribus unum, sokból egy feliratra utalt. Emlékeztetett arra, hogy különböző származású, vallású és nyelvű emberek tudtak közös nemzetet építeni, mert ugyanazok az időtálló eszmények kötötték őket össze. Egy nemzet csak akkor virágozhat, ha valóban egységes. Nem múló célok, hanem olyan eszmények kapcsolják össze, amelyek nem halványulnak el az idő múlásával. A pápa azt kívánta, hogy a közös emberi méltóság, az egyenlőség és a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott jogok a jövőben is az amerikai társadalom egységének és reményének forrásai legyenek. A szabadság érdemérem átvételekor 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója az alapító eszmények melletti új és ünnepélyes elköteleződés alkalma legyen, hogy Amerika továbbra is a békét, a jólétet, a nagylelkűséget és a nemes lelkűséget szolgáló nemzet maradjon. Végül az országot és annak jövőjét az igazi szabadság és a maradandó béke forrására bízta, majd így fohászkodott. Isten áldja Amerikát!
1: A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt. Szervezetbűnözés és klímaváltozás. 14. Leó pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban Gustavo Francisco Petro Urrego kolumbiai elnököt. A politikus a Szentszéki államtitkárságon folytatott tárgyalást a dél-amerikai ország és a térség szociálpolitikai helyzetéről, különös tekintettel a konfliktusokra, a nemzetközi szervezet bűnözésre és a klímaváltozásra. A Szentatya július 2-án csütörtökön délelőtt fogadta a vatikáni apostoli palotában Gustavo Francisco Petro Urregót, a kolumbiai köztársaság elnökét. A politikus a pápai audienciát követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Daniel Pajo atyával, aki az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok multilaterális osztályának helyettes titkára. Az államtitkárságon folytatott CVS megbeszélések során, melyekről a Szentszéki Sajtóközpont közleményben tájékoztatott, a felek megelégedésüknek adtak hangot a Kolumbia és a Szentszék között fennálló jó kapcsolatok miatt, melyeket az egyház és az állam állandó és pozitív együttműködése jellemez, a béke, a kiengesztelődés és a nemzet egységének előmozdítása érdekében. A találkozón áttekintették Kolumbia és a dél-amerikai térség társadalmi és politikai helyzetét. Különös tekintettel a konfliktusok, a nemzetközi szervezetbűnözés és a klímaváltozás okozta hatásokra.
0: Smerili nővér, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Leo Pápa új vezetőket nevezett ki az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumba. Alessandra Smerilli nővért prefektusnak, Fabio Baggio Biborost a Laudato Si felsőoktatási központért felelős proprefektusnak, a szlovák József Barlász prelátust pedig titkárnak. A június 30-án bejelentett kinevezések szeptember 1-én lépnek hatályba. Alessandra Smerilli nővér a Don Bosco Szalézi nővérek tagja, 2021 óta a dikasztérium titkáraként szolgált, és mostantól prefektusként vezeti majd a vatikáni szervet. A 79 éves Michael Cerny bíboros utóda lesz, aki 2022 óta volt a dikasztérium prefektusa. A kinevezésekkel teljessé válik az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új vezetői csapata, amely vatikáni szerv feladata az egyház munkájának elősegítése, az igazságosság és a béke, a migráció, az egészségügy, a jótékonyság, a teremtett világ iránti törődés terén és az emberi méltóság előmozdítása világszerte.
1: Péter fillérek. A pápa karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. Közzétették a pápához érkező adományokat gyűjtő alap éves jelentését, amellyel a hívek az egész világról támogatják Péteri küldetését és karitatív kezdeményezéseit. 2025-ben ez az összeg 57,6 millió eurót tett ki. A legadakozóbb országok között találjuk az USA-t, Olaszországot és Brazíliát. Sok projektet finanszíroztak, mint például templomok építését Egyiptomban, valamint egy kolostorét Sri Lankán. A Péter Fillérek Alapítvány 2025-ös jelentése szerint 57,6 millió euró adomány gyűlt össze az egyetemes egyház küldetését és a rászorulók megsegítését célzó számos kezdeményezésre, míg a kiadások összege valamivel több, 59,8 millió euró volt. A különbség a külföldi valuták átváltási költségének ingadozásából fakad. 2025-ben 54,5 millió euró hozzájárulást folyósítottak, amelyből 41,2 millió a Szent Szék által vezetett tevékenységek támogatására, a pápa apostoli küldetésének szolgálatára, míg 13,3 milliót a leginkább rászoruló személyek közvetlen megsegítését célzó projektekre fordítottak. A nagyobb bevételek 63,6%-ban az egyházmegyékből érkeznek, ezt követik a magánadományozók, az alapítványok és a szerzetesi intézmények. A Péter Fillérek Alapítványba folynak be azok az adományok, amelyeket a plébániákon gyűjtenek szerte a világon Szent Péter és Pál ünnepén, majd a pápai képviseleteken keresztül továbbítják a Szent Széknek, kivéve az olasz egyházmegyéket, amelyek közvetlenül küldik a persejpénzt. További adományok érkeznek banki átutalással, csekken vagy interneten, hitelkártyával vagy debitkártyával, végül pedig azok a hagyatékok, amelyekről végrendeletben döntenek a Szent Szék javára. Az adományok földrajzi megoszlása szerint az Amerikai Egyesült Államokból érkezik 25,1%, aztán Olaszország és Brazília legbőkezőbb. Őket követi Dél-Korea, Németország, Franciaország és Spanyolország. A Péter fillérek segítenek abban, hogy a pápa anyagi támaszt nyújtson a fejlődő országoknak és a háború sújtotta lakosságnak, valamint különféle módokon támogassa a plébániák, egyházmegyék és szerzetes intézmények evangelizáló jelenlétét, melyek nehéz helyzetben vannak. 3 tevékenységi körre bontható a támogatás: az evangelizáló jelenlét kiszélesítése, szociális projektek, valamint az evangelizáló jelenlét támogatása összesen 13,3 millió euró értékben. Tavaly 252 projektet finanszíroztak, melyek 74 országban valósultak meg, főként Afrikában, Ázsiában és Európában, ahol ösztöndíjakat folyósítottak pápai egyetemekre, papok, szemináristák és szerzetesek részére, akik Afrikából, Latin-Amerikából és Ázsiából származnak. Humanitárius segélyeket nyújtottak továbbá az ukrán lakosság részére. Az evangelizáló jelenlét kiterjesztéséhez hozzátartozik új templomok és más épületek létrehozása, azzal a céllal, hogy előmozdítsák és megerősítsék az újabb helyi egyházakban az evangelizáló jelenlétet. Sri Lankán új kolostort emeltek Mannárban, Egyiptomban plébánia templomot Hagázában, valamint egy lelkipásztori központot Burkina Faso Kája városában. Ami a szociális projekteket illeti, képzési és támogatói programokról van szó, de anyagi segítségről is a helyi közösségek számára. Ilyen jellegű támogatást biztosítottak Gázában. Iskolatermet építettek leányoknak az indiai Dalitban és Ambikapurban, valamint egy középiskolát Dél-Szudánban, Bentiuban. A missziós országok helyi egyházait és a különösen nehéz helyzetben lévőket segítették többek között Myanmarban egy papi otthon létrehozásával Patenben, míg Haitin újjáépítették a Szent Jeromos templom szentélyét, valamint Zambiában a Kabvei Szent Ágoston nagy szemináriumot. A Péter fillérekből támogatják a szentszéki dikasztériumok, intézmények és szervezetek szolgálatát is 3 területen: a pápa apostoli küldetését, a szolgáltatásokat és az igazgatást, valamint a vagyonkezelést. A szentszéki intézmények bruttó költsége, melyek a pápa misszióját segítik, nem számítva maguknak az intézményeknek a levont bevételét, 2025-ben elérte a 404,5 millió eurót, melyből körülbelül 41,2 milliót, vagyis a 10%-át a Péter fillérek fedezték. Az összegből 148,7 milliót fordítottak a nehéz helyzetben lévő helyi egyházak megsegítésére és bizonyos speciális evangelizációs igényekre.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitás küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten a Szent Atya hangoztatta, Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senkinek kényszerüljön kivándorlásra. Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjainál imádkozott. A 20 négyzetkilométeres Lampedusa sportpályáján bemutatott szentmisén 4000 pap, hívő és bevándorló hallgatta 14. Leó szavait. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400 ezer gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100-100 ezer forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400 ezerre juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idén támogatott nulla gyermeknél lesz pont 400 ezerrel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Megnyílt a Bélapát falvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék, a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
3: Reklámot hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma az Emese, a Sarolta, az Antal, a Vilmos, a Metód és a Cipriána, akik névnapjukat ünneplik, ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. Az Emese magyar eredetű jelentése anyácska, szoptató, a Sarolta török-magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint a Charlotte név magyarosítása, jelentése fehér mennyét. Az Antal a római Antonius nemzetség név rövidüléséből származik, jelentése valószínűleg herceg, fejedelem, előjáró. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat, valamint védő sisak. A Metód görög-latin eredetű név jelentése kutatás, nyomozás, csel, furfang, a Cipriána pedig latin eredetű, a Ciprián férfi név női párja, jelentése ciprusi. Isten éltesse tehát az Emese, a Sarolta, az Antal, a Vilmos, a Metód és a Cipriána nevűeket. Ha van ilyen ismerősük, akkor ne felejtsék felköszönteni őket ma. Mi is sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 2026. július 5-e, évközi 14. vasárnap van. Az év 186. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 179 nap van hátra. A napjainkban amerikai hadi cselekmények, majd nemrég a tragikus földrengések okán a hírekbe került Venezuelában, ez a függetlenség napja, Szlovákiában pedig Szent Cirill és Metód napja, állami ünnep. Jöjjenek most a nap eseményei, kronológiai és nem fontossági sorrendben. 1689 éve 337-ben meghalt Konstantinus császár, az első keresztény uralkodó. Eredeti nevén Flavius Valerius Aurelius Claudius római császár. Konstantinus uralkodás alatt a kereszténység államvallás lett Rómában. A birodalom keleti felében Bizánc területén új fővárost alapított, amelyet magáról nevezett el Konstantinápolynak. 1119 éve, 907-ben a Pozsony melletti csatában a magyarok legyőzték a bajor sereget. 844 éve, 1182-ben megszületett Assisi Szent Ferenc, olasz katolikus rendalapító, költő, Itália, az állatok, a kereskedők és a természetvédő szentje. Születéskori neve Giovanni Bernadore, latinul Franciscus Assisiensis, ahogy a Ferenc

Diák nevezték Szerafikus Szent Ferenc. Pontos születési dátuma egyébként nem biztos, hogy a mai nap, igazából ismeretlen, különböző források vannak erre, 1181. január 12, 1182. április 29-e, 82. július 5-e, ugye, a mai évforduló, vagy éppen 1182. szeptember 26-a. Édesapja dúsgazdag posztókereskedő volt, aki fia ifjúkori léhaságait szó nélkül finanszírozta. A férfi vásárdült katona lett, részt vett több háborúban, többször megsebesült. Spoletói betegsége idején egy látomásában megjelent előtte Jézus, aki felszólította, forduljon vissza. Felhagyott a léha élettel, nem törődve azzal, hogy apja kitagadta, rendbe hozatta a Montesubinkói bencés szerzetesek Assisi közelében lévő templomát és szegénységet hirdető követőivel rendalapítási kérelemmel fordult harmadik Ince pápához, aki ezt meg is adta. A rend a szegénység erényén alapult, és Ferenc halála után a közösségek gyorsan szaporodtak Itáliában, de a misszióik eljutottak Angliába, spanyol, német és magyar földre is. Magyarországon először a 14. században íródott Jókai kódexbe jegyezték le tetteit, prédikált a madaraknak, megszelídítette a városban garázdálkodó gubbiói farkast, testén viselte Krisztus sebeit. 1228-ban avatták szentté. A 2013-ban megválasztott új pápa az ő tiszteletére vette fel akkor a Ferenc nevet. 178 éve 1848-ban ezen a napon Pesten kezdetét vette az első magyar népképviseleti országgyűlés. 173 éve 1853-ban megszületett Csontváry Koszka Tivadar festőművész. 161 éve 1865-ben Londonban megalapították az üdv hadsereget, illetve 94 éve 1932-ben született Horn Gyula, aki ugye 94 és 98 között miniszterelnök volt, 2013-ban hunyt el. És akik ünnepelnek, 54 éves Kóka János üzletember, politikus, és 53 éves Roisin Murphy ír, énekesnő, dalszerző. Kedves hallgatóink, ez volt a nap kalendáriuma, tartsanak majd velünk holnap is, és ha Roisin Murphy nevét említettük, talán kevésbé ismerős, de ha azt mondom, hogy Molokó, Sing It Back és a 90-es évek nagy slágere, akkor minden bizonnyal sokan csettintenek felismerve a dalt és emlékezve, meg is hallgatjuk itt a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a költségvetési tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400 000 gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400 ezer gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100-100 ezer forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400 ezerre juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idején támogatott nulla gyermeknél lesz pont 400 ezerrel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. Három úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas vezetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedésre is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul, híreinket hallották.
0: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
0: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wellesz benekérsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Zakkarai Szent Antal Mária, rendalapító. Antal 1502-ben született, valószínűleg decemberben Cremonában. Apja Lazzaro egy genovai patrícius családnak volt a sarja. Anyja Antonietta Pescaroli már 18 éves korában özvegyen maradt, s nem ment újra férjhez, hogy egészen fia nevelésének szentelhesse magát. Antal még egész fiatal volt, amikor szüzességi fogadalmat tett. Leginkább a könyörületesség, a szeretet és az anyagi javakról való lemondani tudás jellemezte. Minden gondolkodás nélkül odajándékozta értékes köpenyét egy koldúsnak. 1520-ban közjegyző előtt visszavonhatatlanul lemondott apai örökségéről, s még ebben az évben beiratkozott a Páduai Egyetemre, az orvostudományi karra. 1524-ben doktorrá avatták, és visszatért szülővárosába, szilárd hittel, erkölcsileg fedhetetlenül, élettapasztalatokban gazdagon. Az egyházban az ige szolgálatára szentelte magát. A Szent Vitál templomban hittanórákat, előadásokat, konferenciabeszédeket tartott. Témája főként a Szentírás, mindenek előtt pedig Szent Pál leveleinek megismertetése volt. 1528-ban pappá szentelték. Lelkesen folytatta apostoli munkáját, egyszer s mind nagy előrelátásról is tanúságot tett, a város előkelő rétege felé fordult, és jámbor társulatokba szervezte őket. A honfitársai által földre szállt angyalként és a haza atyaként tisztelt fiatal pap, reform eszméjétől teljesen áthatva, minden javadalomról lemondott, nem kívánt egyházi karriert befutni. A lombard fővárosban Antal kapcsolatba került az örök bölcsesség oratóriummal. Ebben az aszkéta életet élő közösségben, amelynek számos jelentős ember a tagja volt, köztük két későbbi pápa, IV. Pius és V. Pius is, Antal megismerkedett két milánói nemessel, Giacomo Antonio Morillával és Bartolomeo Ferrarival, akik barátok voltak. Csak hamar ő lett a vezetője a konfraternitásnak. Ebből nőtt ki a Barbaniták kongregációja, amely nevét Szent Barnabás apostolról vette, amely első otthonuk volt. A kongregációt 1533. február 18-án 7. Kelemen pápa hagyta jóvá, Szent Pál áldozó papjai néven. A kongregációnak az volt a fő törekvése, hogy elsősorban tagjai példája révén segítse a klérus és a nép erkölcsi fölemelkedését. Minden rendű és rangú hívőt felszólítottak, hogy csatlakozzék hozzájuk és segítsen elvezetni az embertársát az élő lélekhez és a megvetett Krisztushoz, a megfeszítetthez, írja május 26-án kelt levelében, 1537-ben. A reformpapoknak ez a csoportja Szent Pál nevét vette fel, az ő lelkiségét is magáévá téve, a nemzetek apostola lett a patrónusuk, tanítómesterük, vezetőjük és példaképük az életükben és az apostolkodásban egyaránt. Az új szerzetesi család Szent Pál zászlaja alatt kívánt küzdeni azért, hogy a keresztény szellem megújhódásának szántóföldje és oszlopa legyen. Egy olyan korban, amikor a háború réme fenyegetett, és a teljes kizsákmányolás eredményeképpen nagy volt a szegénység és az erkölcsi hanyatlás, Antal társaival együtt meg volt róla győződve, hogy a hit és erkölcs megszilárdítása csak energikus fellépésnek és olyan módszereknek lehet az eredménye, amelyekre a nép fölfigyel, és amelyek magukkal ragadnak. Ennek jegyében a barbaniták a tereken prédikáltak, nyilvános vezeklést vállaltak, és szembetűnő módon alázták meg magukat. Keresztet vettek a vállukra, kötél volt a nyakukban, mezítláb jártak, maga az alapító is így járta Milánó utcáit. Két alkalommal, 1534-ben és 1537-ben az inkvizíció törvényszéke, Milánó érseke és szenátusa elé állították Antalt, de fölmentést kapott. Az igazolás fokozta apostoli buzgalmát és elérte, hogy sok hívő figyelme a kereszténység központi misztériumai felé forduljon. Igen nagy szolgálatot tett az egyházban az oltári szentség 40 órás nyilvános és ünnepélyes imádásának bevezetésével. Ezt sorra átvették az egyházmegyék. A harangozás bevezetése pénteken délután 3 órakor Krisztus kereszthalálának emlékére. A papság és a műveltebb világi hívők szellemi irányítása és továbbképzése konferenciák révén. A gyakoribb szentáldozás a kolostorok reformjának előmozdítása missziós beszédekkel. A népmisszió, a házaspárok összefogása, a családok megújulása érdekében. Odaadó és nyitott lélekkel fáradozott Antal az angelikák rendjének megalapításán és képzésén is. Antal 1539. július 5-én 37 éves korában eltávozott övéi köréből. Amikor kezdte érezni, hogy erői fogyatkoznak, megkérte, vigyék haza szülővárosába. Ott halt meg édesanyja karjai közt, leghűségesebb tanítványai körében. Nagy vigaszára volt, hogy látomásban megjelent neki Szent Pál apostol. Milánóban temették el, de maradványairól sokáig nem lehetett tudni, hol vannak. Csak 1891-ben találták meg, akkor kerültek a Szent Barnabás templom kriptájába, ahol ma is nyugszik. A barbanitáknak Borromei Szent Károly lett második atyjuk és védelmezőjük, aki folytatta és betetőzte az elkezdett reformot is. Antal Máriát 8. Urbán 1634-ben boldoggá vatta, 13. Leó pápa 1890-ben ezt megújította, majd 1897-ben a szentek sorába iktatta. Ünnepét még szent javatása évében 1897-ben fölvették a római naptárba július 5-ére. Mit kérünk Szent Antal Mária emléknapján Istentől? Urunk Istenünk, add, hogy Szent Pál tanítása által megismerjük Jézus Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, amely Zakkaria Szent Antal áldozópapot képessé tette arra, hogy egyházadban álhatatosan hirdesse az üdvösség örömhírét.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: fényes koszorú. Megsértették az én édesanyámat. Azt mondták róla, hogy már öreg asszony, ráncos a homloka, napja mulóban, s íjkorba bizony látása homályos. Ó, jaj, bemegértik a bölcsek a végzett otromba parancsát. Ó, jaj, betudósok! De én, a tudatlan, nem érthetem ezt meg. Hát ismeritek ti, hogy szólni merészel, izgága szátok a hű szeretetről. Láttátok-e arcát, és kék szeme tündérfényét a sötétbe, ha rémeket űzve hozzám suhogott a gyermekszoba mélyén, s ágyamra hajolva körülötte csönd lett, fény lett körülötte. Láttátok-e aztán, hogy tűnt tova lassan, visszatekintve, az ét aranyozva, rám hagyva a békét? Tudjátok-e, hogy nekem ő az egyetlen, és nem fiatal nekem ő, nem is agg ő, csak édesanyám, akit angyali szó hív szépen csevegőnek, Eulaliának. Nem hagylak el én, lásd, nem hagylak el, áldott. S mint egykora gyermek, kislovagod már öklét mutogatta, ha bántani mertek, úgy zördülök én most a vatkani aljas életre, mi megtép disznó agyarával a porba alázva téged, te magasztos. Nem hagylak el sohasem, te legelső asszony a földön. A gyermeked itt van, hogy védjen örökre, és az időn túl fölrakja fejedre fényes koszorú.
1: Kosztolányi Dezső Fényes koszorú című versét Mensáros László előadásában hallották. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán, édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral, Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanult filozófiát, a következő évben hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le, állást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét az élet és az akkor indult Nyugat munkatársa, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lett. 1917-től az Esztendő szerkesztője, Hatvani Lajos, Karinthy Frigyes, Tóth Árpád mellett alapító tagja volt a Vörösmarty Akadémiának. 30-ban a Kisvalódi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották. 1932-ben francia becsületrenddel tüntették ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a Budapesti Nemzetközi Kongresszust, lemondott a Penklub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vett részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

14. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusa szigetén. A pápa köszöntötte a lampedúzai polgármestert és a helyi közösséget. 14. Leo homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére.

0: 14. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusán. Leo pápa szombat reggel 7 óra 15-kor indult autóval a Vatikánból a Ciampino repülőtérre, ahonnan 7 óra 45-kor indult a dél-olaszországi Lampedusa szigetére, ahová 9 órakor érkezett meg. Leo pápa látogatása visszhangja Ferenc pápa útjának, aki 2013. július 8-án első Rómán kívüli lelkipásztori látogatása alkalmával Lampedusa szigetét kereste fel. Leo pápa a nap során először ellátogatott a lampedusai helyi temetőbe, ahol egy külön területen találhatók azoknak a migránsoknak a sírja, akik életüket vesztették a tengeren az átkelés során. A pápa virággal rótta le kegyeletét a sírok előtt. Ezt követően megállt Európa kapujánál, amely egy művészeti alkotás és a migránsoknak szentelt emlékmű, akik életüket vesztették, miközben az európai kontinens felé hajóztak. A Favaloro mólónál 14. Leo megáldotta a mólót Ferenc pápáról elnevező emléktáblát. Köszöntött néhány migránst, majd délelőtt 10:30-kor szentmisét mutatott be. A portoszálvói szűzanyag egyképe jelen volt a szertartáson. A szentmise végén Leo pápa köszöntötte a hatóságokat, a beteg gyermekeket és az önkénteseket. A látogatás végén 12:30-kor indult vissza Lampedusáról Rómába, ahová 2 óra előtt érkezett meg a Ciampinói repülőtérre. Leo pápa köszöntötte a lampedusai polgármestert és a helyi közösséget. A dél-olasz szigeten július 4-én szombat délelőtt a polgármester és a helyi hatóságok képviselői fogadták az egybegyűltek körében a szentatyát az aréna sportpályán Salinában.
1: Ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa e ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
0: Leo pápa köszönetet mondott a polgármesternek az üdvözlő szavakért, amelyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében mondott el, és megköszönte a fogadtatást. Majd hangsúlyozta. Az a tény, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról nevezték el, annak a köteléknek a jele, amelyet elődöm teremtett meg a közösségetekkel és migráns testvéreinkkel. A pápa közel állt hozzátok ebben a nagyon nehéz időszakban, és ma azért vagyok itt, hogy elmondjam, a pápa továbbra is elkíséri, támogatja és bátorítja a helyi közösséget. Ezt követően Leo pápa kifejtette. Nem azért jött, hogy beszédeket mondjon, hanem hogy ünnepelje az eukarisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, hogy megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad a mindennapi segítő és osztozó gesztusainknak. Igen, ez egy olyan hely, ahol a gesztusok többet mondanak, mint a szavak.
1: Mai gesti per esseri umani hanno bisogno di un cuore.
0: De a gesztusokhoz, ahhoz, hogy emberségesek legyenek, szívre van szükség. Ezért gyűltünk itt össze, hogy Krisztustól merítsük azt a szeretetet, amelyet csak ő adhat nekünk, hogy a mai és a holnapi világ emberibb legyen mindenki számára, zárta szavait 14. Leo.
2: Leo pápa homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Az irgalmas szamaritánus példabeszédéből kiindulva mondta el gondolatait Leo pápa azon a szentmisén, amelyet Lampedusán az aréna sportpályán mutatott be szombaton délelőtt. Irgalmasság, együttérzés, befogadás a keresztények hivatása, mellyel a szeretet civilizációját építhetik. Az európai társadalmaknak fel kell vállalniuk a migrációs jelenség megfelelő kezelését. 14. Leo pápa július 4-én szombaton félnapos látogatást tett a szicíliai Lampedusa szigetén, mely Ferenc pápa 2013-as látogatását őrzi. A sziget déli részén található aréna sportpályán bemutatott szentmisén hangsúlyozta.
1: Dio ci ama sempre per primo.
2: Isten mindig elsőként szeret minket. A tenger, a sziget és lakói arcának szépsége az ő ingyenes kezdeményezését tükrözi vissza. A szeretet megelőz minket, körülvesz és egybegyűjt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogathatlak benneteket Ferenc pápa nyomdokain, aki 2013. július 8-án Lampedúzára akart először utazni Péter utódaként. Az apostolok beutazták a földközi tenger térségét, és megtapasztalták lakóinak vendégszeretetét, ahol évezredek óta civilizációk keresztezik egymást. Az evangélium ott hangzik fel, ahol a népek találkoznak, ahol a személyeket befogadják, ahol életük történései összefonódnak, a különböző kultúrák párbeszédre lépnek egymással. Elnémul azonban ott, ahol mindenki önálló szigetként él, elkerüli a kontaktust. Az irgalmas szamaritánus története ebben az értelemben tovább folytatódik. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika segített újraolvasni ezt a példabeszédet a minket körülvevő drámai helyzetben. Isten igéje mindig a mának szól, és olyan beszélgetéshez vezet minket, amelyből átalakulva jövünk ki. Hogyan válaszolunk majd annak a szeretetére, aki először szeretett minket? Tette fel a kérdést a pápa. Lampedusa és Linosa szigete ma olyan veszélyes úton található, mint egykor a Jeruzsálemből Jerikóba tartó út volt. Itt nem csak egy, hanem több ezer rabló kezébe esett embert láttak, akiktől mindenüket elvették, véresre verve, félholtan otthagyták őket. Másokat a tenger fogadott be, mert nem sikerült eljutniuk oda, ahova remélték. Az előttünk heverő mindenétől megfosztott ember látványa azonnal a közelségre szólít minket.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
2: Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra tanít, hogy a szeretet mindig szabadságban születik, a szabadság pedig döntéseinkben van. Van, aki úgy dönt, hogy felebarátként viselkedik, van, aki inkább nem hoz döntést. A földközi tengeren meghalt emberek mind a döntések, mind az elmulasztott döntések áldozatai. A közjó iránti közöny és a korrupció származási helyeiken, a világgazdasági rendszer, mely szegénységet és kirekesztést termel, a félelem, ami az előítéletet és a megvetést táplálja, a mások drámáján nyerészkedő bűnözők számításai, a válságkezeléstől a szervezett és közös politika kidolgozásához vezető lassú és nehézkes átmenet. Mindez oda vezet, amit a példabeszédben hallottunk, hogy elmennek mellettük. Ezzel szemben fel kell ismernünk az Istenben való közös eredetünket és végtelen méltóságunkat, a határtalan szeretetre szóló hívást. A vallási hovatartozás soha ne adjon okot hátrányos megkülönböztetésre, mintha a hitnek határai lennének, és nem létezne az üdvösségre szóló egyetemes felhívás. Krisztus ledöntötte az elválasztó falakat. Isten szeretete nem létezhet a felebarát szeretete nélkül, akihez közeledünk. Megállni, meghatódni, lehajolni, sírni más fájdalma előtt, ahogy Jézus tette, azt jelenti, hogy belépünk a szeretetbe, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát. Ezáltal építhetjük a szeretet civilizációját annak lelki, kulturális, jogi, politikai, gazdasági értelmében is. Erről tanúskodnak a lampedúzaiak, de mindenki felelőssége, hogy eldöntse, az erő logikáját táplálja, akár a közönnyel, a cinizmussal, hazugsággal vagy gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrzi, az igazsággal, józansággal, közelséggel, gondoskodással. Európának itt a földközi tengeren található csücskéről jobban látszik az a korszakalkotó kihívás, amit a migrációs jelenség állít az európai társadalmak elé, állapította meg 14. Leó pápa.
1: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità.
2: Ahogy az ökológiai átmenet és a béke előmozdítása terén, Európának ebben is egyedülálló lehetősége van, történelméből és kultúrájából fakadóan, ami egyben felelősséget is jelent. Földrajzi helyzete és intézményes beállítottsága miatt képes ebben a térségben szervezetten

0: fogadás kultúrája kapcsán, amit a migrációs útvonalak fenyegethetnek. Így közöny vagy ellenállás alakulhat ki a jelenség drámai vonatkozásai miatt. Sokak számára a nyaralás csak kikapcsolódást, könnyedséget, gondtalanságot jelent. Ezért úgy tűnik, hogy egy láthatatlan falat kell húzni a hajótöröttek és a nyaralók tengere közé. A pápa arra szólította a szigetlakókat, hogy bátran merjenek máshogy gondolkodni, és idővel kreatívan elérni, hogy aki pihenni jön Lampedusára, emberségesebbé válhasson az ő tevékeny szeretetüket látva. Ott lehet igazán pihenni, ahol megtaláljuk az élet értelmét. A valódi jólét akkor jön el, ha a gazdaság igazságos és testvéri. Ebben a gazdaságban a teremtett világ iránti gondoskodás és a szociális barátság olyan egységbe forr, amelyet ma az emberiség keres, jelentette ki a pápa. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezt követve a lampedúzaiak elsőként részesülhetnek belőle, túllépve a megosztottságon és az eltéréseken, amelyeket csak a tevékeny szeretet oldhat föl. A plébánia legyen olyan közösség, ahol az evangélium iskolájában együtt tanulják meg a befogadást, az elkísérést és az integrálást a szeretet közösség jegyében. Az oltár mellett látható Lampedusa patrónája a biztos kikötő szűzanyjának kegyszobra. Szent Ágoston szerette úgy leírni az emberi életet, mint egy viharos tengeren való hajózást, sorsát pedig, mint egy biztos kikötőt. Ne hagyjuk, hogy legyőzzön minket a félelem, hanem tekintsünk lehetőségként és tanúságtételként a hétköznapi fáradozásokra, buzdította Szentatya. Hitüket erősítsék meg a próbatétel és a nagy lelkű elkötelezettség évei. Gondoljanak azokra az időkre, amikor őszinte elszánással ajánlották magukat a szűzanya oltalmába elődeik.
1: Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro. E ogni comunità cristiana è chiamata esserne un riflesso sulla terra.
0: Istenben valamennyien biztos kikötőre találunk, és minden keresztény közösség arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza a földön. Soha ne hiányozzon Lampedusa és Linosa közösségéből a hit, a remény és a szeretet lélegzete, zárta homíliáját Leó pápa, majd a helyiek jellegzetes köszönésével búcsúzott tőlük. Ossá, ami annyit tesz, lelkem, lélegzetem.
2: Lampedusa köszönet nyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére. Alessandro Damiano érsek és Filippo Mannino polgármester hálájukat fejezték ki 14. Leónak látogatásáért. A főpásztor a pápa utolsó simogatásáról beszélt azok számára, akik a remény útján vesztették életüket. A lampedusai polgármester megerősítette a sziget imázsát, mint a béke világító tornyát a világ számára. A tenger számtalan áldozata családjaik és közösségeik nevében köszönjük. Köszönjük az irgalmasság gesztusát, amelyet eljött megtenni, és az imát, amelyet eljött elmondani. Fordult a pápához Alessandro Damiano Agrigentói érsek, a végső áldás előtt, amelyet 14. Leó adott a sportpályán felállított oltárról, ahol szombat délelőtt szentmisét mutatott be Lampedusa híveinek. Ma reggel itt Lampedusán elsősorban azok voltak jelen, akik nem élték túl a tengeri utat, mint például a kis Yusuf, akinek sírja előtt tiszteletét tette a pápa a temetőben. Számukra ez a Mare Nostrum, vagyis a földközi tenger, a kétségbeesés szakadékává és a halál mélységévé vált. Ki tudja, hány ember maradt még a tenger mélyén, azokon kívül, akiket visszaadott, és akik az egyházmegye különböző temetőiben nyugszanak, jegyezte meg az Agrigentói érsek. A főpásztor szerint a pápa látogatása kétségtelenül mindegyikük számára azt az utolsó csókot és azt az utolsó simogatást jelentette, amely talán kevésbé keserűvé tette volna a halált, de azokkal együtt, akiknek nem sikerült eljutniuk Lampedusára, azok is várták a pápát, akiknek sikerült elérniük a partot. Számukra az új

0: életálma, amely a haláltól való meneküléssel kezdődött, folytatódhat. De ez egy olyan álom, amelynek mégis túl nagy ára van, mert azok szegénysége, akiknek a semmiből kell indulniuk, mindig ijesztő. A pápa jelenléte amellett, hogy vigaszt nyújtott és bátorságot ébresztett, Damiano érsek szerint mindegyikük számára békés ölelés volt, amely megkülönböztetés nélkül befogad, és kinyújtott kéz, amely bátorít anélkül, hogy kivételezne. Az érsek köszönetet mondott 14. Leónak azok nevében, akiknek sikerült megérkezniük és próbálnak újrakezdeni, valamint azok nevében, akik távolról félelemmel és aggodalommal követik a nyomdokait. Köszönöm, mondta. Végül emlékeztetve arra, hogy Lampedusa egy furcsa ígéretföldje, mert hiányzik belőle a jövő garantálásához szükséges potenciál és az erőforrások, és általában csak átmeneti állomás, Agrigento érseke hangsúlyozta, hogy Leó pápa látogatása emlékeztetett arra, hogy semmilyen okból ne hárítsuk el ezt a terhet, amely elsősorban megtiszteltetés. Újra ráébresztett minket eredeti hivatásunkra, hogy testvéreink őrzői legyünk. Visszaadta nekünk a vendégszeretett szolgálatát, amelyben találkozhatunk az Úrral, és hagyhatjuk, hogy ő találkozzon velünk.
1: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 7 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400 ezer gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100-100 ezer forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400 ezerre juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idején támogatott nulla gyermeknél lesz pont 400 ezerrel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. Három úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas vezetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedése is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Végül az időjárásról. Sokat csüt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges életre nevelünk című projektet. Az informatika szakos tanulók a tanés során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fájis diákokat interjúvoltak meg a karrier útjukról. A fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezéstechnikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban a Szent István Rádió stúdiójában itt Egerben és a debreceni Bűvösvölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutatófilm is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
3: A Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges Életre Nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
4: Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
3: Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban, és kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék. Ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodás fejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt Lego foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel Lego Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatával a gyerekek. Szakmai kirándulás történt a Egerbe, hál' Istennek a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel, több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem, is. Tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlag szülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai Görögkatolikus Fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösvölgybe, médiaértési és oktatóközpontba, ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.
2: A Miskolci Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges Életre Nevelünk című projektet. A részletekről Kondás Miklóst, az intézmény igazgatóját hallották. Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szent Péter és Szent Pál főapostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
5: Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha külön veszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
6: Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
5: Érdekes helyzet alakult ki én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítás technika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
6: És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
5: Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond múlandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
2: Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. Előadásának témájáról főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplánt hallották. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat idén július 16-a és 19-e között lesz. Több 116-30 év közötti fiatalt várnak, ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Előzetesen online regisztrálni lehet, de majd meg lehet tenni ezt a helyszínen is. A rendezvény keretében lesznek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. A találkozó sátortábor jellegű, erre kell készülni, illetve július 17-én pénteken majd a program keretében délután 2 és 5 óra között a véradókat is várják Szalókon, az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal kedveskednek. A véradáshoz kell lenni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz. A résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban, majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Tennyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Íme, közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. A győzelmes Isten fia nem csak Jeruzsálembe vonult be szelíden és alázatosan, hanem titokzatos módon a mai szent misén is bevonul az egyház ünneplő közösségébe, az átváltoztatás csendjében, melyet megelőzött az újongó ének. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Majd eljön hozzám a szent áldozás pillanatában, hogy szelídségében és alázatában, isteni életében részesítsen engem. Édes uralmát kiterjeszti rám, akit újra és újra a te szerinti élet öntörvényűsége kísért, áttetszővé és békességének hordozójává tesz. A szent, erős és halhatatlan Isten szelídsége abban nyilvánult meg, hogy sebezhetővé vált, amikor szabad akaratot adott teremtményének, s amikor elküldte és kiszolgáltatta neki szent fiát. Ezért Jézus szájából a kijelentés, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, nem csupán emberi tulajdonságára vonatkozik, hanem az isteni lények kinyilatkoztatása. Az emberi lélek is sebezhető, de leggyakrabban úgy keres sebére gyógyulást, hogy elégtételt vesz az őtért sérelemért. Ha megbántanak, duzzogok, ha erélyesen szólnak rám, visszaszólok, ha megütnek, visszaütök, hogy helyreálljon az egyensúlyi állapot. Nyugalmat mégsem talál a lelkem. Legfeljebb rövid ideig élvezi a másikon aratott diadal mámorító érzését, de zavart és nyugtalan marad. Nyugalmat talál lelketek. Egészen másfajta nyugalom az, amelyről Jézus beszél, mint igazságérzetünk pillanatnyi kielégülése. Nem is érhető el folytonos kompenzációval, hanem csak úgy, ha vállalom azt az olykor már kibírhatatlan feszültséget, mely abból fakad, hogy megválaszolatlanul hagyom az engemért sérelmet. Ez a test szerinti élet elutasítása és a lélek szerinti élet vállalása. Ahelyett, hogy visszavágnék fizikailag vagy szellemileg, lemondok az elégtételről, és felkínálom a bocsánatot. Tanuljunk Jézustól. Nem csak úgy, hogy megpróbáljuk utánozni őt, hanem még inkább azzal, hogy belőle élve engedjük megvalósulni magunkban az ő szelíd és alázatos uralmát, a lélek szerinti életet.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Szilárd hit. Uram, add, hogy erősen ellenálljak a hitben. A hit nagy értéke, amit talán sokan nem becsülnek eléggé, abban áll, hogy az embert az isteni megismerés szintjére emeli. A hit által az ember, bár kimerítő módon, de mégis részesedve az isteni világosságban, úgy ismer meg, gondolkodik és ítél, túlhaladva a véges emberi látásmódon, amint Isten ismer, gondolkodik és ítél. Minthogy pedig ez a megismerés végtelenül meghaladja az emberi értelem lehetőségeit és korlátait, a hit biztos, de nem magától értetődő. A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem láttunk. A megkeresztelt már birtokában van az örök élet csírájának, de nem látja, az isteni kinyilatkoztatás tudtára adja, hogy ez az élet létezik, de nem mutatja meg neki, megmondja neki, hogy Isten szent háromság, de nem állítja szeme elé. A hit által előterjesztett igazságok valóságosabbak, mint az érzékekkel megtapasztaltak, mégsem ellenőrizhetők. Olyan magától értetődő igazságokat, mint például 2x2=4, az emberi értelem nem tud elutasítani, de elfogadásához különösebb jó akaratra sincs szüksége. A hit igazságaival kapcsolatban viszont az emberi értelem szabad marad. Elfogadja-e, vagy csak részben? Hogy pedig beleegyezését adja, ahhoz szüksége van akarati döntésére. Akarom hinni. Döntésében csupán egyetlen támpontja van, a kinyilatkoztató Isten csalhatatlan tekintélye. A hit természeténél fogva szabad akarati tény. Az ember ugyanis csak úgy ragaszkodhat a magát kinyilatkoztató Istenhez, ha az atya vonzásának engedve értelmesen és szabadon adja meg Istennek a hit hódolatát. Isten vonzása, a hitre való hajlam, a hit ajándéka, az értelmes és szabad hódolat pedig az a válasz, amelyet az ember azért az ajándékért a kinyilatkoztató Istennek ad, ez alkotja a hit aktusát és jelenti a hit érdemét. Nem lehet szó érdemről, amikor az ember magától értetődő igazságokat fogad el. Ezzel szemben rendkívül érdemszerző az a hit, amely nagyrészt felfoghatatlan igazságokat fogad el. Ez a hit ugyanis feltételezi az alázatos alávetettség aktusát és a kinyilatkoztató Isten iránti teljes bizalmat. Erre a hódolatra, a kételkedés nélküli hit hódolatára egyedül Isten méltó. Ábrahám hitből engedelmeskedett a kihívásnak, elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy. Hittel áldozta fel Izsákot, egyszülöttét, ő, aki ígéretképpen kapta és hallotta, Izsák által lesznek utódaid. Biztosra vette, hogy Isten képes a halottakat is föltámasztani. Ábrahám ebben az Isten ígéreteinek annyira ellentmondó, sötét helyzetben hősiesen gyakorolta hitét, ezért maradt számunkra hit atya és példaképe. A természet feletti igazságokat beburkoló misztérium az isteni ígéretek látszólag következetlensége kételyt és zavart kelthetnek. Ezen nem kell megdöbbennünk. Természetes, hogy az emberi értelem kételkedik abban, amit nem lát és nem tud felfogni. Maga Isten enged meg ilyen helyzeteket, mint Ábrahám esetében is. Szükséges ugyanis, hogy sötétségben haladjunk előre anélkül, hogy tudnánk merre, egyedül annak szavára támaszkodva, aki ezt mondta. Ég és föld elmúlnak, de az én szavaim nem múlnak el soha. Az ember számára a hitnek ez a sötét oldala bizony nagyon fájdalmas,
természeténél fogva ugyanis a magától értetődő világos dolgokat szereti. Isten misztériumai és útjai viszont minél emelkedettebbek, sötétséget és homályt jelenthetnek a végtelent átölelni képtelen értelem számára. A kétségekre választ kell adnia, fejest kell ugrani a sötétségbe és a hitbe, hinni kell bármi áron és minden ellenkező látszat ellenére, Isten ugyanis Isten, és hűséges marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. A Szentírás többször is dicséri Ábrahám tökéletes hitét. A pátriárka a teljesen kilátástalan helyzetben nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében, hanem erőt merített hitéből, és magasztalta Istent. Meg volt győződve, hogy elég hatalmas ígéretei teljesítésére. A nehéz helyzetekben tanúsított, megingathatatlan hit erőt ad az embernek, és dicsőséget az Istennek. Liziói Szent Teréz a hitelleni kételyek órájában ezt írta. Jól lehet, nincs részem a hitből eredő örömökben, megpróbálom, hogy legalább hitből eredő tetteim legyenek. Azt hiszem, egy év óta többször indítottam fel magamban a hitet, mint azelőtt egész életemben, írja önéletrajzában. Az ilyen megpróbáltatásokban a hit megtisztul, természet felettivé és érdemszerzővé válik.

Növeld hitünket. Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen. Jézus ezt mondta, minden lehetséges annak, aki hisz. Úgy tűnik, hogy az eleven vak, feltétlen hitnek Isten nem tud ellenállni, mint egy kötelességének tartja, hogy meghallgassa az embert. Az evangélium szinte minden oldalon ismétli. Csodái előtt Jézus mindig a hit aktusát kívánja meg. Hiszitek, hogy meg tudom tenni? És amikor a hit őszinte, azonnal meg is történik a csoda. Legyen hitetek szerint, mondja a két vaknak. A vérfolyásos asszonynak pedig, bízzál lányom, a hited meggyógyított. Jézus soha nem azt mondja, minden hatóságon mentett meg, vagy gyógyított meg, hanem ezt, a hitetek. Mint egy ezt akarja tudtunkra adni, a hit elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy ő az emberek javára felhasználja minden hatóságát. Jézus mindig mindenható és minden hatóságát csak azok javára kamatoztatja, akik szilárdan hisznek benne. Pontosan ez az oka annak, hogy az isteni mester Názáretben és Kafarnaumban nem művelt annyi csodát, mint máshol. Minél elevenebb a hit, annál nyilvánvalóbb Isten minden hatósága. Jézus ezt mondja, bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt, menj innét oda, oda megy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Ez is igaz, betű szerint igaz, mint az evangélium minden szava. Ha nem így történik, annak csak az emberek kicsiny hite az oka. Az életben gyakran találkozunk megmászhatatlan hegynek tűnő nehézségekkel. Hibák, amelyeket nem tudunk legyőzni. Erények, amelyeket képtelenek vagyunk gyakorolni,

Ember képtelen ezt válaszolni, igen, uram. Nem tud kimondani egy határozott és erős igent. Bárcsak minden kereszténynek olyan hite volna, mint az evangéliumi két vaknak, meg a kánaáni asszonynak, hogy ezt hallhassa. Nagy a te hited, legyen hát akaratod szerint. Az erős hit nem hirtelen születik, hanem a jó földbe hullott mag termése. A hit ajándékát azok kapják meg, akik tiszta és jó szívvel hallgatják a tanítást, meg is tartják, és kitartásukkal gyümölcsöt teremnek. Amint a gyermek növekszik és felnőtté válik, ugyanúgy a hitnek is el kell jutnia a gyermeki állapotból arra az érettségre, amely mély meggyőződésével ihleti és befolyásolja a keresztény egész életét. A zsinat emlékeztet. A tanítvány súlyos kötelezettsége mesterével, Krisztussal szemben, hogy a tőle kapott igazságot egyre teljesebben megismerje, hűségesen hirdesse és hathatóan védelmezze. Ha a hitigazságok meghaladják is az emberi értelmet, nem mentenek fel annak alapos tanulmányozása és mindannak ismerete alól, amit Isten kinyilatkoztatott és az egyház tanít. Nagy dolog a tudomány, írja Avilai Szent Teréz, s az ilyeneknél talál oktatást és fölvilágosítást a magamfajta tudatlan. Ha egyszer odáig jutottunk, hogy mindenben a Szentírás igazságaira támaszkodunk, akkor helyesen járunk el. Ellenben az ostoba ájtatoskodástól mentsen meg az Isten, írja önéletrajzában. A kereszténynek megvilágosított hittel kell rendelkeznie, értelmessé is kell tennie azokat az igazságokat, amelyeket hisz. Ezért meg kell ismernie, tanulmányoznia a Szentírást, elmélkedni róla. Az egyház az isteni írásokat mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tartja, mert ezek változatlanul közvetítik magának, Istennek igéjét. A Szent Szöveg mindazt tartalmazza, amit Isten az embereknek önmagáról kinyilatkoztatott, továbbá mindazt, ami a vele való kapcsolataikat és örök üdvösségüket illeti. Isten szava önmagában egészen sajátos kegyelemmel táplálja a hitet, a hit fénye, forrása, vezetője és támasza. Az egyház ezért arra buzdítja gyermekeit, forduljanak szívesen a Szentíráshoz, de ne felejtsék, hogy a Szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie. Így lesz belőle beszélgetés Isten és ember között, mert amikor imádkozunk, ő hozzá beszélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatásokat olvassuk, őt hallgatjuk. A Szentírás olvasását különösen ennek az imának kell kísérnie. Uram, növeld hitünket!

az igaz hitből él. Uram, hatalmaddal tedd tökéletessé hitemet. Az igaz a hitből él. A hitnek kell annak a fénynek lennie, ami a keresztény egész életét megvilágítja, és nem csupán az ima idejét. Az imában nem nehéz ezt mondani, hiszek a mindenható atyában. Azonban utána néhány perccel, amikor valami nehéz feladat szakad ránk, vagy egy kellemetlen ember alkalmatlankodik, vagy valami fájdalom köszönt be, vagy valami miatt összekuszálódnak terveink, könnyen elfelejtjük, hogy mindezt Isten rendezte így, mégpedig megszentelésünkre, meg hogy Isten Atya, és hogy jobban a javunkat akarja, mint azt mi meg tudjuk tenni, továbbá, hogy Isten mindenható, és tud segíteni,

minden nehézségben. A keresztény, amikor szem elől téveszi a hit fényét, belevész a megfontolásokba és a pusztán emberi érvelésekbe, vagy úgy elbátortalanodik, mint akinek egyáltalán nincs hite. Hisz a mindenható atyában, de nem annyira, hogy az adott eseményben fölismerje akaratát, vagy legalábbis megengedését, és élete minden helyzetében ő hozzáforduljon. Amíg a hit fénye nem hatol be annyira a hívőbe, hogy mindent Istennel való kapcsolatában és tőle való függésében lásson, nem mondhatja, hogy hite megvilágítja egész életét. Bizonyos övezetek még sötétben maradnak, kikerülik a fényt. Aki valóban a hitből él, soha nem szakad le Istenről, minden lehetséges helyzetben Teremtőjéhez fordul, és benne megtalálja védelme szikláját. Ábrahám, aki rendkívül sötét és nehéz helyzetben is habozás nélkül hitt Istennek, méltán érdemelte ki, hogy Isten barátjának hívják. A barátság ugyanis állandó kapcsolatot, bizakodó odafordulást és fenntartást nélküli ráhagyatkozást jelent. Aki a hitből él, mondja Boldog Erzsébet, nem foglalkozik soha másodlagos dolgokkal, hanem csak Istennel. Számára így semmi sem közönséges, még a leghétköznapibb tettek sem, mivel nem ezekben a dolgokban él, hanem messze túlhalad ezeken. A hit embere minden körülményen és földi eseményen túl Isten kezét látja meg, az ő terveit fedezi fel, az ő hívásait hallja meg, és mindezekre egész szívével mond igent. Az igaz nem csak maga, hanem mások számára is a hitből él. Ha világot gyújtanak, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. A hitnek a keresztség napján meggyújtott fényét a magasba kell emelni, minden emberi gondolat és érvelés fölé, hogy megvilágítsa az egész házat, a lélek belső otthonát, a környezetet és a társadalmat. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat. Mit érne a hit tettek nélkül? Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bizonyítom neked a hitemet, mondja Szent Jakab. A hit tettekkel történő bizonyítása minden keresztény súlyos kötelezettsége. Korunk súlyos tévedései közé kell számítanunk a sokaknál tapasztalható hasadást, vallott hitük és mindennapi életük között. Az ilyen magatartás elveszi az evangélium hitelét. Zavart és botrányt okoz. Rámutatva erre a veszélyre, a zsinat ezt mondja. Az egyház feladata, hogy szinte láthatóvá tegye az Atyaistent és emberré lett fiát, és ezt elsősorban az eleven és nagykorúvá érett hit tanúságával lehet elérni, vagyis olyan hittel, amelyet már úgy neveltek, hogy világosan ismerje az ellenvetéseket és megoldja azokat. Ennek a hitnek termékenynek kell lennie, átitatva a hívők egész életét, még profán életét is. Minden megkereszteltnek egész életével kell tanúsítania, hogy hisz. A keresztények arra kaptak meghívást, hogy részesedjenek Krisztus prófétai szolgálatában, hogy mindenütt eleven tanúságot tegyenek mellette, elsősorban hit és szeretet életük által. Társadalmi apostoli tevékenységüket következetes hitéletükkel kell teljesíteniük, így lesznek a világ világossága. A modern világot nemigen győzik meg a szavak. A világ tetteket akar látni,
s csak ez a tanúságtétel vezetheti el az evangélium elfogadásához. Csak azok válhatnak a hit hatékony hírnökeivé, akik összekapcsolják a hit életét és a hit megvallását.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

0: A nap imája.
1: Gregor Linsen imája. Uram, a te kezedbe teszem életutamat, kísérj engem. Uram, a te kezedbe teszem az időmet, légy irgalmas. Uram, a te kezedbe teszem félelmemet, hallgass meg engem. Uram, a te kezedbe teszem a szívemet, töltsd be engem. Uram, a te kezedbe teszem a fájdalmamat, szabadíts meg engem. Amen.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a portószálvói szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedúza lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről maga számolt be a közösségi oldalán. Magyar Péter videós bejegyzésében elmondta, a 12 pontból álló javaslat főbb pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és a 70 éves életkori határ bevezetése szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza. De szerepel benne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Azzal folytatta, hogy a rendszerváltoztatás óta a jelenlegi a 10. parlamenti ciklus, és 6-szor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak. Eddig azonban senki meg nem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem az alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását. Senki meg nem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből. Gulyás Gergely úgy véli, hogy ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. Közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Orbán Viktor a Fidesz elnöke korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Sulyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdővezte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a Tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wallace benekérsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.
6: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
7: Szeretettel köszöntöm gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kunyai Éva vagyok. A kiskertek egyik legnépszerűbb növénye a paradicsom. Készíthetünk belőle pürét vagy ivólevet. Eltehetjük darabosan, vagy tartósíthatjuk egészben és aszalva is. Hogy miért érdemes otthon szöszmötölni a paradicsom tartósításával? Mert olcsóbb, főleg ha a paradicsomot mi magunk termeljük. És hát egészségesebb is, mint a tartósítószerekkel, adalékokkal dúsított bolti paradicsom, tisztelet a kivételnek. És a saját kezünk munkáját élvezhetjük minden alkalommal, amikor felbontunk egy üveget, valamint kedvünk szerint fűszerezhetjük is a különböző paradicsomokat. A receptek és a praktikák előtt nézzük, miért is jó, ha minden nap fogyasztunk paradicsomot. Süje Károlyné Klárikát hallják.
8: Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a paradicsom rendkívül egészséges, tápanyagokban és antioxidáns hatású, likopinban gazdag zöldség. Ez nagyon sok vitamint is tartalmaz, és nagyon sok benne a karotin, a B1, B2 és a C-vitamin. Az ásványi anyagok közül kálium tartalmát érdemes a leginkább kiemelni. A paradicsom kellemes ízét a sokféle szerves sav, így az almasav, citromsav, borostyánkősav és a tejsav, és az illóolaj tartalma biztosítja. Az éretlen paradicsomban szolanin található, ami érés közben eltűnik. Ez a szolanin keserű ízű, zöldszínű és mérgező vegyületet tartalmaz, ami előfordul például a burgonya gumójában is, ezért legjobb, ha nem eszünk éretlen paradicsomot. A paradicsom élénk piros színét már az említett likopin nevű színezék adja. A likopin az egy karotin származék, amiben nincs oxigén, ezért kémiailag stabil vegyület. Ennek köszönhető, hogy hő hatására, például főzéskor nem károsodik, nem bomlik fel. Legjelentősebb mennyiségben a paradicsom tartalmazza, de ez megtalálható még a görögdinnyében, és kisebb mennyiségben a sárga barackban, a sütőtökben és a piros bélű grapefruitban is. A legtöbb likopin a természetes napfényen érlelt paradicsomban található, viszont sokkal kevesebb van az üvegházban érlelt, illetve a sárgás színű termésben. Én ezt hallottam már régebben is, és izgatott a dolog, hogy főzve egészségesebb a paradicsom, mint nyersen. Holott ugye a gyümölcsről azt mondjuk, hogy nyersen fogyasztva sokkal több vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, mert főzés közben ezeket elveszíti. Hát hál' Istennek van egy ilyen növényünk, ami pont a főzés hatására emeli ki azt a nagyon fontos vegyületet, a likopint, az antioxidáns hatású vegyület, és ezeket a folyamatokat lelassítja, megelőzi, és ez segíti a szervezet zsíranyag cseréjét, szabályozza a sejtosztódást, erősíti az immunrendszert. Több betegségnél is nagyon jó hatással, rákos megbetegedésnél is, és kiemeli a prosztata rákba szenvedőknél, nagyon hasznos a bél és egyéb daganatos betegségeknél is nagyon jó. Hát a napi felvétel a likopinból 5-10 mg lenne, és hát ennél sokkal kevesebbet fogyasztunk, körülbelül csak a 60%-át, ahogy írják itt. A konzervipar is számos terméket készít paradicsomból, sűrítményeket, készételeket, bébi ételt, savanyúságokat, ebből készül a ketchup is. Hogyan is került ez hozzánk, a paradicsom? Mert nem annyira régóta ismerjük ezt, mint a többi növényeinket. A növény már nagyon régi eredetű, Dél-Amerikában őshonos. Feltehetően az ott lakó indiánok már Krisztus előtt 3000 évvel is termesztették ezt. Innen jutott el az ókor kezdetén Mexikóba, amikor Krisztus után a 16. századig kellett várni, hogy elindulhasson lassú világhódító útjára. Európai tengerhódítók az 1500-as években eljutottak Közép-Amerikába, és itt találkoztak először a paradicsommal. A spanyol, portugál és itáliai hajósok magukkal vitték a növényt, melyet leginkább nagy érdeklődéssel Itáliába fogadtak. Ha olasz ételekről hallunk, ugye abból szinte mindegyikből kimaradhatatlan a paradicsom. Gondoljunk a különböző pizzákra, tésztafélékre, ezekben mindegyikben nagyon fontos a finom paradicsom. Lassan terjedt el, ennek az is volt az oka, hogy a paradicsomot mérgezőnek tartották, és hát ennek volt is azért némi alapja, mert a középkori Itáliában is csak a szegények fogyasztották, mivel a gazdagok közül többen valóban szenvedtek a mérgezéstől. De ez nem a paradicsom miatt volt, hanem az edényeik miatt. Ugyanis a gazdagok megengedhették, hogy ólomedényeket használjanak, amelyből a paradicsomban található savak kioldották az ólmot, és ennek volt köszönhető a mérgezésük. Amíg a szegény emberek pedig egyszerű faedényeket használtak, vagy égetett agyagból készült edényekbe készítették a dolgokat. Aztán végül is az 1800-as években indult a paradicsom dicsőséges karrierje, ami először Olaszországból elvándorlók seregének volt köszönhető, ők magukkal vitték a különböző paradicsom szószokat, majd Anglia is elfogadta és megkedvelte ezt a paradicsomot. Hát nálunk a hazai termesztése a 20. század elején kezdődött Magyarországon, és 1910-ig hazánkban nyersen nem is fogyasztották ezt. Azt is olvastam, hogy Dunakeszi környékén volt az első termelési rész, aztán utána már egyre több helyen termesztették ezt nagyobb mennyiségben is. Amit még nem mondtam itt, hogy a jelentősen csökkenti a vérben a zsírok oxidációját, ezáltal érfalvédő hatással is bír. Védelmet nyújt a szívbetegségek, elsősorban szívinfarktus ellen, gátolja a vérök képződést, tehát érdemes szinte napi szinten fogyasztani valamilyen formában. Erősíti az immunrendszert, de ezt már mondtam, és csak alá szeretném húzni újra. A népgyógyászatban a paradicsom fogyasztását napsugárzás elleni védelemre, emésztési zavarokra, a máj regenerálására, salakanyagok eltávolítására, valamint az ízületi gyulladásokra ajánlják, bár ezeket vizsgálatok eddig nem bizonyították be, de biztosan jó hatással van, mert nyáron azért a reumatikus fájdalmak is kevésbé bántják az embereket. Amit már említettem is, hogy a főzés hatására, tehát most ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ugye bár most mióta vannak a nagy szupermarketek, és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte. Régen is, bár azt említi itt a net, hogy csak a 20. század elején kezdték használni jobban Magyarországon, és főzték be a paradicsomot, majd ugye később nyersen is fogyasztották, főleg nyáron a szalonnához és egyéb dolgokhoz, aztán később saláták készültek belőle, és egyéb dolgokat készítettek, hát főleg salátára használom én is nyersen, vagy pedig csak úgy fogyasztjuk. Viszont a befőzése pedig nagyon széles körű, és nem csak a konzerviparnál, hanem a háztartásokban is fontos. Én nem termelek paradicsomot, sem paprikát, ezért mindig ugyanattól a termelőtől veszem meg, ami városhoz közeli tanyán van, tehát azt mondják, hogy onnan vegyünk gyümölcsöt, zöldséget, ahol élünk, ahol lakunk, és akkor a szervezetünk is ezt jobban befogadja, mintha sok száz kilométerrel távolabbról, vagy akár külföldi árukat hozunk, vagy vásárolunk, és hát ilyenkor mondom 40-50 kiló paradicsomot veszek, 10-15 kiló paprikát, néhány kiló hagymát, és akkor ez úgy szerdán egy óra körül ott van nálunk. Addigra már előkészítettem a nagy edényeket. Szerdán délután általában mindig meg is mosom a paradicsomot, kiválogatom és összevágom a paradicsomot, kivágom belőle azt a zöld részt, ahol a szára volt, esetleges sérüléseket, mert ilyesmi azért adódik néhány, ha van közte, és akkor 4 vagy 6 felé a paradicsom nagyságától függően összeaprítom abba a fazékba rakom, amiben majd felteszem főni. Ehhez van 2 nagy 15 literes fazeka, ezt általában még szerdán este felé fel is teszem főni, és éjszakára kirakom a teraszra, letakarva asztalra vagy székre, és akkor reggel mindjárt kezdhetem a passzírozást. És a passzírozást pedig úgy szoktam, hogy hát nagyon sokat kínlódtam a passzírozó, az úgynevezett paradicsom passzírozóval, még egyszer kaptam egy halpasszírozót, ami ráillesztető egy azonos nagyságú fazékra, és sokkal könnyebb, nekem könnyebb, gyorsabb, mert nem győztem szétszedni a paradicsom passzírozót, ha besűrűsödött, akkor azt elmosni, ezt meg egyszerűen, ha véletlenül, bár nem szokott ilyen lenni, a csap alatt gyorsan oda teszi az ember és elmossa. Én már most évek óta ezzel szoktam elrakni. Hát, amíg dolgoztam, meg sok-sok évvel ezelőtt, amíg a szüleim bírtak, ők főztek be paradicsomot nekem, mert édesapám a kertbe termelte a paradicsomot, de legtöbbször a szabadságot is úgy ehhez is igazítottuk, akkor mentem hozzájuk, és akkor együttesen főztük be a részükre is, meg az én részemre is a szüleimmel a paradicsomot. Aztán később, mikor már ők nem bírtak, akkor nekik is én főztem be, tehát így megvolt bennem az, hogy hogyan kell tenni, sokat tanultam ilyen tekintetben édesanyámtól. Tehát csütörtök reggel akkor lepasszírozom az első fazékkal, és már is teszem oda a főni, mert ugye ezt még egyszer át kell főzni, hogy besűrűsödjön. Amikor felteszem főzni, akkor mindig teszek a gázra, a gázelosztót, hogy meg könnyen odakozz már a paradicsom. Természetes, hogy gyakran meg kell keverni, mert az aljára kerül a sűrűje, és ne hozmáljon oda, mert az kellemetlen ízt kölcsönöz a paradicsomnak. és akkor közben még, ha maradt olyan, amit nem vágtam össze, paradicsomot, akkor azt is megmosom, összevágom, fölrakom, és addig főzöm, amíg sűrű nem lesz. Az egyik részébe, mikor fölteszem főni, amit levesnek szánok, abban mindig 2-3 fejhagymát szoktam belevágni, meg egy jó nagy csokor bazsalikomot, és azt együtt főzöm, és együtt passzírozom le. Ezt mindig megjelölöm, mert ebből készül a paradicsomleves. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta paradicsomlevest, természetesen, amikor ez bekerül az üvegbe, akkor megjelölöm a cédulára, ráírom, hogy hagymás bazsalikomos paradicsom, mert egyébként a paradicsomos üvegekre nem írom rá, hogy paradicsom, mert az magáról beszél, tehát az látszik rajta, viszont ezt is címkézem, az évjáratot azért ráírjuk, hogy melyik évbe készült, mert azért mindig marad egy-két üveggel, és akkor tudjuk, hogy melyik még a tavalyi vagy tavaly előtti, mert még a 2-3 éves paradicsomot is föl lehet használni. Tehát ezt így főzöm, így passzírozom, és megjelölöm a címkéjét. Most a paradicsomot az üvegekben, mikor már jó sűrűre főtt, előtte még teszek bele egy jó kávéskanál nátriumbenzonátot, amivel összekeverem, egy icipicit főzöm, és akkor kerülnek a tiszta üvegekbe. Mindig töltsés segítségével rakjuk az üvegbe, hogy ne folyjon el. Már a vége felé ügyeljünk arra, hogy túl ne töltsük, mert akkor kifolyik az üvegre, és hát arra a forró üvegről letörölni nem a legkellemesebb. És a kifőtt paradicsomot, amikor lezárjuk a tetejét, jó, ha teszünk alá egy cellofánfóliát, és úgy rakjuk rá a zárókupakot. Most a cellofánfóliára, hogy biztos legyen, hogy eltartható, még erre is egy csipetnyi, egy icipici nátriumbenzonátot teszünk, és úgy csavarjuk rá a tetejét. Van, aki az egészben nem tesz nátriumbenzonátot, hanem így tartósítja, én azért nem mertem még megkockáztatni, hogy elromoljon emiatt. Na most a száraz dunszt, hogy mibe kerül. Én már évek óta, és ezt ajánlom mindenkinek, akinek van hűtőtáskája, ez a nagyobb hűtőtáska, én mindent hűtőtáskába dunsztolok, van 3 nagy hűtőtáskám, és akkor ezt használom. Ebbe szépen harmadik napra hűl ki rendesen, és akkor nem kell elővenni mindenféle ruhát, anyagot, dunnát, nagy mert kabát. Valaki nagy kabátot, plédet, egyebet. Édesanyám például mosóteknőbe rakta, aztán amikor már az tönkre ment, akkor volt babafürdetőkád, abba rakta, ugye kibélelték régi plédekkel, sőt édesanyám még esőkabátot rakott, mert annak még nagyobb volt a hő megtartó ereje, így van, és akkor újságpapírba is egyenként becsavartuk a paradicsomot. Nos, ha végül is többet főzve az ember, és nem elegendő ez a hűtőtáska kapacitása, akkor én nagy dobozt szoktam elővenni, és akkor abba rakom így újságpapírba, és a tetejére rakok még néhány plédet, és hát így becsavargatom, hogy ne hűljön el. És akkor, amikor már ráírtam azt is, hogy melyik évbe készült, meg már a helyére kerül a polcon a paradicsom, akkor felöltöztetem, szakosolóval vágok ki egy kis kör alakot valamilyen csomagoló papírból, amire rágumizom, és akkor nagyon jól néznek ki a többi befőztek között, de már ezt említettem is, hogy én most már néhány éve így készítem a befőteimet. A paradicsomot azt már tavaly elfogyott az, amivel indítottam, az egy teljesen más féle csomagoló papírral, de hát annélkül is meg lehetett volna különböztetni, de azért azt tudom, hogy ez abba az évbe készült el. Mondtam, hogy ilyenkor veszek paprikát is, én a paradicsom befőzés után szoktam a lecsót is elrakni télire. A lányomnak a nagy kedvence, ő még nyáron is csak az eltett lecsóból készült lecsót eszi meg, azt szereti, és legjobban, amit édesanyám készített neki. Nem volt olyan alkalom, ha szuhokálóba voltunk, hogy nagymama ne készített volna Klárának lecsót, és mindig azt az ízt keresi most is, hogy az olyan legyen, mint ahogy nagymama csinálja. Nekem nem is hagyja, hogyha náluk vagyok, hogy én csináljam, majd ő azt megkeveri, mert annak olyannak kell lenni, amilyen a nagymamáé volt. Hát ennek meg az a titka, hogy a felvert tojáshoz tesz tejfölt, egy kis cukrot is édesanyám, vagy tett, és úgy készíti el. Azt nem említettem a paradicsom befőzésnél, hogy egy kevés sót és cukrot én is szoktam beletenni már a főzéskor is. Főleg még megkóstolom, mert néha vannak olyan évek, amikor nem annyira édes a paradicsom, és akkor nagyon, nagyon savanyú, mert ugye ez a befőzött paradicsom akár így üvegestől meg elfogyasztva, csak meginni, nem levesnek vagy másnak elkészítve, és nagyon jó.
9: Igen, csak italként is, frissítőként is tökéletes.
8: Igen, paradicsomléként. Én nem szoktam, de vannak olyan családok, akik azért főznek legalább 100 üveggel, hogy erre is jusson belőle. Most a lecsót mi télire úgy szoktuk, hogy hát 1 liter étolajba megpárolunk 2-3 kg hagymát, amit karikára vágunk. Ezt már akkor is, ha van szabad kapacitás a tűzhelyen, meg lehet előző nap is csinálni. Majd egy nagy lábosba beleöntjük ezt a hagymát, amibe belekerül a felvágott paprika. Tehát a paprikát alaposan megmossuk, ketté szoktam vágni, kiveszem a magházát, és akkor körülbelül újnyi vastagra szoktam elvágni, széles csíkokra vágom el, és ezt összekeverem a már megpárolt hagymával, és így teszem fel főzni. Erre szórok sót is, nem túl sokat. Közben kevergetem, és amikor a paprika héja megpuhult, akkor felöntöm már a sűrűre főzött, átpasszírozott paradicsommal. Mi paradicsomlével szoktuk, tehát nem együtt főzzük, mint mondjuk nyáron a paradicsom kerül a utójára rá, és akkor erre is teszünk egy kevés nátrium benzonátot, és összeforraljuk. Hát ezeket már széles szájú, olyan 7-2-es üvegekbe szoktam rakni, és most szereztem be egy olyan tölcsért, ami a széles szájú üvegekre is nagyon jó. Hát már televízióban láttam, de ezt évekkel ezelőtt nem is hallottam senkitől, nem is láttam, csak azért mindig mellé-mellé ment, hogy bár kis szedőkanállal szedtem az üvegekbe, de csak volt olyan, hogy mellé ment, és hát nem is drága egy ilyen, kétféle méret van, a kisebb szájú üvegekre, meg a 7-2-esre, 200 forint egy ilyen műanyag is. Már gondoltam, hogy levágom a valamelyik ásványvizes üveget, és azt teszem oda, de attól meg tartok, hogy a forrót beleöntöttem volna, akkor összehúzza, tehát ezzel nem próbálkoztam. És így nem folyik ki, de hát itt is vigyázni kell, hogy nehogy csorduláson túlmenjen, mert akkor ugyanúgy kell letörölgetni, és ez is száraz dúzba kerül, és erre is elég csak az évjáratot ráírni, nem fontos az, hogy lecsó és egyebek. Hát a magyarok azok nagyon szeretjük a lecsót, de csak a magyar paprikából és paradicsomból, mert hallottam már néhány olyan ismerőst, aki külföldön él, hogy hát nem tud olyan finom lecsót készíteni, sem Amerikába, sem Angliába, sem Németországon, mint amilyet itt Magyarországon lehet. Hát ez nyilván annak tudható be, hogy a magyar paprika ugye nagyon sok C-vitamin tartalmaz, akkor a paradicsom is itt a szabad földön, ahogy megérik, és lehet, hogy nyugaton csak olyat lehet kapni, ami melegházi, és az messze nem tartalma ezeket. Hát rengetegféle lecsófőzési módszer van már itt a húsos lecsótól kezdve a kolbászos szalonnát. Hát én őszintén megmondom, én azt a lecsót szeretem nyáron, ami alá szalonnát pirítok. A fiam is így szereti, a lányom nem szereti benne a szalonnát, és akkor még úgy teszek rá tojást. De van, aki rizssel főzi a lecsót, van, aki tarhonyával, én is szoktam már készíteni cukkinival, az is megszaporítja egy kicsit, és jó lehet tunkolni, mert az egy kicsit olyan több levet enged, és zaftosabb lesz az egész, és akkor teszünk
9: és
8: rá.
9: És nem is annyira idegen a cukkini íze a paradicsom.
8: Igen,
9: meg a
8: nagyon
9: mellett.
8: Jól harmonizál, és hát gazdagíthatjuk kolbásszal, virslivel, nagyon sokféle változata van, tehát a neten utána néznénk, akkor biztos, hogy több 10 vagy 100 recept is kijönne.
9: Igen, és ott a nagy dilemma is, hogy tojással, vagy tojás nélkül, igen, akár ki is hagyhatjuk a tojást, és csak a
8: elhabarva
9: zöldséget.
8: Elhabarva a tojást, vagy van, pedig csak rá, hogy kocsonyásodjon rá, tehát nagyon sok. Ahogy már említettem a cukkinit, erről jutott eszembe, hogy mi kovászolni is szoktuk a cukkinit, úgy, mint a zuborkát, és ez mindig édesapámnak volt a feladata, már mikor nyugdíjba vonult azután, hogy ő készítette elő a kovászolni való borkát és a cukkinit is, és ő mindig meghámozta, mert nem szerettem, nem bírtam megrágni a héját, meg akkor így felhasználhat a kis öregebb cukkinikat is, mert azokat aztán szeletre vágta. De ezeket a 15-20 centis friss, tehát amiben még belemegy a körmünk jól a héjába, azt nyugodtan lehet héjastól is kovászolni.
9: Igen, ezeket általában saláta cukkiniként jelölik a szupermarketben, vagy a piacon.
8: Hát hogy... igen, de a piacon meg azt veszem észre, hogy a őstermelők inkább nagyobbakat hoznak, azt hiszik, hogy úgy jobban elmegy, mint az aprókat hoznák meg, vagy akkor drágálják, de hát már 100 forintért jó nagy cukkinit lehet vásárolni. És hát ezt mindig nagy üvegbe rakta be édesapám, és amikor megért, berakta a pincébe, és rájárt a reggelihez, mindig evett, ebédhez, ha olyan volt, mindig ehhez, és még a leve is nagyon finom, frissítő, emésztésjavító, de nem csak a kovászolt cukkininak, hanem a zuborkának is nagyon kellemes, ugye, mert van benne kapor, vagy borsikafű.
7: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a paradicsom befőzéséről, a lecsó készítésről és a cukkini kovászolásáról. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Szerzetesek fél órája.
1: A sors egymás mellé sodor két, egymást nem, vagy legfeljebb hírből ismerő embert. Történik ugyanis, hogy ugyanabban az épületben akadt dolguk, és egyszer csak beragadnak a liftbe. Pontosabban a Paternosterbe. Szűk órát töltenek ott, amíg a szerelő megjavítja a felvonót. A kényszerű összezártság idején beszélgetésbe elegyednek, és kölcsönösen rácsodálkoznak, mennyi minden kötheti össze őket. Műsorunkban a Jezsuita Szerzetesek podcastjét hallják, a beszélgetőtársak Stercer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér.
2: Szia!
3: Szia! Örülök, hogy tegeződhetünk, mert én dobogókörül jövök, és ott a kapásban mindenkit leszoktunk tegezni, akik ott jönnek, egy lelkigyakorlatos házban dolgozom. Lukács János vagyok amúgy. Örülök, hogy találkozunk.
2: Stercer Hilda vagyok. Én most még azért a mai világban még bevallom, én mindig szokom, hogy mindenkivel tegeződjek, de ugye egyre inkább tegeződöm, csak furcsa, hogy én még így faluról származom, és annyira bennem maradt, hogy aki idősebb, azt mindenképpen magázni kell, de tudom, hogy nő vagyok, és akkor ezzel így élek.
3: Köszönöm, de különben te kezdted. Most kicsit furán érzem magam, mert szoktak, mondjuk liftben ritkán szoktam viszonylag beragadni, mert ha lehet, akkor lépcsőn megyek, meg nem tudom, így
2: abszolút,
3: azon is
2: igen.
3: Csodálkozom, hogy pont veled, mert kicsit úgy ismerős vagy az a nagy helyzet, és azért most értem azokat, akik rám szoktak úgy nézni, hogy ők engem ismernek, és én viszont őket nem feltétlenül ismerem. Szóval nagyon örülök, hogy találkoztunk, és meglep, hogy itt.
2: Nem is jöttem volna liftel, mert én is szintén mindig lépcsőn járok, csak éppen itt volt, gyorsan mondom, beugrok, mert úgy is ijetek, de igen, ez a lépcsőjárás, akkor már van egy közös dolog bennünk. Ja, én egy alapítványt vezetek, a Hópárduc alapítványt, ahol mi meg gyerekekkel foglalkozunk, olyan gyerekekkel, akinek figyelem problémája van, vagy koordináció problémája van, és hát, hogy nem tudom, meddig leszünk itt, hogyha így látod, hogy így tördelem a kezemet, meg így nagyon hadonászok, akkor az azért van, mert nekem is van némi ilyen túlmozgásom, és ezt így próbálom levezetni, főleg, hogyha ideges vagyok, és hát most egy kicsit az vagyok.
3: Ez egy második közös pont, mert nem mi is általában, így, akik jönnek hozzánk, így először figyelni tanítjuk őket. Szóval ez egy olyan ház, nem tudom, hallottál esetleg róla, a jezsuiták működtetik Dobogókön, Manrézának hívják, és egy lelkigyakorlatos ház. Azért jönnek oda emberek így több napra, hogy tanuljanak imádkozni. Vagy hogyha tudnak imádkozni, akkor így mélyebben valahogy találkozhassanak Istennel. És általában mi is az első nap legalábbis mindenképpen ilyen egész kiküldjük őket a természetbe, menjenek, járjanak, és azért, hogy figyelni tanuljanak. Valahogy ez az első dolog nálunk. Katolikusok szerintem nem mind úgy gondolkoznak, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy kéne gondolkozniuk, szóval szerencsére a legtöbben, akik jönnek hozzánk, nagyon jól tudják, hogy mit jelent a természetbe. Szerintem hát nem is annyira tanítani kell, inkább vagy, mint meg kéne engedni az embereknek, hogy odafigyelhetnek, mert hogy ez megvan nekik, csak valahogy annyira hozzászoktunk szerintem, hogy hát csomó minden nem pörög a fejünk, és képesek vagyunk elmenni minden mellett, anélkül, hogy észrevennénk, ami van. Mert sok mindent kellene feldolgozni, ami történt, meg sok mindent kellene kitalálni, hogy hogyan lesz majd, és valahogy ebből jönnek hozzánk az emberek, és akkor így az első lépés az tényleg ez, így a természet. Meg hát ilyen egyszerű szavak, amik segítenek így a Bibliából, hogy az Isten megteremtette az eget és a földet, meg szétválasztotta a nappalt meg az éjszakát, és hogy látta, hogy ez jó, És hogy ez annyira egyszerű, és annyira... Szóval, hogy így magából az Isten ezt így előhozta, és akkor ezzel, hogyha találkozol, akkor ez egy ilyen alapvető módja annak, hogy az Istennel találkozni tudja. Aztán még biztos van egy csomó másik is, de hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű és szép.
2: És nem tudom, hogy nálatok a szemlélődő... Én sokat hallottam a szemlélődő imáról, de gőzöm nincs, hogy mi az. Ti ezt használjátok, vagy te ezt használod?
3: Igen, nagyon
2: és
3: is.
2: És elmondod, aztán... hogy mi, és akkor végre számomra lehull a lepel erről, mert többen mondták, és azon gondolom, hogy én is csinálok ilyet, csak nem tudom, ezt így hívják, szóval, hogyha ezt elmondanád, az nagyon-nagyon jó lenne.
3: Elmondani nem nagyon szeretem, mert akkor lehet, hogy egy kicsit absztrakt lesz, szóval az legjobban azt szeretem, hogyha valakit így lehet, meg lehet hívni, hogy akkor próbáld ki. És egyébként pedig kétféle módon is használjuk ezt a szót. Az egyik az a, hát van az a Szent Ignáci értelme a dolognak, és az főleg az evangéliumi történetekkel függ össze, hogy ugye Jézus, ő példabeszédeket mesélt az embereknek. Az egy ilyen kicsit műszó, magyarán inkább azt lehetne mondani, hogy sztorikat mondott. Tehát megfigyelt helyzeteket, és akkor elmondta, hogy fú, hát akkor nem tudom, volt ez az asszony, és akkor elveszítette a gyűszűjét, és akkor addig kereste, és akkor hogy volt, és az emberek meghallgatták, és ez egy ilyen különleges módja mély igazságok átadásának, hogy elmondunk történeteket, szóval akinek van gyermeke, az tudja, hogy sokat kell mesélni neki, és a gyerek megissza a mesének a szavait, és hogy nem kell nagyon magyarázni, valahogyan hogy elkezdem mondani, hogy hát volt egy erdő, egy sűrű erdő, és akkor annak a közepén volt egy házikó, és akkor ott lakott egy öreg anyóka, és a gyerek már látja is a szem előtt, hogy ez hogy volt, mint volt, és még mielőtt a farkas szót kiejteni, ő már érzi a borzongást, és aztán talán érzi a biztonságot, ahogyan szó, hogy úgy emberséget valahogy így tanítunk történeteken keresztül, és hogy valahogy Jézus ilyen nagyon-nagyon egyszerűen szól, hogy nem ilyen nagy teológiai eszmefuttatásokkal beszélt az Isten országáról, hanem történetekkel. És ez az egyik dolog, amit így segítünk az embereknek, hogy valahogy így találkozzanak evangéliumi történetekkel, és aztán persze az történt, hogy Jézus miután meghalt, föltámadt, és akkor a tanítványai elindultak, akkor meg az ő életéből lettek történetek. Szóval akkor meg azt mesélték, hogy hát volt ez a Jézus, és akkor jött hozzá ez az asszony, és akkor beteg volt, és akkor megérintette, és akkor Jézus valahogy észrevette, hogy erő ment ki belőle, és akkor... És hogy ezek a történetek, hogyha így hallgatjuk őket, mint történeteket, hogy engedjük, hogy valahogy a képzelő erőnket is mozgósítsa, akkor nagyon hasonló módon ilyen közvetlenen tud az Isten felé megnyitni bennünket, mint hogy a természet, hogyha engedjük, hogy az érzékszerveinket mozgósítsa. És ez az egyik értelme így a szemlélődésnek.
2: Szuper, meg vagyok nyugodva.
3: Nagyon ajánlom.
2: Igen, tehát ez nekem egy nagy felfedezés volt, amikor így olvastam a Bibliát, hogy tényleg ilyen új dolgokat nyitott meg az Isten, hogy így ez a ott vagyok, és hogy az ott milyen nekem, vagy milyen ott lenni, és így mint egy történet, tehát hogy igen, ez egy nagyon, nagyon izgalmas új felfedezés.
3: Igen. Hát számunkra nem annyira új, mert most tényleg pont körülbelül 500 éve írta, vagy kezdte írni a Szent Ignác ezt a kis könyvecskét.
2: Tehát pont olyan, mint amikor így szülőként próbálok valamit elmondani, valami élettapasztalat, az, hogy édes fiam, ha ezt így csinálod, ez annyival jobb lesz, hogy akkor lesz belsővé, tehát ha ugye ezt én élem, meg én ásom ki magamnak. Tehát egy kicsit olyan az az érzésem, mint amikor így a pszichológushoz jártam, vagy ugye én is mentálhigiénét végeztem, hogy ugye a másikkal kell, hogy kimondassam. Tehát én hiába tudom, ha én mondom meg neki, annak nagyon kevés hatása lesz, és hogy tényleg az a fontos, hogy ő találja meg ezt a kincset, és ő ássa ki magának. Tehát, hogy minden, tehát nekem kell ezt kiásnom, és én nem tudom, hogy igen, itt amikor ott van egy lelki gyakorlaton egy ember, akkor gyanítom, hogy ti is ilyesmit csináltatok, hogy így terelgetitek, és így viszed a tárnában az embereket, hogy így keresd hideg, meleg, langyos, ennyi még egy kicsit, arra lesz a kincs. Szóval így tudom én ezt elképzelni, de...
3: Hát ez kb. Pont így van, úgyhogy nem is nagyon meglep, hogy még nem voltál lelki gyakorlaton, mert nagyon jól mondod el. Szóval vannak ilyen alapmondataink is. Például az egyik az pont ez, amit mondasz, hogy nem a sok tudással lakik jól, és elégül ki a lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli. Mm. És ez pont az, amit mondasz, és éppen ezért így általában meglepődnek, akik először jönnek, hogy nem tartunk nagy prédikációkat, vagy nem beszélünk hosszan, hanem így adunk egy néhány részletet a Bibliából, és akkor emberek elmennek imádkozni, néha megvannak egy kicsit zavarodva, hogy ez hogy lesz elég egy napra, vagy egy fél napra, és aztán utána pedig elkezdik mesélni, hogy mit találtak benne, és az aztán tényleg a kincs. De egyébként csak még az előző kérdésedre, még a szemlélődésről még van egy másik értelem is, ahogyan használjuk, mert van egy olyan tapasztalat, hogy az imádság, hogyha valaki így az imádságnak adja magát így valamilyen rendszerességgel, akkor van egy ilyen jelenség, hogy szokott egyszerűsödni az imádság. Szóval amikor már többször ugyanaz az evangéliumi szakasz visszajön, akkor általában mindig találok benne valami újat, de általában azért nem ugyanannyi újat, mint az elején, amikor ugye először megszólít. És ez kicsit olyan, mint így az emberi kapcsolatokban is, ahogy itt telik az idő, akkor már nem kell annyi mindent megbeszélni, hanem úgy kis mozdulatoknak nagy jelentősége lesz, és úgy viszik a kapcsolatot, hogyha így két ember így összeérik. És az imádságban is, az Istennel is van egy ilyen jelenség, és szoktunk szemlélődő lelki gyakorlatot tartani, és amikor így hirdetjük meg, akkor azt értjük ez alatt, hogy azt tanítjuk az embereknek, hogy amikor már van egy alap bizalom, nyitottság az Isten felé, meg úgy nem kell már annyit tanulni, úgymond az Istenről, vagy az Isten már nem beszél magáról úgy annyit, akkor azt tanítjuk, hogy hogyan lehet magára a kapcsolatra figyelni, magára arra, aki jelen van. És hogy ez egy nagyon érdekes gyakorlás tud lenni. Általában a legtöbben így Jézus nevével imádkoznak ezt így, mondjuk a lélegzet ritmusára, vagy valamilyen saját ritmusra ismétlik. Ez egy ilyen ősi imaforma, ugye a keleti egyházban maradt meg a kolostorokban, a szemlélődő kolostorokban. Akkor onnan valahogy most előjött. És ez egy nagyon-nagyon érdekes, egyébként nagyon hasonló szerintem, mondjuk amikor így mész föl egy csúcs felé, hogy így igazából egy csomó mindent úgy észlelsz, mi minden van ott, de igazából egy dolog, amire figyelsz. És jönnek így érzések, meg benyomások,

0: kétjegyű számot nem lehet összeadni, és már csak a sémák maradnak, meg a monotonitás. És hát tudva azt, hogy egy ilyen hegyen tényleg annyira porszemnyiek vagyunk, hogy az életünk az egy ilyen törékeny, sokkal törékenyebbnek éljük meg az életet, mint itt. Szóval én előtte a Pintér Villának vettem meg a mindenben lemezét, és szóval én azt hallgattam így rogyásig, és azt énekelgettem magamban, hogy Istenem, még a tűzön is átmegyek, és a víz sem borít el, és a tűz sem éget meg, mert muszáj volt arra fókuszálnom, hogy az Isten az megsegít, és addig megyek, amíg ő visz, és az már az ő kegyelme, hogy aztán a csúcsig vitt. Szóval, hogy igen, tehát, hogy mondhatni, akkor tényleg semmi más fókuszom nem volt, mint hogy vele legyek, és menjek tovább. Igen. De azért az nem olyan, mint amikor itt túrázok. Tehát, hogy itt sokkal tudatosabb, tehát ugye van elég oxigén az agyban, és sokkal tudatosabb az, hogy Istennel vagyok. De most volt egy ilyen tandemugrásom, és fönn voltunk a helikopterben, és azon gondolkodtam, hogy vajon egy pillanatra így megvolt bennem, hogy most az Isten kísértés vagy nem, de hogy ez volt bennem, hogy én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy én most itt ülhetek, és nagyon régen vágytam rá, és érdekes, hogy én úgy vagyok ezekkel a vágyaimmal, hogy annyira vágynak érzem, vagy annyira ilyen elérhetetlennek, hogy nem is vágyom rá. Tehát, hogy így el is teszem, hogy ez úgysem lehet. És mondjuk ilyen volt a Kilimandzsáró, hogy úgysem lehet, és akkor egyszer csak így ott volt előttem, hogy mi a álomhegyed, az a Kilimandzsáró. Hát itt van Zsolt, ő visz oda minden évben. Nem el, tehát, hogy így ez nekem ilyen gyerekkori álmom volt, de hogy tényleg annyira mélyre elraktam magamba, hogy ezre ne is vágyjak olyanra, hát ezt úgyse lehet elérni. És ugyanilyen volt ez is, hogy még csak rá se kerestem a neten, hogy lehetne ilyet csinálni, pedig hallottam róla, de hát úgyse, és akkor igazából ezt ajándékba kaptam még egy ilyen furcsa módon. Szóval, hogy ott is nekem az Isten jött be, és az Istennek voltam hálás, hogy itt lehetek, és hogy mennyire fantasztikus, hogy egy ilyennek a része lehetek, és az ő törvényeit így meg tudom tapasztalni, úgyhogy ezek közben teljesen veszélytelen történet. És aztán ezért így imádkoztam, mert azért megkísértett az a túl nagy szabadság, ami ott van. Tehát az a világból való kicsit kijövés, vagy hogy mondjam, tehát az a hogy nem hat rám semminek a törvénye. Azért az úgy benne volt, és így azon gondolkodtam, hogy mi ez a lázadásos élmény, meg érzés bennem, amit itt megéltem, és amúgy úgy szeretek, de hogy azért ez tudom már, hogy veszélyes. És nagyon imádkoztam, hogy ebből mi fog kisülni, és annyira hálás vagyok az Istennek, hogy igazából így átfordította, hogy igazából ilyen az Isten kapcsolatunk, hogy ott van a Jézus a hátamon, akivel össze vagyok csatolva szorosan, mert én úgy döntöttem, hogy én összecsatolódom vele, és ő majd nyitja az ernyőt. Tehát így kell megtennem majd ezt a lépést. És úgy, hogy közben ugye nem érzem. Tehát, hogy itt vagyok, zuhanunk, és ő majd kinyitja az ernyőt. És ez ilyen, és tök örülök, hogy ez így átfordult abból, hogy amúgy akár mindent el is dobhatnék, hiszen én vagyok a világ császára, hát túl vagyok azokon a törvényeken, amit az Isten itt megalkotott. Szóval nagyon-nagyon veszélyes mesdjékre tudunk elmenni mi emberek.
1: Igen, de úgy látom, te is szereted ezeket a mesdjéket. Meg hogy valahogy van egy ilyen azért izgalom, hogy nagyon-nagyon tetszik, amit mondasz, mert hogy olyan plasztikus az egész, meg hogy így valahogy így el tudod mondani, hogy milyen az, amikor nem tudom, én fölmész, nem tudom, 8000-re fölsétálsz, vagy nem tudom, és akkor vagy abban teljesen az utolsó erődig minden benne van, és valahogy meg mégsem nagynak érzed magad, hanem picinek, és mégis az Isten a nagy. És hogy ilyen tapasztalatok, azok azért fontosak, mert hogy tényleg így van az Istennel, csak amikor ezekről a lelki dolgokról beszélsz, meg megkérdeznek, hogy na akkor hogy van ez az imádság, akkor olyan nehéz elmondani, mert azok nem olyan plasztikusak, és most ahogy te így elmondod, az nagyon-nagyon szép, és akkor tudom, valahogy így van az is. Tehát ezt így Szent Ignác, nem tudom, most mindig őt idézgetem, de például őnek ez így valahogy nagyon fontos volt, hogy ilyen, mint ilyen alapelv, hogy úgy élj, hogy úgy bízz az Istenben, mint hogyha minden itt tőled függne, és úgy tevékenykedj, mint hogy a minden az Istentől függne, és hogy van ez a, tehát hogy mindent beadok, de közben meg avval a bizonyos

0: bizalommal, hogy az Isten csinálja, és amikor az Istenhez fordulok, akkor pedig nem úgy, hogy na, akkor csináld te, hanem akkor úgy, hogy én is bele akarom adni magam, és hogy van ez a nagyon, és ez pont ez, amit most így elmondtál, ez nagyon-nagyon tetszik.
1: Igen, de ugye ez nagyon nehéz átadni. Ugye volt ez a katonai mondás, hogy bízzál Istenben, és tartsál azon a puskaport. Tehát, hogy ez a kettősség, hogy mi az, amit én nekem kell megtennem, és mi az, amit az Isten ad majd hozzá. És egyébként szerintem ezzel a keresztények javarészt küzdenek. Tehát gyanítom, hogy én is. Tehát nekem, nem tudom, hogy te voltál-e így, vagy úgy, hogy hú, de nehéz ez a dolog, mert tudom, én voltam, volt egy betegségem, és akkor így 10 évet küzdöttem, semmi nem volt. És egyszer csak eldobrom, hogy ezért én még nem is imádkoztam. És durva, mert hogy már aznap így rákerestem a neten, és addig az nem jött föl az a megoldás, az az orvos, és akkor egyből meglát. Ez így, ez a nem hiszem el, hogy keresztényként is, tehát hogy lehet, hogy még mindig képes vagyok elfeledkezni az Istenről. Vagy nem gondolni arra, hogy nála lehet a megoldás. Szóval, vagy ugye túl misztifikálni. A másik oldal ugye az, hogy na hát jó, old meg, uram, én meg így tücsörgök egy kicsit, ez nekem jó lesz, de hogy ez nem így működik, hanem, tehát hogy ezt így nagyon nehéz megtalálni, és azt gondolom, hogy ezzel azért küzdünk, gyanítom, hogy egy egész életen át, nem tudom, te kicsit előrébb vagy, gyanítom ezzel, de van egy...
0: Ezt szerintem nagyon jól látod, igen. És tényleg jönnek újabb helyzetek, és akkor megint jön ez az ösztönös, hogy akkor valahogy meg kell oldani, akkor valamit kell csinálni, és tényleg így kell idő, hogy így, na, hogy az Isten fele kinyíljon ez a terület is, de közben ez bennem is kinyit valami újabb területet az Isten fele, szóval, hogy ez azért nem csak ilyen mindig visszaesek, hanem az közben van benne valami előrejutás is benne. Úgyhogy, és egyébként ez az, amit az imádságban is tanítunk, szóval, hogy az is olyan, hogy próbálom megtanulni, hogy na, akkor ezt hogy kell mondanak mindenféle okos dolgot, akkor ezt hogy kell. És kell idő addig, amíg rájövök, hogy hát ezt nem én fogom jól csinálni, hanem ezt én azt tudom, hogy itt vagyok, van egy pár lépés, amit meg tudok tenni, és ez kettőnkön, az Istenen és rajtam múlik, és valahogyan egyszer csak megtörténik, és akkor válaszolhatok rá, és megvan az én szerepem is benne, de hogy ez nem az lesz, hogy az én teljesítményem. És közben meg mégiscsak számít, hogy odaülök, és nem csak heverek az ágyamban. Szóval, hogy igen, ez izgalmas, nagyon-nagyon izgalmas, és hogy valahogy itt nagyon lehet az életet tanulni.
1: És én láttam, hogy te villamosmérnökként végeztél.
0: Úgy látszik rajta.
1: Nem, csak olvastam. Valahol így most rákerestem itt a neten, mert ugye itt van wifi azért. És most nézem, hogy te villamosmérnökként végeztél. Hát nem értem, hogy kerültél te a papi pályára. Úgy értem, hogy párom, aki nem sokára a férjem lesz, ő villamosmérnökként végzett. Tehát azért a mérnökök körül nekem nem egy ilyen lelki emberbenyomásom van most már tapasztalati úton sem. Tehát, hogy azért az nagyon a racionalitás és a számok, és amit ki tudok számolni, az az igazság.
0: Jó a kérdés.
1: Tehát, hogy az Isten hogy talált meg téged ebben a racionalitásban? Vagy te hogy találtad meg az Istent a racionalitásban?
0: Inkább az előző a jó kérdés, hogy az Isten hogy talált meg engem. De hát én a Műszaki Egyetemre jártam, de ott lett egy nagy krízisem. Egyrészt egy szakmai krízis is volt, mert nem voltam benne biztos, hogy tényleg ezt akarom majd egész életemben csinálni. Kicsit megbicsaklott, nem pont ugyanoda vettek föl, még a régi rendszerben, mint ahol jelentkeztem. De egyébként pedig egy hitkrízis is társult hozzá. Én így egyházi iskolába jártam, meg ilyen védett családi környezetből jöttem, és ott az egyetemen nyílt ki a világ, hogy mi minden van, és teljesen elméleti. Tehát egy ilyen nagyon racionális kérdésként jött először, hogy akkor valahogy jó lenne tudni, hogy van-e Isten, vagy pedig nincsen, mert hogy azért az nem mindegy, hogy akkor a világot hogy értem meg aztán hogyan fogok majd élni, és akkor ebből az lett, hogy kicsit furán hangzik most így utólag, ahogy visszamondom, de visszagondolok rá, de tényleg akkor mérnök agyam volt 100%-ig, és akkor azt az egyenletet állítottam föl. Találkoztam egy közösséggel, ahol értelmi sérült emberekkel foglalkoztak, és láttam egy filmet is, ráadásul egy bárka közösségről, egy franciaországi közösséget mutattak be, önkéntesek élnek együtt gyakorlatilag értelmi fogyatékos emberekkel, és arra a részletre nagyon emlékszem ebből a kis videóból, hogy egy ilyen hozzám nagyon hasonló fiatalember kezdte nagy lelkesen mesélni, hogy ő nem tudom, valahol Angliában tanult közgazdaságtant, és hogy így valahogy azt érezte, hogy így ez valami nagyon hiányzik, az igazi kérdéseire nem kap választ, de hogy amióta ott van ebben a közösségben, azóta így mennyire megértette csomó mindent, meg hogy az Isten mennyire közel jött, és így néztem, és hú, hát öcsi, hát nagyon rendes vagy, hogy így dolgozol ezekkel az emberekkel, de azért még ez a nyáros szöveg. Szóval ilyen nagy ciki, egy kicsit így visszanézni erre. De...
1: Nem tudom, én most, hogy elmondod, én ugyanezt érzem, így, hogy na nem áll.
0: De igen. Hogy egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon, és akkor na mondom, jó, oké, ezt annyira, nekem ez annyira nem fér a fejembe, hogy én elmegyek ezt megnézni, és hogyha ez igaz, hogy ez így történik, akkor elhiszem az Istennek, hogy ő van. Nekem ez így indult, ez az egész dolog. És akkor így egy évet majdnem töltöttem egy ilyen közösségben Londonban, és hát rengeteget dolgoztam, és életemben szerintem azóta se dolgoztam ennyit, mert nyilván kevés volt az önkéntes, és kora reggeltől késő estig folyamatosan így valaki másoknak segítettem, meg nem is mindig lehetett érteni, amit mondtak, meg hát ilyen mindenféle ilyen nagyon különleges helyzetek előálltak naponta, és hogy ott valahogy átalakultam, nem, nagyon nehéz. Van egy pár részlet, amit így meg tudok fogni, ítélkezésemmel szembesültem, volt egy ilyen nagyon különleges este, amikor valahogy esténként voltak ilyen közös imák, egy mécsest így körbeadtunk, és akkor mondjuk ültünk 10 az asztal körül, a fele értelmisérült, a fele meg így önkéntes, és volt egy ilyen este, amire így nagyon-nagyon emlékszem, volt egy lány, aki ott valamelyik londoni szomszéd negyedből származott, egy fekete, egy néger lány volt, és ráadásul az ottani munkás akcentust sajátította el, ez a cockney akcentus, amiről azt sem tudtam, hogy létezik, csak ott mondom, ezt annyira nem értem, hogy ez. És hát ugye downkoros volt, és akkor ilyen eleve ilyen tehát már eleve nehéz az artikulációját megérteni, és akkor ott egy fárasztó nap volt, és megy körbe a gyertya, és azt látom, hogy el van akadva ennél a lánynál. És hogy már nem tudom, már 5 perc eltett, már 10 fokos, már lassan, már kéne haladni. És akkor így elkezdett így jönni bennem az indulat, hogy most már valaki csináljon valamit, nem tudom, kivezeti ezt az indulat, most már valami történjen, mert hogy ez így nem megy. És akkor egyszer csak nem tudom, mi történt, és elkezdtem minden szavát érteni ennek a lánynak. És rájöttem, hogy imádkozik nagyon pontosan, nagyon finoman olyan emberekért, akiket így régen ismert, meg akik egy anglikán templomba járt, és akkor ott különböző emberekért, akik őt segítik, és pontosan tudta, hogy melyikkel mi van, és egy olyan gyönyörű imádat mondott, hogy teljesen belefeledkeztem, és soha életemben még ennyire így nem voltam része más valaki imájának. Hmm. És utána meg, hát így nem tudom, így szégyen volt bennem, hogy így ezek a nagy cinikus, nem tudom micsodáim, meg közben egy öröm is volt, hogy fú, hát ez most így nagyon szép volt. Szóval ilyen emlékeim vannak onnan, de egy arra emlékszem, hogy visszajöttem onnan, és hogy valahogy így ez nem volt tovább kérdés, szóval egy ilyen evidencia lett, hogy az Isten van.
2: Sterczer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér szorult be képletesen a felvonóba a Paternoster jezsuita podcast adásában. 2023. szeptember 10-ei adásunk ismétlését hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kilenc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a portószálvói szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedúza lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről maga számolt be a közösségi oldalán. Magyar Péter videós bejegyzésében elmondta, a 12 pontból álló javaslat főbb pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és a 70 éves életkori határ bevezetése szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza. De szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénz védelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Azzal folytatta, hogy a rendszerváltoztatás óta a jelenlegi a 10. parlamenti ciklus, és 6-szor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak. Eddig azonban senki meg nem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem az alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását. Senki meg nem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből. Gulyás Gergely úgy véli, hogy ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. Közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszlehetőségekről. Orbán Viktor a Fidesz elnöke korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál, mai adásunk tartalmából. Immár 5. alkalommal gyűltek össze a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezeteinek tagjai Sárospatakon. Az imádság évében megrendezett találkozó középpontjában az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítése állt.
3: Azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra.
2: Ünnepi istentiszteleten iktatták be szolgálatába Tóth Kis Esztert. Az alkalmon többen is köszöntötték a Tokai Református Gyülekezet új lelkipásztorát.
4: Egy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni.
1: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Több mint 600-an dicsérték együtt Istent a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán, ahol immár 5. alkalommal rendezték meg a Tiszán inneni Református Egyházkerület gyülekezeteinek találkozóját. Az imádság évéhez kapcsolódó alkalom az Istennel és az egymással való közösség megélésére hívta a résztvevőket. A közös éneklést Barna Sándor püspök igehirdetése, valamint egy személyes bizonyságtétel követte, miközben a gyermekeket számos program várta. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
5: Barna Sándorral, a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Püspök úr, mivel készült, milyen igehirdetéssel itt a gyülekezeti találkozóra?
6: Miután az imádság éve van egyházunkban, ami tulajdonképpen mindig aktuális, én egy zsoltárt hoztam, méghozzá a esztendőnek a mottója, 46. zsoltárból a csendes egyetekkel is tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ennek a zsoltárnak a üzenetét próbáltam kibontani a hallgatók felé, amely először úgy hangzik, mintha egy ilyen ellazulásra, elcsendesedésre hívna, de ettől sokkal erőteljesebb. Isten tulajdonképpen rákiált az ő népére. A történelmi háttere ennek a zsoltárnak, hogy Krisztus előtt 701-ben az asszír seregek körülvették Jeruzsálemet 185 ezer katonával, és tulajdonképpen elzárták a külvilágtól, és megpróbálták legyőzni, megfélemlíteni, és Isten pedig egy csodálatos szabadulást adott az ő népének, aki meghallotta ezt a kiáltást, és elcsendesedett, és már nem politikai szövetségeseket keresett, nem pánikba esett, hanem ahhoz fordult, akinek hatalma van. Hiszen zsoltárban elhangzik két név, amely a zsoltárok énekléséből talán ismerős lehet, a Cöbeót, azaz a seregek ura, és a Jákób istene, mind a kettő nagyon kifejező, hiszen a seregek ura az azt jelenti, hogy Isten a kozmikus térben, a makroszinten tulajdonképpen hatalommal bír, mennyei seregek, galaxisok és a történelem alakulása fölött. Ugyanakkor Jákób istene, és azon gondolkodhatunk, hogy miért pont Jákób, miért nem Ábrahám, Izsák, mert Jákóbnak a neve is azt jelenti, hogy csaló, aki menekül, aki életére a maga, azáltal, hogy maga akarta kézbe venni, irányítani az életét, így veszítette el pont a kontrollt az élete fölött, és életében megjelentek a konfliktusok, családjában is, és ez azt jelenti, hogy még az elbukó, botladozó embernek is van Istennél menedéke, Jákób istene, és ez a kettő, ami csodálatos módon, tehát az a makro és a mikro szint Jézus Krisztusban inkarnálódik, és ezzel az igaz szakasszal párhuzamosan egy olyan új szövetségi történetről szoktunk megemlékezni, amikor a tanítványok Jézus parancsára hajóba szállnak. Jézus egész nap tanított, bár háborog a tengerő, mégis elfárad, elalszik, mert hiszen Jézus Krisztus nem csak tökéletes Isten, hanem ember is. Ugyanakkor, amikor a tanítványok fölébresztik, hogy Uram, nem törősz fel, hogy elveszünk, akkor Jézus ráparancsol a szélre, a tengerre, a viharra, hogy csendesedjen el. Benne ott van a seregek ura is, és Jákob Isten, és egyszer is a legtökéletesebben a kereszten látható ez Jákob Isten, aki odahajlik a bűnös emberhez, és tulajdonképpen közösséget vállal, sőt helyére áll a kereszten, ugyanakkor mégiscsak ebben a kiszolgáltatott vesztesnek tűnő helyzetben mégis egy győzelmet arat a bűn a sátán kozmikus seregével szemben.
5: Hogyan látja püspök úr ennek a gyülekezeti találkozónak, ennek a rendezvénynek mi a jelentősége, miért fontos, hogy ezt minden évben sikerül itt Sárospatakon megszervezni?
6: Visszajelzésekből tudom, hogy egy várt alkalom ez már, és alkalmat teremt arra, hogy valóban találkozzunk. Különböző egyházmegyékben vagyunk, különböző gyülekezetekben, és itt pedig együtt vagyunk több mint 600-an regisztráltak, de tudom, hogy még jöttek el mások is. Nagyjából 7-800 fő körül szokott alakulni a résztvevők száma. Majd visszafogott időjárást kaptunk, tehát nem annyira süt a nap, de még nem is esik az eső, így úgy gondolom, hogy Isten megkönnyörül rajtunk, és egy áldott alkalmat teremt, ami alkalmas arra, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, jobban megismerjük egymást, és együtt is elcsendesedjünk Isten előtt.
5: Vadnai Zoltán a rendezvény szervezőjével folytatom az összeállítást. Idén hogyan szerveződött meg, miként készültek az alkalomra?
3: Úgy készültünk, ahogy az elmúlt 5 esztendőben, amikor 2022-ben az első találkozóra készültünk, akkor nagyon sok vágy volt a szívünkben, hogy egy olyan találkozóra kerüljön sor, ahol a Tiszán inneni gyülekezetek tagjai Isten igéjével, Krisztus evangéliumával, egymással találkozhatnak, és nagy hála volt a szívemben az első találkozó után, hogy reménység szerint ez sikerült. Ez már az 5. ilyen találkozó, és ugyanezt mondhatom el, mint az első után. Most is 550 regisztrált látogató érkezett a mai rendezvényünkre, úgyhogy nem apadt el a kezdeti lelkesedés létszáma. De azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra. Úgyhogy hát ebben a reménységben készültünk most is.
5: Milyen programok várják a résztvevőket?
3: Gazdag programok vannak ma is. Egyrészt folyamatosan megy a színpad. Tehát 10 órakor egy közös énekléssel kezdtünk. Több száz ember dicsérte együtt az urat. Dezső Mário művésztanár úr volt a kántor ehhez. Aztán Barna Sándor püspök úr szolgálatát hallgathattuk meg. Utána egyházmegyénk esperesei köszöntötték a jelenlévőket. És épp most ért véget Hűvösvölgyi Ildikónak és Szabó Győzőnek a műsora, akik verseket, megzenésített verseket hoztak. A Kossuth-díjas művésznő úgy válogatta ezeket a verseket, hogy Istenről, hazáról, szeretetről, játékról egyformán szóljanak, és elmondta, hogy mindketten, akik felléptek, református gyülekezeti tagok. Én azért is örülök ennek, mert már maga a jelenlétük, nem beszélve a csodálatos műsorról, a maga a jelenlétük is üzent azzal, hogy sokan vagyunk reformátusok, mindenki igyekezzen megtalálni azt a helyet, ahol szolgálhatja az urat és szolgálhatja a közösséget. Van, aki egy kis településen, amikor virágot visz az úrasztalára, van, aki pedig a világot jelentő deszkákon áll meg reformátusként, úgyhogy ezt a széles spektrumot igyekszik megvilágítani ez a találkozó. Délután Miskolcról a Máon szeretett otthon lakói adnak egy rövid műsort, Noszvajról érkezik az Úrdala dicsőítő zenekar, ők zárják majd egyébként a délután, de párhuzamos programaink is vannak, hiszen lesz báb előadás a gyerekeknek, a az abaújváriak részéről, aztán vendégünk Hajdú Zoltán Levente, a missziói szolgálat vezetője, illetve dr. Nagy Károly Zsolt, rektorhelyettes Patakról. Zsoltnak megjelent egy Böjtalbum című könyve, abból egy kiállítás készült, egész nap megtekinthető, illetve lesz könyvbemutató is fél kettőtől, ahol az Imádság évének kiadványait mutatják majd ők be. Úgyhogy termékvásárunk van, könyvvásárunk van, kézműves foglalkozás, népi játszótér, igyekeztünk színessé tenni a napot.
5: Szervezőként ilyenkor, már amikor zsong a rendezvény, milyen érzések vannak önben, lelkileg hogyan éli meg ezt az egészet? Most már mondhatjuk azt, hogy ha nem is lezajlott, de minden megy rendben a maga folyamán.
3: Minden megy, így van. Bízunk az Úrba, hogy a beharangozott eső elmarad, vagy legalábbis nem túl nagy lesz, délutánra égernek egy kis esőt, de egy nagy rendezvénysátorral készültünk, több százan ülnek alatta, úgyhogy remélem ez védelmet jelent. Ahogy telik az idő, nyilván szervezőként, ha azt tapasztalja az ember, hogy úgy minden a helyén van, úgy van, ahogy szerettük volna, akkor ez megnyugvás jelent. Én hálás vagyok egyébként minden segítő kéznek, hiszen nagyon sokan dolgoztak a mai eseményen, hogy ez szépen méltó módon megrendezésre kerüljön, és felsorolni se tudnám, tehát tényleg mindenkinek hálás köszönet van a szívemben, úgyhogy hát így tekint az ember, és én azt szeretném, hogyha mindenki, amikor hazatér, akkor azt mondja magába, hogy köszönöm Uram, hogy részese lehettem ennek.
5: Iván Grétával, a gyülekezeti találkozó egyik résztvevőjével folytatom az összeállítást. Honnan érkeztetek, illetve honnan hallottatok erről a rendezvényről?
7: Mi a miskolci avasi gyülekezetből érkeztünk, Miskolcról, és a gyülekezeten belül már hát negyedik, ötödik éve, mikor részt veszünk ezen a gyülekezeti találkozón. Minden évben szeretettel jövünk vissza, és várjuk ezt az alkalmat. Örülünk neki, hogy itt lehetünk.
5: Hogyan érzitek magatokat? Milyen a hangulat, milyen programok vannak, ami érdekes számotokra?
7: A programok szerintem nekünk fiataloknak is teljes mértékben megfelelő, és egy megpihenés nyújt a mindennapokban, egy kikapcsolódás lehet. Emellett viszont szerintem a kicsiknek is van megfelelő program, mert népi játékokat vehetnek részt, csillámtetkó, mindenféle vásár van, amin részt vehetnek, ahonnan nagyon szép kézműves termékekkel térhetünk haza, és ezzel boldogíthatjuk a napjainkat.
5: Hogyan látod, egy ilyen gyülekezeti találkozó, ugye rendszeresen van, minden évben megrendezik, miért fontos, miért jelentős, illetve hogy ti miért jártok vissza évről évre?
7: Hát a gyülekezeti találkozón, hát mi személy szerint azért veszünk részt minden egyes alkalommal, mert egy olyan közeg és egy olyan együtt töltető idő, amin mindenki szeretettel jön, és egy olyan közösségbe térhetünk vissza, aminek a része lenni nem csak egy lehetőség, hanem szerintem egy csodálatos dolog minden egyes embernek. Jelenleg körülbelül 10-15-en vagyunk itt, ebből fiatalok 5-6-an, és igazából onnantól kezdve minden korosztályban megtalálhatóak vagyunk. Minden egyes alkalommal élményeket szerezni jövünk ide-vissza.
5: Mező Arnolddal, lelkésszel folytatom az összeállítást. Hogyan látja lelkészként, miért is fontos ez a gyülekezeti alkalom, hogy itt évről évre megrendezésre kerül? Lelkészként miként vélekedik erről?
8: Lelkipásztorként gyülekezeteket pásztorolunk, és ott, ahol a gyülekezeteknek találkozási pontja lehet, ott a helye a lelkésznek is értelemszerűen, a gyülekezetével együtt, hiszen mi egy-egy gyülekezetet látunk, vagy jelen esetben 4 gyülekezetnek látunk rá mindennapjaira, mindennapi életközösségben vagyunk. Itt viszont egy olyan találkozási pont van, ahol másik gyülekezeteknek, más lelkészeknek más perspektívájából a gondjaival, örömeivel találkozhatunk, és ebből erőt tudunk meríteni. Miért fontos a rendszeresség? Pontosan ezért fontos a rendszeresség, hogy lehetőleg több alkalommal itt legyünk. Nem azért, mert változatosak vagy mások a programok, vagy valami újat nyújt. A mai világban minden arra mutat, hogy információ szükségünk van, és ami már ismétlődik, vagy megszokott, azt úgy kihagyjuk és elfelejtjük, viszont pont az Isten tisztelet és az örökkévaló Istennek az ismerete mutat rá arra, hogy valami nem szabad változtatni, és nem kell változtatni. Itt, amikor találkozgatunk a többi gyülekezettel, ismerősökkel, lelkészekkel, akkor hatalmas élmény az, hogy megerősödhetünk, hogy jó úton járunk. Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, ugyanazt a Krisztust követjük, más nyomvonalon talán, más körülmények között, de ugyanaz a célunk és ugyanaz a hálaadásunk. És a konfirmandusaim szokták mondani, hogy miért is kell nekik mindig jönni Isten tiszteletre, meg hát elmondták, hogy hát már a hónapban 3-szor voltak, hát a negyediket hagyhatják már ki, és ennyi sokat templomba járni az már nagyon-nagyon megterhelő számukra, és akkor szoktam mosolyogva mondani, hogy ide figyelj testvér, én minden vasárnapot vagyok, és nem csak egy Isten tiszteleten, hanem négyen is. Most képzeld el, hogy én mennyire unom. Nem lehet megunni. Ugyanígy ezeket az alkalmakat, ahol Észak-Kelet-Magyarországon vagyunk, és szociológiailag azért látjuk demográfiailag a változásokat. Ezekhez nem azt mondom, hogy alkalmazkodnunk kell és örülni neki, de meg kell értenünk, és ennek fényében a jövőképünket felépíteni, rámutatni a reménységet adó Krisztusra, és előremutatóan hálát adva mindazért, ami mögöttünk van, a több száz éves kontinuitásunkért, hálát adva azért a jóért, amit eddig megéltünk, reményteljesen tekinteni a jövőbe.
5: Kikkel, mennyien érkeztek a gyülekezetek részéről?
8: Aktelek, József Őszintpetris, tornakápolnai gyülekezetek, és befértünk egy kis buszba. Szükség van az alkalomra. Tornakápolnai gyülekezet Magyarország egyik legkisebb gyülekezete és a legkisebb települése is. Jelen pillanatban 6 állandó lakosa van a településnek, és ebből a perspektívából kilépve és találkozva itt több ezer más településen élő reformátussal, akiknek ugyanaz a Krisztusa, ugyanaz az Isten tiszteleti rendje, ugyanaz a hite, megerősödnek abban, hogy nem fogyunk mi annyira, hanem jó helyen vagyunk.
1: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a Tokaji Református Gyülekezet, ahol június 14-én Mészáros István esperes beiktatta lelkipásztori tisztségébe Tóth Kis Esztert. Szolgálatának vezérigéjéül Pál apostol Timóteushoz írt második levelének szavait választotta: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. A beiktatott lelkipásztorral Sütő Dávid Pelé készített interjút.
4: Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán az Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon. Úgyhogy az utolsó években így az érettségére készülés valahogy már nem úgy működött, vagy nem úgy sikerült, ahogyan én elképzeltem, és akkor azért úgy jöttek az igei megszólítások emberek által, tehát ilyen nagyon-nagyon vegyes volt, nagyon észhez kellett, hogy térjek, hogy aztán eljöjjön bennem a felismerés, hogy egyébként ez az én utam.
5: Mi volt a konkrét felismerés, ha szabad rá kérdezni, mi volt ez a mérföldkő, vagy az a pont, ahonnan úgy gondolja tiszteltes asszony, hogy akkor itt történt meg igazán a megszólítás?
4: Igazából ezek az emberi sikertelenségek abban, amit elképzelünk. Hogy szeretne valamit az ember, nagyon szeretné, a saját tervei, a saját feje után megy, ugye ez ilyen nagyon, nagyon átlagos, és nem jönnek össze. És amikor elkezd gondolkodni, akkor szól az Isten. És nekem az otthoni lelkipásztorom prédikációi által, hát nem is tudom, de tényleg ilyen hetek voltak, amikor valahogy minden egyes vasárnap elhangzott az az ige, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet, és egyszer édesanyámmal sétáltunk haza a templomból, és mondtam, hogy anya, szerintem lelkész leszek, és nézett rám elkerekedett szemekkel, hogy megbolondult a gyerek, vagy nem tudom, és elmentem a teológiára, utána nyílt napra, és egyből biztos lett bennem az érzés, de nyilván az ember mindig erősebb akar lenni az Istennél, és azért ott voltak még félresiklások, de aztán az Úristen elvégzett mindent, hál' Istennek, ezt tudom mondani.
5: A teológiai évek milyenek voltak, milyen hangulatban teltek, milyen tanulmányok voltak, hogyan emlékszik vissza rá? Hol végezte a teológiát?
4: Én Debrecenben végeztem a teológiát. Nekem az egy nagyon, nagyon szép 6 év volt. Nem volt nyilván nehézségmentes, tehát azért voltak buktatói, voltak nehézségei, volt, mikor ott akartam hagyni, volt, mikor azt mondtam, hogy elmegyek máshová, de az sohasem kérdőjeleződött meg bennem, hogy teológián kell legyek. Olyan nehézségek, mert nyilván az ember, mikor emberekkel van együtt, adódnak. Olyan volt, hogy el akartam menni másik teológiára, de nagyon a helyemen voltam, és nem volt kérdés, hogy itt maradjak, vagy ezen a vonalon menjek tovább. És azt tudom mondani, hogy azért is volt jó, mert olyan emberi kapcsolataim alakultak ki, amik egyébként most is megvannak, és azt gondolom, hogy ez már, hát jó esélye, már így is marad. Úgyhogy abszolút pozitív, meg szép emlékek vannak.
5: és a lelkészi munka hogyan kezdődött, az első gyülekezet hol volt, és hogyan jutott el ide Tokajig, tiszteletes asszony?
4: Hát mondanám, hogy egyetlen helyen szolgáltam, egy közösségben, 5 gyülekezetben. Kikerültem 6. évre a Gávai Református Egyházközségbe, ugye ez Gáva Vencsellő, de ott 2 gyülekezet van, Gáván és Vencsellőn, és egy lelkipásztor viszi Gávát, Vencsellőt, Basát, Szabolcsot és Tímárt. Egy házas pár van ott, én hozzájuk kerültem, és így belekóstoltam azon nyomban abba, hogy mit jelent több helyen lelkésznek lenni. Itt volt a 6. évem, a gyakorlati évem, és aztán maradtam beosztott lelkésznek, utána már voltam helyettes lelkész ott, de hogy a 4 év az így telt el, hogy így 3-an szolgáltunk, úgyhogy ez volt a nagy kitekintésem Tokaj előtt, mielőtt ide érkeztem.
5: Ide hogyan érkezett, mi hívta ide a tokai gyülekezetbe?
4: Én azt gondolom, hogy mindig eljön egy lelkipásztor életében, így a gyakorlati évek, a beosztott lelkészi évek elteltével egy olyan időszak, amikor érzi, hogy most már menni kell. Nem azért, mert feltétlenül szeretne, nem azért, mert valami nagyon rossz, mert én nagyon szerettem ott lenni, és nagyon nehéz volt onnan eljönni, nagyon, nagyon családias volt, hanem hogy másfelé kell menni, máshol is meg kell tenni azt, amire az Isten hív. És ez így volt egyébként, mielőtt Tokajba jöttünk. Nem volt olyan bennem, hogy már tudtam, hogy lehet idejönni, vagy nem hívtak még. Csak elkezdett bennem motoszkálni az a dolog, hogy lehet, hogy váltani kell. Ezt imádsággal megküzdötte az ember, és aztán az Istennek az volt a válasza, hogy érkezett a tokai gyülekezettől egy meghívás, egy felkérés, hogy lelkipásztort keresnek, és nem-e. És akkor mondtam, hogy akkor lehet, hogy de, mert hogy akkor ez a válasz.
5: Hogyan látja, milyen az itteni gyülekezet, mióta szolgál itt?
4: Hát 2025. augusztusában jöttem, vagy akkor költöztem. Igazából az érdemi szolgálatot a szeptemberben kezdtem meg. Más a közösség, mint mondjuk a Nyírségben. Én szabolcsi gyerek vagyok, tehát Borsodba jönni nekem érdekes volt. Megtapasztalni azt, hogy egyébként tényleg mások az emberek. Nem rossz értelemben, csak hogy másak egy picit, pedig csak a Tisza választ el bennünket egymástól. De én azt gondolom amúgy, hogy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni. Akarnak még többet az Isten közelébe lenni, a lelki dolgokra vágynak, és ez iszonyatosan nagy ajándék a mai világban. Egy lelki pásztornak meg tényleg, hogy nem kell azért küzdeni, hogy a lelki dolgok érdekeljék az embereket, vagy nem kell kényszeríteni őket, hogy jöjjenek el egy programra. És mi nagyon pozitívan éltük meg ezt a váltást egyébként.
5: És milyen programokat, miket szoktak csinálni a gyülekezetben az Isten tiszteleteken túl?
4: Amikor ide kerültünk, akkor az elsődleges cél az volt, hogy mindenképpen az ifjúság induljon el, hogy legyen egy utánpótlás majd a gyülekezet, hogy tudjon folyamatosan élni. És nagyon jó volt látni, amikor egy-egy alkalom vagy a bemutatkozó Isten tiszteleten itt voltam, hogy vannak fiatalok a padokban. És hát szeptember vége felé hirdettük meg az ifit, és az első alkalommal olyan 5-6 voltak, és van egy nagyon lelkes fiatal srácunk, aki hívogatta a barátait, és ezek itt maradtak. És most ilyen 13-14 vagyunk, és minden pénteken. Tehát ha én nem vagyok, akkor ők itt vannak, mert tudják a járást, bejönnek, leülnek, beszélgetnek, és nagyon komolyak, és nagyon komolyan gondolják. Úgyhogy az ifi volt az első, amit elindítottunk, a gyermekisten tiszteletet hoztuk vissza, 3 szolgálattevőnk van, aki ebben tevékenykedik, nem hitoktatók, 2 ifisünk, illetve egy tanár gyülekezet tagunknak a felesége, aki ezt végzi. Aztán szépen fokozatosan indultak be. Van egy ima alkalmunk, ami már előtte is működött, ez nem az én vezetésemmel van, ez abszolút ilyen önműködő, ez is nagyon, nagyon fontos és nagyon jó háttere a gyülekezetnek. Aztán elindítottunk egy női kört, illetve hál' Istennek a férjem is bevethető szolgálatokra, annak ellenére, hogy nem lelkipásztor, és ő pedig elindított egy férfi kört. Úgyhogy ezek párhuzamosan működnek, és most egy olyan 1,5-2 hónapja már működik a szépkorúaknak a bibliaórája. Úgyhogy igazából minden korosztályban megvannak a réteg alkalmak, én azt gondolom.
5: Mekkora a gyülekezet, milyen a korosztály?
4: Abszolút vegyes. a megoszlás kicsitől az egészen idősig mindenki megtalálható. Ez nagyon jó, mert ez a legjobb anyag szerintem, hogyha lehet ilyet mondani egy gyülekezetre. Sokan vannak. A egyházfenntartók olyan 260-280 környékén vannak, és vasárnaponként az a stabil 60-70 ember itt szokott lenni. Ugye nyilván Tokajról beszélünk, tehát az átjáró forgalom az nagy, vannak turisták is, vannak, akik csak nyáron vannak itt és becsatlakoznak, de nincs az a nagy megcsappanás. Nagyon különleges dolognak kell, a Szüret például, az különleges dolog, olyankor egy kicsit megcsappan a létszám, de ez abszolút helyi természetesség, úgyhogy nagy gyülekezetet tudhatunk magunk körül, és élő gyülekezetet minden korosztályból.
5: Ilyen fiatal lelkészként jött ide Tokajba, hogyan fogadta a gyülekezetönt?
4: Szeretettel, ez nagyon fontos. Szeretettel és nyitottsággal, ez még inkább fontos. És én nem láttam tartást bennük, hogy fiatal vagyok, mert ugye azért ez egy jó kombó, tehát fiatal, nő, és a férje nem lelkész, tehát hogy azért ez egy érdekes dolog szokott lenni, de nagyon-nagyon elfogadóak voltak, és én azt gondolom, hogy nem volt bennük kérdés. Az első szolgálatom után, ha engem választottak, akkor bizalommal voltak felém, és én azért igyekszem megszolgálni, tényleg, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Szerintem örülnek a fiatalos lendületnek, lehet, hogy volt benne egy kis szokatlanság, azért nyilván nekem is megvan a magam stílusa, meg nem vagyok egy ülős típus, de szerintem megszokták, és nagyon jól tudnak velünk együtt mozogni, azt gondolom. Egyikünk sem ül, tehát a férjem lehet, hogy még nálam jobban pörög, mint én, de az idősek is velünk vannak, és örülnek, hogy az unokával valaki foglalkozik.
5: A mai alkalmat mennyire válja a lelkiekben, mennyire izgul itt esetleg előtte egy beiktatás, azért ez mégiscsak egy nagy dolog egy lelkész életében.
4: Igen, ezért ez egy nagyon nagy dolog, és tényleg fiatalon részese lenni, egy nagyon különleges érzés is. Nagyon sok lelkész beiktatáson voltam már, azért a másik oldalon lenni érdekes. Ugye az előkészületek, most mondhatnám azt, hogy fárasztó volt, de azt hiszem, hogy inkább azt éltük meg, hogy mennyire jól tud együttműködni a gyülekezet, hogy nem jelent problémát az, hogy 250 főre a gyülekezet főz, hogy nem jelentett problémát, hogy tegnap itt voltak egész nap, hogy takarítottak, hogy a kertet rendezték, vagy hogy terítettek, és én azt gondolom, hogy ezt a testvéri közösséget megélni, ez a lehető legnagyobb ajándék, azon túlmenően, hogy ez egy tényleg nagyon szép esemény. És izgulni izgulok, nagyon. Nyilván minden ige hirdetés előtt izgulok, azért ez egy másik dolog lesz így szószékre állni, tehát még inkább izgulok, illetve nem titok az sem, hogy most kisbabát várunk, és azért ez is egy nagy másságot jelent az életünkben, meg így felmenni a szószékre, meg így állni, tehát hogy már nem csak magamért felelek, és nem csak a gyülekezetért, hanem valaki másért is, de az izgalom ellenére pozitívan élem ezt meg, és hát végtelenül hálás vagyok, hogy eljutottunk idáig, hogy nem mondták azt az első hónapban, hogy köszönjük szépen, akkor ez elég volt. Hanem hogy kaptunk annyi bizalmat, hogy azt mondják, hogy szeretnénk, hogyha itt maradna. Mert azt gondolom, hogy amikor eljutunk egy lelkész beiktatásig, akkor annak van egy olyan üzenete, hogy szeretnék, hogy itt legyünk. És viccelődtünk is ma a sütemény csomagolásnál a testvérekkel, hogy szerintem elég egy lelkész életébe egy beiktatás, és ennek nagyon örültek. Azt mondták, hogy ez nagyon jó, tehát nem akarok innen elmenni, ez nagyon jó. És szerintem nem szeretnénk amúgy innen elmenni. Nyilván ez nem ránk van bízva, hanem az Úristenre, de mi így indulunk neki.
5: Hogyan látja, mi a szépsége a lelkészi hivatásnak?
4: Erről is beszéltünk ma. Nyilván mind minden szakmának és hivatásnak megvan az előnye és megvan a hátránya, de valahogy én még nem nagyon láttam a hátrányát a lelkészségnek. Persze nyilván érezzük a nehézségeket, mi az, ami nem annyira egyszerű, de hogy ezek annyira eltörpülnek a pozitív dolgok mellett, hogy igazából elhanyagolható. Én azt gondolom, hogy látni azt, ahogyan egy közösség befogad, és elfogad, és figyel arra, amit teszek, vagy amit mondok, és ez is egy nagy ajándék, de talán az még inkább, ahogyan látja az ember azt, hogy akár a szószéken, akár egy lazább programon, egy alkalmon, hogy nem én, hanem a lélek által az Isten munkálkodik, és hogy ez elvégez emberekben olyan dolgokat, amiket én nyilván egyszerű emberként nem tudnék megtenni.
1: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Kedves hallgatóink, nekem nincs más dolgom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. A szerkesztő Kojsza Péter búcsúzik önöktől. Számítok a figyelmükre legközelebb is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A mai evangélium az egyik legszelídebb, legbensőségesebb üzenet Jézustól, ami az atyának szóló imával, magasztalással kezdődik, aztán pedig nekünk szóló bátorítással, hívással folytatódik. Nincs benne csoda, sem hegyeket mozgató hit. Jézus nem int, nem fed, nem ítélkezik, meghív halk szóval, mint aki tudja, hogy az ember lelke nem a zajban talál otthonra. Érdemes figyelnünk e szentírási szakasz három mozzanatára, a hálaadásra, a meghívásra és a rövid tanításra. Jézus először dicsőíti az atyát, aki nem a bölcseknek és okosaknak, vagyis a világ szerint nagyoknak és befolyásos személyeknek tárja fel titkait, hanem a kicsinyeknek. Az okos ember saját képességeiben bízik, a kicsiny viszont nyitott a kegyelemre. Aki alázatos, az képes meghallani Isten szavát. Az evangélium szerint nem az a kiváltságos, aki sokat tud, hanem aki egész életét Istenre bízza. Jézus örömmel mutatja be nekünk az atyát, mint akinek titkai nincsenek elzárva senki elől, legfeljebb az emberi gőg és a túlzott magabiztosság zárja be az ember szívét Isten előtt. Ő maga is így él. Alázatos, szelíd, engedelmes, türelmes. Ezért hív magához mindenkit, aki fáradt, megterhelt, sebzett, vagyis minket. És mit ígér? Nem azt, hogy nem lesznek terhek, nem lesznek nehézségek és küzdelmek,

hanem azt, hogy az ő terhe más, azt könnyen hordozhatjuk. Az iga, a járom a szántásnál, a földművelésnél használt eszköz, amelyet két ökör nyakára tettek, hogy együtt húzzák az ekét. Amikor Jézus igáját vesszük magunkra, akkor valójában vele együtt hordozzuk a keresztünket. Nem egyedül húzzuk életünk terheit, hanem mellette, ő vele. Az iga ebben az értelemben Krisztussal való összekapcsolódást jelent, közös haladást. Jézus szavai egyúttal forradalmi újítást is hordoznak. A korabeli zsidó rabbik tanítása szerint a törvény igáját kellett az embernek magára vennie, a parancsokat, szabályokat és előírásokat. Jézus viszont saját magára irányítja a figyelmet, amikor ezt mondja, tanuljatok tőlem. Nem pusztán törvényt, hanem személyes példát ad, amit követnünk kell. Nem a törvények kőtábláját akasztja a nyakunkba, hanem élő kapcsolatra, közös útra hív. Szelídnek és alázatosnak lenni nem gyengeséget jelent, hanem bátorságot, annak elismerését, hogy nem én vagyok az életem ura, hanem Jézus. És ha vele vagyok egyigában, akkor már nem kell egyedül hordoznom életem keresztjét. Milyen felesleges terheket hordozok, amik már régóta nyomasztanak. Kérem-e Jézust, hogy megszabadítson tőlük? Milyen hasznos terheket hordozok, amelyek lelki fejlődésemet segítik? Hajlandó vagyok-e megtanulni Jézustól a szelídséget, az alázatot, mint életformáló magatartást? Talán újra és újra meg kell tanulnunk, hogy nem a harc, az erőlködés, a törekvés hozza meg az élet teljességét, hanem az Istenre való ráhagyatkozás, megpihenés, megnyugvás benne. Ahogy Szent Ágoston püspök mondta, nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned. Jézus nem pillanatnyi békét, nem átmeneti nyugalmat, hanem valódi csendet, lelki elcsendesedést ígér, amit csak ő adhat. Uram Jézus Krisztus, te ismered szívem rejtett terheit, a kimondatlan gondokat, a lelkem mélyén hordozott gyengeségeket. Elfáradtam a saját igám, a megfelelés, a küzdelem, a kétségek terhe alatt. Hozzád jövök, mert te nem kényszerítesz, hanem megnyugtatsz. Szüntesd meg szívem nyugtalanságát, a gondolatok zűrzavarát, és taníts meg csendből élni. Add, hogy ne a magam erejére, hanem a te szelídségedre támaszkodjak. Eléd hozom fáradtságomat, sebzettségemet, a mindennapok csendes küzdelmeit. Nem akarok többé egyedül vinni mindent. Taníts meg veled hordozni a terheket.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Rövidesen szentmisét közvetítünk a Szent István Rádióban. A bánhorváti egyházközség ma ünnepli a templom felszentelésének 225 éves évfordulóját. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriérsek celebrálja. Kérjük, imádkozzanak velünk!

0: Főtisztelendő, excellenciás érsekatya. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten hozta közöttünk. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bánhorváti Római Katolikus Egyházközség képviselőtestülete és hívei nevében. Ez a mai nap többszörösen is ünnep számunkra. Körülbelül 6 éve találkoztunk érsekatyával a Don Bosco sportközpontban, ahol a bánhorváti hívek nevében a községünk egyik nevezetességével, a krumplis lángossal kedveskedtünk önnek. Ott szeretettel hívtuk, hogy látogasson el egyházközségünkbe. Most pedig 6 év elteltével a Jóisten kegyelméből itt állhatunk, a kívül-belül megújult templomunkban, és részesei lehetünk annak az örömnek, hogy ellátogatott hozzánk. A Jóisten gondoskodott arról is, hogy ehhez a kettős ünnephez egy harmadik is társuljon, mert ezen a nevezetes napon ünnepeljük templomunk felszentelésének 225. évfordulóját, hiszen 1801. július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján szentelte fel Csomortányi Antal egri kannonok Szűz Mária tiszteletére. Köszönjük a Jóistennek ezt a nagy kegyelmet, hogy erre a napra szinte teljesen befejezhettük a 3 éve folyó felújítási munkálatokat, és köszönjük, hogy ezen a szép napon együtt ünnepelhetünk érsekatyával. Felkérem érsekatyát, hogy szentelje meg és áldja meg templomunkat és a felújított oltárt, és mutassa be az ünnepi szent misét.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves, egykori, szeretett plébánosunk, Feri atya. Nagy szeretettel köszöntjük egyházközségünkben, mint volt kedves plébánosunkat, hiszen 1986-tól 1990-ig itt teljesítette szolgálatát nálunk. Mindig szeretettel és örömmel fogadjuk, hogyha visszatér hozzánk. Isten hozta itthon.

Kedves vendégeink, én is sok szeretettel köszöntök itt mindenkit Bánhorvátiban, a Szűz Mária Szent Neve templom átadó ünnepségén. Hálaadó Szentmise, ez a hivatalos neve a mai rendezvénynek, és ez nagyon jól kifejezi azt, amit ma itt a bánhorváti keresztény emberek éreznek, a hálát. A hálát nem csak azért, mert 280 millió forintot kapott a település, nem csak azért, mert számtalan dolgot sikerült végre ezen a gyönyörű templomon felújítani, nem csak azért, mert érsekatya végre ellátogatott hozzánk, hanem azért érezzük a legnagyobb hálát, mert a Jóisten itt volt végig velünk a felújítás alatt, és most is itt van. Természetesen én nem vagyok pap, és nem fogok prédikálni, de hívő ember vagyok, és érzem, és tudom a lelkem mélyén, hogy a mennyei atya végig velünk volt, hiszen nélküle, hogy is tudta volna édesanyám és segítői mindezt megcselekedni. Mondom ezt úgy, hogy polgármesterként teljesen tisztában vagyok vele, mi munka van egy ilyen léptékű projekt levezetésével. Hogyan is tudták volna ezt megcselekedni a hit ereje, vigasztalása és támogatása nélkül? Sehogy. És talán mondhatom ezt Isten házában, hiszen ezt diktálja a szívem is, nem csak egy felújított épületet kaptunk, hanem egy hitében megerősödött közösséget is, akiket immár mindennél jobban összeköt a közös munka, és ennek a közös munkának a kézzel fogható és szemmel látható eredménye. Köszönöm mindannyiunk nevében ezt az emberfeletti teljesítményt, amit hitük erejével véghez vittek, és köszönöm az önkormányzat munkatársainak és dolgozóinak a segítséget a felújítás alatt és a mai vendéglátás megszervezésében és lebonyolításában is. Mindenkinek kívánom, hogy érezze magát nagyon jól a mai napon, és hitében megerősödve a közösség és a Jóisten szeretetével övezve térjen haza. Egy kis idézettel búcsúzok önöktől, mely Szent László királyunk egyik legendájáról szól. Szent Lászlónak hüve, gyógyíts meg a magyart, égi fények tüze, égest fel mi zavar. Mária országában legyen bőség, béke, tartsd meg a hazánkat Istennek kezében. Gyógyítsd a szíveket, tiszta fény a nemzet, gyűjts össze híveket, csodákat teremthet. Ha egy örök nemzet, országa az álom, átszállhat a kezdet, sok ország hatalom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves testvérek, egy szóval tudnám elmondani azt, ami most a lelkemben él. Végre! Végre itt lehetek a bánhorváti templomban, végre itt lehetek a bánhorváti hívek között. Nagy öröm ez számomra, hiszen egy lelkiismereti teher volt már számomra, hogy én még nem miséztem itt ebben a templomban a bánhorváti hívekkel együtt, nem imádkoztam itt közösen. Istennek legyen hála, hogy ez a mai ünnep ilyen szépen megvalósította és megoldotta az én lelkiismereti terhemet, köszönöm szépen, és szívből gratulálok mindenkinek, akit megillet, hogy egy ilyen csodálatosan szépen megújult templomban lehetünk ma együtt. Örülök, hogy itt van Helynök úr, Feri atya, hiszen ő volt az, akitől én legtöbbször hallottam kiejteni ezt a nevet, hogy bánhorváti, meg dédes tapolcsány, és a lelkemben olyan szépen szóltak mindig ezek a település nevek, és amikor autóval, hát többször is Kazincbarcikára, vagy az még északibb részekre tartottunk, és keresztül hajtottunk bánhorvátin, akkor hát a Platti kastély felírva láttam, akkor eszembe jutott Platti Iván barátom, akinek a családja ugye valamikor birtokolta ezt a kastélyt. Szóval millió szál köt össze bennünket, de leginkább az a szál, hogy Istenben hiszünk, hogy a feltámadás hitében élünk, hogy keresztények vagyunk. És az egy csodálatos ökumenikus jelenlét, ami a két templom ennyire közeli mi voltát jelzi, hogyha az ember belép erre a településre, azt látja, hogy két csodálatos templom van egymás mellett, és tudom, hogy a lelkészek között is nagyon jó kapcsolat volt mindig. 40 évvel, Feri atya? 40 évvel, már 40 évvel ezelőtt is, és ez azóta is tart, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy nagy tiszteleti úr is itt van közöttünk, és velünk együtt ünnepel, meg bizonyára református testvérek közül is vannak néhányan. Öröm ez számunkra, hogy amikor keresztények együtt tudnak ünnepelni, együtt tudnak az Istenhez fordulni. Most a szentmisénk egy kicsit máshogy kezdődik, hiszen a vízmegáldással kezdjük, és a bűnbánati részt a szentelt vízzel való meghintés helyettesíti majd. Kezdjük a szentmisénket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves testvéreim, midőn ezt a teljesen megújított templomot ünnepélyesen megszenteljük, könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg ezt a vizet. Bűnbánatunk jeléül és keresztségünkre emlékezve ezzel hint meg bennünket az egyház, és a meghintés által tisztulnak meg a falak és az oltár. Az Úr Jézus segítsen minket kegyelmével, hogy a Szentlélekre hallgassunk, és hűségesek maradjunk hozzá egyházában. Könyörögjünk! Istenünk általad nyer minden életet, minden teremtmény. Te olyan jó vagy az emberek iránt, hogy atyailag gondoskodol rólunk, szeretettel lemosod bűneinket, és Krisztushoz a főhöz újra meg újra visszavezetsz bennünket. Irgalmasan úgy határoztál, hogy akik a keresztség vizében újjászülettek, Krisztussal együtt új életre támadjanak, és titokzatos testének tagjaivá legyenek. Áldásoddal szenteld meg ezt a vizet. Krisztussal együtt új életre támadjanak, és titokzatos testének legyenek tagjai. Áldásoddal áld meg ezt a vizet, hogy reánk és ennek a templomnak falaira hintve emlékeztessen keresztségünkre, amely által Krisztusban a Szentlélek templomává lettünk. Mindenható örökisten, áraszt ki kegyelmedet erre a helyre. Add, hogy bőséges ajándékodat mindazoknak, akik itt segítségedet kérik, hogy igédnek és szentségeidnek ereje megerősítse híveid szívét Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, aki eljöttél hozzánk, hogy közöttünk lakjál a földön, áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal széppé tették ezt a templomot. Adj híveidnek hitet és hűséget, hogy ennek a templomnak tudatos, buzgó és állandó látogatásával az ő jelenlétük legyen házad igazi ékessége. Add, hogy mindazok, akik itt imáikkal hozzád fordulnak, érezzék irgalmas segítségedet, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: tisztítson meg minket bűneinktől a mindenható Isten, és a Szent Mise áldozat bemutatása tegyen minket méltóvá, hogy asztalánál ülhessünk mennyei országában. Könyörögjünk! Istenünk, Te megengeded, hogy templomunk felszentelésének napját lelkünk javára évente megünnepeljük. Hallgasd meg néped könyörgő szavát, add, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Száműzetésünk 25. esztendejében az Úr eljött isteni látomásban, és egy angyal oda vezetett a jeruzsálemi templom kapuja elé. Láttam, hogy a küszöb alól víz fakadt, a ház keleti oldalán, keletre nézett ugyanis a templom főbejárata. A víz az épülettől jobbra folyt le, az oltártól dél felé. Azután az angyal kivitt az északi kapun, s a külső kapun kívül fekvő útra vezetett, amely keletre visz. És íme jobbról forrás tört elő. Kísérőm így szólt. A keleti vidék felé indul ez a víz, tehát keletre, onnét majd lehömpölyög a sivatag felé. A sivatagtól zúg tovább le a holt tengerig. Ez a víz a sós tengervizet is egészségessé teszi. Amerre árad e folyó, minden lény élni fog. Ahova eljut ez a víz, igen sok lesz a hal. Amit csak öntöz e folyó, minden virulni fog. A folyó mentén mindkét parton sok gyümölcs van ő. Lombjuk le nem hull, és gyümölcsük nem fogy el. Havonként érik friss gyümölcsük, mert vízük a szentéből fakad, gyümölcsük étel, lombjuk pedig orvosság lesz. Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ti Isten épülete vagytok. Mint bölcs építőmester, az Istentől nekem jutatott kegyelemmel megvetettem az alapokat, de más épít rá. Ügyeljen azonban mindenki, hogyan épít rá. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki sem rakhat. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, az Istent elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az. Ez az Isten igéje.

A szamaritánus asszony így szólt Jézushoz: Uram, látom, hogy próféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus ezt felelte: Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk.

Kérem, foglaljanak helyet. Főtisztelendő atyák, tisztelt polgármester úr, nagy tiszteletű úr, mindnyájan, kedves testvéreim, akik itt együtt vagyunk a Bánhorváti templomban. Nagyszerű élményben volt részünk a Szent Mise elején, amikor az egyház a szentelt vízzel nem csak ezeket a falakat hintette meg, hanem meghintett bennünket is. Emlékeztetve ezzel keresztségünkre és Krisztusra. És valamiképpen a vízről szólt az első olvasmány is, Ezekiel próféta könyvéből, hogy az Úr oltáránál forrás fakad, amely elvezeti a vizet az egész földre. És ez a víz, amely betölti az egész földet, ez nem más, mint az a keresztvíz, amiben mindannyian megtisztultunk, és amiben itt mindannyian megkeresztelt emberek egyek vagyunk. Egy közös hitünk van az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, akinek a nevében megkereszteltek bennünket. Járjunk akár ebbe a templomban, akár a szomszéd templomban. Ez a hitünk, ez mindenképpen összekapcsol bennünket. És erről szól az a történet is, amelynek csak a végét hallottuk az evangéliumban, Jézus és a szamariai asszony találkozása, hiszen a történet eleje az úgy hangzik, hogy Jézus a kútnál vizet kér az asszonytól. És akkor a szamariai asszony megdöbben, hogy te zsidó létedre tőlem szamariai asszonytól kérsz vizet. Tudni kell, hogy a szamariaiak lenézettek voltak a zsidók körében. Hát mi is tudnánk a mai magyar társadalomból példákat hozni arra, mint hogyha egy pap kitől kérne vizet. És aztán Jézus azt mondta, de az igazi élő vizet nem te adod nekem, hanem én adom te neked. Mert Jézus szívéből az élő víz forrásai törtek elő. És ez az igazi élő víz forrása akkor valósult meg, amikor ő meghalt a kereszten, és a katona lándzsájával átdözte a szívét, amelyből vér és víz folyt ki. Az a vér és a víz a szentségeket jelképezi. Az egyháznak a szentségeit, amelyek részben a vízhez kapcsolódnak, részben a vérhez, gondoljunk az eukarisztiához. Nos, hát ebben a csodálatos harmóniában óhatatlanul a templomszentelés ünnepén mi a saját élő templomunkra is gondolunk, amelyek mi magunk vagyunk. Mi vagyunk Isten élő temploma. Élő kövekből épült templom. Csodálatos ez a megújult templom, amely itt körülvesz ma bennünket, és csodáljuk az egyik templomot is, a másikat is, egyik szebb, mint a másik, mindegyik a maga nemében. De a valódi, igazi templom nem ez a kőből épült templom, akármilyen szép is legyen. Az igazi templom mi vagyunk. Mi, mint közösség, akik egymásra épülünk. Ezért olyan fontos, hogy ma ilyen sokan együtt vagyunk. Együtt van a közösség, áll az élő templom. És mindannyian önmagunkba tekinthetünk, hogy mi ennek az élő templomnak milyen szilárd, mennyire megbízható kövei vagyunk. Ellen tudunk-e állni a világ kísértéseinek, amelyek arról szólnak, hogy ennek a templomnak az élő köveit porlasszák. A bűneink, a hűtlenségeink, az Istentől való eltávolodásunk, azok mind porózussá teszik az élő köveket. Ezért ez a mai ünnep egy kiváló alkalom arra, hogy visszatekintsünk az első találkozásunkra a vízzel. Mikor volt az első találkozásunk a templomban a vízzel? Akkor, amikor megkereszteltek bennünket. Amikor a pap a fejünkre öntötte a vizet háromszor, és azt mondta, én Csaba,
megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ez volt az első találkozásom nekem is, és mindannyiunknak megkeresztelt embereknek. És szükségünk van arra, mert érezzük emberi gyengeségünket is mindannyian, hogy tudatosan megerősítsük Jézus Krisztushoz, az Isten fiához való tartozásunkat. A keresztségben elköteleztük magunkat, és aztán a bérmálásban, a konfirmációban megismételtük azt, immár tudatosan, felnőtt emberként, hogy mi tudva és akarva Jézus Krisztushoz tartozunk. Annak idején a szüleink őt választották, de azóta hányszor és hányszor már én magam is letettem a garast Jézus Krisztus és az ő egyháza mellett. Közben talán elcsámborogtam, közben lehet, hogy nem voltam annyira hűséges. Nem baj. Az Isten irgalma végtelen. Az Isten mindenkit visszavár. Visszavár, hogy foglalja el a helyét az élő templom kövei között. Azért, hogy az a templom ne csak 225 évig álljon. Az az élő templom, amely mi vagyunk. Hanem ez az élő templom fönnmaradjon az idők végéig. És gondoljunk bele abba, testvérek, hogy mi az időben élünk, mi most a jelent látjuk. Visszatekintünk egy kicsit 225 évvel a múltra is, mert annyi idős ez a templom. De ha ennyi időre visszatekintünk, akkor gondoljunk arra, hány és hány generáció, hány és hány nemzedék vallotta meg itt a Krisztushoz való hitét. Ha mi méltók akarunk lenni,

a mi kitartásunkon és a mi hűségünkön múlik. Legyen ez a mai alkalom egy nagyszerű lehetőség arra, hogy megújítsuk életünket Krisztusban. Legyen ez a mai napnak a programja. Térjünk vissza, hogyha sokáig nem jártunk templomba, vagy már nem is nagyon emlékezünk néhány imádságra, nem baj. Lehet újra kezdeni. Itt a lehetőség. Itt a meghívás. Ez a templom, ahonnan élő vízforrás fakad, ez bennünket is arra hív, hogy újítsuk meg életünket. Ezekiel prófétánál így olvastuk, királyi trónom ez, és lábam zsámolja. Én itt lakom, népem fiai között mindörökké. Igen, ebben a templomban itt lakik mindörökké az Isten. És az az Isten össze akarja gyűjteni az ő népét. Mindig ez a szándéka. Minden nemzedékben. Minden nemzedékben van hűtlenség. Minden nemzedékben van eltávolodás. Minden ember életében vannak mélypontok és vannak magaspontok. És mindannyiunknak keresztelő Szent Jánossá kell válnunk olyan értelemben, hogy a gödröket betöltjük, a hegyeket, a halmokat elsimítjuk, azért, hogy a saját lelkünkben egyenes, szép utat készítsünk a megváltónak. Elhangzott az evangéliumban, hol kell imádni az Istent? Ez a kérdés, amely a szamáriai asszonyban felmerült, arról szól, hogy hol kell imádni. A zsidó vallásban tudjuk, egyetlen templom volt a jeruzsálemi templom, és aztán voltak zsinagógák, ahol összejöttek a zsidó testvérek, és ott imádkoztak. Mi pedig hol imádjuk az Istent? A templomban és a saját szívünkben. De tévedés lenne azt gondolni, hogy elegendő a saját szívünkben imádni az Istent. Mert aki nem jön el a templomba imádni az Istent, az előbb-utóbb elhanyagolja azt is, hogy a saját szívében imádja őt, aki bennünk lakik. Mert mi mindannyian az Isten élő temploma vagyunk, felszentelt templomok. A keresztségben kaptuk a felszentelést. Hatalmas nagy az ember méltósága. Isten annyira szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát adta értünk. Azért, hogy megmentsen bennünket. Azért, hogy a mi szívünkben lakjon. Azért, hogy bennünk éljen. Miért? Azért, hogy megváltson bennünket. Hogy örök célt tűzzön ki mindannyiunk számára. A mi örök célunk pedig nem más, mint maga az örök élet, amelyre meghívott bennünket. Örök életre szól a meghívásunk. Időről időre az internetet böngészve felkerülnek olyan cikkek, amelyek arról szólnak, hogy bizonyos tudósok már azt mondják, lehetőség van arra, hogy ha ez és ez megvalósul, akkor bizony az ember élete akár 200 évre is kitolódhat. Olyan sokáig élhetünk. És mi van utána? És mi van a 200 évig? Hát amikor már 70-80 évesek vagyunk, akkor is azt érezzük, hogy a térdünk fáj, nem úgy emlékezünk már a dolgokra, néha feledékenyek vagyunk, annyira érezzük a kitettségünket és a törékenységünket. Mi nem elégedhetünk meg 200 évvel. Hát mi az a 200 év? Semmi. Aki élt már 70 évet, az tudja, hogy most mi lenne, ha 200 lenne? Semmi. Nulla. Mi ezzel nem elégszünk meg. Különösen azért, mert a mi meghívásunk az az örök életre szól. Az Isten magának teremtett bennünket. És ha mi megdicsőítjük őt, akkor ő felemel bennünket magához. Magához emel, mert fiainak tekint minket. Isten fiai vagyunk. Szent Pál azt mondja, de még nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Mert hogyha fiai vagyunk,

0: Akkor gondoljunk csak arra, hogy a családban hogy van az öröklés. A fiak és a lányok öröklik a szüleik vagyonát. Ha mi Isten fiai vagyunk, az azt jelenti, folytatja Szent Pál apostol a tovább gondolkodást, akkor az Isten örökösei is vagyunk. Vagyis minden a miénk. Az Isten azért tett bennünket fiakká, hogy az ő örökösei legyünk. Milyen nagy a mi méltóságunk. Milyen nagy dologra hívott meg bennünket. Ebben a szép templomban jó erre is gondolni. Istenem, hálás vagyok neked, hogy a mi imádságaink, ha néha ritkák is, vagy sűrűbbek, ne csak arról szóljanak, hogy mit kérünk az Istentől. Ne feledjük el, hogyha kértünk, akkor adjunk hálát is, amikor megkaptuk. És ne csak kérő és hálaadó imádság legyen a mi imánk, hanem tanuljuk meg az Isten dicsőíteni is. Laudato si, dicsérlek téged, Istenem. Szent Ferenc jubileumi évében tanuljuk meg tőle dicsőíteni az Istent, hogy ilyen nagy dologra hívott meg bennünket, hogy az ő szeretete betölti az életünket. És egész máshogy indul a napunk, hogyha arra gondolunk, hogy Uram, köszönöm neked, hogy megérhettem ezt a mai napot. Ma jó akarok lenni. Ma sugározni akarom a te szeretetedet. Kik felé? Elsősorban azok felé, akik mellettem élnek. A családtagjaim, a szomszédaim, a munkatársaim, a településemnek a lakói, hogy senki ne érezze magát elmagányosodottnak. Figyeljünk azokra, akik talán már idősek, vannak bizonyára itt is olyanok, akik egyedül élnek. Bekopogunk hozzájuk néha. Éreztetjük velük azt, hogy nincsenek egyedül, hogy ennek a közösségnek a tagjai, hogy figyelünk rájuk. Akár úgy is, hogy tudatosan megszervezzük azt, hogy kik azok az idősek, akik egyedül élnek itt a településen. És akkor az egyházközség megszervezi azt, hogy őket látogatjuk rendszeresen. Megkérdezzük, van-e szükségük valamire. És akkor segítünk, hogy nem magányosodjon el senki. És aki segít, az megtapasztalja annak az örömét, hogy milyen jó segíteni. Akin pedig segítettek, az meg azt mondja, Uram, mennyi sok jó ember van körülöttem, milyen jó, és mindenki az Istennek ad hálát. És mindenki boldogabb ember lesz. Mert hiszen életünknek a célja mi. Mire teremtett bennünket az Isten? Boldogságra teremtett. Azt akarja, hogy boldogok legyünk. Boldogságra szól a meghívásunk. És nem csak a földi életben való boldogulásra, az is fontos. Boldogulnunk kell már a földi életünkben. De az Isten ennél sokkal többre, az örök boldogságra hívott meg minket. És ez örömmel, hálával tölti el a lelkünket. És beköltözik a szívünkbe az öröm, a béke és a hála. Egyszer egy fiatal mondta, hogy amikor fiatal felnőttként, amikor megtért, akkor megtapasztalta azt, hogy korábban volt egy üresség a szívében. Az életében volt egy üresség, és amikor rátalált az Istenre, akkor megszűnt az üresség. Az Isten töltötte be a szívében azt az ürességet. Megvalósult az, amit Szent Ágoston mondott. Az Isten magának teremtett bennünket, és nyugtalan a szívünk addig, amíg benne meg nem nyugszik. Nyugodjék meg a szívünk Istenben. Szeressük őt, imádjuk őt. És ebben a templomban ne feledjük el, hogy ő jelen van. Ez a templom a miénk is, meg az övé is. Mi neki szenteltük ezt a helyet, de ő nem tartja fenn magának, hanem ide vár bennünket, ide gyűjt össze minket. Mert nem külön-külön akar csak velünk kapcsolatba lenni, mint hívő emberekkel, hanem közösségbe gyűjt minket, élő templomokká formál. Nos, kedves testvéreim, erre tanít bennünket a mai templomszentelési évforduló, hogy mi is Isten temploma vagyunk. Mi is újítsuk meg életünket. Legyünk új emberek. Ebben segítsen mindannyiunkat a mennyei Atya, az ő Szent Fia és a Szentlélek Úristen. Amen. Hiszek az egy Istenben. Testvéreim, egy szívvel, lélekkel kérjük mennyei atyánkat, hogy legyen minden szent hajlék az ő kegyelmeinek forrása, ahonnét áldást merít az ő szent népe.
1: Imádkozzunk, Urunk, 14. Leó pápáért, püspökeinkért és papjainkért, tartsd meg kegyelmedben egyházmegyénket és egyházközösségeinket. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass minket!
1: Imádkozunk hazánkért, egész népünkért, és azokért, akik fölöttünk közhatalmat gyakorolják. Adj nekik, Urunk, jó szándékot és bölcsességet, minket pedig segíts boldogulásunkban. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass minket!
1: Imádkozunk mindazokért, akik adományaikkal és munkájukkal áldozatot hoznak templomainkért. Nagy lelkűségükért jutalmazd meg őket. Urunk, bőkezűen. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass mindenket!
3: Imádkozunk a jelenlévő vendégekért, zarándokokért és egyházközségünk minden tagjáért. Lakjék szívükben szeretet, és vigyék haza otthonukba a békesség, a boldogság, a tisztelettudás és a becsület kincseit. Hallgass meg, Urunk! Imádkozunk a szenvedőkért, az elhagyottakért, az öregekért, a betegekért és a szomorkodókért. Nyerjenek erőt, oltalmat, gyógyulást és vigasztalást. Hallgass meg, Urunk! Imádkozunk elhunyt szeretteinkért is. Legyen osztályrészük az örök boldogság és a dicsőséges feltámadás. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg mindenet!
3: Urunk, Istenünk! Hálát adunk neked, hogy a bánhorváti templom felszentelésének 225. évfordulóján ebben a megújult lelki otthonban ünnepelhetünk. Te látod, hogy a nehéz, áldozatos munka meghozta gyümölcsét, és templomunk újra a régi fényében tündököl. Kérünk, áld meg mindazokat, akik a falak újjáépítésén fáradoztak, és add, hogy akiket a földi templom építése összekötött, egykor a te mennyei hazádban is mindannyian találkozhassanak. Hallgass meg, Urunk!
0: Urunk Istenünk, figyelj irgalmasan családod könyörgésére, ezen a szent napon egész szívvel újra átadjuk magunkat szolgálatodra. Segíts és oltalmazz, hogy elteljünk áldásod bőségével, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, megemlékezünk arról a napról, amelyen házadat dicsőséggel és szentséggel betöltötted. Kérünk, add meg nekünk, hogy mi magunk legyünk benne a neked mindig kedves áldozat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr

és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod nekünk, hogy látható szentét építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és színhelye, és ide várod jóságos atyai szívvel az élet zarándok útját járó népedet. Te itt építesz minket élő templommá, és gyarapítod a világszerte elterjedt egyházat, Krisztus testét, hogy a békéről szóló látomás a mennyei Jeruzsálemben valóra váljék. És ezért mi is, szentjeid boldog seregével együtt, a dicsőség templomában magasztaljunk téged, fölségedet dicsérjük,

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket, neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, dicsőséges vértanúkkal, Boszkó Szent János atyánkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásunkban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődj!

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön.

0: könyörögjünk. Kérünk Istenünk, add, hogy ez a neked szentelt nép mindig örömmel fogadja áldásodat, és akik ebben az ünnepi áldozatban testi jelenlétükkel részt vettek, lelkiekben sokszoros jutalmat nyerjenek Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Szeretettel hirdetjük kedves testvéreknek, hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal, adományaikkal és támogató imádságaikkal hozzájárultak a 2025 éves templomunk megáldási ünnepségének méltó megrendezéséhez. Különös tisztelettel és hálával köszönjük meg Jézsek atyának, hogy eljött hozzánk, bemutatta a legszentebb áldozatot és megáldotta templomunkat. Köszönjük a sekrestések gondos munkáját, polgármester úr és az önkormányzat közreműködését, támogatását, a Gaudium Kamarakórus és a Bánhorváti Ifi Kórus gyönyörű zenei szolgálatát, amellyel hozzájárultak a templom szentelési évforduló szentmise ünnepélyiségéhez. Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az ünnep méltó lebonyolításához. Örömmel hirdetjük, hogy Sivadó Balázs diakonus atya most már papszentelés megtörtént 2026. július 4-én tegnap az óbudai Péter és Pál fő plébánia templomban. Béla Balázs atya első miséjét július 12-én 10 órakor mutatja be a Kazincbarcikai Szent Család templomban, melynek végén új misés áldásban részesíti a híveket. Szeretettel várunk mindenkit, kísérjük őt imádságunkkal papi szolgálatának kezdetén. Szeretettel hirdetjük a fiataloknak, hogy július 16-a és 19-e között kerül megrendezésre az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Buzdítjuk a plébánia fiataljait a részvételre, a közösséget pedig kérjük, hogy imádsággal kísérje a találkozóra készülő fiatalokat. Heti szentségünkről, egyházi ünnepeinkből, hétfőn Goretti Szent Mária szűz és vértanúk emléknapja, kedden Boldog Romero Mária szűz emléknapja, csütörtökön Czako Rong Szent Augoston áldozó pap és társai vértanúk emléknapja, szombaton Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje ünnepe lesz. Szeretettel köszöntjük a héten névnapjukat, születésnapjukat és egyéb fontos évfordulójukat ünneplő kedves testvéreinket. A következő produkcióban egy igazi, sokoldalú alkotót ismerhetnek meg közelebbről. Következzen Máté Istvánné Orosz Margit, pedagógus, költő és újságíró, aki ezúttal lírai énjét mutatja be meg nekünk, fogadják szeretettel az Élő Kövek Háza című versét.

Excellenciás és főtisztelendő érsek atya, főtisztelendő atyák, kedves hívek! Ma valahogy másképpen szóltak a harangok. Áldott, felemelő ünnepre hívtak mindannyiunkat. Megújult, megszépült templomunk szentelésére. Erre a lélek emelő ünnepre íródott most következő versem, köszöntve e jeles eseményt. Az élő kövek háza. Csodás, fényes templomunkban minden erők összegyűlnek. Templomunknak padsorában őseink is mellénk ülnek. Kőből emelt fal, mégis égi sátor, melynek mélységes csendjében Isten szívdobbanása szól. Térben oltár, határkő, föld az éggel, mennyel összehajol. Kereszt ragyog. Ősimádság rezdül boltíveken, ajkon. A kő élni kezd, hisz áldást kapott, a hit átjár minden apró sarkot. Megszenteljük ezt a helyet, tiszta teret, ahol a csend nem üresség, ölelő szeretet. Templomunk a mának s a holnapnak épült. Rohanó világunkban itt béküljünk. Nézzétek, ti vagytok az élő kövek. Ti adjátok a vázát, a szövetet. Isten nem a kupolák magányában lakik. Bennünk él ő, a reményben osztozik. Reményben, hitben, szeretetben erősít minket. Legyen ez a ház nyitott kapu a keresőknek. Forrás a szomjazóknak, erő a pihenőknek. Szenteljük meg szívünket is e falakkal együtt, hogy Isten országát a küszöbön túlra is vigyük.

Kedves érsek, atya, hálát adunk az Úrnak az ön áldozatos szolgálatáért. Köszönjük, hogy fáradhatatlanul hirdeti az evangéliumot, és jelenlétével, tanításaival erősíti hitünket. A jó Isten borítsa el szent lelke erejével és fényével, hogy még sokáig vezethessen bennünket, és támasza legyen az egri főegyházmegyéhez tartozó egyházközségeknek. Hiszen bárki bajban jut, érsek atya támogatására, segítségnyújtására mindig számíthat. Az Úr bőséges áldását kérjük további életére és szolgálatára.

Kedves Józsefné Deák Hanikó, világelnök asszony, e templom felújítása nem csupán téglák, gerendák és pályázatok összhangolása, hanem a közösség lelkének újjáépítése is. Amikor 2023. januárjában elindult ez a hatalmas munka, még senki sem sejtette, mennyi váratlan kihívással, szakértői egyeztetéssel és nehéz pillanattal kell majd szembenéznünk. A négy ütemen át tartó monumentális munka a tetőszerkezettől az ólomüvegig, a harangoktól a váratlanul megsüllyedt boltozat életveszélyes elhárításáig mind-mind egyetlen biztos pilléren nyugodott, az ön rendíthetetlen helytállásán. Hálás szívvel köszönjük, hogy nem adta fel a legnehezebb, kilátástalannak tűnő pillanatokban sem, amikor az állványok között szinte felismerhetetlen volt a templom tér. Páratlan diplomáciával és precizitással koordinált a Borcesser Kft-vel, a restaurátorokkal, a tervezővel, a műszaki ellenőrrel és a projektmenedzsmenttel. Hídiként kötötte össze az egyházközséget a szalézi atyákkal, a hívekkel és az önkormányzattal. Időt és energiát nem kímélve, szívvel, lélekkel gondozta a templom minden egyes szegletét. Az ön fáradhatatlan munkájának köszönhető, hogy templomunk harangjai újra szólnak, a padfűtés meleget ad, az ódon orgona és a boltozat megmenekült, a hívő közösség pedig egy csodálatosan megújult otthonra talált. Nehéz volt, de megérte, és ez a siker az ön hitének és kitartásának a gyümölcse is. Isten fizesse meg áldozatos munkáját, szívből gratulálunk, és mély hálával köszönünk mindent.

0: A szentmisét lezáró áldás előtt szívesen csatlakozom az előttem szólókhoz. Én is hálásan köszönöm mindazoknak, akik bármilyen formában és nagyon sokféle formát felsoroltak, de nem is lehetett mindent, mert itt még nincsen benne a takarítás, a rendcsinálás, az, hogy itt tisztaság fogad bennünket, szép virágok vártak, az ünnepre feldíszítették a templomot. Mindenkinek mindent hálásak köszönök. Kiemelten szeretném a Derózi atyát megemlíteni, mint plébános atyát, és a szalézi testvéreket sorba, mindegyiket fel kellene sorolnom, azt hiszem, meg a kazincbarcikai testvéreket, akik társegyház községként segítik a bánhorvátiakat. Hát van egy ilyen kölcsönösség. Én emlékszem arra, amikor most már jó néhány évvel ezelőtt, amikor egy iskola átadás kapcsán merült fel az a kérdés, hogy a szalézi atyákat felkértem arra, hogy Kazincbarcika és a hozzátartozó egyházközségek lelkipásztori szolgálatát vállalják el, és akkor ők erre nagyon rövid gondolkodás mindössze egy éjszakába tartott, másnap már mondták az igen választ, és azóta is hálás vagyok a szalézi atyáknak, hogy hűségesen, nagy szeretettel, hozzáértéssel gondozzák a hívek lelkipásztori ellátását ezeken a településeken. Bánhorváti kiemelt, azt hiszem, valószínűleg ez egyik gyöngyszeme lehet a szolgálatotoknak. Isten áldja meg a bánhorvátiakat, hogy örömüket találják itt az atyák a szolgálatban. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a szalézi rendnek hűséges helytállását. Igen fontos szerepet töltenek be az egyházmegyénk életébe, és ezért Isten áldását kérem külön rátok, Derózi atya és a többiekre is. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Legyen áldott az Úr neve,

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mindárvák, sírjunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanyja, a magyarok nagyasszonya közbeli járásás. Hagyd nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, hagyj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a sportcsarnokba.
1: Kedves hallgatóink! Szentmisét közvetítettünk a bánhorváti római katolikus

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a portószálvói szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedúza lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Azzal folytatta, hogy a rendszerváltoztatás óta a jelenlegi a 10. parlamenti ciklus, és 6-szor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak. Eddig azonban senki meg nem kísérelte, sem a köztársasági elnöknek, sem az alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását. Senki meg nem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből. Gulyás Gergely úgy véli, hogy ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. Közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszlehetőségekről. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva közpénzhorgásznak nevezte Áder Jánost, és azt mondta, az általa vezetett kékbolygó klímavédelmi alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben 6 milliós havi juttatásban részesült, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: fényes koszorú. Megsértették az én édesanyámat. Azt mondták róla, hogy már öreg asszony, ráncos a homloka, napja mulóban, s íjkorba bizony látása homályos. Ó, jaj, bemegértik a bölcsek a végzett otromba parancsát. Ó, jaj, betudósok! De én, a tudatlan, nem érthetem ezt meg. Hát ismeritek ti, hogy szólni merészel, izgágaszátok a hű szeretetről. Láttátok-e arcát, és kék szeme tündérfényét a sötétbe, ha rémeket üzve hozzám suhogott a gyermekszoba mélyén, s ágyamra hajolva körülötte csönd lett, fény lett körülötte. Láttátok-e aztán, hogy tűnt tova lassan, visszatekintve, az ét aranyozva, rám hagyva a békét? Tudjátok-e, hogy nekem ő az egyetlen, és nem fiatal nekem ő, nem is agg ő, csak édesanyám, akit angyali szó hív szépen csevegőnek, Eulániának. Nem hagylak el én, lásd, nem hagylak el, áldott. S mint ekkora gyermek, kislovagod már öklét mutogatta, ha bántani mertek, úgy zördülök én most a vatkani aljas életre, mi megtép disznó agyarával a porba alázva téged, te magasztos. Nem hagylak el sohasem, te legelső asszony a földön. A gyermeked itt van, hogy védjen örökre, és az időn túl fölrakja fejedre fényes koszorú.
1: Kosztolányi Dezső Fényes koszorú című versét Mensáros László előadásában hallották. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán, édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral, Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanult filozófiát, a következő évben hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le, állást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét az élet és az akkor indult Nyugat munkatársa, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lett. 1917-től az Esztendő szerkesztője, Hatvani Lajos, Karinthy Frigyes, Tóth Árpád mellett alapító tagja volt a Vörösmarty Akadémiának. 30-ban a Kisvalódi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották. 1932-ben francia becsületrenddel tüntették ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a Budapesti Nemzetközi Kongresszust, lemondott a Penklub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vett részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Gregor Linsen imája. Uram, a te kezedbe teszem életutamat, kísérj engem. Uram, a te kezedbe teszem az időmet, légy irgalmas. Uram, a te kezedbe teszem félelmemet, hallgass meg engem. Uram, a te kezedbe teszem a szívemet, tölts be engem. Uram, a te kezedbe teszem a fájdalmamat, szabadíts meg engem. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyire fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk

0: sökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben,

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. július 5-én vasárnap. A zenéket Kovács Krisztina válogatja. A technikus kolléga Nátrán István. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszöntjük Önöket. Isten ránk bízza magát. Ránk, akik bocsánatot nyert bűnösök vagyunk. Ránk, akik nem vagyunk tökéletesek, hogy életünkben felragyoghasson kegyelme, és megmutatkozzon ereje, mely a rosszat jóvá változtatja. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően meghallgathatják az egyházi híreinket és a napi evangéliumot magyar, szlovák, roma és német nyelven, majd a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Zakkarai Szent Antal Mária rendalapító életét ismerhetik meg. Ezután névnap és kalendárium rovataink következnek. A 13 órai híreket követően Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét, majd magyar nótákkal szórakoztatjuk Önöket. 14 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, ezután megismételjük a cseperedő keddi adását. Műsorunkban ellátogatunk az Egri Szalézi Oratórium nyári táborába, ahol beszélgetünk arról is, milyen programokkal készültek idén a gyerekeknek. 14 óra 30 perckor a Siluett női magazinunkban tovább folytatjuk az Árpádházi királylányokról szóló beszélgetésünket Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval.
2: Legyünk büszkék Árpádházi királylányainkra, mert példát mutattak a ma emberének is életükkel. A mi királylányainkról ráadásul azt is tudni kell, hogy nem csak ájtatos szent életükkel próbáltak példát mutatni kora embereinek is, hanem egész életükben szegényeket ápoltak, betegeket is tápoltak, tanítottak, és kivétel nélkül fogadott vagy választott hazájuk népéért tettek sokat, nagyon sokat.
1: 14 és 15 óra között rádiunk Tokai frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk. Ebben ellátogatunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerjó támogató terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az egyesület szakmai vezetőjével körbejárjuk, bemutatjuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozottjaik, fiataljaik, s milyen alapelvek mentén segítik őket a mindennapjaikban. Rádiónk is újszállási frekvenciáján ekkor a szülőföld szól. Az óra első felében görögkatolikus műsort sugárzunk, majd a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoraljaújhelyi eseményeiről hallanak egy összeállítást. A 15 órakor elhangzó hírek után a Krisztus kereszt az Erdőn című műsorunkban az Egedhegyi remete kápolna idei feltárásáról lesz szó. Majd a kérem a következőt heti egészségügyi perceink összefoglalójában Fekete Anna gyógytornásszal, női manuálterapeutával a női egészség visszaállításáról lesz szó. A 16 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a hangolót, majd kívánságműsorunkkal jelentkezünk. A 17 órakor elhangzó regionális hírek után megismételjük az értékadót. Magazinunk témái. Szólunk a fakitermelési moratóriumról, megemlékezünk dr. Ringelhan György Eger egykori polgármesteréről, bemutatjuk az Egri turisztikai desztináció menedzsment aktualitásait. Górcső alá vesszük a cseresznye minőségét egy nagyrédei termelő segítségével. 18 órakor rózsafüzérimádságot közvetítünk rádiunk Egri stúdiójából, majd megismételjük az egyházi híreinket. Ezután Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 11. része hangzik el. A 19 órai hírek után kezdődik az Andante komoly zenei műsorunk. 19 és 20 óra között rádiónk Tokai frekvenciáján a Találkozás című műsorunk első felében az Egri Szalézi Oratórium nyári táborába látogatunk. Majd Varga Kamil Ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, ezután Zöldi Pált, a férfi sátor alapítóját és vezetőjét hallják. 19 és 20 óra között rádiónk kisújszállási frekvenciáján az Életünk című műsorunkban görögkatolikus műsor szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a portószálvói szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta: a szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedúza lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedúza szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten az egyházfő hangoztatta: Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyorsan segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A 20 négyzetkilométeres Lampedúza sportpályáján bemutatott szentmisén 4000 pap, hívő és bevándorló hallgatta 14. Leó pápa szavait. A pápa felidézte, hogy már az apostolok is a földközi tengeren utaztak, melynek partjain és szigetein vendéglátásra találtak, mivel ez a térség évezredek óta a civilizációk találkozó pontja, az evangélium ott hallhatja hangját, ahol a népek találkoznak, az emberek befogadásra találnak, a sorsok egybeforranak, a különböző kultúrák párbeszéddé alakulnak. Viszont elnémul, ha mindenki elkülönült szigetté válik, a kapcsolatok megszakadnak, a párbeszéd megszakad, emelte ki 14. Leó pápa. Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szent Atya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szent Atya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-os megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékokat és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében a Vatikánban, melyet a patriarchátus küldöttségéhez intézett, akik a hagyományok szerint Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkeztek az örök városba. Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedúza szigetére utazik, majd Vatikán városból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. július 5-én és július 12-én a Kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szent Péter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. A sirok Kőkút pusztán található Szent László kápolna felszentelésének 30. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek július 4-én. Árvai Ferenc siroki plébános atya köszöntötte az érseket, és kérte, hogy imádkozzon velünk és értünk, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudjuk tovább építeni az Isten házát. A főpásztor szentbeszédében elmondta, amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpád házunk olyan nagyszerű szenteket mutatott be a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent, aki arról tanúskodik, hogy az Árpád ház a legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében a világon van, emelte ki Ternyák Csaba egriesek. Hozzátette, időről időre szükségünk van a megújulásra. A közösségeinknek is meg kell újulniuk. Van gyakran egy lehangoló, visszahúzó tendencia bennünk, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen jobban mentek a dolgok, mint manapság. Néha valóban így is van, tette hozzá az érsek, majd kiemelte. Másrészt azonban a megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk. Tudjuk azt, hogy minden családban az édesanyja az általában, aki a legjobban tudja összefogni a családot. Az édesanyja az, aki emlékezteti a családtagjait arra, hogy vasárnap van, szentmisére kell menni. Az édesanyja az, aki emlékeztet arra, hogy mikor van szentgyónás, hogy ideje lenne most már meggyónnia a családnak. Ternyák Csaba egrieseket hallják.
3: Szent László király, amikor megtérített bennünket, amikor a keresztény hitet megerősítette a népében, hát akkor minden ilyen dologra felhívta a figyelmünket. Az emberek meg voltak keresztelve, de a nép még nem volt keresztény, mondja Prohászka. Benne lett keresztényi a nép. És történelmi küzdelmeink, hitehagyásaink, újrakezdéseink nemzeti szinten is és egyéni szinten is jellemeznek bennünket. Szükségünk van minden nap arra, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Szükségünk van arra, hogy megismételjük korábbi döntéseinket, hogy mi az életünket Jézussal akarjuk leélni, nem Jézus nélkül. Az imádságban, a jó cselekedetekben, a törvény tiszteletében akarunk elöljárni. Talán meglepő volt az evangéliumnak, mindig ezen az ünnepen ezt az evangéliumot olvassuk fel, az evangéliumnak az a kérdése, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben. Mintha azt tapasztaljuk, mintha a mai embert kevésbé foglalkoztatná az a kérdés, hogy melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben. Bennünk kell, hogy ez foglalkoztasson. Szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni. Hogy a családban, az szűkebb és tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szeretet. Ez a két szeretet az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben, sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és azt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Kérjük tehát szentjeinket, kérjük Szent László királyt, Szent István királyt, és az utolsó magyar királyt, aki szintén a boldogok között van, három királyunk is, negyedik Károly, boldog negyedik Károly, hogy segítsenek bennünket ezek a nagyszerű emberek, segítsék népünket, segítsék családjainkat, segítsék mindannyiunk életét, hogy a legfőbb törvény, a szeretet törvényét tudjuk élni a mindennapjainkban is.
1: A Magyar Levéltárosok Egyesülete Nagyváradi Vándorgyűlésén 2026. június 30-án adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Dr. Horváth István az Egri Főegyház megyei levéltár levéltárvezetője mellett Lengvári István, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi levéltárának igazgatója, Varga Tibor László, a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár levéltárosa, Balogh Hegedűs Judit, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltára főmunkatársa, Koleszár Andrea, a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron vármegyei Soproni Levéltára levéltári kezelője, és dr. Kisné Havas Gyöngyvér, a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára, levéltára és művészeti gyűjteménye megbízott igazgató helyettese részesült ebben az elismerésben. Dr. Horváth Istvánról, az Egri Főegyházmegye levéltár levéltárvezetőjéről a díj átadása előtt elhangzott laudációban így fogalmaztak. Horváth István két egyházi levéltárban is nagy fontosságú és példaértékű munkát végzett. A pécsi püspöki és káptalani levéltárban megkezdte az intézmény működésének átszervezését és korszerűsítését, valamint az addig különálló püspöki és káptalani levéltár egyesítését. Egerben a Főegyházmegyei Levéltár teljes átépítésének és bővítésének a szakmai modernizációjával egybekapcsolt feladatait szervezte és végezte, melynek eredményeként az intézmény hosszú idő után tavaly visszatérhetett korábbi, de jelentősen megnövekedett alapterületű helyére. Levéltárosi teendőinek magas színvonalú ellátása mellett rendszeresen kutató, adatgyűjtő és forrásfeltáró munkát végez. Kutatási területei gasztronómia történet, gazdaságtörténet, pecséthasználat, oktatástörténet, uradalomtörténet. Eddig több mint 100 publikációja látott napvilágot. 1997 óta tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének és a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének. Utóbbi szervezetben különösen a szakmai találkozók szervezésében vállalt és vállal nagy szerepet. Horváth István két hazai egyházi levéltárban összesen több mint 20 éven keresztül erős szakmai elhivatottsággal, nagy igényességgel és kiemelkedő színvonalon végzett, példás és eredményes munkáját ismeri el a Dóka Klára díj. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információk a találkozó közösségi oldalán találhatók. Az Istvánfi Balázs, Németh András duó az Egri Ciszterci templomban július 18-án szombaton 18 órai kezdettel koncertet ad. A kedves érdeklődők szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdővezte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9:30 és 17 óra között. A
4: felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak Szent Misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi Apátsági Látogatóközpont.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu
4: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a Tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wallace benekérsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozópappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, most a nap evangéliuma és a hozzátartozó elmélkedés hangzik el.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Íme, közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. A győzelmes Isten fia nem csak Jeruzsálembe vonult be szelíden és alázatosan, hanem titokzatos módon a mai szent misén is bevonul az egyház ünneplő közösségébe, az átváltoztatás csendjében, melyet megelőzött az újongó ének. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Majd eljön hozzám a szent áldozás pillanatában, hogy szelídségében és alázatában, isteni életében részesítsen engem. Édes uralmát kiterjeszti rám, akit újra és újra a te szerinti élet öntörvényűsége kísért, áttetszővé és békességének hordozójává tesz. A szent, erős és halhatatlan Isten szelídsége abban nyilvánult meg, hogy sebezhetővé vált, amikor szabad akaratot adott teremtményének, s amikor elküldte és kiszolgáltatta neki szent fiát. Ezért Jézus szájából a kijelentés, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, nem csupán emberi tulajdonságára vonatkozik, hanem az isteni lények kinyilatkoztatása. Az emberi lélek is sebezhető, de leggyakrabban úgy keres sebére gyógyulást, hogy elégtételt vesz az őtért sérelemért. Ha megbántanak, duzzogok, ha erélyesen szólnak rám, visszaszólok, ha megütnek, visszaütök, hogy helyreálljon az egyensúlyi állapot. Nyugalmat mégsem talál a lelkem. Legfeljebb rövid ideig élvezi a másikon aratott diadal mámorító érzését, de zavart és nyugtalan marad. Nyugalmat talál lelketek. Egészen másfajta nyugalom az, amelyről Jézus beszél, mint igazságérzetünk pillanatnyi kielégülése. Nem is érhető el folytonos kompenzációval, hanem csak úgy, ha vállalom azt az olykor már kibírhatatlan feszültséget, mely abból fakad, hogy megválaszolatlanul hagyom az engemért sérelmet. Ez a test szerinti élet elutasítása és a lélek szerinti élet vállalása. Ahelyett, hogy visszavágnék fizikailag vagy szellemileg, lemondok az elégtételről, és felkínálom a bocsánatot. Tanuljunk Jézustól. Nem csak úgy, hogy megpróbáljuk utánozni őt, hanem még inkább azzal, hogy belőle élve engedjük megvalósulni magunkban az ő szelíd és alázatos uralmát, a lélek szerinti életet.
1: Hallgassák meg az evangéliumot szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Som tichý a pokorný srdcom. Ježiš povedal, zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrými a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko a nik nepozná syna iba Otec, ani Otca nepozná nik iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most az evangélium roma nyelven hangzik el.
5: Andeko dol vrámi o Jézuska dal pendas. A sárab tut dade, lecsej rockohajlap húva korraj, kekájanglál gogya veragarádan kadal, hajle csácsenge Andreszi kadan le. Óvá dade, kadefajaszt, murodat szogod iperdaldasz mange, hajk honyik csipinzsárele sávesz feriod dad, hajle dade spale csipinzsárel káver honyik feriod sávo, hajk kodokaszke o sávo Andreszi kavelles. Aven mande szakon kon hínyile, ájkon pári pepíraven, me úzsi száró tumen. Len petumen de murili punzsa, háj szityon mandar ke pácsakoszom, háj láse jíleszko, háj saja harnatumáre jíleszki pácsa. Murilu punzsa, gugli, háj muro pári pe, vúsórosz.
1: Német nyelvű evangélium következik.
6: Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Zakkarai Szent Antal Mária, rendalapító. Antal 1502-ben született, valószínűleg decemberben Cremonában. Apja Lazzaro egy genovai patrícius családnak volt a sarja. Anyja Antonietta Pescaroli már 18 éves korában özvegyen maradt, s nem ment újra férjhez, hogy egészen fia nevelésének szentelhesse magát. Antal még egész fiatal volt, amikor szüzességi fogadalmat tett. Leginkább a könyörületesség, a szeretet és az anyagi javakról való lemondani tudás jellemezte. Minden gondolkodás nélkül odajándékozta értékes köpenyét egy koldúsnak. 1520-ban közjegyző előtt visszavonhatatlanul lemondott apai örökségéről, s még ebben az évben beiratkozott a Páduai Egyetemre, az orvostudományi karra. 1524-ben doktorrá avatták, és visszatért szülővárosába szilárd hittel, erkölcsileg fedhetetlenül, élettapasztalatokban gazdagon. Az egyházban az ige szolgálatára szentelte magát. A Szent Vitál templomban hittanórákat, előadásokat, konferenciabeszédeket tartott. Témája főként a Szentírás, mindenek előtt pedig Szent Pál leveleinek megismertetése volt. 1528-ban pappá szentelték. Lelkesen folytatta apostoli munkáját, egyszer s mind nagy előrelátásról is tanúságot tett, a város előkelő rétege felé fordult, és jámbor társulatokba szervezte őket. A honfitársai által földre szállt angyalként és a haza atyaként tisztelt fiatal pap, reform eszméjétől teljesen áthatva, minden javadalomról lemondott, nem kívánt egyházi karriert befutni. A lombard fővárosban Antal kapcsolatba került az örök bölcsesség oratóriummal. Ebben az aszkéta életet élő közösségben, amelynek számos jelentős ember a tagja volt, köztük két későbbi pápa, IV. Pius és V. Pius is, Antal megismerkedett két milánói nemessel, Giacomo Antonio Morillával és Bartolomeo Ferrarival, akik barátok voltak. Csak hamar ő lett a vezetője a konfraternitásnak. Ebből nőtt ki a Barbaniták kongregációja, amely nevét Szent Barnabás apostolról vette, amely első otthonuk volt. A kongregációt 1533. február 18-án 7. Kelemen pápa hagyta jóvá, Szent Pál áldozó papjai néven. A kongregációnak az volt a fő törekvése, hogy elsősorban tagjai példája révén segítse a klérus és a nép erkölcsi fölemelkedését. Minden rendű és rangú hívőt felszólítottak, hogy csatlakozzék hozzájuk és segítsen elvezetni az embertársát az élő lélekhez és a megvetett Krisztushoz, a megfeszítetthez, írja május 26-án kelt levelében 1537-ben. A reformpapoknak ez a csoportja Szent Pál nevét vette fel, az ő lelkiségét is magáévá téve, a nemzetek apostola lett a patrónusuk, tanítómesterük, vezetőjük és példaképük az életükben és az apostolkodásban egyaránt. Az új szerzetesi család Szent Pál zászlaja alatt kívánt küzdeni azért, hogy a keresztény szellem megújhódásának szántóföldje és oszlopa legyen. Egy olyan korban, amikor a háború réme fenyegetett, és a teljes kizsákmányolás eredményeképpen nagy volt a szegénység és az erkölcsi hanyatlás, Antal társaival együtt meg volt róla győződve, hogy a hit és erkölcs megszilárdítása csak energikus fellépésnek és olyan módszereknek lehet az eredménye, amelyekre a nép fölfigyel, és amelyek magukkal ragadnak. Ennek jegyében a barbaniták a tereken prédikáltak, nyilvános vezeklést vállaltak, és szembetűnő módon alázták meg magukat. Keresztet vettek a vállukra, kötél volt a nyakukban, mezítláb jártak, maga az alapító is így járta Milánó utcáit. Két alkalommal, 1534-ben és 1537-ben az inkvizíció törvényszéke, Milánó érseke és szenátusa elé állították Antalt, de fölmentést kapott. Az igazolás fokozta apostoli buzgalmát és elérte, hogy sok hívő figyelme a kereszténység központi misztériumai felé forduljon. Igen nagy szolgálatot tett az egyházban az oltári szentség 40 órás nyilvános és ünnepélyes imádásának bevezetésével. Ezt sorra átvették az egyházmegyék. A harangozás bevezetése pénteken délután 3 órakor Krisztus kereszthalálának emlékére. A papság és a műveltebb világi hívők szellemi irányítása és továbbképzése konferenciák révén. A gyakoribb szentáldozás a kolostorok reformjának előmozdítása missziós beszédekkel. A népmisszió, a házaspárok összefogása, a családok megújulása érdekében. Odaadó és nyitott lélekkel fáradozott Antal az angelikák rendjének megalapításán és képzésén is. Antal 1539. július 5-én 37 éves korában eltávozott övéi köréből. Amikor kezdte érezni, hogy erői fogyatkoznak, megkérte, vigyék haza szülővárosába. Ott halt meg édesanyja karjai közt, leghűségesebb tanítványai körében. Nagy vigaszára volt, hogy látomásban megjelent neki Szent Pál apostol. Milánóban temették el, de maradványairól sokáig nem lehetett tudni, hol vannak. Csak 1891-ben találták meg, akkor kerültek a Szent Barnabás templom kriptájába, ahol ma is nyugszik. A barbanitáknak Borromei Szent Károly lett második atyjuk és védelmezőjük, aki folytatta és betetőzte az elkezdett reformot is. Antal Máriát 8. Urbán 1634-ben boldoggá vatta, 13. Leó pápa 1890-ben ezt megújította, majd 1897-ben a szentek sorába iktatta. Ünnepét még szentjavatása évében 1897-ben fölvették a római naptárba július 5-ére. Mit kérünk Szent Antal Mária emléknapján Istentől? Urunk Istenünk, add, hogy Szent Pál tanítása által megismerjük Jézus Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, amely Zakkaria Szent Antal áldozópapot képessé tette arra, hogy egyházadban álhatatosan hirdesse az üdvösség örömhírét.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben. Kedves hallgatóink, ma az Emese, a Sarolta, az Antal, a Vilmos, a Metód és a Cipriána, akik névnapjukat ünneplik, ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. Az Emese magyar eredetű jelentése anyácska, szoptató. A Sarolta török-magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint a Charlotte név magyarosítása, jelentése fehér mennyét. Az Antal a római Antonius nemzetség név rövidüléséből származik, jelentése valószínűleg herceg, fejedelem, előjáró. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat, valamint védő sisak. A Metód görög-latin eredetű név jelentése kutatás, nyomozás, csel, furfang, a Cipriána pedig latin eredetű, a Ciprián férfi név női pár.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 2026. július 5-e, évközi 14. vasárnap van. Az év 186. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 179 nap van hátra. A napjainkban amerikai hadi cselekmények, majd nemrég a tragikus földrengések okán a hírekbe került Venezuelában, ez a függetlenség napja.

Szlovákiában pedig Szent Cirill és Metód napja állami ünnep. Jöjjenek most a nap eseményei, kronológiai és nem fontossági sorrendben. 1689 éve 337-ben meghalt Konstantinus császár, az első keresztény uralkodó. Eredeti nevén Flavius Valerius Aurelius Claudius római császár. Konstantinus uralkodás alatt a kereszténység államvallás lett Rómában. A birodalom keleti felében Bizánc területén új fővárost alapított, amelyet magáról nevezett el Konstantinápolynak. 1119 éve 907-ben a Pozsony melletti csatában a magyarok legyőzték a bajor sereget. 844 éve 1182-ben megszületett Assisi Szent Ferenc, olasz katolikus rendalapító, költő, Itália az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. Születéskori neve Giovanni Bernadore, latinul Franciscus Assisiensis, ahogy a Ferenc rendiek nevezték, Szerafikus Szent Ferenc. Pontos születési dátuma egyébként nem biztos, hogy a mai nap, igazából ismeretlen, különböző források vannak erre, 1181. január 12, 1182. április 29-e, 82. július 5-e, ugye, a mai évforduló, vagy éppen 1182. szeptember 26-a. Édesapja dúsgazdag posztókereskedő volt, aki fia ifjúkori léhaságait szó nélkül finanszírozta. A férfi vásárdult katona lett, részt vett több háborúban, többször megsebesült. Spoletói betegsége idején egy látomásában megjelent előtte Jézus, aki felszólította, forduljon vissza. Felhagyott a léha élettel, nem törődve azzal, hogy apja kitagadta, rendbehozatta a Monte Subincui bencés szerzetesek Assisi közelében lévő templomát és szegénységet hirdető követőivel rendalapítási kérelemmel fordult harmadik Ince pápához, aki ezt meg is adta. A rend a szegénység erényén alapult, és Ferenc halála után a közösségek gyorsan szaporodtak Itáliában, de a misszióik eljutottak Angliába, spanyol, német és magyar földre is. Magyarországon először a 14. században íródott Jókai kódexben jegyezték le tetteit, prédikált a madaraknak, megszelídítette a városban garázdálkodó gubbiói farkast, testén viselte Krisztus sebeit. 1228-ban avatták szenté. A 2013-ban megválasztott új pápa az ő tiszteletére vette fel akkor a Ferenc nevet. 178 éve 1848-ban ezen a napon Pesten kezdetét vette az első magyar népképviseleti országgyűlés. 173 éve 1853-ban megszületett Csontváry Koszka Tivadar festőművész. 161 éve 1865-ben Londonban megalapították az üdvhadsereget, illetve 94 éve 1932-ben született Horn Gyula, aki ugye 94 és 98 között miniszterelnök volt, 2013-ban hunyt el. És akik ünnepelnek, 54 éves Kóka János üzletember, politikus, és 53 éves Rosie Murphy ír, énekesnő, dalszerző. Kedves hallgatóink, ez volt a nap kalendáriuma, tartsanak majd velünk holnap is, és ha Rosie Murphy nevét említettük, talán kevésbé ismerős, de ha azt mondom, hogy Molokó, Sing It Back és a 90-es évek nagy slágere, akkor minden bizonnyal sokan csettintenek felismerve a dalt és emlékezve, meg is hallgatjuk itt a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten az egyházfő hangoztatta. Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyorsan segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A 20 négyzetkilométeres Lampedusa sportpályáján bemutatott szentmisén 4000 pap, hívő és bevándorló hallgatta 14. Leó pápa szavait. A pápa felidézte, hogy már az apostolok is a földközi tengeren utaztak, melynek partjain és szigetein vendéglátásra találtak, mivel ez a térség évezredek óta a civilizációk találkozópontja. Az evangélium ott hallhatja hangját, ahol a népek találkoznak, az emberek befogadásra találnak, a sorsok egybeforranak, a különböző kultúrák párbeszéddé alakulnak. Viszont elnémul, ha mindenki elkülönült szigetté válik, a kapcsolatok megszakadnak, a párbeszéd megszakad, emelte ki 14. Leó pápa. Orbán Viktor a Fidesz elnöke korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva közpénzhorgásznak nevezte Áder Jánost és azt mondta, az általa vezetett kékbolygó klímavédelmi alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben 6 milliós havi juttatásban részesült, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki. A Nemzeti Kulturális Alap illetékes kulturális kollégium által tavaly és idén odaítélt minden egyes támogatott pályázat kulturális célokat szolgált, közölte a Fidesz országgyűlési frakciója a távirat irodával szombaton. Azt írták, a NAK kiemelt kulturális programok kollégiuma 2025-ben és 2026-ban 1087 programra adott támogatást 17,6 milliárd forint értékben. A legtöbb nyertes pályázat közművelődési témájú volt, ezek mellett 142 könnyűzenei, 132 ismeretterjesztő, 34 népművészeti, 31 színházművészeti program is szerepelt még a támogatottak között. Olvasható a közleményben. Az elmúlt napok rendkívüli időjárási helyzete ismét bizonyította, hogy a magyar honvédségre nem csak hazánk védelmében, hanem a magyar emberek biztonságának szolgálatában is számíthatnak, írta a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus közlése szerint a katonák az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel és 72 katona közreműködésével vettek részt az ivóvízellátás biztosításában. A műveletek során 46.700 zacskós vizet és 1.051.000 liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Hozzáfűzte, a honvédek ott voltak, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk. Segítettek a víz zacskózásában, szállításában és a lakosság ellátásában, együttműködve a katasztrófa védelemmel, a vízügyi szakemberekkel és a helyi önkormányzatokkal. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből. Kapitány István közösségi oldalán azt közölte, hogy Guller Zoltánt egyben tagi tisztségéből is visszahívta. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak Szent Misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

Kedves hallgatóink, műsorunkban Bokor János, Tamon Erika, Kovács Apollónia, Bojtor Imre, Gál Gabriella és Bilicsi Tivadar énekel. Közreműködik Déki Lakatos Sándor és Cigány zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

senki sem, hogy én ezt a barna kislányt szeretem. Itt csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja egyedül. Ajajajaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én ezt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja egyedül. Hogy 100 forintnak 50 a fele, hogy egye meg a fény.

úgy részek vagyok rózsám, mint pacsa, hogy nem aludtam ám, éjjel három nap. Haza emlék, jaj, nem tudom, de ha én addig rózsám, nálad van.

Én nekem a boldogságban egyszer volt csak úgy igazán részem.

kis patak szélén, párjával ott él az öreg cigán. Ősz öreg ember, nótája nem kell,

ember eltipek csendben, hóna alatt a kopott hegedű, alig tud járni, lábán megállni, de szívében mégis ott él a derű. Városba érve, fáradtan térve, fényes nagy kávéház üveg ajtaján, könnyű szemébe, csak középre lépve, megszólal halkan a kopott cigán. Nagyságos uraim, kérem, én nem tudom, ismernek mi, de sokat játszottam, kérem, valaha réges rég, még egyszer ad muzsikája szívemből, úgy igazán szeretném elmuzsikálni, hogy él az öreg cigán, öreg cigán, a vén cigán. Csend lett egy percig, megszólal az egyik: jó uraim, mi mulatunk, ugye? Nyishatok ajtót, ezt a vérajkót látni szeretném, röpülni tud-e? Ugrik a pincér, pénzt kap a viccér, nyílik az ajtó, s már kész a hatás. Jó öreg párja már halva találja, s beszól az ajtó: urak,

volna nekem, ha otthon maradok Egerbe. Miért is mentem Szegedre, minek néztem a ragyogó szemedbe? Jobb lett volna nekem, otthon maradok Egerbe. Mert az egri kis jány, mert az egri kis jány,

én rózsám hazafán, még a szeme is nevet, ha megölel engemet, engemet. Csókot is ad izibe.

és ad hitibe, de nem érem egy gyermek, még egyet kis galambom cserélem. Így cseréljük reggelig, reggeltől meg estélig egy végbe. Hull az eső meg a hó, csókolózni csuda jó, csuda jó. Bolond, aki nem teszi, kivált, hogyha szeretni, ha szereti. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok. Igaz is, mert csókért csók jár cserébe. Ezért, aki szereti, kivált, hogyha teheti, hát cserélje. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok. Igaz is, mert csókért csók jár cserébe. Ezért, aki szereti, kivált, hogyha

kedves hallgatóink! Az elmúlt egy órában Bokor János, Tamon Erika, Kovács Apollónia, Bojtor Imre, Gál Gabriella és Bilicsi Tivadar énekelt. Közreműködött Déki Lakatos Sándor és Cigány zenekara. További tartalmas rádiózást kívánunk Kovács Krisztina zenei szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten az egyházfő hangoztatta. Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyorsan segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A 20 négyzetkilométeres Lampedusa sportpályáján bemutatott szentmisén 4000 pap, hívő és bevándorló hallgatta 14. Leó pápa szavait. A pápa felidézte, hogy már az apostolok is a földközi tengeren utaztak, melynek partjain és szigetein vendéglátásra találtak, mivel ez a térség évezredek óta a civilizációk találkozópontja. Az evangélium ott hallhatja hangját, ahol a népek találkoznak, az emberek befogadásra találnak, a sorsok egybeforranak, a különböző kultúrák párbeszéddé alakulnak. Viszont elnémul, ha mindenki elkülönült szigetté válik, a kapcsolatok megszakadnak, a párbeszéd megszakad, emelte ki 14. Leó pápa. Orbán Viktor a Fidesz elnöke korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva közpénzhorgásznak nevezte Áder Jánost és azt mondta, az általa vezetett kékbolygó klímavédelmi alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben 6 milliós havi juttatásban részesült, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki. A Nemzeti Kulturális Alap illetékes kulturális kollégiuma által tavaly és idén odaítélt minden egyes támogatott pályázat kulturális célokat szolgált, közölte a Fidesz országgyűlési frakciója a távirat irodával szombaton. Azt írták, a NAK kiemelt kulturális programok kollégiuma 2025-ben és 2026-ban 1087 programra adott támogatást 17,6 milliárd forint értékben. A legtöbb nyertes pályázat közművelődési témájú volt, ezek mellett 142 könnyűzenei, 132 ismeretterjesztő, 34 népművészeti, 31 színházművészeti program is szerepelt még a támogatottak között. Olvasható a közleményben. Az elmúlt napok rendkívüli időjárási helyzete ismét bizonyította, hogy a magyar honvédségre nem csak hazánk védelmében, hanem a magyar emberek biztonságának szolgálatában is számíthatnak, írta a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus közlése szerint a katonák az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel és 72 katona közreműködésével vettek részt az ivóvízellátás biztosításában. A műveletek során 46.700 zacskós vizet és 1.051.000 liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Hozzáfűzte, a honvédek ott voltak, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk. Segítettek a víz zacskózásában, szállításában és a lakosság ellátásában, együttműködve a katasztrófa védelemmel, a vízügyi szakemberekkel és a helyi önkormányzatokkal. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből. Kapitány István közösségi oldalán azt közölte, hogy Guller Zoltánt egyben tagi tisztségéből is visszahívta. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak Szent Misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
5: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
6: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ellátogatunk az Egri Szalézi Oratórium nyári táborának kezdőnapjára, a családi napra, melyet június 28-án tartottak. Beszélgetünk a tábor idei programjairól, háttérmunkáról, és arról is kérdezzük az egyik szervezőt, miért ennyire népszerű a tábor évről évre. Műsorunk második felében a családi nap vendégelőadójával beszélgetünk a média és hit kapcsolatáról, és a média jelenlétéről a családi életben. A következő percekben Szabó Bálint animátort, táborszervező vezetőt kérdezzük.
7: Itt vagyunk, elkezdődött az oratóriumi idei tábor. Nagyon sokan jelentkeztek idén is, és nagyon színes programokkal készültek idén is. Mire lehet számítani?
8: Igen, idén is több mint azt hiszem 120 gyerekkel fogjuk megtartani így a kéthetes táborunkat, kettő hétre lemondva. Nagyon sok programmal, illetve néhány extra meglepetéssel is készülünk a gyerekeknek.
7: Miről lehet már tudni, akár a meglepetések terén, akár egyéb területen, mi változott akár idén az előző évekhez képest?
8: Idén én a program stáb csapatát erősítem, és igazából így mit tesszük össze az egész tábor így alakját, szervezetét és így a programjainak a sorrendjét, úgyhogy lehet már tudni, minden évben szokott lenni egy kirándulásunk, általában ez az első héten szokott lenni valamelyiknek. Idén az állatkertbe fogunk ellátogatni, a fővárosi állatkertbe. Kis érdekesség, amit még lehet, hogy a gyerekek sem tudnak, hogy szerdán fog megnyitni az állatkertben a biodóm, úgyhogy már esetleg lehet oda is kis betekintést nyerhetünk majd. A második héten pedig szokott lenni egy kisebb volumenű kirándulásunk, vagy egy ilyen tematikus napunk, ahol idén egy egri játékkal készülünk számukra, délután pedig a vizeskedésé lesz a szerep és kicsit a hűsölésé, úgyhogy ha az időjárás is megengedi, akkor egy kis vizes partival, illetve amit még szerintem nem tudnak, hab partival készülünk nekik. Ehhez egyébként már volt a táborban egy pár év, de most úgy gondoltuk, hogy visszahozzuk nekik, és ezzel kedveskedve nekik figyel, mivel nagyon élvezték a legutóbbikat is.
7: Mi a tábor idei mottója, miköré szerveződik most?
8: A tábor idei mottója, ami itt a pólumon is látható, töltsétek meg a szíveteket színültig, ez az idei évi strandnánk a szalézi családdal. Minden évben szokott lenni egy ilyen mondat, vagy egy ilyen egy rövidebb vagy hosszabb ilyen gondolatmenet, amire építjük így az egész évünket, és idén ezt választották Olaszországban a rendfőnökünk, ezzel a kánai mennyegzőre utalva, és ugye ahol a Jézus ugye a vizet borrá változtatta, igazából ez jelenik meg benne, és hogy tényleg így engedelmeskedjünk mindenbe, és meghalljuk így a Isten és Jézus szavát, amikor szól hozzánk a mindennapokban.
7: Hogyan alkotjátok meg a tábor programjait úgy, hogy a hitélet benne legyen, és benne legyen egy kicsit a szórakozás is? Hol van itt az egyensúlyi pont?
8: Igazából a táborunk alapját ugye a nővérek biztosítják, illetve a szalézi rendiség és a domboszkói szemlélet, úgyhogy mindenképp próbáljuk így belevinni így a hitéleti dolgokat a különböző játékokba, különböző kis csoportos beszélgetésekbe a gyerekekkel, illetve a különböző imákba, illetve miségben is, amik minden nap, mint nap szokták színesíteni a napukat. Úgyhogy ha úgy tudnám így megfogalmazni, hogy egy ajándékként próbáljuk átadni ezt nekik, amit utána a gyerekek fel tudnak használni.
7: Feltétele a tábor jelentkezésnek az, hogy a gyerek megismerkedett már előtte a vallással?
8: Nem, egyáltalán nem feltétele, igazából mi nem egy ilyen hittantáborként hirdetjük magunkat, hanem tényleg egy ilyen oratóriumi tábor, ami minden évben egy nagyon nagy érdeklődésnek szokott örvendeni, így 10 perc alatt beszokott állni a jelentkezésünk is, ezzel a több mint 120 fővel, és így a gyerekek igazából nem feltétlen vallásosak, ezért egy kis kihívást is jelentenek számunkra, hogy tudjuk mindezt átadni neki, de nagyon szép, ahogy amikor ez esetleg sikerül több gyereknél is.
7: Mit gondolsz, hogy miért ilyen népszerű egyébként akkor a tábor?
8: Szerintem nagyon népszerű, mivel mi is próbálunk mindig így a szabályok szerint, és ezek betartásával, illetve olyan programokat szervezni számukra, amikkel tényleg ők is töltődni tudnak, és egy olyan pluszt kapni, amit esetleg a iskolában, így a mindennapokban nem kapnak meg, illetve szerintem azért az animátortársaim és így a szervezők köréből is így nagyon sokat hozzájárulunk ahhoz, hogy a táborunk ilyen sikeres lehet, és hogy egy ilyen jó élménnyel tudjuk gazdagítani a nyarukat, még így akár az elején. Is.
7: Nagyon sok gyerekről van szó, ahogy említetted is korábban, 120 gyerek. Azért ez mennyi előszervezést igényel? Mikor kezditek el szervezni magát a programot?
8: Igazából számunkra egy táborszervezés akár egy éves folyamat is lehet. Sokszor már utána egyből, amikor véget ér a táborunk, elkezdjük szervezni a jövő évit, így próbáljuk kijavítani az esetleges hibákat, vagy bármilyen ilyen korrekciót, amivel még jobbá és ütősebbé tudjuk tenni a gyerekek számára a tábort. Szóval igazából mindig így tábor után már szervezünk is a következőt, a nagyobb szervezési időszak pedig ilyen február környékétől szokott beindulni, amikor már tényleg rendszeres, akár havonta többszöri megbeszélések is segítik a munkánkat így a különböző stábvezetőkkel.
7: Kik vigyáznak a gyerekekre? Itt elég nagy létszámról van szó, tehát elég nagy létszám lehet egyébként a háttérgárda is.
8: Igen, mi animátorok, segítők, illetve ilyen szervező szülők is akár

0: is egy nagyon nagy kihívás számunkra. Ezt általában a szalézi szülőkkel, munkatársakkal karöltve szoktuk megvalósítani. Itt az oratóriumnak az étkezőjében, a kollégium étkezőjében. Régebben még elmentünk másik ebédlőkbe, ahol egy kicsit kényelmesebb volt számunkra a kiszolgálás, viszont a nagy melegre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy inkább maradunk itt, és már azt hiszem már sokadik éve sikerül itt biztonságosan és szakszerűen lebonyolítanunk az étkeztetést, úgyhogy az étkezés mindig is egy nagy pont a táborban, viszont szerintem minden évben sikerül ezt a kihívást teljesítenünk.
1: Úgy tűnik a jelentkezőkből is, hogy ők szeretnek ide visszatérni, hiszen visszatérő táborozók vannak jó részt, ha jól tudom. Miért szeretnek ők szerinted visszajönni?
0: Szerintem azért szeretnek ők visszajönni, mivel egy nagyon jó érzés lehet számukra itt a tábori közeg, és az, hogy tényleg láthatják azt az utat, ahogy akár a többi táborozó is az elsős kortól eljutnak esetleg az animátori feladatok ellátásaig is. Szóval tényleg egy ilyen életutat járhatnak itt végig a táborba, és szerintem azért olyan programokkal kedveskedünk nekik mindig, amik közel állnak a szívükhöz.
1: Te mióta vagy itt az oratóriumban, és mi fogott meg, mi tartott itt?
0: Én 2021 óta vagyok itt az oratóriumban, már nehéz is itt visszaemlékezni, még annó egyik osztálytársam kezdte el, nem is itt Egerben, hanem Makláron az oratóriumot, és akkor mondta, hogy nagyon el tudna engem képzelni itt, és ennek hatására eljöttem szeptemberben egy nyitó oratóriumra, illetve beszéltem a nővérekkel, hogy szívesen én is csatlakoznék, és elkezdeném az animátor képzést. Akkor még Ágnes nővér volt, és nála kezdtem el így a készülődést erre a feladatra, és tényleg egy szuper élményt és közösséget jelentett számomra ez az animátori feladat, és immár azt hiszem most 5. éve negyedik tábor vagy 5. táborra segítem is itt az animátorok és a nővérek munkáját.
1: Milyen nagy feladatnak gondolod azt, hogy a szervezésben részt veszel, hogy évről évre egyre rutinosabb vagy akár, vagy azért vannak akadályok még?
0: Igazából számomra a szervezés mindig is egy nagy kihívás, így sokszor összeegyeztetni akár a saját életemet, az iskolai életet, és még akkor még az oratóriumi életet is így mindegybe. Viszont utána azt, amikor látom, hogy mit sikerült alkotni és összehozni, ez engem nagyon nagy boldogsággal és motivációval tud eltölteni, hogy utána akár jövőre is végigcsináljam ugyanezt.
1: Mit emelnél ki az idei táborból? Mi a kedves számodra a szívednek?
0: Számomra az idei táborban talán így a szervezés folyamatát emelném ki. Azt, hogy tényleg végigvihettük most egy, úgymond az egyik legnehezebb stábban, a programstábban vehettem részt, és így tényleg végigvihettük ezt az egész szervezést, és szerintem úgy indulunk neki a tábornak, hogy biztosak vagyunk mindenben, és várjuk majd, hogy mennyi mosolyt láthatunk majd a gyerekek arcán.

0: Műsorunk folytatásában Gőbel Ágostont, a Magyar Katolikus Rádió munkatársát hallják, aki vendégelőadóként érkezett a programra.
1: Hála Istennek az egyik itteni szalézi animátorral, munkatárssal fogok majd beszélgetni arról, hogy mindannyian érzékeljük, hogy a média folyamatosan jelen van az életünkben, és hogy én, mint rádiós szerkesztő műsorvezető, a média területén hogyan tudok jól evangelizálni, az evangélium üzeneteit hatékonyan átadni. Kicsit arról, hogy ez valójában egy jó terep, nem jó terep, mire kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, mi az, ami esetleg túlzás, hogyan tudjuk akár korosztály szerint is minél jobban átadni az evangélium üzenetét, azon felül, hogy persze egy rádiós nyilván híreket, kultúrát, közéletet, mindent tolmácsol a hallgatók számára. Hogy ebben hogyan tud benne lenni az örömhír? Szerintem ez egy óriási kihívás, hát erről lesz most szó.
2: Hol van a rádiózás, a rádió szerepe a mai ember életében? Ez egy kulcskérdés, hogyha a témát tekintjük.
1: Az emberek egyre kevésbé rádióznak, ez talán egy ilyen kis sablon mondat, amit nagyon sokszor elmondunk, egyébként tényleg így van. Az emberek sokkal kevésbé hallgatnak a rádiót, talán háttérrádiózás megy, vagy reggelente, hogyha a munkába megyünk, akkor bekapcsoljuk azért az autóban a rádiót. De hogy egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy inkább podcasteket hallgatunk. Talán a hallgatók számára is ismerős ez a kifejezés. Például mi is a Katolikus Rádióval nem véletlen, hogy fejlesztettünk egy olyan applikációt, ahol podcast-szerűen hallgathatók a műsorok, mert azt látjuk, hogy minden megy ebbe az irányba. És egy nagyon nagy kihívás, majd erre is szeretnék kitérni, hogy mi az, amiben nekünk kell, vagy jó, ha követünk bizonyos trendeket, mert hogy tényleg abba az irányba megy a világ, és milyen tekintetben nem jó, vagy haszontalan, vagy esetleg káros bizonyos akár tematikáknál, vagy technikai újdonságoknál abba az utcában nem belemenni. Nem egyértelműek szerintem ezek a kérdések, de a felvetésre azt tudom mondani, hogy most nagyon a podcast-szerűség irányába megyünk, aminek tényleg megvan az az előnye tagadhatatlanul, hogy előveszi az ember gomnyomásra, indul az a fajta tartalom, amit én szeretnék meghallgatni. Nem az, hogy megy egy élő műsorfolyam, és akkor kvázi ki vagyok szolgáltatva annak, hogy mi következik. Nem tudhatom, van egy ilyen ismeretlensége az egésznek. A podcastnél ott jobban tudom kontrollálni azt, hogy milyen tartalmat fogyasztok. Hát ebbe az irányba megy most úgy tűnik a világ, és akkor mi is próbálunk ebbe az irányba menni.
2: Igen, itt most már talán a határok el is mosódnak, ahogy a fiatalokat hallgatja az ember, hogy már nincs határ, hogy rádiózás vagy podcast, ők nem nagyon értik. Tehát, hogy itt egy generációváltásról is van szó, jól gondolom?
1: Abszolút, abszolút teljes mértékben. A fiataloknál a rádiózás az már ilyen boomer dolognak számít, magam is tapasztalom. A podcast azt már az is sok esetben össze kell tenni a két kezünket, hogyha valami értékes, jó podcast tartalmat hallgatnak. De hát egyébként most őszintén 20 évvel ezelőtt, amikor én voltam 14 éves, akkor sem hallgattam olyan nagyon-nagyon sok rádiós tartalmat. Persze akkor a zenei rádiók aranykorukat élték, és akkor egyfolytában az ment, de ilyen ismeretterjesztő műsoroknál, vagy dokumentum jellegű műsoroknál lekapcsoltam a rádiót, és áttekertem valami másra. Tehát, hogy az, hogy a rádiózás, vagy ezt a podcast-szerűséget alapvetően ilyen érdekes ismeretek megosztására, zenehallgatásra használjuk, az szerintem nem új keletű, ez most is így van, és szerintem a mi időnkben is így volt. Viszont meg kell találni a helyes arányokat, hogy mennyire engedjük be ezt a technológiai újítást az életünkbe, mert az a tapasztalatom, hogy ahogy akár mi, de akár a nagyszüleink, szüleink generációját is mondhatnám, azért sokkal többet játszottunk, A maiak is játszanak, de szerintem az probléma, hogy a technológiával játszanak. Gépen, tableten játszanak, és sokkal kevésbé valódi játékokkal, akár társas játékokkal. És hogy az már egy valódi kincs, hogyha, meg kell becsülnünk, hogyha tényleg készségfejlesztő társas játékok jönnek elő, és nem egyfolytában a technológiai újdonságokat nyomkodják, és az kerül a kezünkbe. Itt szerintem sokkal erősebb határhúzásokra van szükség, ami azért nagyon fájdalmas tud lenni, mert a gyerek nagyon könnyen függő lesz, de hogy mégis hosszú távon nagyon nagy előnye származik abból, hogyha megtanulja az alapvető készségeket, társadalmi kapcsolódásokat, és erre a hagyományos társasjátékok, hagyományos bábjátékok, mindenféle olyan játék, ami akár egy általános iskolának a könyvtárhelyiségében, klubhelyiségében is benne van, kártyajátékok, azok abszolút alkalmasak. Tehát szerintem itt most van egy olyan pont, ahol szerintem meg kell állni. Tehát a technológiai vívmányok és újdonságok közepette most meg kell állni, ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert már annyira beteríti az életünket, de meg kell állni, és vissza kell térni a valós emberi kapcsolatokhoz. És a technológia ezt segítheti, de maximum szerintem a közösség építés kommunikáció oldaláról.
2: A beszélgetés végén lehet majd kérdezni az itt jelenlévő szülőknek. Én azt gondolom, hogy a mai szülők igenis égnek azért, és vágynak arra a kérdésre, mindenki fel akarja tenni, hogy de akkor ő mit tegyen, mit tehet, hol a határ, vagy valaki mondja meg neki.
1: És itt én sem tudok nagy okosságot mondani, azon kívül, hogy mennyire elképesztően fontos, hogy mély bensőséges kapcsolatot építsünk a gyerekekkel, és mindenki a saját gyerekét ismerje annyira, hogy tudja, hogy hol vannak a határok, hogy mi az, amit megtehet, és szülőként neki nagyon erős határokat kell húznia, hogy egyszer legyen meg egy nagyon személyes, bensőséges kapcsolat, hogyha bajban van az a gyerek, akár ilyen online zaklatás, bántalmazás miatt, elmerje mondani, ne legyen benne szégyenérzet. Azért a 14 évesekben, gyerekekben nagyon sokszor van ilyen, hogy elmerje mondani, vagy hogy kis jelekből már lássa, hogy valami nem stimmel. Vagy hogyha öröme van, akkor legyen ideje arra, hogy meghallgassa. Ez egyszerűnek tűnik, de sokszor nagyon-nagyon-nagyon nehéz, akkor, amikor a felnőtt éppen valami tagadhatatlanul fontos dologban van benne, és a gyereknek éppen akkor van olyanja, hogy nagyon szeretné megosztani az ő hatalmas örömét. Ezt is szerintem erre is nagyon fontos figyelni, de a kulcs az az, hogy milyen kapcsolatot építünk a gyerekünkkel. Nagyon-nagyon fontos.
2: Úgy fogalmazott az elején, ugye, hogy a média is itt kapcsolatáról lesz szó, és hogy a rádiózás, ez a műfaj, ez pont ennek ad teret valahol. Hogyan tudja ezt megragadni a munkája során, a mindennapokban?
1: Talán úgy, hogy arra próbálok nagyon figyelni, hogy mi az, ami valóban értékes. És én ezt egyébként személyesen egyfajta ilyen külön hitvallásnak is tekintem. Nagyon szeretek a műsoraimban, rádiós műsoraimban rámutatni olyan dolgokra, amik szerintem elképesztően értékesek, akár építi az egyházunkat, akár a társadalmat szélesebb körben. És az emberek nem tudnak róla. Én nagyon-nagyon szeretek ezekre rámutatni. Nagyon-nagyon szeretek ilyen témákat elővenni, ilyen híreket megosztani, ilyen riportokat készíteni. Nagyon kedvelem ezt a műfajt, helyszínre menni, és ott a helyszínen megmutatni valamit. A hangon keresztül, mert hát nyilván a hangokkal dolgozunk, egy kicsit közvetíteni is kell, hogy a hallgató el tudja képzelni, nagyon képiesen kell beszélni, leírni azt, hogy mi történik, de hogy ez nagyon jelenvaló tud lenni az emberek számára, és egyébként dolgoztatja az agynak a képalkotásért felelős részét, és ezáltal is fejlődik tehát amit mondtunk a gyerekek kapcsán, arra nekünk is óriási szükségünk van, hogy különböző készségeink fejlődjenek, amiket talán a technika egy kicsit leépített. Úgyhogy én azt mondanám, hogy elképesztően kell figyelni arra, hogy, és azt megmutatni, hogy mi az, ami valóban értékes, és annak teret adni.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban ellátogattunk az Egri Szalézi Oratórium nyári táborába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
3: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában Tirsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval folytatjuk tovább az Árpádházi királylányok életének, legendáinak történetét. Melyik Árpádházi királylánnyal foglalkozunk elsőként a mai adásban?
4: Árpádházi Szent Margit életével, azzal a királylánnyal, aki Árpádházi Szent Erzsébet mellett a leginkább ismert és leginkább szeretett és tisztelt magyar női szentünk. Margit negyedik Béla királyunknak a lánya, tehát még mindig második Endre királyunk családjánál tartózkodunk a magyar történelemben, hiszen második Endre király unokájáról van szó. Margit a bizonyos fogadalmi gyermek. Ugye a magyar történelemből tudjuk, hogy 1241-ben a Sajómenti Muhi csatában, amikor IV. Béla király seregét a tatárok leverték és legyőzték, a király menekülése közben tette azt a fogadalmat, hogy ha az Isten elég erőt ad számára ahhoz, hogy a tatárok dúlta országot újjáépítse, akkor születendő gyermekét Istennek ajánlja. Laszkarisz Mária már akkor a Muhy csata idején szíve alatt hordta Margitot. Margit Klisz városában született, így a horvátok is saját szentjükként tisztelik, ami egyáltalán nem baj, de attól Margit Árpádházi királylány. Nos, a csoda az megtörtént, ugyanis a messzi Ázsiában meghalt Ögödej nagykán, és Batu sürgősen visszavonult a seregeivel Mongóliába, hogy a nagykán halálát követő trónharcokban vegyen részt. Egyébként a Muhi csata volt a magyar történelemnek az az egyik csatája, ahol a királyi testőrök a szószoros értelemben testükkel védték a király menekülését, és mindegy szálig elhullottak. A mongolok ugyanis végig üldözték IV. Bélát és családját az országon, ugye Dalmáciába menekült, hiszen a tatárok felfogása szerint egy ország akkor hódolt meg, és akkor tekintették elfoglaltnak, hogyha az uralkodójuk meghódolt, ezt ugye IV. Béla nem tette, vagy elfogták a királyt. Tehát ezért volt jelentősége annak, hogy a magyar testőrök valóban testükkel védték az uralkodó menekülését keresztül az országon. Margit tehát Klisz városában született, 3 éves volt, amikor Béla a veszprémi apácák nevelésére bízta, majd pedig, ugye mindenki tudja, a mai Margit szigeten, a Nyulak szigetén épített zárdát lánya számára. Ady Endrének van egy csodálatos költeménye Szent Margit legendájáról, és amikor előadást tartok, akkor mindig megszokták tőlem kérdezni, hogy Margitot tulajdonképpen erőszakkal adták-e apácának, és hogy erőszakkal lett-e belőle apáca királylány létére és királylány lévén. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem, mert a magyar történelem mást mutat, és a tények mást mutatnak. Ugyanis Margitot kétszer is feleségül kérték. Először a szálfa termetű Pszemizl Otokár cseh király pillantotta meg a légies, szépségű Margitot, mint novíciát egy misén, és feleségül kérte Béla királytól. Másodjára pedig a lengyel fejedelem kérte feleségül Margitot. Béla pedig mindkétszer támogatta volna Margit férjhez menetelét, hiszen az ország külpolitikai érdeke és diplomáciai kapcsolatai bizony azt diktálták volna, hogy egy magyar királylány, vagy a cseh király, vagy a lengyel fejedelem felesége legyen. Ráadásul még a pápai felmentést is megkapta, a pápa fölment tette apácai fogadalma alól Margitot, Margit pedig mindkétszer visszautasította Béla királynak a házassági terveit és házassági ajánlatát. És ezek tények. Nos, Margit életéről nagyon sok irodalmi mű született, ugye Ady Endre költeményét már említettem, de Kodolányi János és Gárdonyi Géza írt csodálatos regényeket Margit életéről. Kodolányi Boldog Margit címen, Gárdonyi Géza pedig Isten rabjai címen írt egy csodálatos regényt. És Margit életéről én a Gárdonyi Géza regényből szeretnék egy részletet felolvasni. Azért ebből a regényből, mert az az idézet, amit felolvasok, egy picit az emberi kétségeket és az emberi léleknek a gondolkodását is tükrözi, és azokat a vívódásokat, amelyek az írónak a vívódásai, de mindegyünknek a hitbe vetett és a mindennapi életbe vetett vívódásait is tükrözik. Magának a regénynek egyébként valójában két főhőse van, egyrészt ugye Margit, az apáca királylány, a másik főhős pedig egy parasztfiú, aki árvaként szerzetes lesz belőle, és egész életében csodálja és szereti az árpádházi királylányt, a szomszédos női kolostornak a lakóját, és ez a szerzetes magyar fiú virágokat nevel, liliomokat, és a művészek ugye Margitot mindig liliommal a kezében szokták ábrázolni, pontosan azért, mert kétszer visszautasította királyi férjek házassági ajánlatait. És az a részlet, amit én felolvasok, az a legutolsó mozzanata a regénynek, amikor Margit már a ravatalán fekszik, halott, virágokkal, liliomokkal körbevéve, és ez a szerzetes fiú, mint Gárdonyi Géza szócsöve, vívódik és virraszt Margit sírjánál és ravatalánál. Istenem, Istenem, mennyit szenvedett? Miért szenvedett? Miért? Miért élt így? Hiszen nem arra született, hogy egy rideg klastromban hervassza el az életét. Miért gyötörte magát? Miért vezekelt? Nem neki való élet volt, hiszen Istennek se lehetett kedves látvány, hogy egy ártatlan teremtés rongyokban jár, ájulásig imádkozik, és véresre vereti magát a bőti éjszakákon. Hiszen meghajolt volna ő koronás fővel is Krisztus lábához. Lehetett volna ájtatos királyné, lehetett volna boldog keresztény anya, aki az ölében tanítja Áve Máriára a kisdedet, és boldogan csókolja meg az ámen után. De így élni, így fonnyadni el egy királyleánynak, ilyen nyomorúságban, így halni meg, így elhagyottan. Jó fráter, miért homályos neked az én szenvedésem? Nem láttad-e, mély romlottságban él ez a nemzet, mély állatiságba süllyedtek a dús főnemesek is. Nem láttad-e, mennyien jöttek a cifra, kevély és elhízott asszonyok a szigetre, ékszerekkel terhelten? Jöttek, jöttön jöttek, jártak az én meglátogatásomra. Nem láttad-e, hogy megindulnak az én alázatosságomon, az én szegénységemen, az én ájtatosságomon? nem láttad-e, hogyan terjedt az én imádságos szent életemnek híre szét az országban? Hogyan ejtette gondolkodóba az állati topzódásokhoz szokott szíveket? Hogyan ismerték meg kicsinségüket az én alázatos nagyságom láttára? Tusakodhatsz-e még azon, hogy én nem egy királyi férjnek éltem, de a te liliomaid elhervadnak. Én pedig Istennek e földre ültetett lilioma századokon át fehérlek majd a nemzet emlékezetében.

0: Női műsorunk folytatásában az Árpádházi királylányokról beszélgetünk. Árpádházi Szent Margit után ki az a királylány, akinek életét, legendáját most megismerjük?
1: Még mindig negyedik Béla leányainál maradunk, ugyanis negyedik Bélának ugye a nővére volt Árpádházi Szent Erzsébet a rózsás szentünk, és leányai közül hármat is szenté avattak, illetve boldoggá avattak. Árpádházi Margitot, akiről már beszéltem, és legidősebb lányait is, Árpádházi Kingát, vagy ahogy emlegetni szokták, Kunigundát, és Árpádházi Jolánt, a húgát is boldoggá avatták. Nos, Árpádházi Kingát Boleszláv lengyel fejedelemhez adta feleségül negyedik Béla király. Boleszláv, ez a Boleszláv fejedelem az utókortól kiérdemelte a jámbor és a szemérmes melléknevet. Szűzességi fogadalmat tettek Kingával, Kunigundával, és úgy éltek, vagy 40 éven keresztül. Holott a ránk maradt legendák és a leírások egyébként úgy írják le Kingát, hogy nagyon szép volt. Elég nehéz lehetett szegény Jámbor Boleszlávnak élnie. Nos, Kinga életével kapcsolatban több legenda is ránk maradt. Egyrészt ugye a tatárjárás idejében és évtizedeiben vagyunk, és Kinga legendái szerint a tatárok elől menekülve a királylány először a sálját dobta el, amiből támadt a sebes sodrású Dunajec folyó, amelyen elég nehezen, de azért át tudtak kelni a királylányt üldöző tatárok, majd pedig a fésűjét dobta el, amiből megteremtette Jézus a Pieninek őserdő sűrű fáit, és ezen már nem tudtak a tatárok átkelni, és így tudott egérutat nyerni a királylány és kísérete, és így tudott megmenekülni. Még egy másik nagyon aranyos legenda született Kinga életével kapcsolatban, bár ennek a legendának a maga történelmi valósága az megvan. Kinga volt az a lengyel királyné ugyanis, aki a lengyelek Vielicskai sóbányáját megnyitotta. A középkorban a só pedig aranyértékkel bírt. És ami történelmi tény, hogy Kinga valóban sóbányai munkásokat és hozzáértő embereket kért apjától, negyedik Béla királytól, és valóban Kinga kezdte el a Vielicskai sóbányát kitermeltetni és megnyitni. No, ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes legenda maradt ránk, amely a lengyel nép szeretetét is tükrözi királynéjuk iránt. És ez a legenda az úgy szól, hogy Kinga a máramarosi sóbányákban járt, ahol az egyik tárnába beleejtette a Boleszlávtól kapott jegygyűrűjét. És aztán Boleszlávval együtt indultak el megkeresni ezt a gyűrűt, és eljutottak az addig még ismeretlen Vialicska nevű faluba. És ebben a faluban Kinga azt parancsolta, hogy a kútások kezdjenek el ásni. Viszont ezek a kútások egyszer csak egy olyan földréteghez jutottak, amit nem tudtak áttörni, egy olyan kemény réteghez, amiről kiderült, hogy kősó. És ebből a kősóból letörtek egy kis darabot, és amikor porrá morzsolták, ott volt benne a jegygyűrűje. Ez semmi más, mint a lengyel nép szeretete királynéjuk iránt, ami abban is megnyilvánult, hogy Jámbor Boleszláv halála után egyébként azt várták volna, hogy szeretett királynéjuk fog uralkodni, de Kinga nem vágyott királyi hatalomra, az Ószandeci kolostorba vonult és haláláig ott élt, húgával együtt egyébként, Jolán negyedik Béla királynak a harmadik lánya, akit a kaliszi fejedelemhez adtak feleségül, szintén férje a halála után nővérével együtt az Ószandeci kolostorban, majd Kinga halála után pedig a gneznói kolostorban élt haláláig. Nos, Jolánnak a kaliszi fejedelemtől három lánya született, és a magyar történelem érdekessége, hogy Jolán lányát Ulászló litván fejedelemhez adták feleségül, és az ő lányuk nem más, mint Lokietek Erzsébet, Károly Róbert királyunk felesége. És egy picit hagyj térjek itt vissza egy korábbi műsorunkra. Árpádházi Erzsébet az özvegynél említettem, hogy ő nővéréhez költözött Nápolyba. Árpádházi Máriát, ugye Anzsú Sánta Károly nápolyi királyhoz adták feleségül. Az ő gyermekük volt Anzsú kis Martell Károly, és ennek az Anzsú Martell Károlynak a fia Károly Róbert. Két árpádházi királylány vérvonala így ér össze Nagy Lajos királyunkban. Nagy Lajos király pedig nekünk miskolciaknak különösen nagyon kedves királyunk és kedves uralkodónk. De visszatérve Árpádházi Jolán életéhez, halála után sírjánál csodás gyógyulások történtek, és őt ezért avatták szenté. Az 1800-as években, 1827-ben a nővérét, Kingát, II. János Pál pápa avatta szenté. Mindketten árpádházi királylányok, és mindketten IV. Béla királyunk lányai.
0: Jó néhány árpádházi királylány életét, legendáját ismertettük már az előző adásunkban, és a mostani beszélgetésünkben is, de még tudjuk fokozni. Van még egy újabb árpádházi királylány, akiről szeretnénk most megemlékezni. Miért is?
1: Igen, én árpádházi királylányként tekintek Magyar Anzsú Hedvigünkre is, ugyan ő már nem árpádházi királylány, hisz Nagy Lajos királyunk lányáról van szó, de hiszen az ősei között nagymamai, ükkonakai vagy ükmamai szinten árpádházi királylányok vannak felmenői között. Anzsú magyar Hedvig, vagy ahogy a lengyelek hívják, Jadviga, a lengyelek egyik legjobban és leginkább tisztelt és szeretett szentje és királynéja. Ugye, ahogy említettem, Nagy Lajos királyunk lánya, a kisebbik lánya. 6 éves volt Hedvig, amikor Nagy Lajos meghalt, és még Nagy Lajos életében Hedviget Habsburg Vilmossal jegyezte el, ahogy az idősebbik lányát, Máriát pedig Luxemburgi Zsigmonddal. Nos, mivel personálunióban uralkodott Nagy Lajos király a magyar és a lengyel országok felett, a lengyelek uralkodót kértek, és nem helytartót akartak, aki távolból irányítja az országot, hanem valóban a krakói fejedelmi udvarban élő uralkodót. És királlyá koronázták Hedviget. 10 éves volt Hedvig, amikor a lengyelek királynője lett, nem királynéja, hanem királynője, uralkodója, viszont a jegyesére, Habsburg Vilmosra a lengyel urak azt mondták, hogy szó sem lehet róla, hogy egy Habsburg trónra kerüljön, még akkor sem, ha csak királynői férj. És nem engedték Hedvignek, bár a legenda úgy szól, hogy Habsburg Vilmos és Hedvig között szerelem is volt, és saját szívük szerint is egymás házastársai szerettek volna lenni. És amikor ezek az események történtek, akkor jelentkezett kérőként Ulászló litván fejedelem. A litvánok akkor még nem keresztények voltak, és bizony a lengyel urak föltették a kérdést Hedvignek, hogy akkor Ulászlót válassza férjéül. Végül is egy éjszakai imádkozás után Hedvig a szíve parancsa helyett az ország javát választotta, és Ulászló litván fejedelemnek lett a felesége. Hedvig nagyon tehetséges, határozott, kemény és komoly királynője lett az országnak, annak ellenére, hogy Ulászló jóval idősebb volt, és férfi lévén megpróbált ő uralkodni, Hedvig egész életében tisztában volt azzal, hogy őt választották uralkodójuknak a lengyelek. Sajnos élete tragédiája, hogy 25 évesen gyermekágyban halt meg, nagyon nehezen esett teherbe, és gyakorlatilag a szülésbe belehalt. Kislánya született egyébként, akit a pápa tiszteletére Erzsébet Bonifácia névre keresztelték, és a gyermek is csak 3 hétig élt. Hedvig életével kapcsolatban is nagyon sok legenda maradt ránk. Jellemző, hogy a lengyelek, és főként a litvánok, a megtérített litvánok történelmében egyáltalán nem emlékeztek jó szívvel Ulászlóra, vele szemben Hedviget az első pillanattól kezdve szerették és tisztelték. Sokkal belátóbb volt a megtérített litvánokkal szemben Hedvig, mint a férje. Krakkóban papneveldét is alapított, ahol litván fiatalokat képeztek, hogy anyanyelvi papok tudják téríteni a litván népet. Prágában teológiai kollégiumokat alapított, és ránk maradt egy mondás a litvánok térítésével kapcsolatban, illetve szemben férje Ulászló keménységével és kemény térítési módszereivel szemben a következőket mondta Hedvig. Ha vissza is adjuk javaikat, ki fogja visszaadni elsírt könnyeiket? Hedvig életével kapcsolatban maradt ránk olyan legenda, hogy egyszer a Visztula partján sétálva, úrnapján éppen egy vízbe fulladt kisfiút húztak ki, és Hedvig leterítette rá a köpenyét, és a kisfiú magához tért, és gyakorlatilag föltámadt. Másik legendája, hogy Krakkóban a királyi Vável székesegyházban imádkozva a kereszt megszólalt és beszélt hozzá, mint Assisi Szent Ferenc legendájában. Valószínűleg, hogyha hosszabb életet él, akkor királynői tetteit is jobban megőrizte volna az utókor, vagy jobban eljutott volna a krónikákba az ő királynői élete és tettei. Második János Pál avatta szenté Hedvigünket is, a Dunakanyar védőszentje Hedvig, és az Európai Unió egyik védőszentje. A lengyel és magyar történelem érdekessége és történelmünk összekapcsolódásához még csak annyi, hogy Ulászló litván és akkor már ugye lengyel fejedelem 3-szor nősült, és csak a 3. feleségétől született fiú utóda. Ez a fiú utód pedig nem más, mint a magyar történelemben első Ulászló néven szereplő lovak királyunk, aki 1444-ben Hunyadi Jánossal együtt a Várnai csatában vett részt, és ott maradt a csatatéren, és ott halt meg a Várnai csatában.
0: Tircsné doktor, Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést. Örülök, hogy beszéltünk az árpádházi királylányokról, már csak azért is, hiszen jó így együtt hallani az ő nevüket, hogyan is következtek ők sorban a történelem folyamán, és nem utolsó sorban egy olyan üzenettel is befejezhetjük a mai és a múltkori beszélgetésünket, hogy legyünk büszkék árpádházi királylányainkra.
1: Igen, legyünk büszkék árpádházi királylányainkra, mert példát mutattak a ma emberének is életükkel. A mi királylányainkról ráadásul azt is tudni kell, hogy nem csak ájtatos, szent életükkel próbáltak példát mutatni kora embereinek is, hanem egész életükben szegényeket ápoltak, betegeket is tápoltak, tanítottak, és kivétel nélkül fogadott vagy választott hazájuk népéért tettek sokat, nagyon sokat.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a portószálvói szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedúza lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Azzal folytatta, hogy a rendszerváltoztatás óta a jelenlegi a 10. parlamenti ciklus, és 6-szor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak. Eddig azonban senki meg nem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem az alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását. Senki meg nem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből. Gulyás Gergely úgy véli, hogy ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. Közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Úgy módosítják a jogszabályt, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni. Közölte Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 000 gyermek után fog járni 100 000 forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra. Nem csak arra vagyok büszke, hogy a Tisza választási kampányban tett vállalásait sikerült megvalósítani, hanem arra is, hogy mindezt az előző kormánytól örökölt, nehéz költségvetési körülmények között sikerült végrehajtani. Közölte a tárca vezető. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai Semcorp vállalat teljes területén a tűzvédelmi hatóság, mert az ellenőrzések során több személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető szabálytalanságot találtak, közölte honlapján a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal. A hatóság emellett 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott a társaságra. Mint írták, a tűzvédelmi hatóság szakemberei az elmúlt napokban a vállalatnál két helyszíni ellenőrzést is tartottak. A hatóság megállapítása szerint a beépített tűzoltó berendezés működését biztosító szivattyú üzemképtelen volt. Egy-egy aceton, illetve oxigén koncentráció érzékelő mellett szabálytalan térfogat százalék hígítás volt kialakítva, valamint a bevonatoló épület védelmét ellátó, habbaloltó berendezéshez szükséges vízbetáp ágvezet játék folyamatos nyitott állapotban sem volt biztosított, olvasható a közleményben. Hangsúlyozták, ezek olyan szabálytalanságok, amely miatt a személy és vagyonbiztonság nem garantált, ezért a hatóság minden tevékenységet azonnali hatállyal megtiltott a debreceni telephely teljes területén. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható, helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak. Krisztus kereszt az erdőn.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallják. Adásunkban megismerhetik a mátraaljai Rózsaszentmárton útmenti keresztjeit, valamint arról is hallanak majd, hogy milyen eredményeket hozott a Nagyeget-hegyi Szentkereszt kápolna idei feltárása. Tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Kerékgyártó József harangkutatót, illetve kicsit kibővítve a szerepkörödet, szakrális kisemlékeink kutatóját, ismerőjét. Nem először vagy itt a stúdióban, általában mindig harangokról, keresztekről, szobrokról beszélgetünk. Így teszünk ma is, és a jövő alkalommal is. Nemrég társszerzője voltál egy monográfiának, ami Rózsa Szent Mártonnal, ezzel a Heves megyei mátrahajai településsel foglalkozik, és rádesett a szakrális kisemlékek, a vallás életbemutatása. Kezdjük a keresztekkel.
1: Rózsa Szent Mártonról tudni illik, hogy a mátrahajai település Palócföldnek a déli része, és Rózsa Szent Márton nem volt mindig Rózsa Szent Márton. A korábbi neve Fancsalként ismeretes a történeti szakirodalomban, éppen ezért ugye a Fancsalt említi valaki, mindenkinek a fancsali feszület jut az eszébe.
0: A fancsali pofát vág
1: vagy valaki, a fancsali ugye? Pofa. Hát ez a fancsali feszület, ez részben vonatkozik csak Fancsalra, mivel hogy Magyarországon több Fancsal nevű település is volt itt a Kárpát-medencében, és mindegyiknek megvolt tulajdonképpen a saját idézőjelben feszület története.
0: Én egyet ismerek az igazi Fancsalról, ami mai napig is a Fancsal nevet viseli. Ez a település ott Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, és a templomukban ki is van állítva az eredeti fancsali feszület. Most akkor melyik az eredeti?
1: Tulajdonképpen mindegyik. Azért mindegyik, mert a Rózsa Szent Mártoni Fancsal is Fancsal volt. Tehát őt is Fancsalnak hívták, ő is ugyanolyan Árpád-kori eredetű település, és Fancsalként, Fancsal-telkiként szerepel a királyi oklevelekben. Az egy más dolog, hogy a 1892-es években a község kérelmezte azt, hogy Rózsa Szent Márton nevét viselje. Ekkor volt az országban az első ilyen nagyobb névmódosítási hullám. Ekkor kérelmezték, nem alaptalanul egyébként, mert Fancsal községet, illetve Rózsa Szent Márton községet kettős névvel illették. Azért illették kettős névvel, mert a Rózsa Szent Márton, illetve a Fancsal név párhuzamosan futott egymás mellett. Találtam egy olyan pecsétet, egy 1801-es viaszpecsétet, amin már Rózsa Szent Márton falu felirata szerepel, és a falu is, tehát a falu belőlek is a 19. második felében a pesti féle Magyarország leírásában úgy írja le a község bírója, illetve jegyzője, hogy hát igen, a Fancsal régebbi neve Rózsa Szent Márton.
0: A Fancsalé volt Rózsa Szent Márton?
1: Igen. Mert ugye a Szent Márton név is elég gyakori Magyarországon, az egyik leggyakoribb. Ilyen szempontból, hogy megkülönböztessék a szomszédos időzelve, szomszédos pár kilométer alatt levő, nagy rédén levő Szent Márton községtől, amit Réde Szent Mártonnak hívtak, ezt a község részt elnevezték Rózsa Szent Mártonnak. Tehát ugye a két Szent Márton falut valahogy meg kellett, vagy település részt meg kellett különböztetni, hát így tudták megkülönböztetni. És ilyen szempontból volt tulajdonképpen érdekes dolog az, hogy a falu két néven fut. Az ismertebb neve volt tulajdonképpen a fancsali név, mert az iratokban Fancsal két szerepel, és mikor a bíró vagy a jegyző hitelesít egy iratot, és akkor ráírja, hogy a község hiteles pecsétjével igazoljuk, és akkor megdöbben az ember rajta, hogy a pecséten meg Rózsa Szent Márton van rajta. Tehát ugye ez a kettőség ez előfordult. Hát nézzük akkor egy ilyen feszületet, például az, hogy az Abaúj megyeibe hogyan volt tulajdonképpen ez a leírás.
0: Abaúj megyeibe?
1: Abaúj megyei Fancsal, ez Forró-Encs község vagy város mellett található. Erről 1820-ban Dugonics András király oktató gyűjtötte össze egy ilyen Magyar példabeszédek és jeles mondatok című kiadványában, írja le a történetet 1820-ban. Fancsalban egy Abaúj vármegyei Tótfaluban feszületet csináltattak a falusiak. Kérték pedig a faragót, hogy a képet ne fő meghajtva és halva, hanem élő ábrázattal csinálja. Ez meglévén, a feszület fel is állítatván, a következett éjjel oly mennydörgések lettek, hogy az egész falu határát elverni a jég. Reggelre kelvén a szomorú idő, egybe gyűltek az esküdtek, és maguk közt ezt az iszonyatos kárnak valóságos okáról tanakodtak. Azt mondta a lelkipásztor, hogy ennek nem más oka lenne, hanem hogy a ma látó feszület megszemlélte a gonoszságaitokat, és reájuk e büntetést hozta. Ezt hallva a falusiak arra vetemettek, hogy a feszületnek szemét kilőjék, és a többiekkel ezt a feszületet is egyformára vegyék. Úgy összepuskázták pedig, hogy rajta az emberi ábrázatnak semmi helyét nem hagyták. Már akkor szomorúnak tetszett a feszület, ezt a közmondást a rút ábrázatú emberekre is alkalmazták, mások főképp azokra, kit a himlő összeszaggatott. Ezeket is fancsali feszületnek nevezték. Ez az egyik, mondta. Székely Fancsalon, ugye Erdélyben, az járja, hogy a cifra, mint a fancsali feszület. Tehát nem szomorú, hanem cifra. Ugye miért cifra? Hát mert Jézust zsinóros mentében ábrázolták. Magyar nadrágban, tehát magyar veres nadrágban. Ott ez volt a mondás. És itt van a rózsaszentmártoni, hogy a hívők a szentkúti búcsúba zarándokra vitték magukkal a plék feszületet, és menet közben nagy eső támadt, és a feszület megázott. Az eső eláztatta a festéket, és amikor a vihar előtt, akkor látták meg, hogy a festék összefolyt, és Krisztus arca eltorzult. Tehát tulajdonképpen mind a három a keresztet, illetve a feszületet mondja el, mindegyiknek megvan a saját része, de a legrégebbi az 1820-as változat, tehát a ma is fancsalként emlegetett Abói vármegyei fancsal. De van egy viszonylag modern 20. századi megemlékezés is a fancsali feszületről, ez Ken Follett író írásában van, ez a Idők végezeték című regényében írja le azt, hogy a kelmefestő mindig olyannak látszott, mint a fancsali feszület, de általában elvégezte, amit ő rendelt. Nem beszéltünk még tulajdonképpen a fancsali lőréről, ami ugye nem kimondottan a feszülethez vonatkozik,

0: még hirtelen beszélni, talán arról, hogy a településen, általában a kisebb falvaknál is, a középkorban a templom körül temetkeztek. Akkor még ugye nem állítottak a feszületet, hát ott volt a templom, hát nem volt értelme külön feszületet állítani, de amikor Mária Terézia a 18. század második harmadában elrendeli a temetkezések helyének a megváltoztatását, tehát az, hogy a temetőket a falun kívül kell, településen kívül kell felállítani, így a templom körül temetkezések ugye megszűntek, és a templom fölötti északi részen került kialakításra a temető, mely tulajdonképpen egy 60 év múlva, 1830-as évek végére bővítésre kerül, és akkor már a temetőben is állítanak feszületeket. A másik két feszület, ugye a két temetőről beszélek, egy régebbi és egy újabbról, mind a kettő a templomtól északra található, mind a kettőt a község állítatta, és van két olyan feszület, amely tulajdonképpen egyik az Apci út felé vezet, az Apci úti feszület, illetve a Szűcsi út irányába vívő úton a Szűcsi úti feszület. E két feszületet viszont magánszemélyek állítatták.
1: Általában így van ez a keresztek esetében, nem?
0: Igen, tehát két lehetőség van a keresztállításra, vagy a község állítatja, illetve az egyház község állítatja, vagy valamilyen magánszemély. Hát a temetőnek az első keresztjét az 1811-es vizitáció úgy írja, hogy Báti Mihály fancsali földműves állítatja 1800-ban. Természetesen ez egy fafeszület volt rajta a megváltó plékkorpuszával, amit majd idővel kicserélnek. A másik kereszt 1881-ben állítódott, ez a új temetői részben, a két temetői rész nincsen kerítéssel elválasztva, tehát tulajdonképpen van egy régi temetői rész, meg egy új temetői rész, ez a hívek közadakozásából készült, és hát tulajdonképpen ez a mai napig is áll. Az első régi temetőnek a fakeresztjét ki kellett cserélni, 1906-ban kőkeresztet állítottak helyére, méghozzá Körösi Máté állított egy új kőkeresztet, melyen meg is örökítették az állítató nevét, hogy Isten dicsőségére állította Körösi Máté 1906-ban. Az új temetői kereszt, ugye, mely szintén fából készült először, 1881-ben lett kicserélve, és hát miből termettette elő a pénzt az egyház község? Hát természetesen abból a faanyagból, amit kivágtak a temető körül, és ilyen szempontból megvolt a fenntartási lehetőség is. Ezen mindössze csak annyi, hogy 1881, tehát egy dátum látható rajta.
1: Ez a fenntartási lehetőség azt jelenti, hogy ugye akkoriban egy alapítványt kellett tenni, nem volt elég az, hogy állítanak egy keresztet, aztán sorsára hagyják, hadd álljon ott magában, hanem egy bizonyos pénzösszeget kellett elhelyezni itt Egerben a takarékpénztárban, ugye az érseki takarékban, és annak a kamataiból eszközölték az időnként
0: javítást. Tehát a kereszt felállításnak van egy jogi procedúrája. Ez a jogi procedúra az, hogy a keresztállító vagy alapító először a helyi plébánostól ugye engedélyt kér, vagy bejelenti az állítási szándékát. Ekkor csinálnak egy alapító okiratot, egy szabályszerű jelentést. Ebben az állítató kiköti, hogy hol, milyen keresztet szeretne állítani, és ennek a fenntartására egy bizonyos összeget, 10-20-40 forintos összeget, mely az 1900-as évek elején ugye koronára lett átváltva a forint, annak a dupláját éri ilyen szempontból, tehát névértékben, tehát egy 20 forintos kereszt az a 910-es években már 40 koronás alapot jelentett. Tehát egy 20-40 forintos keresztalapítást hozott létre, és ezt be is kellett fizetni az egyházmegyei alapítványi pénztárba, ide Egerbe, tehát ide lett beküldve, és itt a kereszt nevére állított alapítványban kamatozott, és az évi kamatából, évi 6%-os kamatából kellett tulajdonképpen ezt a keresztet majd fenntartani. Tehát időnként a kerítését felújítani, átfesteni, a pléklemezt kicserélni esetleg. Ha meg kőből volt, akkor ugye újra faragni, vagy kijavítani a letört, vagy megrongálódott részeket. És ez az alapítvány tulajdonképpen, ez mindig főpásztori jóváhagyással történt. És ilyenkor egy kis mellékletet is írt egy-két mondatban, hogy meghagyom az idő szerinti helyi plébánosnak, hogy a kereszt fenntartására ügyeljen. De az útmeneti keresztek, mint mondtam, két útmeneti kereszt található a településen. Hát a település két végér volt tulajdonképpen, kelet-nyugati irányban találhatók ezek a keresztek. A keleti oldalon van a Szűcsi kereszt, és a nyugatin az Apci. Hát 1746-ban, tehát a 18. század közepén egy darab kereszt volt a településen, amit a község tartott fent. Ugye 1839-ben már két darab fa kereszt van, az egyiket a plébános állítatta, a másikat viszont egy Kispál nevű földműves 20 forintos alapítvánnyal. Természetesen

0: plébános és 20 forintos alapítvánnyal állította a keresztet. 20 év múlva tulajdonképpen felújításra szorulnak, hát természetes, hogy a festék ugye azért ez kopik, és 1858-ban fakereszteket ugye a plé korpuszt meg kellett újítani. Mert akkor tényleg úgy nézett volna ki, mint a fancsali feszület, hogy felismerhetetlen az arc, a test. 1858-tól 1863-ig ez a két kereszt volt a településen. 1863-ban viszont a plébániai templom mellé egy keresztet állítottak, egy fakeresztet Vég Ferenc állítatott, szintén 20 forintos alappal, és hát ezt 20 évvel később ugye szintén fel kellett újítani. Hát Vég Ferenc 1899-ben ezt a fakeresztet kicserélte egy kőkeresztre. Ez a kőkereszt a mai napig áll. Eredetileg volt egy kovácsolt vagy kerítése is, melyet 2017-18-ban elbontottak, és egyik kerítés elemet a templom előtti kopjafához helyezték díszítő elemül. Ugye kereszteket azért kellett kerítéssel védeni, eleve az, hogy a keresztnek a területe megszentelt földnek számított, ilyen szempontból az állatok, a barmok, ugye úgy útmenet volt, a barmok ne döntsék ki a kereszteket, ne szentségtelenítsék meg, ezért keresztkerttel védték ezeket a kereszteket, fakerítéssel, később pedig már kovácsolt vas, illetve öntött vas kerítésekkel.
1: Megjelezte ez a kerítés azt is, hogy azt a részt az egyház nevére iratja.
0: Természetesen az egyház tulajdonába került, előbb-utóbb az a kereszt. Tehát ez is egy feltétel volt, főleg a 20. századi keresztalapításoknál. És az 1899-ben ugye már az a felirat kerül a kőkeresztre, hogy az Isten dicsőségére állította Vég Ferenc 1899-ben. De a templom előtt található egy kopjafa is, amely most viszonylag egy új emlék a településnek. Ezt Szegedi József készítette, méghozzá több alkalom tiszteletére, egy hármas ünnep tiszteletére. Ugye Fancsal első írásos említése 1067-ből, illetve 1267-ből, Fancsal község névváltoztatása Róza Szent Mártonra 1892-es évforduló emlékére, és 2017 ugye az 1000 éves jubileumi dátum, tulajdonképpen a kopjafállítás dátuma az, ami szerepet játszik ebben az állításban.
1: A korábbi keresztekről tudunk valamit, hogy miért állították?
0: Természetesen, hát egy szóval el lehet, vagy egy mondatban el lehet mondani, Isten dicsőségére, ez minden keresztnek az egyik legnagyobb, vagy legfontosabb alapító célja. Hát az Apciútnál ugye Kis István állította, ami 25 osztrák értékű forint alaptőkével rendelkezett 1867-ben. Ugye említettem, hogy előtte Kis Pál volt, most ugye Kis István, tehát ugyanaz a család, csak éppen egy leszármazott gondozza. Ez általában ki is kötik az alapítványoknál, hogy az utódaim fogják majd, vagy maradékaim körülbelül szóhasználattal gondozzák majd a keresztet. Hát így is van, és be is tartják általában, tehát nagyon adnak arra a helybeliek, hogy ha már a család vállalt egy ilyen kötelezettséget, akkor azt ők, ha tehetik, tovább viszik, és tulajdonképpen meg is csinálják. Ugye 1867-ben egy fakeresztet állítatott, amely hát 1905-re kidőlt egy vihar következtében, és 1943-ban a háború kellős közepén viszont Kis Györgyné és gyermekei állítatnak egy kőkeresztet, ugye természetesen szintén Isten dicsőségére. Ez a kereszt a mai napig megvan tulajdonképpen. Hegedűs György kőfaragó készített egy viszonylag szép míves keresztet. A Szűcsi úton ismerős a név Kis István, már családnév, állítatott 1870-ben egy keresztet, ugye a plébános állította ugye korábban, ez ki lett cserélve szintén egy másik fakeresztre, hát mikor is 1905-re szintén ki lett cserélve, és hát ez a kicserélés megint abból állt, hogy a háború közepén Kis János és neje, Lacik Anna állítatott egy kőkeresztet, Isten dicsőségére állította Kis János és neje Lacik Anna 1943-ban. Van egy dőlőmenti kereszt is, ez Báthy Jánosnak a vasbeton keresztje. Ő az első világháború követően 1921-ben a Tarcúdi dőlőben állítatott egy betonkeresztet. Itt tulajdonképpen az iratokból ki is derül, hogy tulajdonképpen ezt a területet az egyháznak is ajándékozzák végül is.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, kerékgyártó József helytörténetkutatót hallották.

0: A Nagyegedhegy tetején álló egykori kápolnát vélhetően a 18. század elején alapították, ugyanis a rá vonatkozó legkorábbi írott forrás 1746-ból származik. Bár az épület a hozzátartozó remetességgel jó néhány évtizedig fontos szerepet játszott Eger hitéletében, II. József a rendeket feloszlató ítélete következtében igen mostoha sorsra jutott. Az elfeledett Szentkereszt kápolna kutatása 2018-ban vette kezdetét a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület vezetésével. A kezdeti levéltári és könyvtári kutató munkákat követően egri természetjáró elődöktől származó információk alapján kerültek azonosításra az épület feltételezett romjai. A 2020-ban induló régészeti terepbejárásokat, illetve fémkeresős kutatásokat már a Dobó István Vármúzeum szakembereivel egyre több önkéntes csatlakozásával kezdték el. A következő percekben Valasek Enikő és Rákóczi Gergely régészeket hallják.
1: A Nagyegedhegyi Remete kápolnának a feltárásai már 5. éve zajlik, illetve hát ez volt a 4. feltárási szezonunk. És még további ütemeket is tervezünk, ugye a falaknak a nagy részét sikerült feltárni, de a járószintekig még nem jutottunk el mindenhol, úgyhogy kilátásban vannak még további feltárási ütemek.
2: Szolgált ez az ásatás valami újjal, újdonsággal?
3: Persze, igazából a templom és a leletanyag vonatkozásában is újdonságokkal szolgált ez a 2 hét feltárás, amit most végeztünk el. Mostani célunk ugye az volt, hogy a 2023 és 2024-ben megkezdett feltárások során kirajzolódó 22 méter hosszúságú, 11 méter szélességű templomnak az immár ismert alaprajzi szerkezetét pontosítsuk, illetve a járószinteket, valamint a padlószinteket találjuk meg a templomon belül és a templomon kívül. Ennek részben az is a célja, hogy a jövőbeni gépi munkával történő omladék kiszállításhoz adatokat nyerjünk, illetve a később megvalósuló általunk tervezett konzerválási és helyreállítási munkákhoz is tervezési adatokat nyerjünk. Most a célunk tehát az volt, hogy kívül és belül is járószinteket keresünk a templomhoz tartozó járószinteket.
2: Ez miért fontos?
3: Amit az előbb elmondtam, tehát a tervezés szempontjából fontos, hogy milyen szint volt az eredeti járószint, amelyet helyre kellene állítanunk, kívül-belül egyaránt, illetve hogy azt is tudjuk, hogy mekkora falmagasságok, tehát felmenő falak maradtak ránk a templomból. Most ugye úgy tűnik, hogy nagyjából olyan 2 méteres átlag falmagassággal lehet számolni a templom teljes területén, de van, ahol ennél több, van, ahol ennél kicsit kisebb, mert jobban lepusztult. Másrészt pedig ugye azért is fontos, mert így tudjuk megállapítani, hol volt az a szint, ahol egykor ugye a remeték, akiket sokakat név szerint is ismerünk, közlekedtek, valamint ugye a hívek, a évente 2-ször itt tartott körmenetek alatt itt közlekedő hívek, milyen szinten mozogtak, jártak a templomon belül, kívül, és hogy közelítették meg a templomot.
2: Most ez számomra azért furcsa, mert ha nem találtátok még meg a járószintet, akkor hogy szivárogtak ki olyan információk, hogy már tudjátok azt is, hogy mi volt az épület előtt a helyén?
1: Igazából járószinteket már korábban is tudtunk, de csak mozaikokba, és most próbáljuk meg ugye a templomnak a többi szakaszán is megnézni, tehát eddig meg volt a padlónk, még a korábbi feltáráson például a nyugati főkapuban, de kívül még nem volt meg, és most már tudjuk a nyugati homlokzatnak az északi és a déli oldalán is, hogy hol van az alapozás teteje, tehát hol van a járószint, illetve az északi hajó mentén és a déli hajó mentén is egyaránt. És hogy korábban itt állt-e valamilyen épület, erről igazából nincsen információnk, mi a falaknak az alapozásait kutattuk meg.
3: Ugyanakkor arra vonatkozó régészeti adat eddig nem került elő, hogy itt a templom, a jelenleg ismert templom előzményeként valamilyen kegyhely, kápolna vagy templom állhatott-e. Erre egyedül egy közvetett adatunk van, ami jelen esetben ugye az érmék, az előkerült numizmatikai éremleletek szempontjából adatolható. Ezek ugyanis már nagyobb számban kerültek elő a jelenleg ismert templom és a jelenleg feltárt templom építése előtti időszakból is.
2: Tehát ez egy őrtorony lehetett, ami ott állt korábban?
3: Nem tudjuk, hogy milyen élet zajlott ott, amihez köthetőek ezek az érmék, amiket ott elhagytak az egykori emberek, illetve egy részüket pontosan tudjuk egy eseményhez datálni, azt ugye ez 1687-es töröktől való keresztény visszafoglalás idejére keltezhetjük. Több ilyen érmék is van, amelyek nem Magyarországon, hanem nyugati érmék, és amelyeket valószínűleg itt elhelyezett, ostromtáborban elhelyezett itáliai, illetve német zsoldosok hagyhattak el.
2: Ezt már régebben találtátok. A régészet napja alkalmából Valasek Enikő mutatta be az újdonságokat. Mik ezek?
1: Igen, a régészet napja alkalmából tartottunk egy kis házi konferenciát, vagy előadásokat a Dobó István Vármúzeum Dobó bástyájában. Itt az idei év legújabb kutatási eredményeit szerettük volna bemutatni. Elhangzott előadás ugye a Nagyeget-hegyi kápolna feltárásáról, tehát a feltárási eredményeket mutattuk be, ugye a feltárt járószinteket, padlószinteket, illetve az új fémkeresős kutatásokkal előkerült leleteket. Ezek közül az egyik legérdekesebb, legfontosabb, amely nagyon közel a templomhoz került elő, egy 1763-as Mária Terézia érem volt. Ez az éremlelet valószínűleg a Nagyeget-hegyen szolgált valamelyik remete hagyhatta el, tehát kifejezetten a kápolnának a fénykurához köthető. Ezen kívül előkerült még egy szintén nagyon gyönyörű állapotú és nagyon kvalitásos kivitelű kegyérem, amelyen Loyolai Szent Ignác látható az egyik oldalon. Ez a kegyérem azért is nagyon fantasztikus, mert ahogy mondtuk, említettük, ugye a járószinteket próbáltuk felkutatni, és a templom északi hajójától északra nyitottunk egy ilyen szondát, és ott pontosan az alapozásnak a tetejénél megfogtuk azt a humuszos járószintet, ahol egykor a kápolnát látogató zarándokok is közlekedtek, és pontosan ebbe volt beletaposva ez a kegyérem. Úgyhogy ezek a legjelentősebbek, illetve még jó pár 17. századi, 2-3 darab 17. századi ezüstérmét találtunk, valamint egy kis keresztet, amit szintén a zarándokok ejthettek el. És a régészet napjához kapcsolódóan egy lelőhely látogatást is tartottunk 13-án szombaton, ahol a látogatók megtekinthették a kápolnát és vezetések is voltak. Hasonlóakat majd tervezünk egy következő feltárási ütemben is. És amit még nagyon fontos említeni, a Dobó István Vármúzeum déli fogadó terében van egy állandóan látogatható kiállítás a kápolnában talált leletekről, illetve hát egy tablókiállítás, és ott tekinthetik majd meg az érdeklődők a legújabb eredményeket, illetve a leleteket.
2: Említette Gergely a földmunkákat. Most, ha kimegyünk oda, vagy akik kimentek, azok lenéznek a romokra. A földmunkák után magasodni fognak a romok?
3: Természetes, hiszen a mostani terepszint az nagyrészt a templom felmenő falainak egykori beszakadásából, illetve leomlásából származó kőomladék tulajdonképpen, amely részben ugye betemette a falakat. Mikor 23-ban megkezdtük itt a régészeti feltárásokat, akkor ezt az egészet úgy is kell elképzelni, hogy maga ez egy a környezetéből enyhén kiemelkedő kőhalom volt tulajdonképpen, egy kis dombocska, úgyhogy hát mindazt, ami most is látható ott a helytetőn, hogyha felkeresik az emberek ezt a kápolnaromot, akkor azokat a falakat, amik most láthatók, azokat így szabadítottuk ki az omladéknak a fogságából. Így természetszerű, hogy ha további omladékot, amely eltakarja a falaknak még az alsó részét, eltakarítjuk onnan, akkor ezek emelkedni fognak, tehát relatíve változni fog a terepszint, és mint ahogy említettem, körülbelül olyan 2 méter magas felmenő falakkal számolhatunk majd ilyen módon.
2: Ezt az ásatást, ami itt folyik Eger környékén, Eger mellett, vagy felett az Egeden, jó példaként említik, a közösségi régészkedés jó példájaként ismerik és emlegetik szinte országszerte.
3: Igen, és most már azok a kutatók, azok a civil önkéntesek, akik kezdettől fogva úgymond ezért az ügyért dolgoztak velünk válvetve a régészeti feltárásokon, az írott források felkutatásán és az oltárkép felkutatásán is, most már tulajdonképpen egy hivatalosan is bejegyzett egyesületté tömörültünk, és ez a Nagyeget-hegyi Szentkereszt kápolnáért egyesület nevet viseli. Most már szerencsére még weboldalunk is van, úgyhogy az érdeklődők ezt is megtekintetik, a www.remetekápolna.hu weboldalt, ezen keresztül minket támogatni is lehet, ugye ezt a munkát, amelyet most végzünk, illetve amely még ránk vár, nagyjából olyan 250 köbméter omladéknak a kitermelése, azt ilyen módon pénzügyi, vagy akár pedig szabadidős tevékenységből is lehet támogatni, olyan módon, hogy a feltáráshoz az érdeklődők csatlakozhatnak is.
2: De már csak jövőre?
3: Nem csak jövőre, terveink szerint idén, szeptember első felében is tervezünk további két hét régészeti feltárást tölteni a Nagyégethegy Jelenete Kápolnánál, majd természetesen erről a weboldalunkon és a közösségi médiában is be fogunk számolni.
0: Az elmúlt percekben Valasek Enikőt és Rákóczi Gergelyt, a Dobó István Vármúzeum régészeit hallották. Ezzel mai műsorunk véget ért, de az elköszönés előtt hallgassák meg szokásos felhívásunkat. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz vagy toronyórákhoz kötődnek, kérjük értesítsenek bennünket a következő elérhetőségek valamelyikén. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzetszám 510-610, e-mailt pedig a következő címre várunk, info@szentistvánradio.hu. Segítségüket előre is köszönjük. Új adással két hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időpontban. A műsor zenei szerkesztője Kovács Krisztina és a szerkesztő riporter Tikovics Ernő nevében is elköszön a műsorvezető Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat jövő héten szombaton 17 óra 30 perctől megismételjük.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
6: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Fekete Anna gyógytornásszal, női manuálterapeutával a női egészség visszaállításáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Szarka Judit szülésznőgyógyász doktornő volt itt a stúdió vendége, akivel az inkontinenciáról beszélgettünk és gyógyítási lehetőségeiről, és akkor felvetődött, hogy ő az ilyen betegséggel küzdők számára azt javasolja, hogy olyan szakembert keressenek meg, aki hüvei vizsgálatban járatos, hiszen nem mindegy, hogy milyen tanácsot kap az illető, nem mindegy, hogy az a bizonyos prés, a gyógymódszerek egyike, milyen hatást vált ki a szervezetben. De először azt szeretném megtudni, hogy Anna, aki miskolci, de most Pestről jött, igen, hogy került oda, hogy került a pályájára.
1: Igen, én 2011-ben végeztem gyógytornász fizioterapeutaként itt a Miskolci Egyetemen, és abban az évben, már szeptember 1-től a Miskolci Szent Ferenc Kórházban kezdtem el dolgozni, és 2021 márciusáig ott is dolgoztam. Úgyhogy 10 éves kórházi tapasztalattal a hátam mögött léptem ki utána a magánrendelésnek a világába. És a kórházi gyakorlatban igazából ott ugye látjuk, hogy mennyiféle terápia, meg mennyiféle továbbképzési lehetősége van nekünk gyógytornászoknak arra, hogy még jobban tudjuk segíteni a pácienseknek a gyógyulását, minél kevesebb gyógyszeri beavatkozással, és minél több aktív, vagy félig aktív ilyen beavatkozásokkal, és így kezdtem el továbbképezni magam.
0: Ezek egyébként kimondottan már az inkontinencia gyógyítására vonatkoztak, vagy a kezdet-kezdetén?
1: Nem, kezdet-kezdetén én elkezdtem szkoliózisos gyerekekkel foglalkozni.
0: Az mit jelent?
1: Gerincfeldüléssel rendelkező gyermekeknek a terápiája, ezt a kórházi kereteken belül. Utána elkezdtem különböző manuálterápiás képzéseket elvégezni, és így végeztem el a Semmelweis Egyetem által akkreditált manuálterapeuta képzést is, amit csak orvosok és gyógytornászok végezhetnek el. Ez egy 2 éves posztgraduális képzés, és meg egyéb McKenzie módszer, FDM.
0: Tehát ezek akkor kimondottan a mozgásszervi,
1: igen,
0: megbetegedésekre vonatkoztak,
1: igen,
0: akkor még, ugye?
1: Igen. És 2019-ben akkor már egyre több barátnőm édesanyává vált, és akkor mondták, hogy ilyen-olyan-olyan problémájuk van, és hogy én gyógytornász vagyok, nekem tudni kéne, hogy mit kell velük csinálnom.
0: De ebbe benne volt az inkontinencia? A bizonyos visszatartási
1: zavar? Az inkontinencia is benne volt már, illetve benne volt a császár utáni problémák. És akkor így 2019-től folyamatosan olyan továbbképzésekre mentem, amik igazából a szülés utáni regenerációt segítették. Ebben ugye a császárhegkezelés, meg szülés előtti, szülés utáni regenerációs programok, és azt éreztem, hogy ettől azért még van mélyebb tudásgyógytornászként, és így kezdtem el. 2022-ben voltam először egy ilyen speciális inkontinencia képzésen, és akkor onnantól kezdve 23-tól kezdtem el mélyebben ténylegesen a medencefenék fizioterápiával foglalkozni, ami ugye azt vallja, hogy gyógytornászként is, ugyanúgy, mint egy nőgyógyászati vizsgálat, úgy mérjük fel igazából a medencefenék izmoknak az állapotát, izomerejét, tónusát, funkcióját, hogy hüvei vizsgálatot végzünk, vagy hogyha szükséges, akkor rektális vizsgálatot.
0: Mert hogyha nem így történik a gyógyításra javallat, akkor annak milyen veszélyei vannak? Tehát a kettő közötti különbséget szeretném, hogyha részletezni.
1: Igen, én ebben nagyon főleg amióta vizsgálok és tapasztalom, hogy a hölgyek mit éreznek, amikor én kérem az izmoknak az aktivizációját, és ténylegesen mit csinálnak az izmok, vagy hogy az tényleg egy emelő mozdulat-e az izmok szempontjából, vagy pedig egy nyomó préselő mozdulat-e, ezt csak akkor tudjuk hatékonyan kontrollálni, hogyha a hüvei vizsgálaton keresztül történik ez az egész folyamat.
0: Igen, mert többet árthat nyilván, mint használ akkor, hogyha nem egy megtartó funkció lép életben, hanem ez a bizonyos,
1: igen,
0: toló nyomó, ugye?
1: Igen, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy online hasizom regenerációs tréningekbe belemennek a frissen szült édesanyák, nem tudják, hogy a medence fenékizmokkal milyen probléma van, nem tudják az izmokat megfelelően működtetni, és erre a nagy has szorításra fókusz, a has összehúzására, a has behúzására létrejövő fókusz, ha a medence alap és a medence fenékizmok nem tudnak megfelelően tartani, akkor az összes kismedencei szerv oda fog lepréselődni, és így romlik a szerveknek is a helyzete, illetve az izomnak a funkciója.
0: Ezt mennyire lehet ezt a fajta ösztönös mozdulatot vagy reakciót módosítani? Tehát hogy lehet megtanítani a pácienst arra, hogy mi a helyes izommozgatás?
1: Nagyon sok hölgy egyébként tudja és jól tudja, viszont sokszor találkozok olyan hölgyekkel, aki azt hiszi, hogy tudja, és akkor ilyenkor jön az a visszacsatolás, hogy én mit mondok neki, hogyan mondom neki, nála például mi az a az a szó összetétel, ami is tudja stimulálni azt, hogy ne préseljen, hanem emeljen.
0: Most itt azért kell óvatosnak lenni, mert hogy az eleve a tabu témák egyike, és nehéz megfogalmazni, és nehéz rávezetni az illetőt arra, hogy mit csináljon? Vagy azért, mert egyáltalán nehéz dolog ezt a különbséget érzékeltetni?
1: Nagyon sokszor azt tapasztalom például, hogy a medence fenékizmoknak az izom ereje gyenge, vagy elveszlik a kapcsolat az idegrendszer és az izom működtetés között. És sokszor például úgy kezdjük a terápiát, hogy nagyon kevés aktív gyakorlat, és mondjuk adunk a hölgyeknek elektrostimulációs készüléket, hüvelybe behelyezhető szondával, hogy az elektrostimuláció adja meg igazából az impulzust az idegrendszernek is, meg az izomnak is, meg az egész szervezetnek, hogy tudja egyáltalán a hölgy, hogy melyik izmával is szeretnénk elkezdeni foglalkozni.
0: Itt az agynak milyen szerepe van a gondolkodásnak ebben?
1: Inkább ilyen izomidegrendszeri kapcsolat.
0: Tehát spontán reakcióról van
1: szó. Igen, igen, igen.
0: És ha azt a különbséget érzékeli, akkor jön rá,
1: hogy
0: mi a helyes.
1: Igen, igen, igen.
0: Tehát akkor ez csak és kizárólag a hüvei vizsgálattal, illetőleg ezzel a bizonyos műszerrel érzékeltethető.
1: Igen, igen. Tehát, hogy mi azért nézünk izomerőt is, például a medence fenékizmoknál egy 0-tól 5-ös skálán terjedő izomerő mérési eszközünk van, hogyha a 3-as alatt van a hölgynek az izomereje, tehát az aktivizációja, szorítása, csak én annyira azt a szorítás kifejezést nem szeretem használni, inkább az aktivizáció, akkor szoktuk ajánlani, javasolni, hogy akkor kezdjük el az elektroterápiával, menjen mellette az aktív torna, mert nem helyettesíti, és akkor egy idő után csökkentjük az elektrostimulációs kezelést, és növeljük az aktív torna gyakorlatait.
0: Még rá nem kap gyakorlatilag.
1: Igen.
0: Erre, ugye?
1: Igen.
0: Most ugye az medencefenék izomzatnak kettős funkciója van, jól gondolom, hogy egyrészt úgy értem, hogyha egy erős izomzat van, akkor az pozitív értelemben is hatat, meg negatív értelemben is?
1: Inkább a tónusával kapcsolatban, hogyha egy jól működő, dinamikus rendszerről beszélgetünk, ami azt akarja, hogy a légzéssel együtt a medence fenékizom és a hasizmok is, a hasizomnak a legbelső rétege normálisan, optimálisan tud működni, akkor nekünk van egy jó kis rendszerünk. Viszont vannak olyan helyzetek, például császáros édesanyáknál nagyon sokszor tapasztalom, hogy náluk ugye hasi úton történt a szülés, és ez a hasi úton történő szülés akár feszesebb alaptónusú medence fenékizomzathoz is vezet. De egy hüvei szülésnél is lehet, hogy feszesebb alaptónusa van a medence fenékizmoknak. Hogyha egy izom nincsen megfelelő alaptónusban, akkor gyenge. Attól függetlenül, hogy túlnyúlt, vagy pedig túlfeszült, ugyanúgy gyenge, és okozhat inkontinens problémákat.

0: Anna, mennyire befolyásolja a kötőszövet egy laza izomzattal rendelkező, vagy egy kötött izommal rendelkező hölgy állapotát?
1: Ez nem feltétlenül...
0: Nem függ össze?
1: Sokszor nem. Medencefenéknél sokszor nem.
0: Mert laikus létemre én azt gondolom, hogy ahol nem elég kötött az izom, ott...
1: Ez azért érdekes, mert például van ez a rectus diasztázis nevű...
0: Ez mi?
1: Természetes folyamata. Ez azt jelenti, hogy amikor a két egyenes hasizom, ami a szeméremcsont és a szegcsont között helyezkedik el, várandóság, vagy túlsúly, vagy túlterhelés, hasi hízás hatására elkezd szétvándorolni egymástól, ezt hívják ugye szétnyílt hasizomnak, de én ezt se nagyon szeretem, csak ugye ez így a trendi fogalom. És például sportoló édesanyáknál, vagy sportoló uraknál is lehet amúgy látni, hogy annyira feszes izomzattal rendelkeznek, hogy automatikusan jobban távolodik a két egyenes hasizom egymástól. Úgyhogy nem feltétlenül...
0: Ami oka lehet például egy ilyen problémának.
1: Akár, nem? Igen. Igen, igen.
0: Összes szóba került az, hogy császáros anyukák is jelentkeznek, és eszembe jutott a császárvonal,
1: igen.
0: Ugye, a kisverusról beszélgettünk itt az adás előtt, aki itt többször nyilatkozott már, tehát vannak olyan szakosodott közösségek, ha úgy tetszik,
1: igen.
0: Akik ezzel foglalkoznak, részletesen foglalkoznak. Egymással milyen kapcsolatban vagytok?
1: Igen, én dolgozok együtt a verusékkal, és nagyon-nagyon szeretem őket. Szokták tőlem kérdezni, hogy mikor ajánlok online tornaprogramot, és mikor nem ajánlok tornaprogramot. Én, mint medencefenékre specializálódott gyógytornász, hüvei szülés után tényleg minden édesanyának javasolnék egy uroginekológiai kivizsgálást, amit ugye Szarka doktornő
0: igen,
1: is végez.
0: Igen, itt nálunk Miskolcon is.
1: Igen. Illetve, hogyha az uroginekológus azt tanácsolja, hogy medencefenék specialista gyógytornászt keressen fel a hölgy, akkor fordítson rá időt, energiát. Mert az a tapasztalatom, hogy utána már sokkal könnyebb belemenni egy bármilyen edzésprogramba, hogyha az alapok megvannak, és sokkal könnyebb felépíteni a regenerációt. Viszont, hogyha valaki császáros édesanya, császáros édesanyákkal 2019 óta foglalkozok, vagy bármilyen nőgyógyászati operáción átesett hölgyekkel, és nagyon látom, hogy mennyire fontos az az edukáció, amit a császárvonal is ad a hölgyeknek azzal kapcsolatban, hogy fontos tud lenni a hekkezelés annak érdekében, hogy ne legyen későbbiekben problémájuk, panaszuk.
0: Mi most elsősorban akkor a fiatalabb korosztályról beszélünk. Na de ez a probléma, ez érinti az idősebb korosztályt is, sőt.
1: Igen. Ó, és olyan ügyesek és szorgalmasak, hogy kenterbe verik a fiatalabbakat.
0: És a szemérmesség, mert azért általában a mai generáció tagjai jobban ügyelnek az egészségükre, könnyebben elmennek az intim vizsgálatokra is, ellentétben az idősebb korosztályal, az nem jelentkezik?
1: Aki idősebb hölgyekkel találkozok, sokkal kevesebb szer tapasztalok szemérmességet, már annyi élettapasztalatuk van, annyi mindenen átestek, és tudták, hogy egy gyógyító és egy páciens közötti viszony azért teljesen más. Tehát szemérmességet inkább a fiatalabb hölgyektől szoktam kapni. Igen.
0: Mert itt Szarka doktornő neve szóba került, és mi erről beszélgettünk, hogy ugye van egy olyan réteg, akik inkább azt a megoldást választják, hogyha ilyen inkontinenciás panaszuk van, különböző nadrágokat, betéteket iratnak fel, meg gyógyszereket, és kevésbé vállalkozókedvűek a vizsgálatra.
1: Ugye én csak azokkal találkozok, akik vállalkozókedvűek.
0: Igen.
1: Igen.
0: Akkor most kezdjünk el részletesen beszélni magáról, erről a speciális terápiáról, jó?
1: Jó.
0: Millió dolog van, amire figyelni kell. Ennek te megszerezted a szakmai tudását, most már a gyakorlati tapasztalatokkal is igencsak bőségben vagy.
1: Igen, igazából 2-3 éve csak ezzel a területtel foglalkozom már.
0: Mennyire jellemző ez a probléma?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon. Mindig azt szoktam mondani, hogy az első lépés, ami ilyen nagy vízválasztó szokott lenni ezzel akár a kismedencei szervsüllyedésekkel, tehát prolapszusokkal kapcsolatban, vagy a medencefenék izomzatnak a problémájával, az ugye a várandóság és a szülés, és utána a menopauza időszaka.
0: Tehát a két korosztály tulajdonképpen, ha úgy tetszik.
1: Igen.
0: Ugye? Okay. Mi a specialitás egy ilyen medencefenék vizsgálat során? Hogy történik maga ez a vizsgálat?
1: Én mindig az első alkalomra egy bő másfél-két órát szoktam hagyni, és jó, hogy megtehetem, mert szükséges. Ebbe benne van egy kikérdezés, egy állapotfelmérés igazából, és akkor utána, mint a nőgyógyászati vizsgálatnál, hanyat fekvő testhelyzetben, hüvelyen keresztül megvizsgálom az izomnak az izomerejét, az alaptónusát, a koordinációját, a relaxációs képességét, vannak-e fájdalmas területek, nagyon sok mélyen fekvő csípő izmot el lehet érni például hüvelyen keresztül, vagy hogyha olyan a probléma, akkor végbélen keresztül, és akár ezeknek az izmoknak is a tónusát, állapotát lehet érzékelni, hogy ők milyen tónusban vannak, és az ő tónusok kihatással van-e a medencefenék izomzatnak a tónusára.
0: Ezeket az izmokat aztán hogy lehet aktivizálni, hogy lehet megtanítani a pácienst arra, hogy ő karban tartsa magát?
1: Ez mindig ugye attól függ, amit már említettünk a beszélgetés elején, hogy hanyas az ő izomereje. Vannak-e fájdalmas pontjai? Van-e fájdalmas területe? Például sokszor találkozok olyan hölgyel, aki már 2-3 éve szült például, és a gát seb, a gátmetszésnek a helye még mindig fájdalmas. Hogyha kikezeljük a fájdalmat, és eltűnik onnan az idegrendszer szempontjából a fájdalom, akkor lehet, hogy automatikusan bekapcsol már egy jó tónusba.
0: Tehát itt nem műtétre kell gondolni, hanem speciális tornára.
1: Igen.
0: És mennyire végérvényes az ilyen? Meddig tart például a kezelés, időintervallumra gondolok, és mennyire végérvényes megoldás?
1: Igazából én nem heti rendszerességgel találkozok a hölgyekkel, hanem megtörténik az állapotfelmérés, és az állapotfelméréshez viszonyítva tudom, hogyha ők minden nap foglalkoznak a medencefenék izomzatnak a tréningezésével, ez legyen akár, mert vannak olyan esetek is, amikről már beszéltünk, hogy lehet, hogy a lazítás lesz az ő tréningje, nem feltétlenül az aktivizáció, de hogyha minden nap foglalkozik vele, akkor tudom, hogy körülbelül egy olyan 3-4-5 hét múlva milyen állapotban szeretnénk látni, igen, és akkor azt szoktam mondani a hölgyeknek, hogy amikor elértük a következő szintet, akkor kérjenek újra időpontot. Ideális lenne, hogyha egy 60 másodpercen keresztül azért tudnák a hölgyek aktívan tartani tudatosan a medencefenék izomzatot, tehát hogy az már egy olyan állóképesség, amivel mondjuk egy futáshoz is vissza lehet engedni a hölgyeket, de ez nagyon egyéni, nagyon személyes, tehát lehet, hogy valakinek azt mondom, hogy akkor se engedem visszafutni, hogyha ő 60 másodpercen keresztül tudja aktivizálni, mert olyan prolapszusokkal rendelkezik, vagy nem tudom, hogy a pessarium terápiáról.
0: Majd legközelebb, mert ugye lesz egy második beszélgetésünk, nem menjünk ebbe bele,
1: jó.
0: Most így nagy általánosságban
1: tehát,
0: gondoltam.
1: Tehát, hogy vannak segédeszközök, amik ugye segítik ezeknek a kismedencei szerveknek a helyén tartását, amellett, hogy a medencefenékizmokat is dolgoztatjuk, tornáztatjuk.
0: Prevenció. Mit lehet tenni, javasolni?
1: Ez annyira attól függ egyrészről, hogy a szülés folyamata milyen, a várandóság folyamata milyen, genetikailag a kötőszöveti rendszerünk milyen. Sokszor találkozok friss, tőlem fiatalabb édesanyákkal, akik el vannak keseredve, hogy mit tudtak volna tenni. Sokszor azt mondom nekik, hogy az, hogy elkezdik önmagukat hibáztatni, nem feltétlenül segítség. Vannak olyan természetes, fiziológiás dolgok, amik a női szervezetben akár egy várandóság során, vagy akár a menopauza következtével bekövetkeznek, és lehet, hogy mi mindent megpróbálunk tenni az ellen, hogy ne történjen meg, mégis a genetikánk arra
0: predesztinál mondjuk
1: igen.
0: Így bennünket.
1: Igen, tehát jó, hogyha foglalkozunk vele, illetve jó, hogyha tudjuk, hogy milyen szakembereket ajánlatos felkeresni.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Fekete Anna gyógytornásszal, női manuálterapeutával, a női egészség visszaállításáról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a portószálvói szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedúza lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Azzal folytatta, hogy a rendszerváltoztatás óta a jelenlegi a 10. parlamenti ciklus, és 6-szor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak. Eddig azonban senki meg nem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem az alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását. Senki meg nem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből. Gulyás Gergely úgy véli, hogy ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. Közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Úgy módosítják a jogszabályt, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni. Közölte Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 000 gyermek után fog járni 100 000 forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra. Nem csak arra vagyok büszke, hogy a Tisza választási kampányban tett vállalásait sikerült megvalósítani, hanem arra is, hogy mindezt az előző kormánytól örökölt, nehéz költségvetési körülmények között sikerült végrehajtani. Közölte a tárca vezető. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai Semcorp vállalat teljes területén a tűzvédelmi hatóság, mert az ellenőrzések során több személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető szabálytalanságot találtak, közölte honlapján a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal. A hatóság emellett 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott a társaságra. Mint írták, a tűzvédelmi hatóság szakemberei az elmúlt napokban a vállalatnál két helyszíni ellenőrzést is tartottak. A hatóság megállapítása szerint a beépített tűzoltó berendezés működését biztosító szivattyú üzemképtelen volt. Egy-egy aceton, illetve oxigén koncentráció érzékelő mellett szabálytalan térfogat százalék hígítás volt kialakítva, valamint a bevonatoló épület védelmét ellátó habbaloltó berendezéshez szükséges vízbetáp ágvezeték folyamatos nyitott állapotban sem volt biztosított, olvasható a közleményben. Hangsúlyozták, ezek olyan szabálytalanságok, amely miatt a személy és vagyonbiztonság nem garantált, ezért a hatóság minden tevékenységet azonnali hatállyal megtiltott a debreceni telephely teljes területén. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdővezte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a Tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wellesben érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.
6: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
7: Hangolódjunk együtt!
8: Kedves hallgatóink, a következő percekben a 2025. október 5-i adásunk ismétlését hallhatják, amelyben a Kálik Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola iskolarádiósaival Szendrényné Miskolci Mária beszélget.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
10: Mindörökké, ámen!
9: Szeretettel köszöntelek benneteket a mai alkalommal, amikor is a nyáron történt eseményekről fogunk tájékoztatást adni a kedves hallgatóknak, hogy mi történt a nyár folyamán a Káli Katolikus Általános Iskolában. Milyen táborban vettetek részt, hogyan töltöttétek a szabadidőtöket, mik voltak azok az emlékezetes pillanatok, amiket szeretnétek megosztani velünk.
10: Én voltam egy balatoni táborban, nagyon jó volt, sok új barátot szereztem, sokat fürödtünk, meg még voltam kettő napközis táborban, ott is rengeteg barátot szereztem, és nagyon jók voltak a foglalkozások.
9: Mi volt a nyári balatoni táborban számodra a legemlékezetesebb pillanat?
10: Nekem az volt, hogy a végére kialakult egy teljes rendszer, hogy ilyenkor kelünk, már mindenki összehangolódott, olyan voltunk, mint egy nagy család.
9: Ez a tábor, ha jól tudom, úgy jött létre, hogy a Káli önkormányzat finanszírozásában Balatonföldváron töltöttetek 4 napot, amely teljesen ingyenes tábor volt számotokra, pusztán egy minimális anyagi hozzájárulást kellett fizetniük a szüleiteknek, és itt alapvetően az volt a cél, hogy jutalmul az egész éves közösségi és tanulmányi munkátokért részt vehessetek ebben az örömtáborban, vagy jutalomtáborban, amit egy balatonföldvári nyaraló Tartóban, a Káli önkormányzat nyaralójában töltöttünk el, és rendkívül jó körülmények között medencézhettetek ott az udvaron, illetve ha az idő engedte, akkor a Balatonban is megfürödhettetek. Ez azért olyan különleges dolog számunkra, hiszen itt a mi településünkön élő gyerekek közül sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy családi nyaralásokon vegyenek részt, és így ilyen formában próbált az önkormányzat és az iskola összefogni, hogy a gyerekek megláthassák a magyar tengert, és a Balaton partján tölthessenek el tartalmas nyári napokat. Ebben a projektben vettél te is részt, így mondtad el az élményeidet ezzel kapcsolatban. De itt van egy másik tanulónk is, akiről büszkén elmondhatom, hogy ő is a szép tanulmányi eredményével, magatartásával hozzájárult egész évben ahhoz, hogy az iskolánk hírneve tovább gazdagodjon, és ezért ő is megtisztelt azzal, hogy a szülei elengedték és részt vett velünk ebben a táborban. Te hogy érezted magad?
11: Nagyon jó volt, amikor lementünk a Balatonra, és elkezdtünk focizni, és szereztünk sok barátokat. Végül is mi nyertünk, de jó volt. És még kicsit megtanultam úszni is, kosárlabdáztunk, és ettünk jó lángost, és jó sokat medencéztünk.
9: Elmondanátok-e a hallgatóknak, hogy hogyan oldották meg a tanárok, azt mondott, hogy finom lángost ettetek, hogy miért volt olyan különleges az, hogy miket fogyasztottatok, hogy étterembe jártatok, vagy valahogy másképpen oldották meg a pedagógusok az étkezéseiteket?
11: Ez úgy volt, hogy igazgatónő reggel fölkelt valamilyen 5 órakor, nagyon szépen köszönjük neki, és elkezdett lángost csinálni, meg kellett gyúrni a tésztát, és mire felébredtünk, addigra kész volt, és nagyon finom volt. És tanárnő, mindenki tiszteletében is nagyon szépen köszönjük, mert 2 órát vergődött vele, tanárnő, és végül is megérte.
9: Tehát akkor íz lett mindenkinek ez az általunk elkészített lángos, hát ez nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen örömet tudtunk szerezni nektek, és ugye azt szerettem volna még elmondani, hogy ezek a pedagógusok, akik velem részt vettek ebben a táborban és nyaraltattak titeket, ugye a konyhai szolgálatot is elláttuk, hiszen nem csak a lángost, hanem a reggelit, az ebédet, az uzsonnát és a vacsorát is mi készítettük el, semmiféle segítség, tehát más ilyen éttermi segítség nélkül. Azt azért még hozzáteszem, hogy a nyersanyagot a Káli önkormányzat konyhájának a felajánlásából finanszíroztuk, tehát az összes étkezéshez használt kenyértől kezdve szalámin, vagy éppen amiből főztünk burgonyát, azt is mind a Káli önkormányzat konyhájának köszönjük meg ezúton is. És ezen kívül szeretném elmondani, hogy még egy turnus érkezett, ahogy ti hazamentetek, és újabb 15 gyerek vehetett részt egy táborban, ugyanúgy a Káli önkormányzatnak a szervezésében, és a Káli iskola szervezésében, és ezek a gyerekek már egy picit jobb időre érkeztek, ezért meg tudtuk valósítani azt, hogy sokat strandoltunk, talán egész nap is kin voltunk a Balaton partján, és hát nagyon sokat tudtak labdázni, sokat tudtak versenyezni, úszni, cápásot játszani, és nagyon sok örömteli pillanat volt az ő számukra is, ami még különleges, hogy át tudtunk menni Tihanyba, komppal utaztunk, és ez is egy nagyon különleges élmény volt a gyerekek részére, hogy megtekintettük az apátságot, az apátságban a látogatóközpontot, és közösen imádkoztunk nyilvánvalóan a tihanyi apátságban. Viszont a ti táborotok is tartogatott azért lelki tartalmat, hiszen a Remény Zarándokai évében, a Remény Szent évében nekünk az is fontos volt, hogy ne csak élményekben gazdagodjatok, hanem lelkiekben is töltődjetek fel. Mi volt az, ami különleges volt ezekben a napokban? Hová zarándokoltunk el? Mit kerestünk fel?
10: Szerintem a örömöt kerestük, hogy minél jobban érezzünk magunkat ott.
9: És hova mentünk el vasárnap?
10: Szentmisére mentünk el vasárnap. Nagyon szép volt, különleges nagyon.
9: Hát igen, és hogy együtt azért a mi nyaralunk az 3 kilométernyire van a templomtól, és akár zarándoklatnak is tekinthetjük, hogy korán felkelve elindultunk, és elzarándokoltunk gyalog a templomba, és részt vettünk közösen együtt a Szentmisén. Szerintetek mi a különbség a zarándoklat és a kirándulás között?
11: Amikor zarándokolunk, akkor keressük Jézus utait, tanításait, és azt, hogy ő mégis mit tett, és azt próbáljuk leutánozni. A nyaralás között az van, hogy jól érezzük magunkat, kikapcsolódjunk, és kicsit elzárjuk magunkat a külvilágtól és a munkáktól.
9: És egy

0: A 6. osztály, de megbirkózok vele.
1: Neked?
2: Elég rosszul indult, beszereztem pár rossz jegyet, de megpróbálok belőle feljönni 5-ösre.
3: Melyik program tetszett most nektek legjobban? Itt most október elején vagyunk. Milyen programok voltak az iskolában eddig?
2: Eddig az iskolában könyvtári tábor, napközis tábor, és ugye mondtuk, hogy a balatoni nyaralás.
3: Mit kell tudni a napközis táborról? Ez is a hittantábor volt, ha jól tudom, amin részt vettél, Adrián, és ott hová zarándokoltatok el?
0: Rengeteg helyre. Az utolsó napon elmentünk Egerbe, az érseki palotába, és a bazilikába.
3: Mi tetszett ott a legjobban neked?
0: A bazilika hatalmas, és nagyon szépen ki van díszítve. A érseki palota, ott meg rengeteg minden ki van téve, és még megnézzük a pincéjét, és a pincéje meg hatalmas.
3: De mégis mi az, ami neked legjobban tetszett? Melyik liturgikus eszköz, vagy talán valamelyik liturgikus ruha, vagy mi az, ami annyira nagy élmény volt neked, amit otthon is elmeséltél?
0: Hogy visszanézhettünk az időben, hogy mennyi régi tár volt ott, Magyarországról, vagy nem Magyarországról, rengeteg minden szép dolog volt ott, amit régen szentmiséken használtak.
3: Úgy tudom, hogy te is jártál az Egri bazilikában. Milyen volt az Egri bazilikában neked?
2: Nagyon jó volt, mert a falai az ilyen időutazó, és nagyon jó volt, hogy le volt írva Istennek a szavai, hogy miket mondott 2000 évvel ezelőtt, és hogy hogyan kéne nekünk imádkozni.

0: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: Akkor nézzük a tanévet. A tanév elején elhatároztuk, hogy állatbarát iskola leszünk. Elmondanátok-e a hallgatóknak, hogy mit találtunk ki, és mit sikerült megvalósítani egy titkos projekt kapcsán, ami az állatbarát téma héten került megvalósításra?
2: Egy gólyát kirajzoltunk a fehér és fekete és piros pulcsink per pólunkkal, és a drónnal lefényképezték felülről. Voltak osztályok, akik fehér pólót, mások pirosat, mások feketét hordtak, és az volt a feladat, hogy a pirosak a csőrük volt, a fehér a testük, és a fekete a lábuk, úgy kell beállniuk, és drónnal fentről lefényképezték, ugyebár.
1: Ez is az állatbarát téma héttel kapcsolatos, az állatvédelemnek a jegyében történt mindez, hogy sokkal jobban vigyázzunk a teremtett világra. Október 4-én ünnepeljük Assisi Szent Ferencet, őt, aki a teremtett világ dicséretét és a teremtett világra való odafigyelést hívja fel számunkra, hogy mi is odafigyeljünk arra, ami a környezetünkben történik, és sokkal jobban vigyázzunk a földünkre, vigyázzunk a természetre, ami körülöl el minket. Mit gondoltok, hogy mit tudunk tenni azért, hogy biztonságosabb és élhetőbb jövő legyen a földön?
3: Ne szemeteljünk, és ne csináljunk ennyi gyárt, hogy ne legyen piszkos a levegő.
1: Aztán még?
2: Védjük az állatokat, és lehetőleg több fát ültessünk.
1: Miért gondolod, hogy több fára van szükség?
2: Az oxigén hiány miatt.
1: És miben tapasztaljuk meg azt, hogy kevés fa van?
2: Az erdőkben, és igazából 22 000 fát vágnak ki naponta.
1: És ugye az, hogy nagyon felmelegszik a légkör, tehát borzasztó meleg van, és hogy nincs fa, ami ugye fotoszintetizálna, és hogy segítene, hogy az oxigén, amit beszívunk, vagy ami a légkörben van, az tisztább legyen. Ezért ez nagyon fontos. A szemetelést említettétek. Mi az, amiben szerintetek fejlődnie kellene még itt akár a falunknak is, akár az iskolának is, hogy mire kellene itt a szemeteléssel nagyon odafigyelni?
3: Lehetne egy nagyon kicsit több helyen a kuka, meg hogy az embereknek meg kéne mondani, hogy nem kéne szemetelni, mert ez nem tudja eltenni a zsebébe, nem csak így eldobja. Vagy otthon a táskája, abba beletesz, és hogyha majd hazaér, akkor kidobja.
2: Tavaly voltunk az osztállyal szemétgyűjtésen, az iskola részvételével. Az osztályok kaptak külön egy utcát, mi kaptunk egyet, azt most nem mondom el, és azt elkezdtük kitisztítani, és a végén szebb lett, mint ugyebár volt.
1: Mit gondoltok, hogy mi az a szelektív hulladékgyűjtés?
2: Az, hogy olyan tárgyakat, amiket nem lehet csak úgy kidobni, azokat beletesznek egy másik kukába, és azt fel fogják újra használni. Külön gyűjtjük a műanyagot, a papírt, az üveget és a kartonokat, meg a háztartási hulladékokat.
1: Láttatok-e már olyat, hogy mit kell tenni mondjuk a gyógyszerrel, ami otthon megmarad, vagy mit kell tenni az elemekkel, amikor már nem tudod használni?
2: Elemeket egy külön zacskóba, vagy egy kis kartonba bele kell tenni, és azokat el kéne vinni olyan helyre, ahol nem történhet velük semmi. Vannak külön gyűjtőpontok, ahol az elemeket gyűjtik, és oda, amikor beledobjuk, akkor ez egy külön helyre viszik, nem a szemetesbe, mert az úgy fel fog robbanni, ha a szemetesbe tesszük.
1: A hallgatóknak mit mondanátok, hogy és a gyógyszerekkel, amelyeket lejárt a szavatosságuk, mit csináljanak az idős emberek, vagy a felnőttek, hová kell helyezni? Bele kell dobni a kukába?
2: Vissza kell vinni a gyógyszertárba, nem szabad beledobni a hétköznapi szemetesbe.
1: Mivel tudnád te még szebbé tenni a környezetedet? Mi az, amivel tudod védeni, hogy ahogy Assisi Szent Ferenc is annyiszor gondolt arra, hogy a Teremtő Istennek a dicséretét hajtja végre minden egyes teremtmény, a nap, a hold, a csillagok, a föld, a növények, hogyan tudsz te vigyázni az Isten által teremtett világra? Mit csináljunk a kinőtt ruhákkal?
3: A kinőtt ruhákat oda kell adni egy kisebb gyereknek, vagy hogyha már felnőtt vagy a gyerekednek.
1: Aztán még mit lehet tenni azokkal a ruhákkal, amelyeket kinőttünk?
2: Van egy külön oldal, ha oda feltesszük ruhákat, akkor ugyebár nem újon, hanem használtan meg tudják venni.
1: Így van. Mivel tudjuk még óvni a környezetet szerinted, akár üzemanyag szempontjából, mi a véleményetek erről?
2: Igazából kevesebb üzemanyagos angtót, azaz benzines angtót, azt le kéne tennünk, és elektromos rárt kéne váltanunk. De ugyebár ez abból a szempontból nem jó, mert több akkumulátorgyárat fognak csinálni, hogy több angtónak legyen akkumulátora.
1: Te hogyan jársz iskolába?
2: Néha gyalog, néha biciklivel.
1: Hát akkor mire ösztönözzük a gyerekeket?
2: Sportoljanak, és gyalogoljanak, és biciklizzenek.
1: Te mivel jársz iskolába?
4: Én gyalog. Én, ha jövök iskolába, akkor gyalog szoktam jönni.
1: Többen jöttök akkor együtt?
4: Igen, ketten. Én meg a testvérem szoktunk.
1: Köszönöm szépen, hogy részt vettetek a mai beszélgetésem. Sok sikert kívánok ehhez a tanévhez. Kívánom, hogy tudásban, lélekben és szeretetben növekedhessetek ezekben az osztályközösségekben. Bízom benne, hogy sok értékes programmal is fogjuk gazdagítani a lelketeket, és kívánom, hogy legyetek az osztály közösségeitek számára a remény zarándokai, legyetek az a kovász, ami összetartja a közösséget, legyetek azok a gyerekek, akikkel való találkozás után jobb lesz az embereknek a napja, mint mielőtt találkoztak volna veletek. Így kívánok nektek áldott tanévet, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, ámen.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 2025. október 5-ei adásunk ismétlését hallhatták, amelyben a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola iskolarádiósaival Szendrei Némi Miskolci Mária beszélgetett. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
1: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
0: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
1: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Műsorunkhoz kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok! Nos, ismertetem akkor, hogy hova és kinek is szól az első zenés üzenet. Kálban partnerné Katikát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti barátnője Magda. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kíván neki a Jóisten bőséges áldásával és a szűzanya védelmező oltalmával. A jó kívánságokhoz én is szeretettel csatlakozom, Isten éltessen sokáig, kedves Kati néni. Az ünnepeltnek Rácvali énekel arról, hogy minden elmúlik egyszer. Szóljon akkor a kért felvétel.

Benk községben Botos Mihályné Irmuskát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti Zsuzsa Egerből. Jó egészséget és sok boldogságot kíván neki a Jóisten bőséges áldásával. Az ünnepeltnek magyar nóta Egerszegi Géza és Hevesi József közös szerzeménye szól, melynek címe Verpeléti Akácos. Melis György énekel itt a Szent István Rádióban.

karinti akátos, az én kedvem az ír olyan virágos. Bólva már nem lesz Hedes megyébe, büszkén nézünk az emberek szemébe. Verpelíti akátos, az én kedvem az ír.

0: sem a világon. Amikor a csontja itt ég a számon, egyik után a másikat kiválom. Város élet szerelem, nincs annál szebb semmi sem a világon.
1: Miskolcon kedves hűséges hallgatónk Sós Zsuzsanna szeretné meghallgatni Sunyovszky Szilvia és Szilágyi Tibor duettjét, melynek címe 7x7, majdnem 50. És ezzel a felvétellel emlékezünk a napokban 83 éves korában elhunyt Kossuth és Jászai Mari díjas színművészünkre, Szilágyi Tiborra. Nyugodjon ő békességben a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Szóljon akkor a kért felvétel. Sunyovszky Szilvia és Szilágyi Tibor énekelnek.

kívánságműsorunk folytatásában Egerben Fazekas Anna Máriát névnapja alkalmából. Sok szeretettel köszöntik családtagjai és barátai. Sok erőt, jó egészséget, minden jót és sok boldogságot kívánnak neki. Kedvenc énekesének egyik dalával, amely nem lesz más, mint Es Nagy István és Máté Péter közös szerzeménye, melynek címe Álomlány. Kökény Attila énekel. Fogadja szeretettel.

Miskolcon Merényi Józsefné Valikát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti szerető férje Józsi. Jó egészséget, sok boldogságot és minden jót kíván neki. A Jóisten bőséges áldását is kéri további életére. A címzetnek Korda György, engedd meg, hogy szeresselek téged című dala szól. Hallgassa szeretettel!

Mai kívánságműsorunk utolsó felvételek következik. Miskolcon Balázsi Nikolettát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti kedvese Szabolcs. Jó egészséget, sok boldogságot és sok közösen megélt boldog évet kíván még neki. Az ünnepeltnek Cserháti Zsuzsa énekel. Dalának címe Szorítsa két karodba, úgy szeress, mint én. Szóljon akkor a kért felvétel.

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat a következő elérhetőségeinkre várjuk. E-mail címünk kívánság@szentistvánradio.hu, telefonszámunk pedig 36-os körzet 510-618-as. A mai műsort Németh Tamás szerkesztette. A technikai munkatárs Kvaszinger Jenő volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést és jó pihenést, valamint szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsodabolyi-Zemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. Tanévzáró sajtótájékoztatót tartottak az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Szemmelweis napi ünnepséget rendeztek a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A hagyományoknak megfelelően Péter Pál napján az aratás kezdetén idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsodabolyi-Zemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. A vármegyei búzagyűjtési akciót Hangony településen nyitották meg a szervezők. A helyi gazdák és gazdaságok búzaadományait június 29-e és augusztus 20-a között várják a kijelölt vármegyei gyűjtőpontokon. Az összegyűjtött terményből ősszel kiváló minőségű lisztet őrölnek, amelyet rászorulóknak juttatnak el. A Kárpát-medencei összefogásra épülő kezdeményezés célja, hogy a lisztadományok közvetlenül a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez kerüljenek. Az idei mezőgazdasági és időjárási nehézségek ellenére a szervezők bíznak a gazdatársadalom példás segítő készségében és a tavalyihoz hasonló sikeres összefogásban. A részletekről Szaniczló János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabolyi-Zemplén vármegyei alelnöke tájékoztat.
2: A Magyarok Kenyere program megyei megnyitó rendezvényén vagyunk. Ez a Magyarok Kenyere program 2010-ben indult Magyarországon. Most már ennek megfelelően 16. alkalommal kerül megrendezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy isteni igazából 2015-16-tól szervezője ennek a rendezvény sorozatnak. Alapvetően ugye az indulás mindenféleképpen is kizárólag a jótékonyságot szolgálta, az így összegyűjtött búza adományokat rászoruló szervezetek, gyermekifjúsági szervezetek, idős otthonok, határon túli egyházak és számos más szervezet részére adja az adott megyénkénti leosztásban a megyekamarai vezetősége. A Borsod megyéről szeretnék néven itt szólni, hiszen majd az országosról Vivien fog tudni. Mint hogy Borsod megyében, ahhoz már hozzászoktunk, el kell mondanom, hogy ebbe a nemzeti gyűjtésben, mert én úgy hívom, Borsod megye mindig dobogós helyen szerepel, az elmúlt években is így volt ez. Nagyságrendekben mondom, 22-ben 62 tonna, 23-ban 69 tonna, 24-ben 72, 25-ben pedig 74 tonna búzát adományozott a megye 250-260 évenként változóan gazdálkodója. Ezeket úgynevezett gyűjtőpontokon gyűjtjük be, a megye minden részét érinti a dolog. Itt ebben a térségben a Sajó Agrár ZRT és Sajópüspöki telepje fog gyűjtőpontként funkcionálni, de aztán még Szendrő, Szerencs, Méra, Tiszakeszi és Hercegkút településeken lesz gyűjtőpont, ahová a gazdák beszállítják saját magukkal felajánlott terményt, és nyilván az ott lévő gyűjtőpontok kezelik, majd innen különböző szintén adományos keretben forrozók szállítják el azokban a malmokban, amelyek ki van jelölve itt a térségünkben. Eddig a Tiszapalkonyai és az Egri Malom őrölte meg ezeket a adományozott terméket. A tavalyi évről tudok pontos számokat, a 74 tonna leadott búzából 44 ezer kiló, tehát 44 tonna lisztet gyártottunk, vagy gyártottak, ezt összességében 34 szervezetnek adományoztuk.
1: Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program projektvezetője az országos adatokat ismertette.
3: A program hosszú évek óta zajlik, 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyisége és az adakozó gazdák száma. Most már 10 000-es nagyságrendet is meghaladja az a szám, ahányan hozzájárulnak, ahányan elmennek egy gyűjtőpontra, és több mint 850 tonna búza gyűlt csak Magyarországon, az 1100-hoz képest pedig a többi határon túli térségekben. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy mindig a felajánlott gazda térségében hasznosuljon ez a felajánlás. Ahogy itt elhangzott, itt olyan jelentős adomány érkezik most már évről évre, hogy egyszerűen már nem bírja felszívni az itteni környék ezt az adott lisztmennyiséget. Így is, hogyha kiosztjuk, akkor nagyságrendileg egy-egy szervezethez, egy-egy otthonhoz egy 4-6 hónapra elegendő lisztmennyiség kerül. Alapvetően ugye mi nem anyagilag, hanem ezzel tudjuk támogatni az ő fenntartásukat. Ezek nagyon sok esetben közkonyhákra kerülnek, a mindennapi étkezéshez, akár egy levestészta készül, nem csak kenyér nyilván, hanem egy kakaós csiga is az asztalra.
1: Tanévzáró sajtótájékoztatót tartottak az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ahol többek között szó volt az intézmény elmúlt 5 évének eredményeiről, valamint a tanévzárásához kapcsolódó aktuális információkról. Ezek mellett 2 együttműködési megállapodás is született az intézmény gyakorlatorientált képzéseinek erősítése jegyében a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Technikumával, valamint az SBS Szerelőjavító és Szolgáltató Kft.-vel. A következő percekben dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az egyetem rektorát hallják.
4: Az elmúlt 5 év egy sikertörténet volt, úgy vélem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében, hiszen a hallgatói létszámunk körülbelül 40%-kal nőtt, ez új szakokat vezettünk be, vagy indítottunk el, a tudományos teljesítménye is számszerűen láthatóan nőtt az egyetemnek, és hát a szervezetfejlesztés területén is nagyot léptünk előre. Sávos bérrendszert vezettünk be, a munkabérek 259%-kal nőttek, van, ahol szinte 300%-kal is, és a kollégáink évvégén még bónusz fizetést is kaphatnak. Hála annak, hogy az egyetem az ágazatirányító minisztérium elvárásai alapján, amelyet a közfeladat finanszírozási szerződésben határozott meg, jól tud teljesíteni. 90%-ra teljesítettünk minden mért időszakban átlagosan. Ez 2 milliárd extra forrást jelentett az egyetemnek. Ez azt jelenti, hogy van miből fejlődni. Megújultak az épületeink. Az egyetem minden épülete energetikai korszerűsítésen, megújításon, bútorzatcserén esett át. Ami esetleg még nem, az folyamatban van, mert a líceum belső rekonstrukciója is hamarosan indul, kész vannak a kiviteli tervek, új magas komfortfokozatú kollégium kerül majd kialakításra a Széchenyi utca 47-ben, sportcsarnokot építünk, NB1-es kézilabda mérkőzésekre tervezve, de minden más sportágra is jó lesz, illetve a gyakorlóiskolánk tornatermeként is szolgálhat majd. Ennek is kész vannak a kiviteli tervei, úgyhogy hamarosan elkezdődhet a kivitelezés. A projekt források bevonása területén is sikeresek vagyunk. Több mint 5 milliárd forint hazai forrás és több mint 6 milliárd forint hazai forrás sikerült az elmúlt 5 évben elnyernünk. Úgyhogy sorolhatnám még hosszan. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Katolikus Egyetemünk első 5 éve ilyen sikeresen telt, hiszen az az örökség, amit kaptunk, az meghatározza, hogy itt csak jól lehet teljesíteni. A 175 év, ami egyházi fenntartásban volt, és történelmi pillanatként éltük meg az 2021-ben, amikor visszatértünk az Egri Főegyház megye fenntartásában. Úgy érzem, hogy a Jóisten áldása itt van rajtunk.
5: két együttműködési megállapodást is aláírtak, ez ugye két területet is érint. Miért fontos az egyetemnek?
4: Mindkét terület, ugye egyik oktatási ágazat, egy szakképző technikummal, a másik pedig egy nehézipari céggel, azt a tudás átadást, a harmadik missziós tevékenységet segíti és fejleszti, amely feladata az egyetemnek és kötelessége a régióban vállalt szerepéből kifolyólag. Tehát a hallgatóink gyakorlatra mennek az SBS Kft.-hez, programtervező informatikus, kereskedelem és marketing szakos hallgatóink, műszaki menedzser szakos hallgatóink, hogy felkészüljenek majd a majdani munkaerőpiacon elérhető munkájukra. És hát a technikummal közös együttműködés pedig azt az utat segíti, amely a középfokú tanulásban résztvevő diákokat besegíti, tehetséges diákokat az egyetemre, hiszen már a technikumban megtanult tantárgyak alapján 30 kreditnyi tudásanyagot beszámítunk számukra, akár egy fél évvel is csökkenthetik így a tanulmányaikat az egyetemen, vagy hogyha megfelelően vizsgáznak, akkor a vizsgájuk alapján felvételt nyerhetnek, az érettségi vizsgájuk alapján felvételt nyerhetnek az egyetem bizonyos szakkára a felvételi időszakban. Úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy az egyetemnek bővül a partnersége, és hát az ipar szereplőivel, az oktatás-nevelés szereplőivel is ez a mi feladatunk.
1: Semmelweis Ignác az anyák megmentője. Születésének 208. évfordulója alkalmából ünnepséget tartottak Egerben, a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Az eseménynek a kórház irgalmas rendi kápolnája adott otthont, ahol a Vocalissimo énekegyüttes adott koncertet, majd dr. Fejér Bence, a radiológiai osztály osztályvezető főorvosa tartott előadást Semmelweis Ignác örökségéről, valamint a mesterséges intelligencia új kihívásairól. Az ünnepségről dr. Stankovics Évát, az intézmény igazgatóját hallják.
6: Ahogy a beszédemben is jeleztem, ugye a Semmelweis nap a magyar egészségügy legnagyobb és legfontosabb ünnepe. Én azt gondolom, hogy minden ágazatnak, minden szakmának, minden hivatásnak szüksége van ilyen napokra, amelyen ünnepelhetik azt az elhivatottságot, azt az életpályát, azt a munkát, amit a kollégáink folytatnak. Én azt gondolom, hogy és méltó elismeréseket tudunk átadni ezen a napon, olyan munkatársainknak, akik példát állítanak, például állhatnak a többiek, a többi munkatárs egy intézmény kollektívája vagy közössége elé. Nagyon-nagyon fontosak az ilyen megemlékezések és az ilyen ünnepek. Az Egri Markot Ferenc kórházban, de én azt gondolom, hogy Heves vármegye valamennyi kórházában az a jellemző, hogy lojális, hűséges, hosszú évtizedek óta egy-egy intézményben dolgozó szakemberek azok, akik ilyen ünnep alkalmával kiemelésre, méltatásra, elismerésre kerülnek. Itt is így történt Egerben. Hosszú évek óta van, aki pálya kezdet óta itt dolgozik az Egri kórházban, és munkájával, életútjával, a hivatásával törekszik, fejlődik, és igyekszik a betegek maximális szolgálatába állni. Ilyen kollégákat ismertünk el a mai napon. Nagyon fontos, sok esetben minden területről igyekszünk kiválasztani munkatársakat, odaítélni ilyen elismeréseket, mert fontos hangsúlyozni, hogy a kórház valamennyi területe fontos, a kórház valamennyi területet tesz a betegellátásért, nézzük az orvos szakmát, vagy akár az ápolás szakmát, de akár a háttérgazdasági részeket, senki nélkül nincs intézmény, mindenki szükséges ahhoz, hogy egy intézmény a nap 24 órájában az év 365 napján működjön.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap. Elszórtan zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. a minimum zömmel 12 és 18 fok között alakul. A nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal hidegebb reggel hétfőn. A maximális hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 5-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó. Magazin.

0: kérésével. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
1: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
0: Megjelent a fakitermelési moratórium szövege a Magyar Közlönyben. Az új rendelet értelmében egy hónappal meghosszabbítják a nyári időszakban bevezetett fakitermelési moratóriumot. Az erdőgazdálkodók bíznak egy pozitívabb megoldásban, és remélhetőleg társadalmilag is elfogadottabbak lesznek a moratóriumi időszak végeztével létrejövő új erdőgazdálkodási jogszabályok. Most Dobre Kecsmár Csabával, az Egererdő ZRT vezérigazgatójával készült riportunkat sugározzuk.
2: Nem olyan régiben érvénybe lépett a fakitermelési moratórium, mint ahogy az olvasható a Magyar Közlönyben. Erről kérdezném most Dobre Kecsmár Csabát, az Egererdő ZRT vezérigazgatóját. Most pontosan milyen következményei lesznek ennek a fakitermelési moratóriumnak?
3: Igen, valóban így történt. Az élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László miniszter úr javaslatára megjelent egy kormányhatározat. A állami és védett erdőkben egy átmeneti fakitermelési moratóriumról. Maga a moratórium tartalmazza azokat a részletszabályokat, hogy mely területekre terjed ki ennek a hatája. Ez elsősorban a védett, fokozottan védett, illetve a Natura 2000-es közösségi EU-s védelem alá tartozó területek közül azokat a területeket jelenti, amelyek az élőhelyvédelmi irányelv fennhatósága alá tartoznak, illetve ezeken a területeken belül is tartalmaz szűkítő feltételeket, mégpedig felsorolja tételesen azokat a fahasználati erdőkezelési módokat, amelyeket föl kell függeszteni a moratórium időtartamára ezeken a védett területeken, illetve tartalmazza azokat a kivételeket is, amely fahasználatok, beavatkozások pedig elvégezhetőek a moratórium ideje alatt is.
2: Mit jelent pontosan ez a moratórium, illetve úgy kérdezném inkább, hogy ennek most milyen következményei lesznek itt a nyári időszakban?
3: Klasszikusan az érvényben lévő jogszabályoknak az előírásai alapján egyébként is időbeli korlátozások vonatkoznak a védett erdőterületekben ezekre a véghasználati jellegű fakitermelési munkákra, csak ezeknek az időtartama, jogszabályi időtartama rövidebb, mint a moratóriumban megállapított időszak. Jellemzően a fakitermelési időszak a vegetációs időszak beindulásával március végével, március 31-ével ér véget, és szeptember 1-jéig tart a vegetációs időszak. Ebben az időszakban védett területeken eddig sem végeztünk véghasználati jellegű fakitermelési munkákat, kivéve, hogyha ezekre olyan indok volt, amelyet mind a természetvédelmi kezelő, mind pedig a vonatkozó hatóságok elfogadtak. Itt jellemzően az erdészeti és a természetvédelmi hatóságra gondolok. Ha ezek a szereplők hozzájárultak ebben az időszakban különleges indokok fennállása mellett a fakitermelésre, akkor végezhettük el, de általánosságban mondható, hogy a moratórium kihirdetése előtt sem végeztünk ezeken a védett területeken fakitermelési, véghasználati jellegű fakitermelési munkákat. Az újdonság ebben a moratórium határozatban az, hogy ezt az időszakot egy hónappal még meghosszabbította, tehát kitolta szeptember végéig, illetve a moratórium határozatnak van egy olyan feladat szabó része, amely a erdőalapú gazdaságban érintett különböző ágazatokért felelős miniszterek számára is szab egy feladatot, mégpedig egy egyeztetési feladatot a tekintetben, hogy a moratórium ideje alatt kezdjék meg az egyeztetéseket arra vonatkozóan, hogy a moratórium időszaka után kialakuljanak azok az új erdőkezelési feltételek, azok az erdőkezelési körülményeket meghatározó jogszabályok, vagy induljanak el ezek az egyeztetések, amelyek reményeink szerint hosszú távon nagy társadalmi elfogadottság mellett tudják majd rendezni, hogy milyen módon és hogyan lehet fakitermelési munkákat végezni, mely területeken lehet fakitermelési munkákat végezni, milyen feltételekkel, akár védett területeken is.
2: Tehát hirtelen, úgymond váratlanul jelent meg ez a új rendelet, és nyilván, hogyha jól értem, akkor úgy lett volna a jobb megoldás, hogyha előre egyeztetnek, és erre úgymond fel tud készülni az Egererdő ZRT.
3: Nem, ezt nem mondanám így. Annyiban nem volt váratlan, hogy miniszter úr a hivatalba lépését követően, sőt a miniszteri bizottsági meghallgatásán is tett utalásokat arra vonatkozóan,

0: Nyilatkozóan, hogy az újonnan felálló kormányzat változtatni kíván az eddigi védett erdők eddigi kezelési gyakorlatán, és ehhez szeretné megteremteni mind a társadalmi konszenzus, mind pedig a megfelelő jogszabályi háttér módosítását, tehát ilyen értelemben nem volt váratlan a moratórium határozat. Tartalmát tekintve én azt gondolom, hogy egy jól átgondolt határozat jelent meg, hiszen figyelembe veszi az erdőknek azokat a funkcióit is, amik nem csak a védelmi funkciókhoz, nem csak a védelmi szolgáltatásokhoz kötődnek, hanem az erdők más társadalmi szolgáltatásaihoz, így az anyagi jellegű gazdasági szolgáltatásokhoz is, hiszen ezért jelenik meg a feladatszabó rész a moratórium határozatban a különböző ágazati miniszterek számára, hogy folytassák le a szükséges egyeztetéseket, hiszen az erdőknek nem csak ökoszisztéma vagy ökoturisztikai szolgáltatásai, hanem a társadalom számára nagyon fontos gazdasági szolgáltatásai is vannak. A kérdés az, hogy a védett erdő területeken ezek a gazdasági és egyéb vagy ökoturisztikai szolgáltatások milyen formában, milyen mértékben és milyen erdőkezelési módszerekkel jelenhetnek meg majd a jövőben.
1: Hogyha a jövőre tekintünk, akkor mi várható a moratórium értelmében, mi várható nyáron?
0: A nyári időszakban, ahogy elmondtam, eddig sem végeztünk jogszabályi előírásoknak megfelelően véghasználati jellegű fakitermelési munkákat. A költési időszak végével jellemzően ez a nyár utolsó időszaka állománynevelési munkákat indítjuk el. Ezek a köznyelvben úgynevezett ritkítások vagy gyérítések, tehát ezek nem eredményeznek drasztikus változást az erdő ökológiai állapotában. Gyakorlatilag az erdő szerkezetének a javítását szolgálják, többszintű, többkorú állományoknak a létrehozását célozzák meg ezek a beavatkozások. A madarak költési és fióka nevelési időszaka után kezdjük ezeket a munkákat, minden esetben egyeztetve az illetékes természetvédelmi kezelővel, illetve hatóságokkal. Ezek a munkák egyébként nemes

0: Megemlékezést tartottak Egerben az 1990-től 1998-ig hivatalban lévő egykori városvezető életműve előtt, az egri lokálpatrióta egylet, valamint az egri fertájmesteri testület szervezésében június 23-án. A résztvevők a dobótér 9 alatt található suttogóban gyülekeztek, majd pedig egy egri séta keretében átvonultak a minaret melletti dr. Ringelhangyörgy térre, ahol köszöntő beszédekkel, valamint versekkel méltatták az egykori polgármestert. A folytatásban kérem hallgassák meg Habis Lászlóval, az egri lokálpatrióta egylet elnökével készült riportunkat, aki kiemelte dr. Ringelhangyörgy a városért tett mérföldköveit. Ringelhangyörgy életét nehéz lenne pár mondatban összefoglalni, hiszen sportoló, gyermekorvos, polgármester volt. Ugyanakkor most talán ami a legmaradandóbb az utókor számára, hogy milyen fejlesztések valósultak meg Eger városában, hogyha erről egy pár gondolatot meg tudna osztani, hogy melyek voltak azok az épületek, amelyek az ő polgármesteri időszaka alatt átadtak vagy felújítottak.
1: Valóban csak példaszerűen említek néhány dolgot. Az egyik, hogy akkoriban átrendeződött a gazdaság, egy sor állami vállalat gyakorlatilag tönkrement, és mi célul tűztük ki, hogy ezeknek a feleslegessé váló épületeknek közfunkciót adunk. Példaként említem az Országos Ész és Ásványbányák Irodaházát, amit megvásároltunk, és a Bornemisza Gergely Szakképző Intézet számára biztosítottuk, alakítottuk át. Ez azt jelentette, hogy így a Bornemisza egységes épületegyüttesben tanművelyekkel, egyebekkel kiegészítve működhet. Aztán említhetem az állami építőipar

vállalat egykori székházát, munkásszállását, amit ugyancsak megvásároltunk, és ez azóta is a Szilágyi Erzsébet gimnáziumnak a kollégiumaként működik, a szomszédságában pedig egy asztalos képző tanműhely működik. És a harmadik példát említek ebből a sorból, az egykori bervai munkásszállót, ahol egy 50 férőhelyes idősek otthonát alakítottunk ki, és azóta is szolgálja a város lakosságát. Ezek egy csepp a tengerben, ezek a fejlesztések, de említhetem Felnémet kiemelt fejlesztését. Az első legfontosabb döntéseink közé tartozott, hogy Felnémeten felépítünk egy iskolát, nem panel iskolát, amelyek akkoriban korábban épültek, hanem egy olyat, amelyik beleillik a millióba, a kicsit falusias millióbe. Ez egy 12 év folyamos iskolává vált, tornateremmel, sportpályákkal, étteremmel, konyhával, szóval ez egy nagy dolog volt, és ezt a város önerőből valósította meg, és egyik beruházás mindig hozza a másikat, hiszen az egykori iskolában orvosi rendelők, gyógyszertár alakult ki, Felnémeten gázhálózatot építettünk, utakat fejlesztettünk, szóval a városias életforma lehetőségeit teremtettük meg. De említhetem a déli ipar terület fejlesztését, ipari park Kft-t alapítottunk, mégpedig tudatosan oly módon, hogy önkormányzati tulajdon, alapítványi tulajdon, és ami állami tulajdon alapítvány volt, és egy magáncég részvételével elkezdtük a déli ipar terület tudatos fejlesztését. Ennek része volt a szennyvíztelep rekonstrukciója, ehhez kapcsolódott a déli vízbázison a vasmangán tanító létesítése, és fontos eredmény volt, hogy elértük a déli összekötő út és vasúti felüljáró megépítését. Én akkor alpolgármesterként dolgoztam, álmaimban az szerepelt, ami aztán megvalósult több évtized után, hogy egy gyorsforgalmi útnak is ez egy csatlakozási pontja lett ez az út, tehát ezért mondom, hogy egyik fejlesztés megteremti a másik számára lehetőséget, és az iparfejlesztés is nagyon fontos. Itt olyan cégek jöttek Egerbe, mint a CETEF, mint a Schönzwand, mint a Elzuerbe is sorolhatnám. És természetesen az időszak egyik központi kérdése volt, hogy Egernek legyen fedett uszodája. Ez egy 3 évtizedes álom volt. Én mikor alpolgármesterként elkezdtem dolgozni, volt egy szekrény a szobámban, ami tele volt meg nem valósult tervekkel. Nos, őszintén szólva sem az Antal kormány, és utána sem a Horn-Kunce kormány nem volt igazán támogató a megépítést illetően, úgyhogy itt évekig kellett dolgoznunk azon, hogy a pénzügyi és műszaki feltételek megvalósuljanak. Azt gondolom, hogy Makovec Imre alkotása párját ritkítja. Emlékszem, egyszer a Nemzetközi Vízilabda Szövetség elnöke mondta, hogy ez tulajdonképpen a vízilabda temploma, egy olyan gyönyörű épület, és az, hogy például az egri vízipóló azt követően európai szinten is eredményes volt, és ma is az úszó és vízilabda sport fontos része a város életének, egy iskolavárosnak. Azt gondolom, hogy ez a Ringelhangy egy életműnek egy nagyon fontos eleme.

0: Mostani összeállításunk egy nyári hónapban hangzik el, mégpedig júliusban, és nyáron mi sem lehetne aktuálisabb, mint a turizmus. A következő percekben a turisztikai destináció menedzsment jelenlegi helyzetét fogjuk körbejárni egy idegenvezető közreműködésével. Beszámolunk arról, hogy szakmai összefogás a turizmus fejlesztéséért címmel tartottak workshopot Egerben a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában június 10-én. A workshop célja az volt, hogy a térség turisztikai szereplői közösen gondolkodjanak a jövő kihívásairól és lehetőségeiről, valamint erősítsék szakmai együttműködésüket. A rendezvény fókuszában az összefogás, a közös stratégiai szemlélet, továbbá a térségi turizmus versenyképességének növelése állt. Műsorunk folytatásában Badacsonyiné Bohus Gabriella, Kőrösi Csoma Sándor díjas idegenvezető osztja meg velünk gondolatait a TDM-ről. Előadását a komplex élmények és közös megoldások felé terelte, valamint rendkívül fontosnak tartotta, hogy az idegenvezetőknek, a vendéglátósoknak és minden turisztikai szereplőnek együtt kellene működnie az önkormányzatokkal. Tehát a fejlődés vagy bármilyen változás csak az önkormányzatok bevonásával lehetséges.
1: Nagyon sok minden, és mindenki ír és olvas róla. Számokat véletlenül se szeretnék mondani. Mindenki tudja, hogy hogy vagyunk top, Eger, és hogy 2025-öt meg esetlegesen az első negyedévet hogy zártunk. Én igazából arról szeretnék beszélni, hogy a turizmus ma már nem egy különálló szolgáltatásról szól, hanem élmények láncolatáról. És ezt az élmények láncolatát kellene nekünk valahol megtalálnunk, hogy a vendégek számára például, hogy Eger ne egy hotel, ne egy szálláshely legyen, vagy egy étterem, vagy egy múzeum, hanem ez valahogy együtt. Ez adná egy komplexitását, és ez adná egy közös élményt, és adja úgymond a városnak a hangulatát. Ezért válik nagyon fontossá egy szakmai összefogás, amit már annyiszor nekifutottunk, és millió egy ilyen volt, mindenhová elmegyünk, mindenki bemutatkozik. Ígéretek nem születnek, csak úgy tapasztaljuk, hogy igen, itt jó sajt van, itt jó bor van, ez jó szálláshely, itt kirohannak a lovak, itt fel van épülve a város, a végén mégse lesz belőle egy egységes egész. És hogyha ezt az elkövetkezendőkben nem fogjuk egységessé tenni, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy esetleg nem jön a vendég, vagy olyan vendég jön, ami hát nyilván minden vendég jó vendég, csak mindig szeretnénk kategóriát ugrani, és ezt a kategóriát nagyon nehéz megugrani. És ehhez kellene egy kicsit valami más. Külön-külön értékek vagyunk, de úgy gondolom, hogy együtt kell, hogy élményt teremtsünk. Ebben az együttműködésben, amit én itt magamnak följegyeztem, ugye elsősorban a szálláshely adja az első benyomást, és egy biztonsági érzetet. No most, ha a szálláshelyre megérkezünk, és nem úgy fogadnak, vagy éppen rosszul csekkolunk be, vagy nem jó volt a foglalás, az már magában egy kicsit rossz szájízt ad. Az már nem is mondjuk, hogy ja Istenem, itt a távirányító, itt a légkondi gombja, és akkor induljunk el ezzel a maga mi voltjában. Ez egy ilyen dolog, napjainkban az, hogy meleg a szoba, csöpög a csap. Tehát erre mindig oda kell figyelni. Tehát nagyon prózai dolgokat mondok. Én ott vagyok középen. Én egy idegenvezető vagyok, két dolog van, megkapom a vendégeket, és akkor vagy egy szálláshelyről, vagy sokszor én ajánlok neki szállásokat, vagy küldöm egy étterembe. Az, hogy aztán hova viszem, hogy mit lássanak, az megint egy dolog. De a vendég imádja elmondani, és szeretnek panaszkodni az emberek. Tehát ami pozitívum, az magától értetődik, de egy nagyon pici hiba van, azt meg előszeretettel fel is nagyítják. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. A másik a vendéglátás, ők ízeken keresztül kapcsolódnak be. Tehát azt lehet mondani, hogy mik azok, amiket például Egerbe is miért keressük fel, melyiknek vagy hogyan van tradíciója, erre majd vissza szeretnék térni. A kiállítóhelyek meg valójában kulturális terek, történelmi mesélnek, és ugye, mint ahogy mondtam, mi ezeket kötjük össze. És valójában itt most a saját személyemre rávetítve azt kell mondani, hogy mi vagyunk a híd. Tehát mi tudjuk ezt tompítani, és azt mondjuk, hogy ilyen még nem fordult elő, de hogy nem fordult elő, de a saját magunk érdekében azt mondjuk, hogy ez teljesen véletlen lehet. Mert ugye az ember azért saját magáért odarakjuk. Ami az egyik legfontosabb, hogy soha nem tudjuk megtalálni a közös élménycsomagot. Ebben már annyi próbálkozás volt. Csomag van, csak közös nincs. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz dolog, és a másik pedig a közös kommunikáció, hogy mennyire kellene nekünk egymás programjait ajánlani. Közös online felületek, közös eseménynaptár, egységes EGRI élmény például. Én megint csak mindig azt mondom, hogy egy szálláshelyre megérkezik a vendég. A szálláshely például nem kínál idegenvezetőt. Félkezemben meg tudom számolni, hogyha véletlenül, sőt, sok is hozzá. Tehát, ha engem nem találnak meg a saját weboldalamon, vagy szájhagyomány útján, a szálláshelyeknek esze ágába sincs. A legnagyobb szállodákról nagyon jól tudjuk azt, hogy ugye bent akarja tartani minden élményt, még animátort is visz. Tehát, hogy csak ott legyen. Nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Ha meg kiszabadul belőle, ott vagyok a recepción, azt mondja, hogy kerültél ide, aki ismer, vagy miért jött? Mondom, mindjárt jön le, vagy 20 ember, és velem fog sétálni. Azt mondja, tényleg? Mondom, igen. Tehát igen, és akkor visszamennek, hál' Istennek, jó élménnyel, de hogy a szállodának nem jut eszébe, hogy lökje ki a vendéget, most csúnyán mondok, egy másfél-két órára, az mibe kerülne neki? Tehát ez tapasztalat. Egyértelműen nincs kivétel, azt szeretném elmondani. A másik, hogy fontos lennének tényleg valójában a szakmai találkozók. Ezzel is próbálkozunk. Hál' Istennek, hogy a kamara is próbálkozik, és tényleg most itt vannak az emberek. De én úgy gondolom, hogy egy ilyen kávéházi, tehát azt mondom, hogy kötetlen beszélgetésbe, ahol egymás szabába is vághatnánk, és élő kapcsolatépítésre lenne szükség. Ezzel nagyon-nagyon kellene próbálkozni, a szezonalitást pedig igazából tudjuk. A fejlesztési irányok mindig ugyanazokat mondjuk el, és kettőt nem lépünk előre. Attrakciófejlesztés, szállásfejlesztés, marketing támogatás és infrastruktúra karbantartása. És akkor ennyi a történet, ugye? Azt lehet tudni, például itt a mi esetünkben, hogy nagyon erős a belföldi bázis, és a jövőben is így lesz, most nem csak azért, mert nem tudom, lesz-e kerozin, repülünk, nem repülünk, ezekben nem megyünk be, de erősödik abból a szempontból, hogy nem tudom, kinek milyen az anyagi helyzete. Ha most úgy érzik, és a számok azt mutatják, hogy erősödik, akkor meg mi magunk is ugorjunk egy színvonalat, és adjunk többet a vendégnek, hogy visszajöjjön. Tehát ez megint egy ilyen történés lenne. Ne rivalizáljunk. Ilyen nincs. Tehát mindenki tudja a maga kategóriáját. Nyilván, hogy nincs ötcsillagos hotelünk, van 4 csillagos szállodánk, de van nagyon kedves apartmanok, és vannak magánszálláshelyek. Ugye itt a legnagyobb gond megint az, hogy hány magánszálláshely van. Mindenki a saját bőrét viszi a vására. Most ugye, mert ennek nincs megállító lehetősége, ezt igazából tudjuk. És akkor visszatérve arra, hogy Eger túl magától értetődőnek gondolja például saját értékeit. A helyiek számára természetes, hogy van a vár, van a barokk belváros, a bor, a fürdő, még az irodalmat is ugye hozzá kapcsolhatjuk, mert hát Gárdonyi nélkül nincs Eger. A vendégeknek ezt élményé kell formálni. Nem elég a száraz beszéd történetek, kellenek kutatások. Tehát ebben lenne megint fontos szerep. És akkor ki is tudna ebben még segíteni, hogy valami pluszt tudjunk nyújtani. Ahhoz, hogy jól dolgozzon minden vállalkozás, ideális esetben nem hivatal és a vállalkozók, hanem azt mondanám, hogy az önkormányzattal való kapcsolódásunk. Nem egyszerű a történet, valahol mindig megemlít bennünket, és aztán mindig mi vagyunk, akik a megtűrt nagynéni. Tehát körülbelül ezt tudom mondani a turizmusról. keretet, infrastruktúrát, városképet, rendezvényeket és szabályozásokat ad. Ez természetes is, hisz össze-vissza nem működhet a dolog. De a turisztikai vállalkozások azok, akik megtöltik élettel a várost, a vendéget hoznak, munkahelyet teremtenek, és ez a veszőparipám, hogy ezt már a harmadik önkormányzati cikluson keresztül mondom el, hogy a városba élőknek 30-40%-a a turizmusból él. Nem az idegenvezető, meg a szállásadó, hanem ott a taxistól kezdve a fodrászon át mindenki, és amivel hozzájárulnak. A szállás az IFA-val, és az a baj, hogy az önkormányzat csak az IFA-ra szűkíti le ezt a történetet. Holott fizettünk iparűzési adótól kezdve, hagyj ne sorolja, mindenki tudja, hogy miket fizetünk még be, építményadó és hasonló dolgokat. Maradjunk annyiban, hogy a nehézség sokszor ott kezdődik, hogy ez a két oldal. Tehát nem együtt vannak, hanem mintha szembeállnának egymással. Ez szerintem nem egy szerencsés történet. Azt is elismerem, hogy az önkormányzatnak tulajdonképpen a szemszögéből fontos a városnak a működtetése, a lakók érdeke, a közterületi állapot, a rendezvények biztonsága, a költségvetés meg a hosszú távú városfejlesztés. De abba illeszik már be a turizmust. Tehát ezt nem találom valamilyen külön soron, tehát valamilyen formában, vagy a felsoroltakhoz hogyan kapcsolódik hozzá, én gondolom ez fontos lenne. A vállalkozás szempontjából pedig ugye mi a fontos, hogy legyen sok vendég, mennyire él a belváros, tudjuk, hogy nem él a belváros, sajnos, mert bezárnak az éttermek. Ha nem zárnának be, jó, ő tudja, hogy megérje. De ha mindig bezár, akkor soha nem fog megélni, meg megérjük azt, hogy valójában ott maradjon még a vendég, és akkor, ha már vacsorázott, akkor megint iszok, meg még iszok, meg még iszok. Tehát ugye körülbelül itt tartana. És a vendég visszajelzésének az elemzése. Csak visszatérek mindig, hogy egy turisztikai kerekasztal kellene. Én többször kértem az önkormányzatot is, hogy próbáljunk már leülni egy asztalhoz, ne én hívjam meg, de hál' Istennek most meghívott a kamara, csak ugye megint nincs, arra nem lesz idő, hogy most megint még 2-3 órát itt maradjunk és beszélgessünk, de igen, akik itt ülnek, itt van az önkormányzat, a TDM, a szálloda, az éttermek, a borászat, de például nincsenek itt a kiállítóhelyek. A kiállítóhelyek nélkül mit se ér a városunk? Az egy nagyon fontos dolog lenne, közös városmárka építés, de ez mindenhová el lehet mondani, azt kell mondani. Eger ne csak a programok meg a gyűjteménye legyen, hanem történelmi város, ugye borváros, kulturális központ, gyógyhely, és egy emberléptékű város. Mindig azt mondjuk, hogy jaj, de aranyos emberléptékű város. És a bizalom a legfontosabb. Ha a vállalkozók úgy érzik, hogy partnerként kezelik őket, sokkal aktívabban kapcsolódnának be a közös ügyekbe. Az önkormányzat pedig valódi szakmai visszajelzést kaphatna, ha jobb párbeszédet tudnánk folytatni. Ez egy klasszikus dolog, lehet, hogy ha most ez itt adná magát, a Eger turizmusának egy SWOT analízise, hogy mik az erősségeink. Mindenek előtt, amiket már kívülről tudunk, nem sorolom föl, történelem, kultúra, bor, a kiemelkedő belvárosnak a barokk hangulata, mennyire nemzetközi vonzerő. Várálott és kőhalom. Bocsánat. Tehát a mi szívünknek kedves Egervára, de most már járjuk Európát, és látjuk, hogy milyen kastélyok, milyen várak vannak, milyen berendezések vannak. Tehát könyörgöm, ha az egri várba fölmegyek, ha nem beszélek egy órát, és így vizionálom a történetet, akkor az nem élmény. Tehát legyünk őszinték, és ha ezzel nem szembesülünk, az már csak hetedrangú történet, hogy a várnak ott van a programja, 10 órakor, azt mondja, Hősök termet, 10:30-kor fegyverbemutató, 11 órakor kazamatába megyünk, délben a történeti kiállítás, utána séta a várfalon. Ki a manó fog ott maradni 10-től 1 óráig? Senki. Tehát nincs egy komplex séta a várba, ami kész. Aztán majd be lehetne kapcsolódni az eseményekbe. Egy széljegyzet volt a Margón. jelentős belföldi kereslet, ezt tudjuk az erősségbe, és hát mindig azt a címkét kapjuk, hogy családbarát desztináció. Természetes, mert amíg az egri csillagok, ugye egy kötelező olvasmány, ami már ajánlott jelzővel van, tehát ezt nagyon oda kell figyelni, tehát a diákoknak hatodikban nem azt mondják, hogy el kell olvasnod az egri csillagot, hanem mellettem még 2-3 regény megjelenik, és a gyerek azt válaszza, amit akar. Tehát, és ezt saját tapasztalatból mondom, a két unokámnak kötelező volt az egri csillag, de náluk már ajánlottba szerepelt másik 3 mellett. És nagyon sok helyütt így van. Tehát ez nem egy egyszerű történet. A gyengeségeinket tudjuk, hogy a szezonalitás van, nincs ugye a legmagasabb kategória szálláshelyünk, a közlekedés az úgy, ahogy, ugye most már az M25-ösön bejövünk, a parkolást nem szeretném megnyitni ezt a beszélgetést. Azt kell mondani, hogy az infrastruktúránk is nagyon vegyes állapotban van, de úgy gondolom, ezt minden város elmondhatja. Utcabútor, burkolat, közterület minősége, tehát kész, és széttagolt turisztikai kínálatok. Ami panaszként jelenik meg, a munkaerőhiány. Tehát ez megint egy sarkalatos dolog, tudják a szállásadók, főleg meg az éttermek. A veszélyek, ugye nyilván mindig azt mondják, hogy egy gazdasági bizonytalanság, túlzott turisztikai terhelés bizonyos időszakokban, például Egerbe is ugye a belváros zsúfoltságából kapva, aki ott lakik, az mindig nyekerek, bocsánat, hogy igen, most zaj van, most ez van, most miért van, mert turisztikai város. A másik probléma az meg a helyieknél is jelentkezik, az, hogy hogyan lehet a városban közlekedni, vagy hogyan nem. Mert például akik mondjuk kint laknak a lakótelepen Berva, nagyon aktuális, bocsánat, 75 éves ugye a lakótelep, most ott éppen én is bemutattam ezt a telepet, még Egerből kijutnak 40 perc az út. Ez maga 40 percig 53, 54, 56-ba utaztam, és most könyörgöm, 2026-ot írunk, szerencsétleneknek semmi nem változott.

0: Most pedig egy tálból cseresznyézünk hallgatóinkkal. Ez a klasszikus magyar szólás illik ide legjobban, hiszen a cseresznyék minőségéről fogunk bővebben említést tenni. A vásárlók gyakran keresik az idén gyümölcsöket. Az utóbbi időben a cseresznye igen kedvelt a fogyasztók körében. A termelők törekedtek a tudatosságra, hiszen öntözéssel próbálták a csapadékhiányt pótolni. Országosan a korai cseresznye ára függ a minőségi besorolástól, továbbá a cseresznye méretétől. Június közepén, amikor beérnek a nagyszemű, ropogósabb fajták, mint a Germansdorfi, a Linda vagy a Katalin, az árak várhatóan mérséklődnek majd. A szomolyai rövidszárú fekete cseresznye igen kedvelt termék az egri piacon. Most Székely Zoltán, nagyrédei termelő nyilatkozik tapasztalatairól, valamint a cseresznye minőségéről.
1: Mivel öntözük, így normális méretet elért a cseresznye, szép darabos, ebben volt némi tudatosság, hogy olyan fajtát ültettünk az út mellé, ami látványos és nagyon finom is, ez a Carmen, amit ott tetszett látni az út mellett. Sok fa van belőle, 1000-nél biztosan több. A régi magyar fajtáink megvannak mind, a Brózik tanár úr által nemesítettekből szinte az összes, a Rita, a Katalin, a Linda, ezek mind itt vannak. Germesdorfink is van persze, de az új kertben már egészen furcsa nevű fajtáink van. Technovan, Kruploplodnaja, szebbek, darabosabbak, és meg kell mondjam, hogy finomabbak is ezek az új fajták. Bár esőnek nyilván sokkal többnek kellett volna esni, mint ami most leesett. Majd most már azért rettegünk, hogy ha most fog esni az eső, akkor kireped a cseresznye. A vegetáció most megindult, és hát ehhez alomtrágyáknak a folyamatos kijutatása is kell, ami nem olcsó szórakozás, de látványos. Gyümölcsméret és fahabitust látunk a lomtrágyázás után. Ennek a cseresznyének is az alsó végén bizony vannak olyan fák, ahol 2-3-4 kiló cseresznye van, míg följebb 10 fával már egészen normális termést tudunk betakarítani. 1-2 tized fokon múlt, hogy nem fagytunk meg. Volt olyan, hogy mivel egy cső felspriccolta a vizet a fára, mert már akkor öntöztünk erősen, a víz vastagon fagyott a fára, de szerencsére a héján látni egy kis fagyszíneződés, de egyébként ott megmaradt a gyümölcs. Nagyon sokkal. Nem csak a gázolaj ára emelkedett, hanem a növényvédőszerek is. A nagyobb probléma az, hogy rengeteg olyan növényvédőszert kivontak a forgalomból, ami jó volt. Ezek az újszerek drágábbak sokkal. Az értékesítésnek a nagyobbik lába az a szed magad. Nagyon nagy az igényre.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink! Ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. A megszólalók megszólalási sorrendben Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója, Habis László, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke, Badacsonyiné Bohus Gabriella, Kőrösi Csoma Sándor díjas idegenvezető, Székely Zoltán, nagyrédei termelő. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 18 óra. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Műsorunk folytatásában rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Az Abasári Szent Anna Rózsafüzér Társulat tagjaival imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miként

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg

0: Dicsérj meg a gonosztól, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Azt

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Azt

0: Amen. Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk,

0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszony.

0: betegeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy édesanya megköszöni a szűzanya segítségét műtét utáni gyógyulásáért, és kéri további oltalmát életére. Ugyanebben a tizedben egy mezőkövesdi műtéten átesett édesanya gyógyulásáért imádkozzunk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

0: gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikéj

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Az abasári Szent Anna Rózsafüzér társulattal imádkoztunk együtt.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szentatya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a portószálvói szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta: a szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedúza lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedúza szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten az egyházfő hangoztatta: Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyorsan segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A 20 négyzetkilométeres Lampedúza sportpályáján bemutatott szentmisén 4000 pap, hívő és bevándorló hallgatta 14. Leó pápa szavait. A pápa felidézte, hogy már az apostolok is a földközi tengeren utaztak, melynek partjain és szigetein vendéglátásra találtak, mivel ez a térség évezredek óta a civilizációk találkozó pontja, az evangélium ott hallhatja hangját, ahol a népek találkoznak, az emberek befogadásra találnak, a sorsok egybeforranak, a különböző kultúrák párbeszéddé alakulnak. Viszont elnémul, ha mindenki elkülönült szigetté válik, a kapcsolatok megszakadnak, a párbeszéd megszakad, emelte ki 14. Leó pápa. A sirok Kőkút pusztán található Szent László kápolna felszentelésének 30. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek július 4-én. Árvai Ferenc siroki plébános atya köszöntötte az érseket, és kérte, hogy imádkozzon velünk és értünk, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudjuk tovább építeni az Isten házát. A főpásztor szentbeszédében elmondta: amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpád házunk olyan nagyszerű szenteket mutatott be a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent, aki arról tanúskodik, hogy az Árpád ház a legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében a világon van, emelte ki Ternyák Csaba egriesek. Hozzátette: időről időre szükségünk van a megújulásra. A közösségeinknek is meg kell újulniuk. Van gyakran egy lehangoló, visszahúzó tendencia bennünk, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen jobban mentek a dolgok, mint manapság. Néha valóban így is van, tette hozzá az érsek, majd kiemelte: másrészt azonban a megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk. Tudjuk azt, hogy minden családban az édesanya az általában, aki a legjobban tudja összefogni a családot. Az édesanya az, aki emlékezteti a családtagjait arra, hogy vasárnap van, szentmisére kell menni. Az édesanya az, aki emlékeztet arra, hogy mikor van szentgyónás, hogy ideje lenne most már meggyónnia a családnak. Ternyák Csaba egrierseket hallják.
2: Szent László király, amikor megtérített bennünket, amikor a keresztény hitet megerősítette a népében, hát akkor minden ilyen dologra felhívta a figyelmünket. Az emberek meg voltak keresztelve, de a nép még nem volt keresztény, mondja Prohászka. Benne lett keresztényi a nép. És történelmi küzdelmeink, hitehagyásaink, újrakezdéseink nemzeti szinten is és egyéni szinten is jellemeznek bennünket. Szükségünk van minden nap arra, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Szükségünk van arra, hogy megismételjük korábbi döntéseinket, hogy mi az életünket Jézussal akarjuk leélni, nem Jézus nélkül. Az imádságban, a jó cselekedetekben, a törvény tiszteletében akarunk elöljárni. Talán meglepő volt az evangéliumnak, mindig ezen az ünnepen ezt az evangéliumot olvassuk fel. Az evangéliumnak az a kérdése, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben. Mintha azt tapasztaljuk, mintha a mai embert kevésbé foglalkoztatná az a kérdés, hogy melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben. Bennünk kell, hogy ez foglalkoztasson. Szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni. Hogy a családban, az szűkebb és tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szeretet. Ez a két szeretet az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben, sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és azt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Kérjük tehát szentjeinket, kérjük Szent László királyt, Szent István királyt, és az utolsó magyar királyt, aki szintén a boldogok között van, három királyunk is, negyedik Károly, boldog negyedik Károly, hogy segítsenek bennünket ezek a nagyszerű emberek, segítsék népünket, segítsék családjainkat, segítsék mindannyiunk életét, hogy a legfőbb törvényt, a szeretet törvényét tudjuk élni a mindennapjainkban is.
1: Az Istvánfi Balázs, Németh András dúó az Egri Ciszterci templomban július 18-án szombaton 18 órai kezdettel koncertet ad. A kedves érdeklődők szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 11. részét. Felolvassa Gubás Gabi.
2: 8. fejezet. Hercsula macska vacsorát ad. Másnap este nagy volt az izgalom a Hercsula házban. A kandúr pókhálós boros üvegeket hozott a pincéből, s egyszerre két lámpát is égetett. Egyet a konyhában, egy másikat pedig a tornácon. Fáni szépen megterítette a nagy asztalt, minden teríték elé fenyőgajacskákat helyezett. Az asztal közepén fekete cserépkancsóban tarka csokor pompázott piros és fehér bogyós ágakból. Ez a csokor még a múlt őszről maradt, és nagyon szép volt, csak a bogyók aszalódtak össze egy kicsit. Te, Fáni, szólt szigorúan Hercsula macska, a vendégek tiszteletére úgy gondolom meg is fésülködhettél volna. És most itt a szemem láttára mos kezet. Azt már nem, ellenkezett Fáni. Az imént odakint elestem, és beletenyereltem a hólébe. Szép tiszta lett a kezem. Mutasd csak, intett Hercsula macska. Fáni habozva elébe tartotta a kezét. Hercsula macska elszörnyedve kiáltott fel. Csupa maszat! Mosd meg rögtön! Az óra 8-at ütött. Jaj, csak jönnének már a vendégek, fohászkodott Fáni. Kívánsága teljesült. Kopogtak az ajtón, és Hercsula macska nyomban megfeledkezett a kézmosásról. Szívélyesen üdvözölte az érkező vendégeket, vadmacskáikat és üregi nyulat.
3: Tavaszi szél fújdogál odakint, mondta vadmacska, és kipederte széltől összeborzolt bajszát. Holnap alig, ha nem megindul az olvadás.
2: Ó, itt a nevezetes kis boszorkány, fuvolázta vadmacskáné. Már oly kíváncsiak voltunk rád, kedvesem. A vadmacska gyerekek mindent megnéztek, megtapogatták a mázas agyakkancsókat, minden bögrébe belekukkantottak, végül egy nagy fakanállal dobolni kezdtek a rézüstön. Ez alatt a felnőttek elhelyezkedtek. Az asztalfőre Fáni ült, a kis házi asszony. Egy darabig illedelmesen társalogtak egymással, a vendégek izgatottan várták a vacsorát, ám erről nem beszéltek. A mocskakölykök ájtatos képpel ültek mamájuk mellett. Egyszer csak Cili elnyávogta magát.
4: Anyu, olyan éhes vagyok!
2: Sünige bácsi még nincs itt, jegyezte meg üregi nyúl. Addig pedig nem lehet tálalni. Hercsula macskát már régen nyugtalanította a tornácon feleslegesen égő lámpa, és végre rászánta magát, hogy kimegy eloltani. Késő jövő vendég magára vessen, ha orra bukik a sötétben. Mikor azonban a tornác felé indult, kintről csoszogó léptek közeledtek, és az ajtóban megjelent Sünige Sámuel. Jókedvűen szuszogva, mint mindig. Egy bozontos kis vörös mókus jött vele.
5: Ne haragudj, hogy hivatlan vendéget hoztam magammal, mentegetőzött Sünige Fánihoz fordulva.
2: Van itt annyi, hogy neki is jusson, mondta Fáni. A kis mókus, aki Lompos Lajos néven mutatkozott be, szerényen megúszta magát az asztal végen.
3: Sünige, mellém ne ülj,
2: morgott vadmacska.
3: Össze-vissza bökötsz a tüskéiddel.
2: Sünige jó ízűen kacagott, nyakába kötötte a szalvétát, és Hercsula macskához fordult.
3: Ma nem is ebédeltem, hogy többet tudjak itt enni.
2: Hercsula macska savanyúan mosolygott. Fáni ünnepélyes arccal feltálalta az első fogást.
5: Hát ez micsoda, harsogott Sünige. Velős tekercs, ide vele, megeszem az egészet.
4: Nekünk is tessék hagyni,
2: visított Fricike. Fáni gyorsan az asztalra tett egy tál májpástétomot és egy tál birsalmát. Sünige ujjongott.
3: Nagyon szeretem a pástétomot, a birsalma kompótot pedig még a pástétomnál is jobban szeretem.
2: Üregi nyúl, akinek kedvéért pedig Fáni külön gombócos káposztát is főzött, szintén vett a kompótból. A macskakölykök nem szerették a birsalmát, de mikor látták, hogy már csak kevés van, nyávogni kezdtek.
4: Mi is kérünk birsalmát, sok hússal, nagyon szeretjük.
6: Én még jobban szeretem, fakadt ki Fáni irigyen.
4: Hagyjatok nekem is, Itt a háziak mindent elesznek a vendégek elől.
5: Súgta vadmacskáné üregi nyúl fülébe úgy, hogy mindenki jól hallhatta. Fáninak erről eszébe jutott Lompos Lajos ott az asztal végen. Megkínálta pástétommal, de a mókus udvariasan visszautasította.
3: Köszönöm, nem élek húsfélével.
5: Lompos Lajos eleinte igyekezett a társalgásra figyelni, amely azonban mindinkább csámcsogássá, szürcsölésé, morgássá fajult. Ő vele senki sem törődött. Nem csoda, ha unatkozni kezdett. Felkelt hát, és a tálalóhoz ment, abban a reményben, hogy akadott valami fogára való étel. Valóban, a tálalón akkora mogyorótorta terpeszkedett, mint egy kocsikerék. Kistermetű mókus alig bírta felemelni, szuszogva cipelte az asztal végére. Gondosan leszedegette róla a pörkölt mogyorót, mert azt utoljára akarta megenni. A kenyérvágó késsel vastag karét szelt a tortából, és jó ízűen enni kezdte. Senki sem figyelt rá. Vadmacska egyik adag pástétomot a másik után kebelezte be kenyér nélkül.
3: Hússal akarsz jól lakni?
5: Kérdezte Hercsula macska megbotránkozva.
3: Legalább kenyeret egyél hozzá. Nem egészséges annyi húst fogyasztani. Lehet, hogy nem egészséges, de jó.
5: Válaszolt vadmacska vidáman. Hercsula macska még egy utolsó kísérletet tett.
3: Egyél egy kis gombócos káposztát. Üregi nyúlnak is nagyon ízlett.
5: Vadmacska maga elé húzta a tálat, és kihalászta belőle a nagyobb hússzeleteket. Hercsula macska felsúhajtott, és egy csontos darabot kezdett rágni. Vadmacskáné nem győzte Fáni főztjét dicsérni.
4: Minden nagyon finom és ízletes. Honnan vetted ezeket a jó recepteket?
5: Fáni zavarba jött. Igazán nem mondhatta meg vadmacskánénak, hogy még egérkorában elrákcsált egy zsírfoltokkal és fűszeres ételszaggal átitatott szakácskönyvet. Ezért úgy tett, mintha nem hallotta volna a kérdést. És tiszta tányérokat tett az asztalra, meg egy nagy tál sonkásfánkot.
4: Utána mogyorótorta lesz, jelentette büszkén. Akkor köszönöm, nem kérek fánkot, szabadkozott vadmacskáné.
5: A többiek ugyanezt mondták, Sünige azonban maga elé húzta a tálat, és szorgalmasan fogyasztotta a fánkokat.
4: Én nem vagyok olyan gyenge gyomrú, jelentette ki két fán között, hogy ne tudnék ezután még tortát is enni.
3: Hát akkor hozd a tortát, Fáni, sóhajtott Hercsula macska. Majd én fogom felszeletelni, mert te olyan idomtalan vastag szeleteket vágsz.
5: Fáni a tálalóhoz ment, minden szem rajta csüngött. Akik háttal ültek, most várakozás teljesen megfordultak.
4: Hol a torta?
5: Szólalt meg Fáni remegő hangon.
4: Az előbb még itt volt.
3: Nézd meg jobban!
5: Nyugtalankodott Hercsula macska. Cili meglökte Fricikét.
4: Te! Itt olyan pici tortát sütnek, hogy meg sem lehet látni.
5: A vendégek mozgolódni kezdtek.
4: Nincs itt a torta, hajtogatta Fáni váltig. Valaki ellopta!
5: Erre mindenki felugrott, és izgatottan keresni kezdték a tortát. Hercsula macska siettében felemelt egy csészét, amellyel Fáni a megmaradt citromot borította le.
4: Mondom, hogy nagyon pici torta lehet, nyávogott Cili, ha egy csésze alatt is elférne.
0: Mi az? Mit kerestek?
5: Kérdezte Lompos Lajos, aki elmélázva ült az asztal végen, és az utolsó szelet tortával küszködött. Mindenki ránézett. Egy pillanatra néma csend lett, csak valami halk kocogást lehetett hallani, amint a sündisznó tüskéi egymáshoz verődtek. Mikor magukhoz tértek a meglepetésből, valamennyien odarohantak hozzá.
4: Ez nem volt szép tőled,
5: nyivákolt vadmacskáné, őt Sünige harsogta túl.
4: Ezért hoztalak magammal, ezért!
5: A kölykök toporzékoltak.
4: Magyarótortát akarunk enni! Miért ígértek magyarótortát, ha végül nem kapunk? Pedig anyu otthon azt mondta, hogy majd megkéri a boszorkány néni, csomagolja be nekünk a maradékot. Mit csináljak, a lompos megette?
5: kiáltott Fanny, és sírva fakadt. Most sír, látod? Fordult Lomposhoz a jószívű üregi nyúl. Ha már felfaltad az egész tortát, legalább vigasztald meg szegény kis házi asszonyt. Nincs valamit, amit neki ajándékozhatnál? Sajnos semmim sincs, restelkedett a mókus. Legfeljebb ez a kis tükör, egy üres faódúban találtam, ahol azelőtt valami vén bagoly varázsló tanyázott. Fanny a tükör után kapott. Hiszen ez repett, kiáltott csalódottan.
3: Te csak el, bíztatta Hercsula macska, legalább nem lesz nagy kár, ha eltöröd.
5: Vadmacska ráförmett a mókusra.
3: Bennünket is kárpótolhatnál valamivel. Ha tudtam volna, hogy eleszed előlünk az egész tortát, legalább fánkot ettem volna. De most már azután is hiába búsulok. Sűnige valamennyit felfalta.
5: Úgy kell neked, te válogatós, mondta Sűnige. Tanuld meg, hogy mindig az a legjobb étel, ami előtted van.
2: Mindenki nagyon bánatos volt. Később mégis megjött a kedvük. Vadmacskáné a barátnőiről mesélt Fáninak, vadmacska pedig valami régi vadászkalandot adott elő.
3: Hát, tudjátok, ahogy ott lapulok, lélegzett visszafojtva, egyszer csak megzörren az avar, és jön egy szép fehér hasú mezei egér, erre én.
2: Fáni az egér szóra kiegyenesedett, mintha nyársat nyelt volna. Szerencsére Sűnige félbeszakította vadmacska elbeszélését.
5: Az egérről jut eszembe, hogy vándor egér állítólag Furfangos szigetre érkezik.
0: Hát az meg kicsoda, érdeklődött Fanny.
3: Közönséges csavargó, magyarázta vadmacska. Már régen megettem volna, de azt beszélik, vándor egér minden nap bevez egy morzsa patkány mérget.
2: Fanny összecsapta a kezét.
5: Ostobaság! Miért szedne vándoregér patkánymérget?
3: Azért, hogy a macskák nem erik megenni,
2: vette át a szót Sűnike.
5: Egy macska sem bolond mérges egeret enni.
3: Mérges egér nincs,
2: csapott Hercsula macska az asztalra.
3: Van mérges gomba, vannak különféle mérges bogyók, gyökerek és füvek, de mérges egérről ne beszéljetek nekem.
5: Úgy van, kiáltott Fanny, ne beszéljünk folyton egerekről, játszunk inkább bujócskát.
2: A macska kölykök újjongva fogadták Fanny indítványát, elkezdődött hát a bujócska. Volt nevetés, sikongatás, Lompos Lajos a padlásra bújt, üregi nyúl a pincébe, vadmacskáné pedig, mikor Hercsula macska már keresni indult, az utolsó pillanatban bebújt egy ládába, ahol már Sűnige lapult. Hercsula macska nyomban meg is találta őket, mert vadmacskáné fújt és prüszkölt Sűnige tüskéi miatt. Fanny egyszer sem lett hunyó, mert őt sohasem találták meg. Ezen mindenki nagyon csodálkozott.
5: Hogy tudsz ilyen ügyesen elbújni?
2: Faggatták.
5: Ó, hiszen ez egyszerű,
2: mondta Fanny.
5: Össze kell zsugorodni picire, ígyni.
2: Azzal toppantott a lábával, és szempillantás alatt egészen kicsi lett. Sűnige feltette a pápa szemét, és figyelmesen megnézte.
5: Hú, nagyszerű, lelkendezett. Hát ezért nem találtalak előbb, mikor én voltam a hunyó, pedig félszemmel láttalak a szekrénybe bebújni.
2: Fanny tudománya mindenkit elbűvölt, legfőként Hercsula macskát.
3: A padláson van sok olyan régi palack, magyarázta, amibe beleszáradt a paradicsom, és sehogyan sem lehet kimosni. Te majd szépen bemászol ezekbe a palackokba, és sorra kitisztogatod őket.
2: Vadmacskáné megkérdezte Fánit, hogy tud-e nagyobbodni is?
5: Azt hiszem, igen,
2: válaszolt Fanny bizonytalanul, de eddig még nem próbáltam.
3: Majd a nyáron,
2: szólt közbe Hercsula macska, elbűvölve a sok nagyszerű lehetőségtől.
3: Nem kell majd létráról szedni az almát, és a kémény meglazult tégláját is megigazíthatod. felesleges kőművest hívnunk.
0: A zenélő óra éjfélt ütött, és vidám keringőt játszott. Erre mind táncra perdültek. Sünige még néhányszor visszaigazította a mutatót, hogy újra meg újra felcsendüljön a zene. Herr Csula macska azonban haragos morgással vetett véget az óra rongálásának. Nagy örömére a vadmacska gyerekek elálmosodtak és nyafogni kezdtek, így hát a vendégek sorra felkerekedtek. Herr Csula macska lámpával kísérte őket a kapuig. Mikor visszajött, Fáni jókedvűen táncolgatott egymagában a konyha közepén.
3: Eredj aludni, boszorkány!
0: Mondta neki, és ásított.
3: Hogy ezek milyen sokáig maradtak, pedig legegészségesebb az éjfél előtti alvás.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 11. részét Gubás Gabi olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni, fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Jelentette ki a magyar köztársasági elnök egy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban. A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdésre Sulyog Tamás aláhúzta. Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki az államfő. A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat csupán egy mondattal intézi el a hivatalából való eltávolítás kérdését, s mivel a szöveg a jelenlegi köztársasági elnökre, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni, vélekedett Sulyog Tamás. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egy egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Gulyás Gergely közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta, agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés, egyenes út az önkényuralom felé, itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án, a közmédia, kell még valamit mondanom, Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Sulyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. Fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, de nagy részt fátyol felhős marad az ég, majd hajnaltól nyugat, északnyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor eső, a nyugati határszélen akár zivatar sem kizárt. A légmozgás fokozatosan veszít erejéből, de északnyugaton még lehetnek élénk lökések. Továbbá zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal, míg néhol a vízpartokon, belvárosi részeken kissé enyhébb is. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
3: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wallace benekérsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Mahler szimfóniái töretlenül népszerűek. Ezek a szimfóniák pedig nem csupán zeneművek, hanem világképek. Filozófiai, spirituális és emberi kérdéseket tárgyalnak, gyakran monumentális formában. A késői romantika egyik legnagyobb alakja Gustav Mahler 1860. július 7-én született Kalicsban. A zeneszerző a modern dirigálás, modern opera rendezés és a 20. század zenéjének zseniális úttörőjeként vált ismerté. Ifjúkorát Csehországban töltötte, zenei tanulmányait Bécsben végezte, és élete legnagyobb sikerei a császárvároshoz fűződtek. Nagyszabású karmester egyéniség volt, nem ismert megalkuvást, szigorúan ragaszkodott művészi ideájaihoz, és akárcsak önmagától, az előadóktól erejük állandó, teljes megfeszítését követelte. Bárhol működött is, mindenütt jelentős mértékben fellendítette a művészi közszellemet. Ugyanakkor mindenütt csak ideig, óráig tudott megmaradni, mert nem volt tekintettel személyes érdekekre és meggyökeresedett szokásokra. Mindenkor a művek egyéni stílusát tartotta tiszteletben, főleg Mozart és Wagner operáinak betanításában alkotott utolérhetetlenül nagyot. Lehetőség szerint törekedett a sztár és vendégénekes rendszer felszámolására. Fontosabb operakarmesteri állásai közé tartoztak Hall, Laibach, Olmütz, Lipcse, Prága, Budapest, Hamburg, Bécs, végül pedig New York. Karmesteri tevékenységén túlmenően Mahler élete fő céljának a komponálást tekintette. Bruckner és Schreger mellett ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely széttörte a szimfonikus formák régi kereteit, és teljessé tette a diatonikus zenei nyelv kromatikává oldását. Ezek az újítók érezték, hogy a régi művészet igazságának alapja fokozatosan megszűnik, és ezért ösztönösen vagy tudatosan egyre gyorsabb tempóban eltávolodtak tőle. Valamit pótolni, helyettesíteni akartak azzal, hogy szinte a mérhetetlenségig zsúfolták, duzzasztották a zenekari eszközöket, mintha görcsösen bele akarnának kapaszkodni valamibe. Ezért aztán egyre inkább magukra maradtak, elszigetelődtek, és egyéni kísérletezéseikkel bizonyos pontokon túl már a 20. század szűk polgári elit közönségesen tudta követni őket. Ugyanaz a Toszkanéni, aki nagyra tartotta Mahler karmesteri képességeit, az 5. szimfónia partitúrájáról 1905-ben ezeket írta sógorának. Hidd el nekem, Mahler nem eredeti művész. Zenéjében sem személyiség, sem géniusz nincs. Minden lépésnél belebotlasz valami triviálisba. Add hozzá mindehhez a technikai nehézségeket és az elméretezett arányokat. Hallgassuk most meg a Toszkanéni által kritizált 5. szimfónia 4. tételét, amely egy szerelemvallás Alma Mahlernek.

Elhangzott Gustav Mahler 5. szimfóniájának 4. tétele, a Ljubljanai Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Anton Nanu vezényletével. A 20. század 60-as évei óta ismét divatba jött Mahler muzsikája, a világ koncerttermeiben valóságos Mahler hullám volt tapasztalható. A 20. század fináléjában világszerte még egyszer tisztelettel adóztak annak a művésznek, aki 100 esztendővel azelőtt kompozícióival szélesre tárta a zenei világ előtt az új évszázadba vezető kaput. Csak ma vagyunk képesek rá, hogy Mahler dualisztikus vízióját, amellyel egyszerre mutatja be az egészséges és az elpusztult világot, és amely egész életén át kínoszta a komponistát, felismerjük muzsikájában. Vélekedett róla Leonard Bernstein. A századvég valósággal diadalittasan kanonizálta azt a Mahlert, akinek 9 szimfóniája, mint egy zsidó ember alkotása, egyszerűen töröltetett a náci Németország koncertjeinek műsoráról. A napjainkban a 8. szimfónia, azaz az Ezrek szimfóniája, minden hangverseny művészeti csúcspontja. Következzen most ebből egy részlet.

Ő nem más, mint egy hatalmas méretű kantáta. Gustav Mahler, aki akkor a lipcsei opera fiatal karmestere volt, 1888-ban 6 éves igazgatói szerződést írt alá, évi 12.000 forintos javadalommal a budapesti operaházzal, amelynek abban az időben nem volt valami jó híre, és rangosabb karnagy vonakodott Pestre jönni. Mahler budapesti tevékenysége sem volt ellentmondásoktól mentes. A szellemi hagyományok mély megértésével és tiszteletével, elképesztő munkabírásával, szuggesztivitásával, céltudatosságával, bámulatos teljesítőképességével és szakszerűségével rendkívüli módon emelte az opera előadások színvonalát, különösen Mozart és Wagner operái tekintetében. Mindez azonban ugyanakkor nehezen tolerálható külső formákban, állandó paranoid feszültség, hajthatatlanság és elhivatottság tudat közepette nyilvánult meg, amivel ráadásul más értékrend iránti közöny párosult. Fokozta a nehézségeket, hogy Mahler szerepének növekedésével párhuzamosan egyre inkább háttérbe szorult az operánál Erkel Sándor karnagy, Erkel Ferenc fia. A korabeli sajtó ugyanakkor aknamunkát folytatott az idegen karmesterek ellen. Ennek az aknamunkának Mahler esetében politikai színezete is volt, ami annál is inkább sajnálatos, mivel 1900-ra már közhely lett, hogy a budapesti operaház zenekara Mahler korában állott a legmagasabb színvonalon. Kenyértörése azután került sor, hogy 1890. októberében Zichy Géza lett az operaház intendánsa. Ő kezdettől fogva Mahler eltávolítására törekedett, csökkentette az igazgató hatáskörét és lényegében teljhatalmat biztosított magának a művészeti irányítás kérdéseiben. Erre Mahler, aki már korábban is tárgyalt a hamburgi operával, lemondott igazgatói állásáról és elhagyta Budapestet, ahol az operaház nagy korszakainak egyike zárult le távozásával. Mahler budapesti tartózkodása alatt mutatták be első szimfóniáját 1889. november 20-án. A bemutató vegyes fogadtatásra talált, a közönség egy része lelkesedett, a kritikusok pedig kevésbé. A szimfóniai költeménynek hirdetett darabhoz a szerző nem adott bővebb ismertetést, a korabeli plakát csak annyit árult el, hogy a mű két részből áll, az elsőbe az első három tétel, a másodikba a negyedik és ötödik tétel tartozik. Befejezésül az első szimfónia negyedik tételét hallgathatják meg, amelynek kezdetén a timpani egyenletes ütései mellett bőgő intonálja azt a dallamot, amelyet szinte egész Európa ismert különféle szövegekkel. Ahogy azt Mahler egy alkalommal bevallotta, a kísérteties zenei látomást egy gyerekkorában látott Csehországban közismert kép inspirálta, a vadász temetése. A metszet formában sokszorosított ábrán a vadászt az állatok kísérik el utolsó útjára. Nyuszik húzzák a koporsót, őzikék zokognak mögötte, a menetet katonabanda követi. A bizarr gyászmenet után a középrészben ismét a vándorlegény dalok egy részlete tűnik fel, a záródal végének hosszabb szakasza. Majd újra kezdődik a menet, félhanggal feljebb, mint először. A délnémet filharmonikusokat Zsoltai Dénes vezényli.

0: Elhangzott Gustav Mahler első D-dur szimfóniájának negyedik tétele a dél-német filharmonikusok előadásában Zsoltai Dénes vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: Telefonon hívott egy anyuka, hogy imádkozzak a fiáért, mert holnap műtik. Születése óta van az a problémája, amit holnap műtenek, és hosszú lábadozást igényel. Az ilyen műtétet nyári szünetben szokták elvégezni, hogy az elhúzódó gyógyulás alatt ne maradjon ki az iskolából a gyerek. A beszélgetés után elgondolkozom. A Jóisten mennyire másként méri kinek-kinek az életet? Régóta figyelem a gyerekek nyári fesztelenségét, szemben az iskolai év szorongásaival. Összevetve a két élethelyzetet azt mondom, ha egy gyereket műteni kell, és az hosszabb felépülést igényel, ha csak lehet, inkább tanítási időben tegyék, mintsem a szabadságából vegyék el, ami az igazi gyerekkort, a nyarat, a napsütést, a táborozást, a bandázást jelenti számára. Persze kell tanulni, iskolába járni, hogy a fejlődés rendben menjen. A mai gyerekek számára azonban legalább olyan fontos, hogy mozogjanak, fussanak, ússzanak, kiránduljanak. A netről, a Facebookról és minden eszközről csak úgy dőlnek a fotók, a szebbnél szebb vagy éppenséggel ügyetlen felvételek gyerekekről, akik futkosnak, fák alatt csoportosulnak, erdőben vonulnak, strand medencéje mellett éppen ruháikat kupacolják, mielőtt a vízbe szaladnak. És természetes, hogy nem csak ezeknek a gyerekeknek a táborára, hanem a saját táboraira is visszaemlékszik ilyenkor az ember. Voltam kisdobos, amikor a Gergely ugornyai Tiszapart táborában egyik éjszaka ellopták a zászlót, és mentünk az erdő sűrűjébe az éjszaka kellős közepén zászlót keresni, tettest elfogni. Kicsi, 7-8 éves fiúcska lehettem, a tanítónéni fogta a kezemet, vitt húzott a sötétben. Biztonságban érezve magam, úgy gondoltam, most elkapjuk a tettest. Később derült ki, hogy a tanítónéni is félt a sötétben, pedig mellettünk is zsivajos lármával kutatták a bokrokat, a cserjéket, a többiek. Az egymásra utaltságról, az éjszakai bátorságról szólt mindez. Ilyen kicsi elemekből rakódik össze az élet. Így tanulhat meg az ember minden, mást is, szabadon mozogni, a természetre rácsodálkozni, nem csak kezével tapogatni állatokat, szemével is végig simítani fák lombjait, a folyó vizét, elfutó hullámokat, hallgatva kikötött csónakok oldalához verődő locsogást, érzed szederindák közt bugdácsolva lábszáradon az égő, csípős fájdalmat, amit ezek horzsolnak ki, mennyivel másként fáj a szederinda horzsolása, mint egy összevarrott seb a kórterem lepedői közt. Igen, a világ ilyen is. Meg olyan is, ami most tőlünk keletre a szomszédországban van. Gyakran látsz fáradt, beesett, karikás szemű gyerekeket, akik szomorúan tekintenek bele a kamerába vagy a te szemedbe. Látod rajtuk, hogy édesapjukat, idősebb bátyjukat, tanárukat vagy nevelőjüket, rokont, nagybácsit, keresztapát nélkülöznek, több esetben gyászolnak. Fájdalmas kontraszt a nyárban. Emlékszem, a 70-es évek elején volt egy amerikai film, Kamaszkorom legszebb nyara címmel. Kamasz fiú, szerelemre ébredése, szorongása és örömei egy gyönyörű nyáron. Mert erről is szól a nyár, erről is szólnak a táborozások, meg arról, hogy szeressük a teremtett világot, hiszen soha semmi nem tér vissza úgy, ahogyan egyszer átéltük. Gyönyörű, hogy a sokféle lehetőség között 20-30 éve ismét ott vannak az egyházi iskolák által kínált táborok is.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni, fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Jelentette ki a magyar köztársasági elnök egy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban. A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdésre Sulyog Tamás aláhúzta. Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki az államfő. A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat csupán egy mondattal intézi el a hivatalából való eltávolítás kérdését, s mivel a szöveg a jelenlegi köztársasági elnökre, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni, vélekedett Sulyog Tamás. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egy egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Gulyás Gergely közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta, agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés, egyenes út az önkényuralom felé, itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án, a közmédia, kell még valamit mondanom, Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Sulyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. Fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, de nagy részt fátyol felhős marad az ég, majd hajnaltól nyugat, északnyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor eső, a nyugati határszélen akár zivatar sem kizárt. A légmozgás fokozatosan veszít erejéből, de északnyugaton még lehetnek élénk lökések. Továbbá zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal, míg néhol a vízpartokon, belvárosi részeken kissé enyhébb is. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Kovács Krisztina zenei szerkesztő és Somogyi Márton technikus nevében is. A hírszerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallják. 14. Leó pápa gondolatával köszöntjük Önöket. Isten ránk bízza magát. Ránk, akik bocsánatot nyert bűnösök vagyunk. Ránk, akik nem vagyunk tökéletesek, hogy életünkben felragyoghasson kegyelme, és megmutatkozzon ereje, mely a rosszat jóvá változtatja. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkat folytatjuk. Adásunkban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc nevével fémjelzett szabadságharc kimeneteléről, lezárásáról, eredményeiről, dr. Gebei Sándorról, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával beszélgetünk. A 21 órakor elhangzó hírek után az Itt élünk című műsorunkban a Sarudi Arató Fesztiválra látogatunk. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Neil Boyd, Egek, mi tévő legyek című írásának harmadik részét Tóth Levente előadásában hallgathatják meg. Majd a Szentlélek hét ajándékáról Árvai Zoltán atyát, Egerszalóki plébánost hallják. Rádiónk is újszállási frekvenciáján ekkor a Leltár című műsorunkban irodalmi és lelkiségi összeállítás szól. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 22 óra 5 perckor kezdődik az Egyházfórum. Wagner Anna 5 gyermekes édesanyát hallják műsorunkban, aki mesél mindennapjaikról, arról, hogyan élik életüket úgy, hogy két gyermeke súlyosan értelmi fogyatékos, a 3 egészséges gyermeke mellett. A 23 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a vatikáni rádióadását, illetve Juhász Ferenc atya hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Bercsényi ezzel a 4 beterjesztett ponttal szemben 25 pontban tulajdonképpen visszautasítja ezeket a dolgokat, tudnék, bár is emlegeti azt, hogy itt külső hatalmak garanciájával lehet megegyezni, és a külső hatalmak az legyen Anglia, legyen Hollandia, akkor még nem így hívják, hanem Egyesült Tartományok, és Lengyelország, de még Velence is szóba jött, tehát külső országok, és a király természetesen föl van háborodva, hogy egy belügybe külső, nem tudom, hatalmakat bevonni, hát ez nem lehetséges. Hát ilyen nincs, hogy az alattvalókkal, nem tudom én, paktál és tárgyal ezek a külső hatalmak. Hát ez lehetetlenség. Úgyhogy néhány nap múlva felálltak és elhagyták. Igen ám, csak a Rákóczi seregek megint hol portja, hol pedig nagyobb csata eredményeként látványos sikerek vannak, és össze kellett még egyszer ülni. Összeültek augusztusban is, de augusztusban a helyzet egészen, megint gyöngyösen, nagyon-nagyon nagy probléma jelentkezett, mégpedig az, hogy 1704. július 8-án Gyulafehérvárat erdélyi fejedelemé megválasztották. Az ő előzetes engedélyét kikérve. Tehát Erdélyből egy delegáció jön, hogy azt a felkelést, amelyet irányít Rákóczi Magyarországon, ugyan ezt a felkelést Erdély országban is vezesse. Nem véletlenül emlegetem, hogy Magyarország meg Erdély ország, mert ez a kettősség az 1704-es augusztusi gyöngyösi találkozáson már áthidalhatatlan problémát jelentett. Hogy a király engedélye nélkül erdélyi fejedelemmé választani egy lázadót, egy összeesküvőt? Tehát megszakadtak természetesen most is a tárgyalások, igaz, hogy most nem néhány nap után, hanem azt hiszem 2 hónapig győzködték egymást, de ott volt az angol, és ott volt a holland követ, ott volt a Stepney, meg ott volt a Bruinics. És mindegy a közvetítők, mit mondtak, mit nem mondtak, hol Bécsbe szaladtak, nem tudom, mi jelentették, hogy mi történt itt Gyöngyösön, hol Pozsonyban, tehát lehetetlenség volt összehozni és összefésülni az ellentéteket. Mert az erdélyek úgy gondolták, hogy egy fejedelmet választottak, akkor a fejedelem mellett van a helyük, és kéretlenül, hivatlanul ott voltak már a gyöngyösi második találkozón. Úgyhogy ez nagy felfordulást okozott, és ez megint a megegyezést és kiegyezést nem tette lehetővé. Nem véletlenül emlékeztem azt, hogy felkelés. A király szempontjából mindenféle fajta megmozdulás az felkelés. A Rákóczi oldaláról pedig nyilvánvaló, ugye, a szabadság, elvesztett szabadságjogoknak a visszaszerzés. Mi az, milyen szabadságjogokat veszített el? 1687-es országgyűlésen, Pozsonyi országgyűlésen Lipót több dolgot is kisajtolt és kikényszerített a magyar országgyűléstől. Mégpedig tessék végig gondolni azt, hogy 1686-ban Buda felszabadult, 1687 a második Mohácsi csata, 1687 eperjesi vértörvényszék. Egy megfélemlített ország és háború közepette lévő ország képviselői jöttek össze Pozsonyba. Természetesen csak azoknak a vármegyéknek a képviselői jelentek meg, akik már felszabadultak a török hódoltságból. Na de hát az ország kétharmada még mindig. Igen. Azok nem vettek részt. Erre fel Rákóczik ugye azzal operálnak, hogy hát nem volt ott az egész ország, hát miféle országgyűlés ez? Hát az országgyűlésen ott kell lenni. Minden vármegyének? Hát ott nem volt. Ez az egyik sérelem. A másik sérelem pedig az erdélyi fejedelemségnek a dolga. Engem megválasztottak erdélyi fejedelmek, akkor tessék elismerni. Hát olyan nincs, mert mindig a király jóváhagyása kellett hozzá. És még egy nagyon fontos dolog volt, Jeruzsálemi Endre, 1222-es aranybulájának 31. paragrafusa eltöröltetett, vagyis az ellenállásnak a joga. Mert ha a király megsérti a magyar alkotmányt, akkor a nemesség büntetés nélkül, stb. És fegyveresen is tiltakozhatnak. 1687-es ország eltörölte. Hát ez akkor hogy? Ez kikényszerített volt, ez egy oktrojált törvény volt. Most akkor tessék ezeket visszaállítani. És akkor a király Lipót, hát ez ilyet, hallatlan, hogy mit merészelnek ezek az alattvalók. Na most 1705-ben, május 5-én meghalt Lipót. És még ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezen az országgyűlésen, a Pozsonyi országgyűlésen megkoronáztatta a 9 éves fiát magyar királynak, de nem csak úgy, hanem annak az egyenesági leszármazottait is. Vagyis örökös, a Habsburg dinasztia, a Habsburg család örökösen biztosította magának a magyar királyi címet. Természetes, ott van a nádor, ott van az érsek, ott vannak nagyon sokan, akik közvetlenül lojálisak magával a királyi udvarral. Na de hát ezt hogy lehet elfogadni Rákóczék szempontjából? Tudnélik 1298-tól a királyválasztás mindig megejtett, ugye a procedúrának megejtett szakasza volt, és miután megtörtént a választás, csak utána történhetett a koronázás. És most nincs, eltűnt a királyválasztás. Hát ki választotta meg Lipótnak a fiát, hát első Lipót. Józsefet? Választotta. De a Magyarországgyűlés nem választotta meg Rákóczi felfogásában, mert az 1787-es országgyűlés az egy illegitim országgyűlés volt az ő felfogása.
3: Most az egy dolog, hogy a Rákóczi felfogás, ami, de mondjuk, hogyha egy országnak tényleg mondjuk a töredéke vármegyék képviselői jelennek meg, most nem tudom, egy harmad, az akkor eleve most érvényes, nem érvényes, azért beszéltünk erről ugyanúgy, mint most egy kétharmados elfogadás. Tehát, hogy most nem, tehát, hogy most, hogyha nem tudom, most mondok egy számot, 25-en kell, hogy részt vegyenek, de ebből mondjuk 8 vesznek részt, most az a 8 hogy szavazhatja meg a komplett ország sorsát?
2: Nem kell tőlem kérdezni, de tény, hogy Rákóczik ugye eleve ez egy illegitim országgyűlés, az illegitim országgyűlésnek a végzései az illegitim törvények, azok nem törvények. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy tessék visszaállítani a királyválasztást, és majd akkor, ha a királyválasztáson első Józsefet megválasztjuk magyar királynak, akkor és megkoronázzuk, akkor majd hivatalos. De addig, míg ez nem történik meg, addig első József Magyarországon nem király.
3: Tehát Lipót halála után...
2: A fia. Első József.
3: Igen, de akkor tulajdonképpen nem fogadták el? Tehát nem fogadták el törvényes uralkodónak?
2: Rákóczik soha nem levelezés azért folyt természetesen. Mindig császárnak titulált. Az rendben van. Az a császárság dolga. Német-római császárságnak a
3: jó,
2: dolga.
3: De nem magyar király.
2: De nem magyar király. Soha le nem írták, hogy magyar király. Amikor a lehető legválságosabb időszakában érkezett a Rákóczi szabadságot, ez 1711. január 31-én megírt levélben sem magyar király. Szó nincs róla. Tehát ő mindig csak császár őfelség.
4: Kedves hallgatóink, a mai adásban dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával, Klész Beáta beszélget.

0: Az előbb ugye ezt felhoztam, ezt az országgyűlések, országgyűlések, csak arra lennék kíváncsi, hogy miben kell látni a különbséget. Tehát mitől országos egy gyűlés, igen, és mitől országgyűlés. Igen.
1: Tehát az országgyűlés összehívásának ugye a feltétele az, hogy a király vagy akadályoztatása esetén a nádor hívhatja össze. És akkor ki kell küldeni a meghívókat, annak rendje módja szerint az országgyűlés megnyitása előtti intervallumba, és akkor a képviselők megérkeznek, azok nem átvilágításon, de ugye a megbízó levelüket ellenőrzik, minden, és akkor alsóház, felsőház. Az alsóház az mindig ugye testületnek kiküldött meghívót kapnak, tehát a városok például, akár a hajdúvárosok, a jászok, kunok térsége, a szabadkirályi városok, stb. Az alsó papság is, ugyanígy. A főnemesek meg a főpapok azok személyre szóló. Na és így két ház ugye összeül, és akkor külön tárgyal az alsóház, külön a felsőház, akkor, akkor fölírat a királyhoz, a király visszaír, stb. Oda-vissza alapon tisztázzák még meglévő különbségeket. Na most tessék mondani, hogy ha király Első József, ő természetesen ebből nem enged, ilyen nincs, az országgyűlés engem megválasztott, és akkor itt van Rákóczi, és akkor összehív Széchenybe országgyűlést. Uh-huh. Hát neki erre nincs jogosítványa. Uh-huh. Országos gyűlést. Uh-huh. Országos ügyekről tárgyalnak ott, 1700, ugye, 5-ről van szó, 1705, és országos gyűlés. De a nevében is, és hogyha a latin kifejezéseket ugye emlegetjük, akkor abban a pillanatban kiderült a különbség is. Ugye a hivatalos országgyűlés diéta, ez pedig conventus generalis.
0: Na mint most, egy ilyen általános...
1: Általános gyűlés, országos gyűlés, közgyűlés, hogy azt lemondjam, tömeggyűlés, mint ahogy az, igen, a jogtörténészek egyike másikánál fölbukkant. De van egy vitapartnerem, nem tudom nevét, nevezhetem-e, vagy mondhatom, Mezei Barna jogtörténész professzor, aki az én cikkem megjelenésre úgy válaszolt, hogy a conventus generalis kifejezés, vagy a congregatio generalis kifejezés, ezek minden további nélkül szinonimáik a diétának. A viszont válasz pedig úgy hangzott, igen, valóban így van, igen, csak mindig hozzátették azt, hogy régni hungárié. Tehát conventus generalis régni hungárié, az valóban országgyűlés, az igen, az diétának szinonimája. De Rákóczi conventus generalisánál nem az szerepel, hanem az, hogy onodiensis, meg Széchenyi, tehát szó nincs arról. Emlékiratokat, hogyha elővesszük, Rákóczi emléket. A Széchenyi országos gyűlésnek a első komoly problémája az, hogy minek nevezzük az összejövetelünket. Nem nevezhetjük diétának. Nem nevezhetjük. Azért, mert az ország előjárói nincsenek itt, például. Tehát a nádor, Eszterházy Pál, hát az különben Rákóczi nagyon-nagyon rossz véleménnyel volt a nádorral, hogy amikor kellett, akkor nem állt a sarkára, a királlyal szemben, nem képviselte. Nem... Igen, természetesen, természetesen. Szóval nem lehet semmi körülmények között a régi hungáriai kifejezés nélkülözni. Úgyhogy Széchenyben conventus generalis, vagy általános gyűlés, vagy országos gyűlés, ez tetszés szerint ezt lehet szinonimát. De igenis, nem lehet országgyűlésnek nevezni. Na most akkor még egy nagyon fontos dolog, az országgyűlés törvényhozó hatalom, törvényhozással ér véget egy országgyűlés. Na most az országos gyűlés, Rákóczi, ő úgy tekintette, hogy ez egy országgyűlés is az ő szempontjából, és végzéseket, artikulusokat fogalmaztak meg. Na de ezek az artikulusok azért később, miután lecsendesedik az ország, a corpus jurisba bekerülnek. A Rákóczi féle országos gyűléseinek az artikulusai nincsenek ott.
0: De most például ez az 1705-ös
1: Széchenyi országos
0: gyűlésen, hogyha itt a korábban erdélyi fejedelemévé választott Rákóczit már itt vezérlő fejedelemé választja az országgyűlés, nem választotta annak? Mert hogy erről szól. írások.
1: Na, akkor jön a következő.
0: Jön a következő, tisztázandó,
1: tisztázandó kérdés.
0: De nem erről volt szó, hogy vezérlőfejedelem mi választották?
1: Igen, ez így rögzül a közgondolkodásban, hogy vezérlőfejedelem, sőt.
0: Ami mit jelentene? Tehát a nádorhoz képest...
1: Őt 1704-ben megválasztották.
0: Erdélyi fejedelemnek.
1: Erdélyi fejedelemnek, de nem iktatták be.
0: Így van.
1: Magyarországon 1705-ben, Széchenyben őt duxá választották. Vezérré választották. Vezérré.
0: Tehát a vezér és a vezérlő fejedelem az nem ugyanaz.
1: Ez két különböző cím. Uh-huh. Két különböző titulus. De a két különböző titulust összeolvasztották úgy, hogy vezérlő fejedelem. Tehát amikor én ezt leírom, akkor kötőjelesen használom. Mert Magyarországon ő, idézőjelben mondom, csak dux, Erdélyben pedig princeps. Ha én ezt lefordítom, akkor vezér, vezérlő, kötőjel, fejedelem.
0: Ez olyan, és mint az olaszoknál a duce például? Tehát mondjuk a ducének
1: hát a duxból, uh-huh. Hát a duxból, igen. Uh-huh. Tehát a vezér, uh-huh. Igen. És teljhatalommal rendelkező Magyarországon, Erdélyországban princeps. Magyarországon dux.

0: aki a jogban egy kicsit járatosabb volt, tehát gondolok itt a jegyzőkre, azok szigorúan megkülönböztették. Szigorúan, vagy szekretáriusok, tehát szigorúan megkülönböztették a két titulust. Tehát eleve a címzésben van nem is számtalan olyan, ami vezérlőfejedelem, de például a Széchenyi, a magyar nyelvű Széchenyi szövetséglevélben így van, vezérlőfejedelem kötőjel nélkül. Vezérlőfejedelem. Ez honosodott meg nekünk, vagy a tankönyvekben, meg stb. Stb. De nem, ez dux et princeps. Tehát ez a címe és titulusa is egészen más jogkör jelent. Magyarországon a dux teljhatalommal rendelkező valaki, mind belg, mind külpolitikai tekintetben.
1: De a nádorhoz képest, a nádor a király helyettese, ugye így szól a fáma, de a vezér az pedig...
0: Hát a felkelőknek, a felkelőknek a vezetője. A szabadságharcnak a vezetője.
1: Én értem,
0: tehát
1: de
0: ez mint nem hivatalos. Hát a király szempontjából, nádor szempontjából nem, ez nem hivatalos. Ezért szabadságharc, hogy visszaállítani a szabadság jogokat. És nem a függetlenségről van szó, nem magyar királyság függetlenségéről, arról van szó, hogy a Habsburg dinasztiától való függetlenedésről van szó. Tehát nyerje vissza Magyarország ugyanazokat a jogokat, ami az 1867 előtt őt megillette. Az Ollodi országos gyűlésen is, ugye amikor kimondják az renunciációt és a detronizációt,
1: magyarul a Habsburg-háztronkoztását,
0: akkor az azt jelenti, hogy igen, interregnum, de a magyar királyságban beálló interregnum. Magyar királyságon belüli király nélküliség hivatalosa.
1: Na de most, hogyha ezt egy országos gyűlésen kimondják, hogy már pedig akkor a Habsburg ház mi innentől
0: koronától nem ismerjük,
1: az most ezzel mit érnek el, vagy ez most mit változtat, akkor inkább azt kérdezem.
0: Még inkább elmélyítette az ellentéteket, kibékíthetetlenné
1: tette. De jogilag nem változik semmi.
0: Az ég adta világon semmi, nem tud. Csak de. Abban az esetben, hogyha itt ez a fegyveres küzdelem, ugye végérvényesen legyőzi az ellenséget. Na de, ez az interregnum akkor ugye azt jelenti Bercsényi szavaival, hogy szó szerint szeretném idézni Regina Hungária. Ez egy Jungfrau, tehát egy menyasszony. És a menyasszonynak lesznek kérői Európában. Vagyis külső hatalmak felfigyelnek Magyarországra, és királyválasztás lehetővé válik a jelenkező közül. És ez ilyen értelemben a lengyel példának a mintája, a lengyel példának az utánzása, mert ott mindig, igen, a király ellenében is választanak ellenkirályt. Mint ahogy Rákóczit is meg akarták ugye ellenkirálynak választani 1707-ben. Tehát Bercsényi már 1705-ben kapacitálta Rákóczit arra, hogy mondjuk ki az interregnumot, mert meghalt a király Lipót. És ez a nem király, bármint a fia, hát akkor miért nem kellene kikényszeríteni a királyválasztást. Nem kizárva azt, hogy esetleg őt választják
1: így van,
0: meg.
1: Így van.
0: Hát Miksa Emánuel erre gondoltak, a bajor választóra gondoltak elsősorban, na de szóba jött a porosz trónörökös, szóba jött az orosz cárnak, Péter cárnak a fia. 1780, na de már 1700...
1: Ezek a esélyesek, mondjuk a Rákócziék esélyese is voltak, tehát mondjuk egy bajorral, egy porosszal, egy orosszal, mivel jártunk volna jobban?
0: Ez ki rá? Na most...
1: az, hogy... ki tudja már, ugye?
0: Magától értetődő, hogy ez lehetetlenség, így függetlenül attól, hogy interregnum tud, de Franciaország állandóan kötötte az ebet a karóhoz, hogy egy lázadó fiúrral én nem köthetek szövetséget, csak azzal a személlyel köthetek követséget, aki szuverén. És akkor Magyarországon szuverén vagyok, vagy nem vagyok szuverén. Ő Erdélyország szuverén uralkodójának képzelte magát. Tehát a princepséget, a megválasztott fejedelemséget, ezt elismertetni kívánta, óhajtotta, és nem a Magyar Konfederációnak az élén kívánta, óhajtott maradni, hanem Magyar Lipót fia helyett, József helyett meghívni olyan szemét a magyar trónra, akit választ a magyar nemesség, és koronáz a magyar nemesség. Tehát Magyarországban és Erdélyországban gondolkodik, ez két különböző szint a Rákóczi gondolkodásában és tervében. És ő Erdély fejedelmeként

0: Mikortól lett ő legitimen Erdély fejedelme? Tehát most az egy dolog, hogy ez a...
1: Na most természetesen ugye ez csak a erdélyi felfogás szerint legitim. 1707-ben, igen, amikor Marosvásárhelyen beiktatták, ugye, fejedelmi székbe ültették, a fejedelmi választást 19 feltételhez kötötték az erdélyiek, ezt ugye kölcsönösen megbeszélték, igen, pontosítunk, stb., és erre nagyon-nagyon odafigyelt, hogy megesítse az erdélyi rendeket. És Marosvásárhelyen, igen, megválasztották, és 1704-ben, 1707-ben pedig, igaz, a fejedelmi székbe ültették. Na most ez az erdélyi törvények szerint, ugye ez egy legitim. 1711 után véletlenül sincs megint, hogy Corpus Iuris, mert a Corpus Iuris van erdélyi része is, és van magyar része. Szó nincs róla.
0: Hát mondjuk 1711 után gyakorlatilag ez itt sorban minden érvénytelenné vált.
1: Hát 1707-től kellene akkor indulni, mi pedig a szeptember 4, szeptember 15, tehát ez a Gregorián és a Julián naptárnak a egy is ugyanazon napját jelenti, tudnék ez az a bizonyos varsói szerződés, amelyben Péter és Rákóczi megköti azt a szövetség, 17 pontból álló szövetséget, amely értelmében Rákóczi lengyel király lesz. Elvállalja a lengyel királyságot. Ennek az egész szerződésnek az alapja, meg alap gondolata az volt, hogy Lengyelországban nincs király, és van király. Tudnélik, 12. Károly svéd király elűzte a második Ágost, lengyel királyt, és választatott egy neki megfelelő szemét, ez a Stanislav Leszczynskit. De Stanislav Leszczynskit lengyel nemesség egy része fogadta el, a másik része nem fogadta el. És Péter ezzel az elégedetlenkedőkkel leült, megállapodtak, hogy hívnak egy lengyel trónra valakit. És Nagy Péter követei, meg lengyel követek megkeresték Rákóczit, és felkérték arra, hogy vállalja el a lengyel királyságot. És Rákóczi, hát hosszú hezitálás után, de azt mondta, jó, de ebben a 17 pontos megállapodásban ott van az, hogy Péter 20 ezer katonát fog biztosítani Rákóczinak Magyarországra. De csak akkor, hogyha őt lengyel királynak megválasztják, és megkoronázzák.
0: Ez a cár feltétele volt.
1: Igen. Igen, pontosan így van.
0: Azért akarta ő Rákóczit lengyel királynak, hogy akkor tulajdonképpen, hát most csúnyán mondom azt, hogy bábja legyen, de vagy legalábbis ő irányíthassa akkor ott a dolgokat. Tehát, hogy Rákóczi az ő embere legyen magyarul.
1: Persze, magától értetődő, tehát 12. Károlynak a, ha tetszik, neokirálynak érdekes módon nevezték, ugye Stanislav Leszczynskit, az nem elfogadható a lengyeleknek, mert például az egy protestáns.
0: Igen.
1: Az egy protestáns királynak a, hogy hívja, adományát, azt nem szabad elfogadni Lengyelországban. Igen, tehát kell egy katolikus, minden. De Péter több vasat tartott azért a tűzben, mert ő fölkérte például Savoy Jenőt is. Savoy Jenő azt válaszolta neki, hogy neki ezt meg kell konzultálni a császárral.
0: Szépen tehát vagyunk.
1: Addig ő nem mondhat semmit. Na de megkértek például Marlborough herceget is. Természetesen voltak, az előbb emlegetett, ugye Lubomirskiek közül is volt egy kiválasztott, Senyavszki is volt egy kiválasztott, tehát volt ugye helyi érdekeltség is a lengyel koronára. Mindez attól függ, hogy a svéd 12. Károly vezette hadjárat mennyire sikeres Oroszország ellen. Tudnék, Lengyelországból kiszorította az orosz csapatokat, és 1707 után 1708-1709 ez a keleti hadjárat. Tudnék, 12. Károly, akit vasfejűnek csúfoltak konoksága és makacsága miatt, azt terjesztette, meg mindenhol emlegette, hogy addig nem nyugszik, míg Péterre le nem számol úgy, mint második Ágost lengyel királlyal. Mert ezt nem lehet tűrni, stb. És 1709-ig sikeres a dolog, De Poltavánál olyan vereséget szenved 1709-en, hogy azt nem heveri ki Svédország. És 1700...
0: Hát azért az nagy, az valljuk be jutólag, meg egyáltalán azért az nagy falat. Tehát egy, mondjuk egy akkori orosz nagybirodalmat én be akarok kebelezni, vagy legalábbis le akarok igázni, azért az nagyon nagy vállalkozásra a svéd királynak, nem?
1: Hát eleve reménytelen. Meg a vasfejűség arra vonatkozott, ugye, hogy 1700-tól kezdve 1708-ig nem volt olyan csata, amit ne 12. Károly nyert volna meg az oroszok ellen. De 1708-ban és 1709-ben katasztrofális vereséget szenvedett. Egyrészt azért, mert nem volt megfelelő utánpótlás. Nem volt megfelelő élelmezés. És akkor itt most nem menjünk bele, hogy Mazepa Kozák Hetmannak mi volt a szerepe, meg mi volt. Mi nem volt a szerepe. A lényeg az, hogy Mazepa kozákjai svéd táborban vannak. Svéd táborban vannak. Na, egy aktualitást azért hadd mondjak el. Ugye Mazepa árulását az ortodox egyház utána megbüntette, és kiátkozta. Egyszer és mindenkorra. De hát a politikai helyzet megváltozása Ukrajnában azt jelentette, hogy most 2000, nem merem mondani hangosan, de azért 14-ben rehabilitálták volna, rehabilitáltatták, mégpedig azt hiszem a konstantinápolyi zsinattal. Úgyhogy Mazepa a mai nap az ukrán felfogásban nem áruló. Az oroszoknál továbbra is kiközösített és áruló. Igen, mert 12. Károllyal ugye működött egyre. Na most ez azért érdekes ez az egész, mert a poltavai csata után hát Rákóczinak az 1707-ben kötött szerződése, hát az semmis lesz, mert a lengyel területek fontosabb az orosz politikai érdekeknek, mint egy Kárpát-medence.

0: svédek hatalmát kell megtörni. És ez a Baltikumot jelentette. És abban a pillanatban, amikor Poltava nagyon-nagyon súlyos vereséget szenvedett ugye Svédország, akkor el kellett gondolkodni Péternek, hogy Rákóczi legyen lengyel király, vagy pedig akit elűztek, hívja vissza. És nyilvánvaló, hogy azt a variációt választotta, úgyhogy második Ágostnak megbocsátott, visszahívta, visszafogadta, és együtt fognak majd utána a svéd maradék befolyást ugye felszámolni. Ez 1700 Poltavából azért megmenekültek ilyen 1500-2000 fő lengyel-svéd és ezek Magyarországra szöktek. Az oroszok elől, tehát Magyarországra érkeztek, és Rákóczi munkáson feleskedte őket, és ők részt vesznek az utolsó nagy csatában, 1710 ugye a Romhányi csatában. Igen. És ott vannak a Potocki seregei, meg Grudzinszki katonái, de az más kérdés, hogy a csata után sürgősen élelemszerző akciókból fogtak, és gyorsan elvonultak, vagy kivonultak, és kiszöktek a Kárpát-medencéből vissza 12. Károlyhoz, aki török földre menekül Poltava után, és ott fognak gyülekezni majd Benderben.
1: Gyakorlatilag ugye azt általános iskolai tanulmányaiból, meg középiskolai tanulmányaiból a rádióhallgatók is tudják, hogy 1711-ben lezárul a Rákóczi szabadságharc a szatmári békével. Azért attól függetlenül, hogy ez számunkra, illetve hát, hogy a Rákócziak a szabadság jogok elérésében, tehát nem sikerültek az eredeti tervek, azért abban mindenképpen hasznos volt, vagy volt ennek a 8 évnek egy olyan meg kellett történnie vetülete, hogy azért a Habsburgok csak felismerték, hogy a magyarok innentől fogva mindig is potenciális veszélyt jelenthetnek. Tehát nem fogják ők annyiban hagyni a szabadságukat.
0: Egy érzékeny pontra tapintott rá, mégpedig ugye a szatmári béke elnevezésre. A hivatalos neve pacifikáció.
1: Ami nem béke.
0: Hanem békesség.
1: Békesség.
0: És ez természetesen, ugye ez megint a közgondolkodásban, ez meg tankönyvekben, stb. Ez mindig béke, béke, béke, és arról nem is beszélve, hogy a Rákóczi kornak nagy kutatói mindegytől egyik békét mondtak. És 2005-ben, Széchenyben, amikor volt a jubileumi konferencia, akkor Várkonyi Ágnesnek én szóvá tettem ezt a béke-békesség dolgát. Tudnék, a levéltárban meglévő dokumentumnak a pontos címe Puncta Pacificationis. És ennek
1: a békesség pontjai?
0: Pontjai, igen. És ennek a magyar változata megjelent Pálffy János titkárának, Pulai Jánosnak a latinul, és megjelent magyarul is a változata. Tudod, Pálffy felesége nem tudott latinul, ezért neki lefordította, és a címe természetesen békesség. Szatmári békesség. És ez azért nem mindegy, megint az én felfogásom szerint, és erről is vitatkoztunk. Ja, az is érdekes volt, hogy Várkony Ágnes ugye arra hivatkozott, hát Márki Sándor is így használta, Asztalos Miklós is így használta, miért kell ezt most megváltoztatni? Szerintem nagyon fontos szempont miatt meg kell igenis magyarázni azt, hogy a Pax meg a pacifikáció, ez két különböző dolog. A pacifikáció, ez magyar Rákóczi vonatkozásában azt jelenti, hogy a király meg az alattvalói között létrejött egy megállapodás, létrejött egy megegyezés, hogy azt mondjam, kiegyezés. Uh-huh. Károly Árpád nagyon-nagyon remekül vetette föl annak idején, hogy a magyar történelem a Habsburgok vonatkozásában, ha jól emlékszem, 9 kiegyezést, megegyezést kötöttek. 1867 is ugyanilyen kiegyezés, megegyezés. 1606, bécsi, nem béke, az is pacifikáció
1: volt, bocskai.
0: Igen. Tehát igenis én határozottan és sokszor emlegetem és állítom, hogy nem Pax. Függetlenül attól, hogy Bánkuti Imre is béke, szatmári béke. És igen, a szakirodalomban megítélésem szerint ez ki nem beszélt jogtörténeti, azt hiszem, hozadék, hogy igenis ez, a pacifikáció és a Pax, ez két különböző dolog. Ez nem ekvivalens.
1: Nem, csak kérdés az, hogy mondjuk mennyi idő kellene ahhoz, hogy ezt szépen lassan átalakítsák.
0: Úgy tűnik, hogy évtizedek. Úgy tűnik, hogy évtizedek.
1: Mert ugye ez gyakorlatilag most amióta ez ugye megköttetett 1711-től 2026-ig, tehát ez ugye 313 éve, ez így van. Tehát, hogy ennek sok idő kell, hogy mondjuk lehet, hogy 100 év múlva már így fogják tanulni.
0: Az emlékműveken is mind béke. Uh-huh. Az emlékműveken is, igen. És ugye elmegy az ember oda Nagymajténybe, és akkor ott van a béke. Na most még egy utolsó gondolat a vonatkozásban, hogy az amnestia mindenkire kiterjedt a szatmári pacifikáció értelmében.
1: Használjuk a latin kifejezést is, akkor nem.
0: Igen. Tehát a csendesség, békesség, lecsendesítés, ami tetszik, igen, mindenkire kiterjedt. Ha 3 héten belül a vezetők hazatérnek, ők is minden további nélkül régi jogaikba visszahelyeztetnek, stb. Ez egy óriási dolog természetesen, mégpedig a vonatkozásban, hogy el lehet indulni a béke garantálása mellett egy építkező folyamat beindulhat, megindulhat, mint ahogy az egész 18. század nem más, mint az ország benépesítése és gazdasági fellendítése. Tehát nem szabad azt mondani, hogy...
1: Ez egy méltányos ajánlat volt, nem?
0: Tehát... Mindenféleképpen reális, maradjunk annyiban. Reális, mindenféleképpen tudnék. Még egy dolgot nem szabad elfelejteni. 1709 és 10-ben olyan pestis járvány van Magyarországon, hogy 400 ezer ember hal meg.
1: Bizony.
0: A Rákóczi szabadságharc 8 éves időszakában pedig 85 ezer. És Bánkóti Imre, nagyon neves történészünk emlegeti ott a értékelésnél, hogy nem volt már kivel is, nem volt mivel harcolni.
1: Igen.
0: Rákóczi 1711 februárjában ugye elmegy Lengyelországba, és onnan Károlyit például vádolni azzal, vagy éppen kérlelni, és utána szigorúan hazaárulózik, mert Pálfival ugye megegyezett, kiegyezett, onnan mert ő felszabadítóként akart visszajönni, és ez megint Bercsinek a hatása. Felszabadítóként. Mert hogyha bezárkózok Munkácson, és nem tudom, hogy meg kell adni magamat kapituláció, akkor a nemzet örökre megbélyegez bennünket. De felszabadítóként visszajöhetünk.
1: Tehát ő haragudott Károlyra, igen, mert hogy gyakorlatilag ő letette a fegyvert, vagy...
0: Hát ő volt a Dux.
1: Igen.
0: Ő volt a Dux, igen, és amikor elment Lengyelországba, akkor teljhatalmat átadta Károlynak. És Károly, meg Pálfi, a két magyar, ugye két magyar, de horvát bán, igaz, és Károly a fő generális, leültek, megvitatták, stb., és Károly, mivel harcoljunk, kivel harcoljunk?
1: Igen. Ez egy kicsit olyan deja vu a Kossuth Görgei esetnél egy jó pár évvel később. Nem mondom, hogy teljesen összehasonlítható, de vannak hasonszálak benne. Ezen még nem gondolkodott el talán? Hát de nem, hát Kossuth is átadta Görgeinek.
0: Áruló.
1: Átadta Görgeinek ugye a hatalmat. És utána persze ő vitte el azt a balhét, hát így is nevezhetjük. Hát az a lényeg, hogy ugye a szatmári békességgel amnestiát kapott felkelők, Rákóczi nem élt ezzel, mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő
0: Rodostóba vonult. Elhoztam a faximile kiadását is a békességnek, itt van a táskám.
1: Majd nézzük a beszélgetés után. Tehát Rákóczi ezt nem fogadta el, és vállalta az emigrációt.
0: Mindig a felszabadító, abban gondolkodott, ugye, hogy felszabadítókat visszatér. Ezért megy Franciaországban, ezért fog a törökökhöz menni végül 1717-ben.
1: És ott is marad, és ott is hal meg.
0: Igen.
1: Tudnánk még erről is beszélni, meg egyáltalán a szabadságharc kimeneteléről, mit adott,
0: Eger
1: mit nem adott.
0: Szerepéről.
1: Mindenről. Eger vonatkozásáról, de igen. Már így is egy adásból kettő lett, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Jó volt felidézni a régi tanulmányokat. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást.

A mai adásban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc nevével filmjelzett szabadságharc kimeneteléről, lezárásáról, eredményeiről, dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélgetett. Az összeállítás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni, fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától, földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Jelentette ki a magyar köztársasági elnök egy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban. A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdésre Sulyog Tamás aláhúzta. Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki az államfő. A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat csupán egy mondattal intézi el a hivatalából való eltávolítás kérdését, s mivel a szöveg a jelenlegi köztársasági elnökre, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni, vélekedett Sulyog Tamás. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egy egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Gulyás Gergely közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta, agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés, egyenes út az önkényuralom felé, itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án, a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Sulyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. Fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég, majd hajnaltól nyugat, északnyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, a nyugati határszélen akár zivatal sem kizárt. A légmozgás fokozatosan veszít erejéből, de északnyugaton még lehetnek élénk lökések. Továbbá zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal, míg néhol a vízpartokon, belvárosi részeken kissé enyhébb is. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikus Kvasinger Jenő nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma kaszálunk, vagyis Saludra megyünk a 33. Kaszáló Fesztiválra és versenyre. Elsőként régi ismerősömmel, Kormos Csaba plébánossal beszélgetünk, akitől megkérdeztem, hogy mi is történt.
1: Áldás volt, igen. Hát nagyon örültem neki, hogy a polgármesterasszony már hetekkel ezelőtt ideadta a menetrendet, és hát természetesen meghívott erre az aratónapra. Az a helyzet, hogy ugye az én vonatkozásomban, hogy augusztus 1-ig a Korós Péter atya volt, tehát tavaly is úgy ilyenkor lehetett ez a nap, csak akkor még ő teljesített itt szolgálatot, de hát augusztus 1-től én váltottam, tavaly augusztus 1-től, és akkor már azóta ezeken a rendezvényeken, akár a templomi eseményeken, hát például tegnap előtt ugye Szentségimádási nap volt, ilyen Vándor Szentségimádás, ott is azért voltak a településről, meg hát ugye a polgármesterasszony is gyakorló katolikus, a Jönybeáta, és hát jó az önkormányzattal a kapcsolat, az előző polgármester úrral is, aki most a világelnökünk, a Tilcsik Istvánnal is nagyon szépen együtt tudunk működni. Most, és akkor azt nagyon fontosnak tartom, hogy itt a hagyományoknak, a sarudi hagyományoknak az ápolását, a sarudi gyökereknek a tisztogatását, erősítését, azt nagyon a szívükön viselik az emberek, nem csak a mindenkori vezetőség, hanem az egész lakosság is boldog. És hát visszatérve, hogy tényleg nekem is egy boldogság volt, amikor ismételten mondom, hogy amikor hetekkel ezelőtt, tényleg nagyon szépen időben megkaptam a meghívást arra, hogy ezen a mai napon, aminek az egyik legkiemelkedőbb eseménye itt ez az aratóverseny, de hát lesznek más programok is, más elfoglaltságok is, de nagyon sokszínű ez a nap, hogy részt vettek úgy, mint a mostani plébános, és hát megáldottam és megszenteltem a búzát, ezt a gabonatáblát, és hát és azokat, mindazokat az embereket, akik ennek a mai napnak az előkészítésében, a munkálataiban részt vettek, akik erre az aratóversenyre beneveztek, illetve akik jelen vannak.
0: Még Szent László búcsú lesz Mezőkövesden, de tulajdonképpen ez az a Péter Pál napi aratás. Úgymond, amikor felszakad a búzatövön, régen azt mondták, hát már elkezdődött máshol, másabb az idő, másabb az időjárás, másabb az éghajlat is, de egyébként úgy azért az emberek, akik ide jönnek, azok nem másabbak, igaz, hogy nem kaszálnak, nem szednek markot, nem kötnek kévét, csak versenyre, ami nem igazából mindennapos esemény, mint régen volt, de végül is ez egyházi szempontból is az egyik legfontosabb ünnep. Jó, nem azért, mert Péter vagyok, de Péter Pál azért a jövő.
1: Így
0: meghatározza a mindennapi kenyerünket.
1: Pontosan.
0: És akkor ez büszkeség lehet egy papnak is,
1: pontosan,
0: hogy itt lehet.
1: Pontosan. Említettem is az áldásnak a kezdetén, ezt semmiképpen nem akartam kiadni, ugye, hogy Szent László királynak a napján vagyunk. Tehát ilyen több az ünnepeknek, a liturgikus egyházi ünnepeinknek is, és a templomban ugye tartott vagy tartandó ünnepeinknek is, Szent László királynak, Szent Péter és Pál apostolnak tényleg ezek a búcsuk van, most ugye a hétvégén, ezen a hétvégén, hát akár szombat este, meg vasárnap is, és hát az, hogy László király ugye a magyar kereszténységnek a megtestesítője, hogy proászkodtok át, gyönyörűen elmélkedik róla, magyar keresztény uralkodó, a Szent Istváni eszmének a folytatója és a megerősítője, és hát az nagyon fontos, hogy itt a búza, mint a mindennapi kenyérnek a földi életünk fenntartásának az egyik feltétele, illetve hát jelképe, ilyen összefoglaló fogalma, ugye, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, nyilván összekapcsolódik az egyházi élettel, mert Itt nem csak a földi élet fenntartásáról van szó, hanem, sőt elsősorban az örök élet kenyeréről, és tehát az nagyon fontos, hogy csak a búza őrleményéből és a búza őrleményéből sütött kenyérből, kovásztalan kenyérből lehet az ostya, ami aztán szentostyává válik az oltáron. Zárójelben jegyezzük meg, hogy a bor pedig csak a szőlőtő terméséből nyerhető, és az válik aztán Krisztus vérévé az oltáron. Tehát valóban és én gyerekkoromtól kezdve nagyon boldog vagyok, és büszke vagyok arra, nyilván ez a családi neveltetésből is adódik, tehát a Kormos család az édesapai részről, aztán hát a Bodonovics család is az édesanyai részről, hogy a hagyományainknek azért a kultúránknak túlnyomó többsége, mert én azt szoktam mondani, vagy hát okos emberektől olvasom mindig, meg tájékozódik az ember, hogy jó, persze vannak ős magyar elemek is, meg kereszténység előtti elemek is a kultúrában, de azért a 90%-a a hagyományainknak úgy a kereszténységhez kapcsolódik. És igazából az, hogy például, tehát ezek belevésődtek az embereknek a lelkébe, olyan világot élünk, hogy valaki, vagy sokan nem gyakorolják úgy a közösségben a hitüket, de azért az otthoni imádságokban, a mindennapi gesztusokban, megnyilvánulásokban, például abban, hogy most itt a polgármester asszony is ugye tartotta a már elkészült szép sült kenyere, hogy mielőtt azt elkezdenénk fogyasztani, jó, most már vannak szeretett kenyerek is, keresztet rajzolunk rá. Tehát annyi, de annyi mozzanat van, ami azt mutatja, hogy hát igenis a kereszténység, és hát azon belül a katolikus egyház az egész életünket átszövi.
0: Olyan régen ismerlek, hogy szinte majdnem minden gondolatodat tudom előre, hiszen azért mondtam az előbb, hogy 24 éve Erdőkövesden volt, amikor sikerült a kocsi világítását megjavítani, nekem vagy megmutatni, hogy kell. Tehát azért a régi kapcsolatunk van. Na, de azért ez, amit még itt tartasz, ez egy gyönyörű szedet.
1: Csodálatos, igen. Ugye a telt búzaszemek, a kalászon, tehát egy összekötött szép kis gabona ez, ugye a búza telt szemek a kalászon összekötözve, és hát ez egy nagyon-nagyon szép jelképe, meg összefoglalója mindannak, hogy itt ez a földi életünknek a lényeg az, hogy tényleg a személyes, meg a közösségi boldogulásunk, a házasság, a család megbecsülése, az egymásért való áldozathozatal, de mindezek teljesen értelmetlenek lennének, hogyha nem lenne egy olyan végtelen távlat, amiben el tudjuk ezeket helyezni, hogy van örök élet. És éppen ez az, hogy itt Sarudon is, ezen a településen nagyon örvendetes, hogy úgy élnek az emberek, meg úgy munkálkodnak, akár tudatosan, akár kevésbé tudatosan, hogy mindazzal, amit teszünk, a saját életünk szépítése, jobbítása, a családon belüli vagy a családon kívüli áldozathozatal, az szervesen hozzákapcsolódik ahhoz a csodálatos áldozathoz, ami a világot megváltotta, és ami így az egész világnak, benne Európának, benne Magyarországnak, benne Sarudnak is megnyitotta mennyország kapuját.
0: Köszönöm, atya, azt hiszem, egy tárgyi valóságból azért egy feljebb valóhoz eljutni általad könnyebb. Érezd jól magad itt.
1: Köszönöm szépen, nagyon köszönöm is, és Isten áldását kívánom én is neked. Nagyon örülök, hogy egy negyed százada ismerjük egymást, és szeretettel köszöntök minden tisztelt rádióhallgatót is.
0: Kormos Csaba plébánost hallották Sarudról.

0: folytatjuk a Zarató Fesztivált, mégpedig a domoszlójakkal.
1: Harmat István.
2: Molnár Istvánné.
1: Már ugye gépesítve van. Ilyen kézi kaszálás nagyon fordul elő. Általában kombájnokkal meg nagyobb gépekkel aratnak.
3: Sejtettem.
1: Mert ilyen nagy gazdák vannak, már csak ilyen kis tarlók nincsenek, amit úgy kellene kézzel művelni.
3: Na de hát ahhoz, hogy azért le tudja tenni a kaszát pont oda, hogy levágja normálisan, rendet vágjon. Igaz, hogy azt mondták, hogy nem időre megy, de hát, hogyha időre menne, akkor körülbelül egy órája már biztos, hogy nem lennénk itt, ugye?
1: Igen, csak ugye a kaszák se azok, amik régen voltak, hagyományos, régen verték a kaszákat, most csak köszörülik, fenik, és hát éle van neki, ugye, de ezek a fiatalabb nemzedék már nem szokta ugye az aratást, ugye a mamáktól, amit elláttunk, hogy hogy csinálták valamikor, és hát próbáljuk csinálni ezt a régi nép művelő dolgot, hogy jobban átadjuk az unokáknak, és meg őrezzük a hagyományokat, igen.
3: Megmondjam őszintén, én utoljára kaszát kolopálni körülbelül 40 éve próbáltam, nem volt türelmem. Ahhoz érteni is kell, meg türelem is kell hozzá, lassan pengetni, meg nem is biztos, hogy egyforma volt akkor még. A Szent Gotthárdi kasza jó volt, de amit már a csehektől hoztak, az már a puhább, hamarabb kiment az éle, és akkor tenni kellett. A tenés pedig megint egy külön művészet,
2: meg
3: ugye?
2: Egy nagyon ügyes kaszásunk van, ő nagyon tud fenni és kaszálni is.
1: De még a régi nemzedékkel magába szívta ezt a kaszáló módot. Voltak neki felmenői, akik még művelték ezt a szokást, de ugye hát lassan kimegy a divatból, meg a kaszák is úgy, ahogy vannak, tönkre mennek, mert ha nem használják, elszáradnak, elkopnak, herosdásodnak, és utána...
3: Akkor lejön a rossz, de éle nem marad, de hát végül is ahhoz még... Ugye azért egy kaszásnak kellett azért eleve tudomány is, hogy hogy kell, a másik erő is, mert hogyha hajnalban 4-kor fel kell, kiment, mondjuk 11-ig kaszálta, utána pihenő volt, utána jött a marokszedés, kévekötés, behordás, hogyha akkor éppenséggel úgy volt. Más a világ, a kombány szépen fogja, elpergeti a szemet, jövőre majdnem ugyanannyi kell ki. De jó, nem kell a modernet szidni, de azért ilyen már kevés helyen van, ahová valaki kell menni. Hát a domoszlóról, hát a nyugdíjas klubban nem ezt csinálják.
2: Nem. Ott minden más csinálunk.
1: Ott minden más
2: csinálunk. Énekelünk, táncolunk, főzünk, sütünk.
1: Igen, és mondjuk arra jobban a szőlőművelés ment felénk, mert arra a hegyekben jobban a szőlőművelés.
2: Így van, az maradt meg. Adjuk át a fiatal gyerekeknek a mi tudásunkat, hogy ők is valamit elsajátítsanak belőle.
1: És ugye tartjuk ezeket a falu ünnepségeket, ahol megint próbáljuk fiatalokat bevonni, macoksütő, meg lángost. Meg...
3: Nekem napcsánk a macok.
1: De... Igen.
3: Tájék, annyi fajta.
1: Igen.
3: Egyébként, hogy kerültek ide?
1: Hát ez az idősek klubja, a szövetség, az rendezte ezt a percent valamikor, és utána átvette a falu, és régi hagyományok már körülbelül vagy 30 éve, vagy 20 éve, amikor még ez a korosztály nem volt, hanem mindenkünk a szüleink voltak még ebbe benne. Sokszor első helyet vittünk el innen, a Kelenóczki János például 3 aranyérmet vitt el innen a Sarudi Fesztiválról, ahol ő nyerte ezt a kaszáló versenyt, mert ő még ugye nagyon tudott kaszálni valamikor is. Benne volt a vérébe szinte ez a...
3: Hát, ahogy látom, nem lényeges, hogy ki hanyadik lesz a gerebjét. Kölcsön kérik, kölcsön adják a tisztításhoz. Egyébként is az, hogy milyen magasra várták, azt a zsűri majd eldönti.
1: Igen.
3: Mondjuk 5 centippel lett. Már nem jó alatta, már megint nem tudom. A részvét, az, hogy itt egymással, aki így itt van, az mind barát.
1: Jó összetalálkozni a tavaly előttiekkel, akik már visszajárunk ide. Sokszor már most úgy fogadjuk egymást, megint égetünk egymást, hogy itt vagytok ti, és megint jók vagytok, egészségben vagytok. Az a lényeg, hogy tényleg még mindig itt vagyunk.
3: Ugye a kaszálás, akkor a rendberakás, ott a kévekötés, hát megrázom, ha szétesik, akkor már baj van. Mellette a megjelenés, ugye a csapatnak ez a...
2: Énekelni,
3: fellépünk. Ja, ja, közben nem volt?
2: Nem.
3: És mellette a terítés, ugye?
2: Igen, terítés, van, tessék valamit választani.
3: Nem választok én, mert nem választásoknak vége. Mostan mit csináltok?
1: Egy kis sajtos.
3: Jó, köszönöm, akkor nem tudok beszélni.
1: Ja.
3: Ne, nehéz lenne. Tehát mi volt?
1: Sajtos pogácsa, kakaós kalács.
2: Lázis
1: kalács. Akkor kakastaré.
3: Ja, szalonna az a kakastaré.
1: Sült kolbász. Vörös hagynával.
3: Na most ez úgy mondom, nagyon szép szóval, hogy autentikus-e. Ilyet vittek-e ki annak idején a kaszáláshoz?
1: Hát valamikor ilyet vittek ki, igen, mert ez nem romlott meg, ez tehát...
3: Hát a szalonnát melegítette legalább.
1: Így van,
3: akkor
1: így van.
3: Is. Kolbásszal se volt most különösebben.
2: Újra
3: sem. És
1: újra,
3: akkor,
1: újra melegítik, és ezt hát elfogyasztották is.
3: Be van a miska kancsó ásva a fődbe.
1: Hát már az a baj, az is szétszáradt, és elfolyik a...
2: Ott a kulacs.
1: Elfolyik a
2: bíjban. Ideje múlt.
3: De, ugye, mert régen...
1: Na, valamikor ezt vitték ki, igen.
3: Na, szóval azért olyan, mint hogyha értenének hozzá önök is. Én kevésbé, bár a korban ott vagyok én is.
1: Igen, igen. Szóval az a lényeg, hogy együtt legyünk, együtt tartjuk a népszokásokat, és próbáljuk vinni a fiatalabb nemzedéknek ezt a összetartozást, ezt a hagyományt.
3: Itt énekelgettek, de bent majd lesz a
1: igen,
3: fellépés.
1: Igen, bent lesz egy fellépés, igen. Hát a, van egy ilyen népdalcsoportunk,
3: egy
1: ahol...
3: Egy csokrot énekelnek?
1: Egy csokrot, igen, négy nótával. Mert ugye időhöz is vagyunk kötve, és mindenki előad egy négy nótát, és akkor eltelik az idő, akkorra megjönnek az eredmények, és akkor lesz eredményhirdetés.
0: Elhangzott riportunkban a domoszlóiakat hallották.

0: ezt most összehozott csapatból hozták össze, vagy...
1: Nem, ez egy megszokott csapat. Már 3 éve együtt vagyunk.
0: És egész télen-nyáron aratnak.
1: Télen-nyáron aratunk.
0: El is hittem.
1: Hol kukoricát törünk, hol aratunk, igaz János? Hol kukoricát törünk, hol aratunk?
0: Hol aratunk, Covid-nál kezdtük a Covid-nál, vagy...
2: Jó,
0: látom, egy csizma is van abban. Ilyen aratta.
3: Megragasztom én neked.
2: Megragasztom, sógorom.
0: Ki volt a kaszás?
3: Én.
2: Gál János!
0: Egyek
2: vagyunk, vagy kettő?
0: Kikötő egy, kikötő a kasza, az pihen.
3: Nem, az tartalék.
0: Jó? Jó, értem.
3: Ott van támasztva a kasza, azt
0: tudom. Jó, látom. Milyen kasza ez egyébként?
3: Úgy, barátunktól kaptam. Miklós barátom, Tudás Miklóstól kaptam.
0: Annak már alig van éle.
3: Nagyon jó éle van neki.
1: Az éle jó?
0: Jó, az éle jó, de hát a lapja már elfogyott, hogy... Úgy látszik, hogy kikötő az a, mit jelent itt ebben az esetben? Csak sarut, ugye?
1: Csak sarut.
0: Ugyan sarut, igen. Hát ugye be kell jelentkezni, csinálni. Azt látom, hogy le van gyalulva szépen, annyira, hogy majdnem a földig. Úgyhogy a minősítésnél valószínű, hogy ezért ez számít valamit.
1: Igen.
0: És amit készítettek, ez sarudi cipó az?
1: Sarudi cipó és sarudi kolbász, köszönöm, én nem kérek sört.
2: Egy kis szalonna és
1: egy
2: hagyma.
1: Egy kis szalonna, hagymatepertő, paradicsom és a csizmám a végén.
2: Egy kis boravicska.
1: És egy jó pálinka. Nincsen poharunk sem.
0: Nem baj, hát bele lehet inni, aki akarja. Tehát az aratóknál. Tehát azért úgy látom, hogy ezt tegnap este készítették, gondolom.
1: Mindent is.
0: És
1: tegnap este. Így van. És még pogácsát is sütöttünk, ami az ötös... Hol van a pogácsánk?
0: Elvitték hát már.
1: Az ötösnél van. Mert jó. Két csapatunk van.
0: Hármat látom, lehet, hogy kettő van.
1: Kettő csak... kikötői csapatunk van.
0: Na, de sarudi akkor van másik. Na, várják a zsűrizést, vagy már vége?
1: Nem tudom. Vége van a zsűrizésnek?
2: Igen, azt mondták, mehet.
1: Próbáljunk megfelelni?
2: Igen.
0: Segítsek.
1: Szép lenne.
0: Segítsek.
2: Fog ez menni.
4: Miért is?
0: Na.
1: Itt vannak a mi párjaink.
0: Jó, majd az ő dolguk aztán.
1: Így van.
0: Köszönjük. Ügyesen fel tud végálni. Nekem már nehezebben.
1: Csak találjam meg a...
0: Tehát akkor kikötő kettő.
1: Kikötő kettő.
0: Nevek
1: kikötő
0: vannak?
1: Egy.
0: Jó.
1: Kikötő egy.
0: Nevek is vannak?
1: Így van. Tatkós Marian, Gál János és Madarász Beatrix.
0: Az egyik sarudi csapatot hallották a fesztiválról, kaszállás után.

0: Miután azért a hőségről bementünk, Gyöngy Beáta polgármester asszonnyal beszélgettünk.
1: Igen, nagy létszámmal vannak most is résztvevők. 10 arató

0: Csapat indult, ez a 33. Péter Pál napi arató fesztivál itt Sarudon, úgyhogy önmagában már az, hogy ezt ennyi éven keresztül, tehát évtizedeken keresztül tudjuk ezt a rendezvényt minden évben megrendezni, az önmagában egy hatalmas dolog. És az is, hogy a lelkes csapatoknak mindig vannak új tagjai, tehát az arató csapatok is most már egy-két fiatalabb generációs versenyzőkkel bővülnek ki, és még annak ellenére is, hogy most ilyen extrém van, és nagyon-nagyon magas hőmérséklet. Ennek ellenére is eljöttek, és nem kellett, hogy lemondjuk a rendezvényt. Meg tudtuk szervezni, és állták a sarat az arató csapatok, úgyhogy nagyon jól végeztek mindenki ebbe a versenyben.
1: Ugye, akik részt vesznek, hagyományőrző csoportok, nem a legfiatalabbak, nem a vízbe mennek, nem a strandra mennek, hanem egy nagyon kemény elkészülés után itt kaszálnak, akkor szépen az aratásnak a többi műveletét is végrehajtják, előtte pedig még fel is készülnek, sütnek, főznek, és bizony még énekelnek, és ez a hagyományőrzés, ez azt hiszem, hogy a Farkas Attila elnök úr mondta, szinte egyedülálló a megyében, hát országosan is van biztos hasonló, de ez egy ilyen nem túl nagy település, hogy megszervezi, hát ehhez bizony kell összefogás, erő is nektek, bőséggel, helyi támogatás is.
0: Ez így van, és egyébként a Nyugdíjasok Szövetségén keresztül ugye nagyon sok hagyományőrző csoportot tudunk mozgatni. És ez a rendezvény ugye áll egyszer az arató versenyből, ez a fő attrakció úgymond, az arató csapatokon kívül pedig hagyományőrző csoportok fellépése zajlik, tehát a délutáni program az, hogy megmutatják egymásnak gyakorlatilag a hagyományőrző csoportok az ő repertoárjukat. Ez tényleg egy nagyon nagy szervezés, tehát azért hónapokkal ezelőtt elkezdtünk egyeztetni, illetve mindig van váratlan esemény, most is volt olyan arató csapat, aki az utolsó pillanatban mondta vissza, ők nem vállalták be a hőséget. De egyébként nagyon lelkes mindenki, és én úgy gondolom, hogy akik korábbi években is részt vettek ezen a rendezvényen, ők ugyanolyan lelkesedéssel, hagyományt tisztelve, és tényleg a hagyomány őrzésre, és ennek a tiszteletére vannak mindig jelen ezen a rendezvényen.
1: Ugye már számítanak rá, nálatok biztos, hogy meg lesz. Ez a biztonság, ez azt is jelenti, hogy olyan szakemberek segítenek, illetve olyan emberek vannak körülötted, akiket hát muszáj volt olyanokat magad köré szedni, mert egyébként úgy nem lehet dolgozni, hogy állandóan figyeljem a másikat, hogy mit csinál. Itt mindenki tudja a dolgát, úgy látom, jönnek, mennek, de te meg, hát néztem, hogy a kilométer óra lenne a lábadban, vagy a kezeden az óra, már a 20-ason felül, vagy biztosan nem korba, hanem a kilométerbe.
0: Korban is, és kilométerben is. Egyébként igen, egy nagyon jó összeszokott brigád van úgymond mögöttem, vagy mellettem. Mint ahogy mondtam, már hónapokkal ezelőtt elkezdtünk szervezkedni. Itt azért mind a mellett, hogy maga az ünnepség menete ugye rendben lezajoljon. Egyrészt ezért vannak felelősök. Vannak felelősök nyilván az étkeztetésért, tehát azért ennyi embernek az ebédet elkészíteni is nagyon nagy munka és felelősség. Illetve maga az, hogy minden csoport érezze azt, hogy vele itt igazán törődve és foglalkozva van, ehhez is azért csoportonként legalább egy embert oda kell, hogy állítsak. Úgyhogy nagyon nagy munka, nagyon nagy háttérmunka, és az, hogy a Nyugdíjasok Szövetségén keresztül kapunk azért támogatást, meg segítséget, hiszen a csapatokat ugye ők szervezik le, ez egy kicsit levesz a mi vállunkról a munkából, de itt a helyszínen lefolytatni ezt a rendezvényt, ellátni a vendégeket, tehát a vendéglátást megszervezni, ez egy óriási feladat, óriási munka, de mindig ugyanolyan lelkesen, évről évre ugyanolyan lelkesen próbáljuk azért kivitelezni ezt a dolgot, hogy tényleg jól sikerüljön, tényleg legyen híre ennek a rendezvénynek, és ezáltal Sarudnak is, hogy vigye az összes többi település a jó hírünket, akik itt van részt vesznek, és akkor talán jövőre még többen össze tudunk jönni.
1: Hát mondjuk nem csak ez a rendezvény viszi Sarudnak a jó hírét, elég sűrűn vannak rendezvények, ugye Gyula sok mindent megpróbált még felvállalni, persze, hogy a ti segítségetekkel, tudom, igen. András is sokat tesz érte, nem most kezdtem én a sarudi ismerettséget itt megalapítani. érdemes ránézni, interneten mindig ott van, hogy mi lesz, és hát milyen színvonalú. Tehát ezek nem egy színvonaltalan rendezvények, úgy néz ki.
0: Törekszünk arra, hogy azért mindenkinek megfeleljen, és tényleg ne egy úgymond falusi buli legyen, hanem méltó legyen például ahhoz a stílushoz, vagy ahhoz az irányhoz, ami a rendezvény, tehát az Arató Fesztiválhoz is nyilván nekünk úgy kell megszervezni a csoportokat, az előadásokat, a versenyt, magát az Arató versenyt, és például most ugye a cigány zenekar vagy zenészek kísérték a felvonuló menetet, ami szintén a rendezvény jellegéhez passzol. Úgyhogy nagyon sok segítséget kapunk egyébként a vállalkozóktól, a helyi vállalkozóktól. Ők minden rendezvényünket támogatják. Szüksége is van egyébként az önkormányzatnak arra, hogy egy picit bevonjuk a vállalkozók támogatását, de törekszünk arra, hogy mind minőségben, mind színvonalba hozzuk a rendezvénynek azt a jellegét, amit elvárnak tőlünk például az ide látogató vendégek is.
1: Úgy látom, hogy rendben van a település, itt nem lehet azt mondani, hogy szemét van, vagy nincs levágva megfelelően a fű, de rendben van olyan szinten, hogy egy élhető településé vált. Hát nem azt mondom, hogy mindig az volt, de azért most úgy tűnik, hogy van gazdája a területnek. Ugye nem csak a polgármester dicséréhez, mert hogyha csak téged dicsérnélek, hát azért segít a család is, meg hát mások is.
0: Segít a család, segítenek az ismerősök, és mindenki egyébként, a lakosság is nagyon partner, tehát több csatornán is kommunikáljuk azt, hogy mennyire fontos például a parlagfűmentesítés a településen, illetve azt is, hogy a település képrendezett legyen. Sok esetben ugye a helyi, tehát az önkormányzaton keresztül oldjuk meg például egy-egy közterületnek, vagy adott esetben, ha éppen olyan gazdátlan ház áll a főutcán, akkor biztos, hogy az előtte lévő területet azt nem hagyjuk elgazosodni. Tehát nagyon sok féleképpen próbáljuk azt elérni, hogy egy élhető rendezett település képe legyen Sarudnak, hiszen ugye itt a nyári szezonban azért nagyon megnövekszik a vendégszám, a látogatás, szám, és nem mindegy, hogy milyen látvány fogadja. Például, ha végig megy az egész falun, mert a fő utcánk a leghosszabb utca, és a Tisza partig bizony ezen a fő utcán kell végig menniük, akkor azt a benyomást keltsük, hogy igen, ez egy szép rendezett falu, nem pedig azt, hogy egy gazdátlan és nem törődön falu, mert akkor nem szívesen érkeznek ide a vendégek, de hál' Istennek népszerű Sarud a turisták körében is. Most is a rendezvényen azért látok idegen arcokat, sőt inkább az ide látogató, illetve a nyaraló vendégek közül vannak itt többen, mint a helyiek közül. Ezzel még azért szeretnénk egy kicsit majd finomítani, hogy a helyieket is bevonjuk a rendezvényekbe, de egyébként más jellegű rendezvényeken nagyon szívesen vesznek részt, és eljönnek a település lakói is. Úgyhogy a közösségünket is próbáljuk, a faluképet is próbáljuk építeni, mindenben arra törekszünk, hogy tényleg élhető és egy jó benyomást keltő település legyen.
1: Ugye viccelődök, magas hőfokon beszélsz, természetesen körülbelül 37-38 fok van kint, itt hűvösebb egy kicsit most lehűlhettél, de hát menned kell, folyamatosan úton vagy, itt az udvaron dolgod van, keresnek. Úgy meg vagy elégedve néha-néha mostanában magaddal?
0: Én úgy gondolom, egy településvezető soha nem lehet elégedett magával sem, az apparátusával sem. Egy településvezető mondjuk úgy, hogy jól nyugtázhatja azt, hogyha a céljainak, vagy a kitűzött céloknak legalább az 50%-át eléri adott ciklusa alatt, illetve ha oda tud figyelni tényleg a település összes lakójára, tud azonosulni például a problémáikkal, megpróbál egy olyan megoldást találni helyzetekre, ami nem biztos, hogy mind a két félnek jó, de azért aranyközéputat keresünk. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk vezetőbeosztású embereknek azért az elégedettség az nagyon-nagyon távol álló cél, hiszen mi mindig arra törekszünk, hogy jobb legyen, szebb legyen, és mindig van valamilyen probléma, amivel meg kell küzdenünk, vagy napi szinten szembe kell néznünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen örökös szolgálat, és a legjobb, amit tehetünk, hogy kihozzuk magunkból a legtöbbet, és bevonjuk ebbe a lakosságot is, amennyire csak tudjuk, és közösen próbáljuk megoldani azokat a problémákat, vagy azokat az ötleteket együtt valósítani meg, ami például kintről, a lakosok részéről is jön felénk.
1: Köszönöm szépen, úgy látszik, még nem fáradtál el, még összeszedted magadat egy kicsikét, de hát azért sok erőt kívánok neked. Köszönöm. A családodnak is azban, amit műveltek, mert nélkületek más lenne sarud.
0: Igen, valószínűleg, így köszönjük szépen mi is, azt is, hogy így látod ezt a dolgot sarudon. Igen, nagyon sokat dolgozunk valóban azért, hogy próbáljuk maximalistán eljárni dolgokban, és próbáljuk azt a összefogást vagy összetartást kialakítani az emberek között is, amivel ugye a jövőképünket is tudjuk formálni, illetve a kitűzött céljainkat megvalósítani, hiszen ahhoz az emberek is kellenek, akik itt élnek.
1: Elhangzott riportunkban Gyöngy Beátát, a Sarut polgármesterét hallották. Végezetül a főszponzorral, a zsűri elnökével beszélgetünk.
2: Cseh István vagyok, helybeli gazdálkodó.
1: Zsűri elnök, 33. de hanyadjára vagy már zsűri elnök?
2: 31 egyszerre vagyok, tehát itt az Arató versenynek, az Arató ünnepségnek a zsűri elnöke, és nem biztos, hogy a legelején annyira profi voltam a zsűrizésben, de aztán az öregek megtanították azokat a nézőpontokat, fogásokat, amik tehát nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gyönyörű szép versenyt tudjunk csinálni, és nem csak verseny, mert ez nem verseny, hanem hagyományőrzés, és tulajdonképpen az ősök tiszteletének a megemlékezése.
1: Ahhoz, hogy valaki zsűri elnök legyen, mondható, hogy tanultál, de hát a korba is benne kell lenni. Én utoljára 62-ben láttam kézikasszálást a szüleimtől, akkor még én csak összeszedtem a toklást szépen a markomba, de ez azért egy komoly munka volt akkor.
2: Kétségtelenül, tehát tulajdonképpen tehát mindig azt mondták, hogy az aratás és a búza az az élet, ugye? Mert hogy tulajdonképpen, hogyha valakinek van kenyere, és a családjának tud kenyeret adni, az már nem fog éhezni. Ez a munka azért a gépesítése és a technika előrehaladásával azért valamivel könnyebbé vált, csak hajlamosak vagyunk azt mondani, amikor a kombány beleáll, hogy milyen könnyű az aratás. Csak el kell addig jutni. Tehát addig ápolni kell a növényt, a magot el kell vetni, azt dédelgetni kell, kezelni kell, ápolni kell, hogy abból kalász legyen, a kalászból búzaszem legyen, a búzából meg kenyér legyen. És az a folyamat, hogyha összességében nézzük, sokkal, de sokkal összetettebb, mint hogy kívül állóként azt mondjuk, hogy hát ma már a technika mindent megold.
1: Hát a technika addig jó, amíg ugye az ember szolgálja. Ez természetes, de azt is mondta nekem valaki már, sajnos nem emlékszem a nevére, hogy 40% a tudásunk, 60% pedig a jóisten akarata. Ugye esőtől kezdve nem sorolom végig, úgyhogy aki a mezőgazdaságban van, az mindenkor ott van a természetben.
2: Így van. Nos, hogyha a csapat megfigyelte, amikor én a játékszabályokat kihirdettem, úgy köszöntem mindenkinek, hogy dicsértessék a jóisten, mert nélküle nincs semmi. Tehát kétségtelenül a tudásunkat hozzáadjuk, de a természet az tulajdonképpen nagymértékben befolyásolja, hogy mit aratunk. Tudásunk is nagyon fontos hozzá, hogy időben kellő mértékében, tehát próbáljuk ápolni a növényt, de azért a jóisten, hogyha ránk tekint és ránk kacsint, bár néha az egyik kezével ad, a másik kezével meg elvesz, de ezt tulajdonképpen hosszú távon kell értékelnünk, és akkor tulajdonképpen elégedett emberek leszünk.
1: Ugye kombájnnal, illetve más gépekkel, vetőgépet régen vetették, szétszórták a búzát, utána behengerelték, és stb. Most azért megvan ennek a módja, akár génmentesen is ugye teremhetne 6-8 tonnát is, mostan 2-3-ra mondják, hogy az időjárás ezt adta, de tulajdonképpen ez a fajta dolog, amit úgy művelnek az emberek itt kint versenyre. Ugye már ez hagyományőrzés, mondta, ugye, hogy levágják, marokba szedik, tévébe kötik, keresztbe
2: tesik, és akkor keresztbe rakják. Ugye ennek mindnek megvolt a sorrendisége, mert annélkül tehát nem működik. És a legvégén meg a cséplőgép, mert ugye annak idején tehát nem volt kombájn, annak idején ugye keresztbe rakták, és akkor jött háztól házig a cséplőgép, és a cséplőgépből tehát volt az értékkiszerűség.
1: Ezt be kellett szállítani.
2: Így van.
1: Oda, ahol a cséplőgép. Ott etetni kellett a gépet szépen néha. Lángot is kapott, azért volt ott a tűzoltó is most. Hogyha valaki nem tudja, hogy ott a kenyér szépen, 10 féle, 15 féle kenyér a pulton szépen, azt nem becsüli, hogy ott van. Megizzadt ezért. Egy gazdálkodó is, még te is pedig, hát mostanában nem kaszálsz, de azért állandó gond az, hogy mi lesz.
2: Kétségtelenül az az igazság, hogy mi a második szövetkezeti törvénynek a értelmében visszakaptuk az őseinknek a földjének egy részét, és bizony már most már aktívan 94 óta gazdálkodom, és mindenféle iskolai végzettséget megcsináltam hozzá, tehát van némi verejtékem abban, hogy tulajdonképpen a tudást hozzá tudjuk tenni az értékhez. Mi már az idén megkezdtük, Péter pár nap előtt egy nappal megkezdtük az aratást. Hát bizony nem olyan gyönyörű szép a termésmennyiség, bár még azt sem mondhatom, hogy rossz. Az országos átlagtól remélem, hogy egy picivel több lesz, de ez nem elégíti ki azt a várakozásunkat, amit mi belefektettünk, de az idén az így alakul. Majd reméljük, hogy a többi növényből a tavaszi kapás növények majd kárpotolják esetleg azt a hiányzó összeget, ami van. Elégedetnek kell lenni, mert hogyha nem vagyunk, akkor sem tudunk mit változtatni rajta. Ha a lelkünkben béke van, akkor minden megy szépen előre.
1: Hát meg egyik év hozhatja a másikat, meg ugye mindenkori környezettől is függ, milyenek a piaci viszonyok, az átlövőhelyek, és a többi. Ebben nem megyünk bele, de abba a kaszálásba, ami itt volt, és bírálat alá esett, abba már bele lehet menni. Mi volt a jó kaszálás?
2: Igazából a kaszálásnak aranyos volt, a kaszáló emberek azok mind, szerintem inkább 60 pluszosak voltak, vagy nagyon sokan voltak 70 pluszosak. Gyönyörű szépen befektették a kaszát a földre, tehát nagyon kicsit arrót hagytak, és bizony az idősebbek, tehát érezték azt, hogy a kasza suhintásával a testükkel is mozogtak benne, tehát nem erőből kaszáltak, nem kapáltak a kaszával, hanem suhintották, és akkor ugye a testmozgásukkal erőt tudtak adni arra, hogy tehát tudja húzni, tehát és a szalmát, tehát egy kupacra tudja fogni a kasza. Csodálatosan szépen, de mondom, kevés fiatal volt, a többi az mondhatni azt, hogy szépkorú volt, de élményszámba ment az a kaszálás, amit csináltak, és ha ne adj úristen, szóvá tettem, hogy egyenletlen a tarló, akkor azt mondták, hogy a talaj is egyenletlen. Mondtam neki, hogy ha a földön csúsztatod, akkor tulajdonképpen rendben van. Tehát így van ennyien, hogy sokan vagyunk sokfélék.
1: Milyen magasságig? 5 centiméterig elmegy a tarló. Ami már alatta van, egy kicsit a földet vágja, ami fölötte van, akkor meg sarabolta ott a tetejét.
2: Igazából megint csak azt tudom mondani, hogy a hagyományőrzésnek az a csodálatos dolga, régen a parasztembernek nem volt hulladék. Tehát mindent felhasznált, és a régi gondolkodás egy olyan pragmatikus gondolkodás volt, hogy annyit kellett kint hagyni a tarlón, ami nagyon szükséges, mert a többiből a jószág alá tett almot és egyáltalán, tehát ugye, tehát a legvégén, mikor összekaszálták, akkor a nagy bőgővel, ugye, tehát ezt mondjuk ezt a nagy gerebjével összehúzták a szemet is, azt sem hagyták ott, mert nagyon fontos volt, hogy az apró jószágnak, tyúkoknak, egyéb dolgoknak hazavitték. Tehát a régi paraszti világban nem volt hulladék, mert mindent felhasznált. Ma az urbánus lelkeknél van igazából kukaürítés minden héten.
1: Igen, és akkor, amikor összeszedték hát a markot a hölgyek, hát kicsikéket, régebben azért igyekeztek, mert ugye a nap, hogyha feljött, akkor utána már pihenni kellett, 11 után már azért bevonultak az árnyékba, kévét kötöttek itt, ugye nem sodortak előre, ott kellett meg sodorni ezt a kötelet, nem nádból, meg sásból, hanem a
2: szalmából,
1: ami hát már kicsikét ilyenkor, kérdeztem is ilyenkor, nem lehet kedves, ilyenkor nehezebb megkötni, de azért megkötötték rendesen, úgy tűnik.
2: Úgy van, úgy van. Igazából ennek is praktikuma van, mert amikor a cséplőgép alá ment, tulajdonképpen, tehát ugye felakadt volna a cséplőgépnek, vagy megfogta volna a szalmát, a töreket megfogta volna, tehát innentől számítva megint csak visszatérünk a hagyományőrzéshez, mert a parasztember mindig logikusan gondolkodott, tehát mindent felhasznált. Ha ő ebbe segítséget vett, az a másik munkahelyen, vagy másik munkafázisnál már akadályozó tényező volt. Ragyogó szépen. A fiatalok nem tudták, de az idősebbek tudták, hogy a kalász össze kell fordítani, és úgy kell kévekötéshez tulajdonképpen tehát előkészíteni az anyagot. Az volt még az érdekes ezen a versenyzésen, hogy különböző méretű kévéket csináltak, ugye nagyon sokfajta volt, természetesen attól függően, hogy milyen kévekötést tudtak kialakítani, hát voltak kisebbek, nagyobbak is, természetesen megint ezt tudom mondani, hogy ettől érdekes, hogy mindenki másképpen csinálja.
1: Pár éve kérdeztem, hogy mi az, ami jól meg van kötve. Az, amit megrázunk, nem esik szét. Ugye? Volt, ami szétesett most?
2: Pontosan így van. Ezt nem néztük meg, mert azért ennyire már zsűriség nem vagyunk. Igazából azt nagyon néztük az, hogy ha tulajdonképpen a kévét raknak, hogy az ne befelé lejtsen, hanem tulajdonképpen, hogyha később eső van, akkor az le tudjon csurogni róla. Meg nagyon fontos dolog, hogy volt, aki így megkérdezte, hogy merre van észak, vagy legalábbis betájolták. Ugye az utolsó kévét, a paptagot, annak hívják, a tetejére kell tenni, és mindig a széllel szembe kell, a uralkodó széljárással szembe kell tenni, azért, hogy ne tudja szétbontani az egész bogját, tehát a kévé utolsó felhelyezése nagyon fontos dolog.
1: Hogy ettől sokkal nagyobb kereszteket raktak, mert kint maradt egy jó darabig, amíg be nem szállították, amíg sorba nem kerültek, ugye a cséplőgép, mert az vagy udvarról udvarra ment, vagy a cséplőgéphez vitték, attól függően, hogy egyeztek meg, és nagy kereszteket raktak, és szépen úgy, hogy az esőtől, amint ahogy mondtad, hogy megvédje, hogy csurogjon lefelé, mert azért hál' Istennek ma nincs eső, de... Nagyon fontos az eső ilyenkor is, mert a búzára már, meg a kalászosokra már azt hiszem, hogy nem kell, de a többire még igen.
2: Hogyne, hogyne. Szokták is mondani azt a népi közmondást, hogy ha az arató pihen, akkor a kukorica csövel. Tehát ugye, tehát minden esetben tehát elérte ezt az időjárás változást, tehát a július közepén mindig van egy front, amikor tehát a kukoricát napraforgott a Jóisten meg öntözi. Igazából a régi kézi munkával történő aratás, ugye hosszú időt vett igénybe, és bizony akkor egy nagyon picit már, amikor már viaszos volt a búza, tehát akkor kezdték el aratni, hogy a végére érjenek, mert ugye tehát a kévébe is tehát érett tovább a búza, tehát nem úgy van, mint manapság már, hogy megnézzük a nedvesség tartalmát, és akkor engedjük neki a kombájnak. Régen még erre is kellett figyelni a gazdának, hogy azért learasson, de azért még a betároláshoz meg kellő mértékű szárassága legyen, mert a cséplőgépek ment házóházig, tehát körbejárt.
1: Lassan már megtanulok mindent, de azért még nem mindent, úgyhogy jövőre is marad egy kis tudás még, amit majd elmondasz, ugye?
2: Igazából a lelkemnek nagy öröm az, hogy tehát részt vehetek ezen a rendezvényen, és igazából a tapasztalatomat, vagy egyáltalán a gondolatiságomat meg tudom osztani azokkal, akik meghallgatják. Adja a Jóisten, hogy minél többen visszagondoljunk a régiekre. Én manapság azért sokszor szoktam mondani a szakmának más területén is, hogyha nem tudsz valamit, ne anyádat kérdezd meg, hanem nagyanyádat és nagyapádat kérdezd meg, mert ők az életnek azon a részén voltak, akik gondolkodtak és pragmatikusan megtalálták a probléma megoldó képességét.
1: Hát köszönöm szépen, jó egészséget, és szép időjárás. Én nem azt mondom, hogy esőmentesek, olyan időjárást, ami kell a mezőgazdaságnak.
2: Igazából tulajdonképpen el kell fogadnunk azt, amit a természet tehát tulajdonképpen számunkra ad. Minden további nélkül, tehát azt tudom mondani, hogy az emberek lelkében legyen béke, és egészség legyen, mert ha egészség van a vidéki embereknek, de nem csak a vidéki embereknek, tehát minden magyar embernek a szorgalma kellő mértékében megvan arra, hogy maga körül tudjon gondoskodni. Köszönöm a lehetőséget.
1: Testi lelki egészség.
2: Ez így igaz, és köszönöm a lehetőséget.
1: Cseh Istvánt, a zsűri elnökét hallották a 33. Sarudi Kaszáló Fesztiválról. Ezzel a műsorunk véget ért. A munkatársak Németh Tamás zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni, fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Jelentette ki a magyar köztársasági elnök egy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban. A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdésre Sulyog Tamás aláhúzta. Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki az államfő. A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat csupán egy mondattal intézi el a hivatalából való eltávolítás kérdését, s mivel a szöveg a jelenlegi köztársasági elnökre, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni, vélekedett Sulyog Tamás. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egy egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Gulyás Gergely közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszlehetőségekről. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta, agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés, egyenes út az önkényuralom felé, itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án, a közmédia, kell még valamit mondanom, Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Sulyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. Fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, de nagy részt fátyol felhős marad az ég, majd hajnaltól nyugat, északnyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor eső, a nyugati határszélen akár zivatar sem kizárt. A légmozgás fokozatosan veszít erejéből, de északnyugaton még lehetnek élénk lökések. Továbbá zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal, míg néhol a vízpartokon, belvárosi részeken kissé enyhébb is. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban a Váci Egyházmegye Lélekjelenlét podcastjének egyik adását hallják, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyával, Király Eszter beszélget. Tartsanak velünk!

0: Minden emberi élet egyformán értékes. Ki tudja ezt jobban, mint egy édesanya, aki fogyatékossággal élő és nem fogyatékos gyermeket is nevel. Magyarországon több tízezer családban nevelkedik sérült gyermek, ezek speciális igényű gyermekek és speciális igényű, speciális szükségletű családok. Olykor óriási, legtöbbször láthatatlan terheket cipelnek, ilyen kihívásokkal szembesülnek, és mégis a fogyatékosságra, mint állapotra, a lehető legkitartóbb, legodaadóbb és legelfogadóbb szeretettel válaszolnak. A 18 éves autista, középsúlyos értelmi fogyatékos Barnabás és öccse, a súlyos értelmi fogyatékos Domonkos, három nem sérült testvérükkel és szüleikkel élnek Budapesten. Mai vendégünk az ő édesanyjuk, Wagner Anna, akit arról kérdezek, hogy milyen utat jártak be férjével és öt gyermekével, illetve hogyan tapasztalják Isten gondoskodását a mindennapjaikban. Szervusz Anna, köszöntelek itt a stúdióban.
1: Szervusz Eszter.
0: Örülök, hogy eljöttél közénk.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Népes családod van, és arra kérlek, hogy az elején, hogy képzeljünk most magunk elé egy családi fotót a Wagner családról, mint az orgona sípok állnak egymás mellett a gyerekek, és köztük vagy mögöttük te a férjeddel. Kérlek, mutasd be őket röviden, úgyhogy kit hogy hívnak, és mennyi idősek. Mesélj egy-két mondatot a gyermekeidről és a családodról.
1: Kezdeném a férjemmel, akkor őt Robinak hívják. Informatikusként dolgozik, és nagyon sok időt tölt otthon, hiszen home office-ban van, és alig megy be az irodába. Ő is teljes módon részt vesz a család életében, a család minden logisztikájában és minden munkájában kiveszi a részét. És a gyerekek, Barni, ő az első fiunk, mint ahogy elhangzott, ő 18 éves, autista és középsúlyos értelmi fogyatékos, ő most a gyömrői egymibe jár. Szerettük volna, hogy kollégiumba járjon, de nem sikerült.
0: Ha a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy az EGMI, az az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt jelenti, tehát ilyen régebben úgy mondtuk volna, hogy gyógypedagógiai iskola vagy fejlesztő iskola.
1: Igen. Igen. Tehát szeptemberben kollégiumot kezdett, de aztán hát ilyen-olyan okok miatt nem bírta, illetve ott nehezen bírták őt, és akkor hazakerült, és most bejárós oda a Gyömrőre, ugyanúgy. Ott van reggel 8-tól délután 13-ig, és így működik.
0: És utána következik
1: Andris, igen. Ő 16 éves lesz, ő egészséges, épértelmű, nagyon aktív, 9-es gimnazista, és hát éli az életét, beleveti magát a kamasz életbe. Ő egy picit azért nehezen viseli a főleg a nagyobbik testvérét.
0: És utána ő az, aki épp, tehát nem fogyatékos gyermekként következett Barni után, és utána pedig szintén egy vélhetően egészséges gyermeketek született, csak aztán történt valami.
1: Két és fél hónaposan ő egy oxigénhiányos állapotba került.
0: Ő Domonkos.
1: Domonkos, igen. És akkor az agysejtjeinek a 75%-a elpusztult. Tehát ott hát lehetett tudni, hogy ő nagyon sérült lesz. Körülbelül annyit tudtak akkor mondani nekünk, hogy a mozgásában valószínűleg majd nagyon sokat fog fejlődni, de agyilag nagyon sérült. És ez így is lett. Járni megtanult 5 éves korában, az is elég későn, de nagyon örülünk, hogy legalább nem kell cipelgetni, meg még kirándulni is lehet vele. De hát ő agyilag nagyon, nagyon sérült.
0: És akkor vannak a lányok,
1: és van
0: a
1: két, kicsik? Van két kislány, Kata 9 éves, és Marci 5 éves. Ők nagyon együtt vannak, nagyon szeretik egymást. A kicsi megy a nagy után, mindenben utánozza. És a Kata meg nagyon kedvesen bánik a kis testvérével, tehát hajlandó játszani vele, hajlandó mindenre, amit ő szeretne, úgyhogy...
0: Sokszínű ez a csapat nektek otthon. A bevezetőben azt mondtam, hogy minden élet egyformán értékes, és hogy ezt egy olyan édesanya a saját szívén belül is húsba vágóan érzi, aki beteg és egészséges gyereket egyaránt nevel. Azért hadd kérdezzelek meg, hogyha ránézel erre a képzeletbeli családi fotóra, hogy ugyanolyan érzésekkel tekintette mindegyik gyermekedre?
1: Hát nehéz ezt így anyáként mondani, hogy melyik gyerekem, mert úgymond szeretem jobban, vagy nem szeretem jobban, vagy kevésbé. Mindegyikről egyformán szeretnék gondoskodni, törődni velük. Azért az észrevehető, hogy a fogyatékosokra több időt kell szánni, vagy kellene. Ugyanakkor én nagyon törekszem arra, hogy az egészségesek se érezzék azt, hogy ők mondjuk kevésbé, vagy hogy kevésbé törődök velük, vagy jobban kiesnek az időből, tehát arra tudatosan törekszem, hogy legyenek például a lányoknak olyan program, ahol nincsenek ott a többiek, és akkor csak velük vagyok. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a férjem anyukája, ő a szomszédunkban lakik, és ő mindenben mellettünk áll, és ő az, aki a legtöbbet segít nekünk. Tehát őre rá tudom bízni a Domit, akármikor otthon van, még bírja, és hát akár több napra is rá tudjuk bízni, és akkor el tudunk menni úgy nyaralni, hogy Domit nem kell magunkkal vinni, mert ő vele nem igazán tudunk idegen helyre elmenni. Barnival még igen, néha problémás, de azt már megszoktuk. Ha Domival megyünk, az nem nyaralás, az akkor egy kálvária, rosszabb, mint otthon.
0: Igen, nyilván ő súlyos értelmi fogyatékos, meg látás központja is igen. Sérült, tehát nagyon magas támogatási szükségletű igen. Gyermek, és tulajdonképpen egy folyamatos gondoskodó, ápoló jelenlétet kíván, hogyha ő vele foglalkoztok. Még lesz szó a Domiról, de most igen. Még a Barniról és Domiról van egy közös pont bennük, hogy nem tudtátok a születésük pillanatában, mikor csecsemőként a karotokban tartottátok őket, hogy ők fogyatékossággal élő gyerekek lesznek. Amikor megérkezett Barni diagnózisa, illetve amikor Domiról kiderült, hogy maradandó következményei lesznek ennek az oxigén hiányos állapotnak, akkor mit éreztetek a férjeddel? Hiszen akkor döntően megváltozik egy család élete, amikor a fogyatékosság mint tény az hát kiderül.
1: Igen, a Barni diagnózisát 3 éves korában kaptuk meg. Előtte, olyan fél évvel előtte körülbelül kezdtünk gyanakodni, hogy valami nem stimmel ezzel a gyerekkel. De hát első gyerek volt, túl sok tapasztalatunk nem volt.

0: van egy családos közösségünk is, ahol családos túl vesz részt mindenki az alkalmakon, és abszolút elfogadják a Barnit is például, mert oda őt szoktuk vinni, és hát persze kérdeznek, hogy akkor most neki mi a jó, meg hogy jó, tehát hogy azt látom, hogy nyaralni is járunk együtt más családokkal, és már úgy megszokták, hogy milyen rigolyái vannak a Barninak, és hogy hogyan lehet vele bánni, vagy hogyan érezheti ő is jól magát. Úgyhogy minket így fogadnak el, hogy ilyen gyerekeink vannak, és ez így szép.
1: Ez már csak azért is óriási áldás, mert a következő ilyen statisztikán alapuló megállapítás az szokott lenni, hogy nem csak hogy válás következik be, de a sérült gyermeket nevelő családok, különösen ha több sérült gyermek is van, általában meg elszigetelődnek, vagy megélnek egy olyan magukba zárkózást, vagy eltávolodást az addigi baráti köreiktől, vagy ismeretségi köreiktől, amit nem tudnak valamiért fenntartani. Nem ők maguk a szülők, hanem általában a környezet az, aki nehezen tud mit kezdeni egy ilyen speciális szükségletű gyermekkel, de nálatok ez sem következett be. Mit gondolsz, hogy ez rajtatok is múlt, vagy a közösségek befogadásán mi adta meg ezt az ideális összetételt ahhoz, hogy ti ne szigetelődjetek el?
0: Szerintem elsősorban rajtunk múlott, hogy mi mindig is törekedtünk arra, hogy közösségben legyünk, meg hogy megoldjuk azt, hogy el tudjunk jutni a közösségi alkalmakra, akár gyerekkel, akár gyerek nélkül. A templomba is mindig mentünk. Volt, hogy vittünk fogyatékost, ilyen-olyan gyereket, mindent. Hogy azért a kicsi gyerekkel, még ha épértelmű, akkor sem egyszerű templomba menni. De nálunk meg volt ez is oldva, hogy a hittanteremből lehetett a misét nézni, hallgatni, úgyhogy évekig oda jártunk. Igazából, ahogy említettem már, anyósom egy óriási oszlop, tartó oszlop a családunkban. Ő, hát ha ő nem lenne, akkor nem is tudom, hogy oldottuk volna meg az életünket, úgymond, hiszen kell az, hogy néha gyerekek nélkül vagy a domi nélkül el tudjunk valahova menni, ahol tudunk kikapcsolódni, meg pihenni. És a közösségeken is múlik nyilván, hogy mennyire tudják elfogadni azt, hogy itt van olyan gyerek is, aki máshogy viselkedik, vagy kicsit zavaróan viselkedik. És hát évek óta járunk, a gitáros kórusnak van minden évben tábora, és már megszokták, hogy a Barni megigazítja a papucsokat mindenkinek, meg hogy így jön-megy, amikor ima van, bármikor így jön-megy, meg ugrál, tehát hogy így már nem kirívó a Barni.
1: Milyen érdekes, hogy az szokott zavaró lenni, hogyha valaki nem fér bele az általunk elgondolt keretekbe, de ha meg hozzászokunk, akkor meg kiderül, hogy azok a keretek sokkal tágabbak, mint amiket feltételeztünk volna róla. Visszatérve még ahhoz, hogy miértekkel fordultatok a Jóistenhez, az aktív közösségi részvételből, az egymásba a kapaszkodásból, a plébániai életben való részvételből is az látszik, hogy egy bizalom marad bennetek az Isten felé, még akkor is, ha nem érkeztek meg a miértekre a válaszok, vagy nem tudom, megérkeztek a válaszok?
0: Nem igazán.
1: Nem. Szóval, hogy a bizalom az megmaradt bennetek, és egy érdekes kérdés lehet számomra is talán, hogy az az igazi bizalom, vagy az is egy bizalom az Isten felé, amikor elfogadjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak, vagy bizalommal kérjük, hogy változtassa meg őket. Például imádkoztatok egy gyógyulásért. Például.
0: Folyamatosan imádkozunk gyógyulásért. Folyamatosan. Én már egy kicsit, a férjem még nagyon bízik, hogy bekövetkezhet. Én már egy kicsit belefáradtam a csodavárásba, úgymond, meg voltunk zarándokolni is, elmentünk Medjugorjéba. Ott is nagyon sokat imádkoztunk. És mindig volt bennünk csodavárás, mert annyi ilyen csodás történetet olvastunk, hogy meggyógyult ez is, az is, hát akkor nekünk meg miért ne lehetne, és hát tulajdonképpen lehetne, de valami miatt nem, az Isten nem úgy akarja, hogy ez bekövetkezzen, vagy ha akarja, akkor majd később. Tulajdonképpen bármikor történhet csodás gyógyulás. Igazából nekünk az a feladat, hogy ebben a helyzetben kihozzuk a legtöbbet, amit lehet, tehát

0: hogy legyen egy lányom. Persze erre nincs garancia, de nekem bejött.
1: Kérted?
0: Hát hogyne. Igen. És nagyon, nagyon boldog voltam, amikor kiderült, hogy kislány lesz, és hát amikor megszületett, ég és föld, tehát egy kislány teljesen más. Meg hát ugye imádkoztunk sokat azért is, hogy egészséges legyen, és hát hál' Istennek megkaptuk jó Istentől, hogy egészséges lett, és akkor még kaptunk egy bónuszt.
1: Igen, Marci a bónuszt.
0: Igen.
1: Katalin most 8 éves talán.
0: 9,
1: és a Marci pedig
0: 5. Marci meg
1: 5. Igen. Tehát akkor már ők sem a pici gyermek.
0: Igen.
1: Akkor van. Na, akkor most kérdezem meg, hogy mondjuk egy 5 éves Marci, egy 9 éves Kata, meg egy 16 éves Andris, ők a maguk módján, szintjén hogyan viszonyulnak a sérült testvéreikhez, és hogy élik meg azt, hogy néha kényszerből, de talán háttérbe szorulnak.
0: Talán Andris a legnehezebben, de ő neki van tulajdonképpen a legnehezebb dolga, illetve volt a növekedése során, hiszen ő kicsi gyerekként nem tudott kapcsolódni a testvéreihez, egyikhez se, és hát próbálkozott egy ideig, próbálkozott a Barnival, de hát a Barni annyira öntörvényű volt, meg annyira nem akart gyerekekkel semmit se csinálni, hogy egyszerűen nem lehetett. És akkor Andrisnak lett egy kiterjedt baráti köre már óvodás korában, tehát hogy ő nagyon szociális volt mindig is, nagyon könnyen barátkozott, sok barátja volt, meg mindig elhívtuk őket gyerekzsúrba, meg sokszor voltak nálunk a kis ovistársai, meg aztán iskolatársai is, és aztán valahogy ő kialakított magának egy külön életet így a testvéreitől függetlenül, és azt gondolom, hogy most is úgy él, hogy nem sokat foglalkozik velük. Igen, nagyon ritka az, hogy egyszer-egyszer így megfogja a Domi kezét, hogy akkor most sétálunk, vagy valami, tehát nagyon-nagyon ritka. Ezt tulajdonképpen megértem, meg mi sose volt ilyen kényszer, hogy na akkor most igenis te foglalkozz a tesóddal, nem akar, nem kell, nem szeretnénk erre presszionálni egyiket se. Hát majd a jövőben azt majd meglátjuk, hogy mennyire fognak velük törődni, azt azért szeretném, hogyha nem maradnának magukra, úgymond a távolabbi jövőben. Tehát ő végül is úgy nőtt fel, hogy nem, se nem számíthatott, se nem játszhatott a testvéreivel, és most meg már önálló élete van, tehát inkább mint kamaszként már úgy kifele megy a családból.
1: Igen, a saját útját keresi.
0: Így van.
1: És a húgok, a lányok?
0: A húgok, ők meg, hát nagy a korkülönbség tulajdonképpen, tehát Barnihoz már nagyon, nagyon kicsik, de érdekes módon a Kata, a 9 éves Kata, ő van, hogy megfogja a 18 éves Lakli bátyjának a kezét, hogy na, akkor gyere, most üljünk le, és asztali játék, tessék, rak ki ezt a kirakót, vagy valami. Tehát, hogy ő néha érez ilyen késztetést, hogy foglalkozzon vele. A Domit is néha így vezetgeti, vagy ugrál vele, és akkor a Domi nagyon boldog. Úgyhogy ő valamennyire foglalkozik velük. Nem azt mondom, hogy nagyon sokat, mert ő is szeret inkább barátnőzni, meg elmenni ide-oda. De azért időnként úgy eszébe jut, hogy labdázni is lehet a Barnival például. És hát Marci, ő sem ennyire nem foglalkozik velük, ő inkább a Domit inkább elkerüli, hát ő azért nagyon kicsi a Domihoz képest, így méretre.
1: Igen, és hogy Domiról mondta talán, hogy nem koordinálja a mozgását, tehát
0: nagyon sokszor így kaszál a kezével, és akkor az akár veszélyes is lehet, hogyha Marci ott elmegy mellette, és akkor pofont csapja, vagy valami.
1: Igen.
0: Úgyhogy ő azért úgy távolságot tart.
1: Igen.
0: Igen, de egyébként ők nem nagyon kérdezték, hogy miért ilyen, vagy miért olyan. Uh-huh. Ők így nőtt, ebbe születtek bele, hogy ilyenek a tesóik. Uh-huh. Persze beszélgetünk sokat, meg hogy miért lettek ilyenek, vagy hogy mi ez az autizmus arról is.
1: Most már kérdezik.

0: Megkérdezik ezeket a kisebb testvérek?
1: Igen.
0: És miket válaszoltok például arra, hogy miért lettek ilyenek, hiszen azt mondtad, hogy a miértekre ti sem kaptatok választ.
1: Hát arra azt, én azt szoktam, hogy nem tudjuk, hogy miért lettek ilyenek. Valami miatt ilyenek lettek, és nekünk az a feladatunk, hogy így szeressük őket.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Wagner Anna édesanyát hallják.
1: Hogyan lehetünk képesek igent mondani akkor is, amikor azt látjuk, hogy mondjuk nem lesz önálló a gyermekünk, vagy hogy szenvedést okoz neki az, hogy nem tud kapcsolódni, vagy hogy tizenévesen is még, nem tudom, pelenkát hord, hogy tudsz minden nap igent mondani arra az életre, amire nem biztos, hogy számítottál.
2: Hát nincs lehetőségem arra, hogy nemet mondjak. Igazából. Tehát ott van, nem tudok vele mit csinálni, hogy ne legyen ott. Ez most úgy rosszul hangzik, tehát, de ez a fizikai valóság, hogy ott van az a gyerek, aki az én gyerekem. Nem olyan egyszerű az, hogy most akkor egyből beadom egy intézetbe, és megválok tőle, mert nem bírom tovább. Tehát nyilván benne van a pakliban, hogy egy idő után elkerülnek majd otthonról, és bentlakásos intézetbe kerülnek, de hát ameddig lehet, addig otthon. A férjem nagyon, nagyon annak a pártján van, hogy minél tovább maradjanak otthon. Azért reálisan kell nézni, tehát az is, hogy a Barni már elérte azt a kort, hogy őt már úgy nyugodtabb szívvel mondanám azt, hogy helyezzük el valahova, hiszen ő már azért majdnem felnőtt, de hát a Domi még csak 13 éves. Ő jelenti a nagyobb problémát.
1: Igen, ő az, aki súlyos fogyatékos, igen. És a látássérülése is még közre játszik ebben, igen. Hogy igen, ő neki 24 órás felügyeletre szorul, ugye?
2: Hát hál' Istennek, igen. Éjszaka haszik.
1: Igen,
2: úgy,
1: igen.
2: Úgyhogy éjszaka azért nem kell vele, de igen, tehát őt etetni kell, őt pelenkázni, öltöztetni, mintha egy kicsi baba lenne. Úgy kell őt ellátni. Nagyon sokat megtanult egyébként, most már kanállal önállóan tud enni, csak hát türelem kell hozzá, meg aztán egy felmosó rongy.
1: Igen.
2: Úgyhogy, de hát azt is reálisan kell látni, hogy őt is el kell majd valahova helyezni, hiszen mi nem élünk örökké, a testvérekre nem lehet azt mondani, hogy akkor tessék, ez a te feladatod, hogy a fogyatékos testvéreddel törődjél, és ez legyen az életed. Ezt egyszerűen nem mondhatom, nincs hozzá jogom, hogy ezt mondjam. Hiszen neki is megvan a joga a saját életét élni. Úgyhogy a mi életünkben meg kell találni azt a megoldást, hogy ők el legyenek helyezve, megnyugtató módon, megnyugtató helyen. Hát ez kemény dió.
1: Ez egy olyan súlyos döntés, amivel azok a családok, ahol nincsen valamiféle fogyatékossággal élő gyermek, de se tudják képzelni ennek a döntésnek, vagy ennek a kérdésnek egyáltalán a súlyát. Ebben a rettentő sokágú küzdelemben, hogy az ellátórendszerben való eligazodás az öt gyermek öt különféle igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodni, a házasságodban, az Isten kapcsolatodban megmaradni, ezek rettentő sok szerteágazó tennivalók és felelősségek. Hol vagy benne te úgy, amikor csak te vagy? Mi az, ami rólad szól a te életedben, ami neked okoz örömöt és magadért csinálod?
2: Elsősorban a közösségi élet, közösségek, a gitáros kórus, ahova járok, oda egyedül kezdtem el járni, még talán a Domi meg se született, igen, még a Domit vártam talán. És nagyon sokat jelent nekem, hogy egyrészt, hogy maga a fizikai része, hogy minden héten egy másfél órára elmehetek, és felnőttek között vagyok, akikkel együtt énekelünk, és utána beszélgetünk egy kicsit.
1: Heti másfél órád van akkor.
2: Azért nem mondanám, hogy csak ennyi van, mert azért esténként jut egy kicsi idő olvasgatni, vagy bármi más csinálni, és törekszem is arra, hogy ne ne teljen el nap, hogy ne legyen benne egy picike én idő, hogy így mondjam. Hiszen hát fontos az, hogy én jól legyek. Ha nem vagyok jól, akkor az meglátszik a családi életen, hogy akkor most türelmetlenebb vagyok, most kiabálok akár. és azt nem szeretném.
1: Hogyan változtatott meg téged ez az élet? Az öt gyermekes, speciális igényű gyermeket nevelő anya szerep.
2: Sokkal jobban le tudok mondani a saját igényeimről. Ez lehet jó, vagy akár rossz is. Illetve jobban tudom késleltetni a szükségleteimet, meg a vágyaimat, hogy most ez még nincs, de majd lesz. És akkor ez így tud akár tolódni éveket is. De hát azt hiszem, hogy azért az alapvető szükségleteim be vannak töltve, úgymond. Tehát van egy szerető férjem, szerető gyerekeim, tehát mit akarok még?
1: Lehetnek az embernek vágyai. Megosztasz olyan vágyot, ami publikus, ami benned él, és szeretnéd elérni, vagy valamikor átélni, van-e olyan vágyad, amit így most éppen késleltetsz, de...
2: Igen, már régóta késleltetem. Szeretnék valamikor visszamenni dolgozni. Én német szakos tanár vagyok, és szerettem a hivatásomat. Még a gyerekek előtt dolgoztam, tanítottam iskolában, azóta így, hát magámba otthon így néha. Most egy kicsit többet, volt, hogy egyáltalán nem, és ezt szeretném majd folytatni, hogyha lesz rá lehetőségem.
1: Arról még megkérdeznélek, hogy amikor esténként leültök imádkozni, vagy a gitáros közösségben mész, vagy a szentmisén ott vagytok, ezeken kívül a hétköznapi eseményekben, történésekben hogyan tapasztalod Isten jelenlétét a családotokban, vagy a gondoskodását, gondviselését ebben a helyzetben?
2: Ez nehéz kérdés.
1: Az is jó, hogyha egy-két történetet felidézel, vagy pillanatot, kisebb-nagyobb élményedet, ami szerinted a jó Istennek a gondoskodása lehetett.
2: Hát az egyik, az például amikor a Domi majdnem meghalt. Tehát ő babakocsiban aludt, és nem volt légzésfigyelőnk, viszont volt egy ilyen megérzés, de nem is nekem, hanem az anyukámnak, aki ott volt éppen akkor nálunk, hogy nézzünk már rá, vegyük már ki, már olyan régóta alszik, és akkor behozta, és akkor mondta, hogy valami nem oké. És akkor ott mentőt hívtunk meg mindent, tehát hogy ő úgy maradt életben, hogy ő akkor ki lett véve.
1: Igen.
2: És azt gondolom, hogyha nem lett volna kivéve, akkor nem lenne Igen. életben. Igen. Tehát ez tulajdonképpen ezt is mondhatom csodának.
1: Igen.
2: Hiszen teljesen véletlen volt az, hogy akkor, na akkor nézzük meg, és pont akkor.
1: Tulajdonképpen ez is egy sokszorosított válasz, hiszen az, hogy egy ilyen népes családban két speciális igényű gyerekkel nem történik végzetes baleset, meg a többiekes, ez a csodák sorozatá gyakorlatilag, de nem akarom kivenni a szádból a szót, szóval, hogy az, hogy a Jóisten nem hagyott benneteket magatokra ebben az élethelyzetben, annak milyen jeleit érzékelitek talán, ez lett volna a kérdésnek a...
2: Uh-huh. Hát az, hogy még élünk, és úgymond azt gondolom, hogy mentálisan egészségesek vagyunk, és egyikünk se omlott össze, és egyikünk se a pszichiátriában. Szerintem már ez nagy eredmény.
1: Igen.
2: Meg, hogy nem ment szét a család, együtt van a család. Szerintem ez mind a jó Istennek köszönhető, hogy ő megtart minket, és nem engedi el a kezünket.
1: Vannak, akik azzal érvelnek, hogy a fogyatékossággal élő, vagy a súlyos fogyatékosságban töltött élet az nem is teljes élet. Szokott ugye ilyen fölvetés lenni a terhesség megszakításoknál, akik amellett döntenek, hogy az nem is teljes élet. Keresztényként viszont azt valljuk, hogy minden élet egyformán értékes, és a Jóisten adja azt az életet is, legalábbis ez a keresztény tanítás. Te hogy éled meg ezt? Te tudsz-e úgy nézni a gyerekekre, hogy mármint Barnira is, meg Domira is, és ugyanúgy a többiekre, hogy mindannyiuk élete a maga módján teljes?
2: Hát a Robi ebben jobb, mint én. Ő szokta mindig mondani, hogy oda át már egészségesek lesznek. És valahogy mindig az van bennem is, hogy elképzelem azt, hogy amikor már a Jóistennél leszünk, remélhetőleg ott leszünk, és találkozunk velük, akkor, akkor tudunk majd velük beszélgetni. És azért ez egy nagy, hát nagy csoda, hogy, hogy most nem tudunk velük beszélgetni, csak hát néhány dolgot kapunk vissza, de, de olyan kommunikáció olyan azért nem, nem igazán van, de hogy, hogy majd lehet, hogy lesz.
1: Igen. Hát ott, ahová tartunk, és remélhetőleg oda jutunk, ott nem lesznek már betegségek és fogyatékosságok, és ez a legnagyobb remény, amit, amit most mondhattál, hogy kicsit a perspektívát egy kitágítsuk. Wagner Annának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon hálás vagyok, hogy ilyen részletesen és bensőségesen beavattál minket az életetekbe, és leginkább abba a türelmes és kitartó szeretetbe, amivel fordultok egymás és a gyerekek felé, mind az öt gyermeketek felé. Kedves hallgatók, türelmes, kitartó és elfogadó szeretetben töltött mindennapokat kívánok. Isten áldja önöket!

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Váci Egyházmegye Lélek Jelenlét podcastjének egyik adását hallották, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyával, Király Eszter beszélgetett. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni, fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Jelentette ki a magyar köztársasági elnök egy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban. A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdésre Sulyog Tamás aláhúzta. Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki az államfő. A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat csupán egy mondattal intézi el a hivatalából való eltávolítás kérdését, s mivel a szöveg a jelenlegi köztársasági elnökre, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni, vélekedett Sulyog Tamás. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egy egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Gulyás Gergely közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta, agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés, egyenes út az önkényuralom felé, itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án, a közmédia, kell még valamit mondanom, Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Sulyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. Fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, de nagy részt fátyol felhős marad az ég, majd hajnaltól nyugat, északnyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor eső, a nyugati határszélen akár zivatar sem kizárt. A légmozgás fokozatosan veszít erejéből, de északnyugaton még lehetnek élénk lökések. Továbbá zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal, míg néhol a vízpartokon, belvárosi részeken kissé enyhébb is. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak. Együtt éjfél.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a béke kezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elmondja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházba, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 évvel ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindegy teli van. A Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyet apostol, akit nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
0: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot, ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem, ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
1: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részvőszünket találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott, amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám, majdnem, hogy napon keresztül utaznak, mert nincsenek összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceán-szigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát, a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
0: És bíborosor kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhol
1: hát
0: is.
1: Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam,
0: kiküldtek még
1: olyan, az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
0: Így van, egymás tehát között szavak nélkül
1: is. Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyöngepontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, mert kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
0: Ők az úgynevezett választó bíborosok,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy, és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kicsit zártabb környeben vannak. Szerintem a Szent Atyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát igen, természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent, csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
0: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsit meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
1: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-a nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános, transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen, egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. De lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnában, és valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb. Tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van. 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos étem benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlesz-e, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
0: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: A beszélgetés után elgondolkozom. A Jóisten mennyire másként méri kinek-kinek az életet. Régóta figyelem a gyerekek nyári fesztelenségét, szemben az iskolai év szorongásaival. Összevetve a két élethelyzetet azt mondom, ha egy gyereket műteni kell, és az hosszabb felépülést igényel, ha csak lehet, inkább tanítási időben tegyék, mintsem a szabadságából vegyék el, ami az igazi gyerekkort, a nyarat, a napsütést, a táborozást, a bandázást jelenti számára. Persze kell tanulni, iskolába járni, hogy a fejlődés rendben menjen. A mai gyerekek számára azonban legalább olyan fontos, hogy mozogjanak, fussanak, ússzanak, kiránduljanak. A netről, a Facebookról és minden eszközről csak úgy dőlnek a fotók, a szebbnél szebb vagy éppenséggel ügyetlen felvételek gyerekekről, akik futkosnak, fák alatt csoportosulnak, erdőben vonulnak, strand medencéje mellett éppen ruháikat kupacolják, mielőtt a vízbe szaladnak. És természetes, hogy nem csak ezeknek a gyerekeknek a táborára, hanem a saját táboraira is visszaemlékszik ilyenkor az ember. Voltam kisdobos, amikor a Gergely ugornyai Tiszapart táborában egyik éjszaka ellopták a zászlót, és mentünk az erdő sűrűjébe az éjszaka kellős közepén zászlót keresni, tettest elfogni. Kicsi, 7-8 éves fiúcska lehettem, a tanítónéni fogta a kezemet, vitt húzott a sötétben. Biztonságban érezve magam úgy gondoltam, most elkapjuk a tettest. Később derült ki, hogy a tanítónéni is félt a sötétben, pedig mellettünk is zsivajos lármával kutatták a bokrokat, a cserjéket, a többiek. Az egymásra utaltságról, az éjszakai bátorságról szólt mindez. Ilyen kicsi elemekből rakódik össze az élet. Így tanulhat meg az ember minden, mást is, szabadon mozogni, a természetre rácsodálkozni, nem csak kezével tapogatni állatokat, szemével is végig simítani fák lombjait, a folyó vizét, elfutó hullámokat, hallgatva kikötött csónakok oldalához verődő locsogást, érzed szederindák közt bugdácsolva lábszáradon az égő, csípős fájdalmat, amit ezek horzsolnak ki. Mennyivel másként fáj a szederinda horzsolása, mint egy összevarrott seb a kórterem lepedői közt. Igen, a világ ilyen is. Meg olyan is, ami most tőlünk keletre a szomszédországban van. Gyakran látsz fáradt, beesett, karikás szemű gyerekeket, akik szomorúan tekintenek bele a kamerába vagy a te szemedbe. Látod rajtuk, hogy édesapjukat, idősebb bátyjukat, tanárukat vagy nevelőjüket, rokont, nagybácsit, keresztapát nélkülöznek, több esetben gyászolnak. Fájdalmas kontraszt a nyárban. Emlékszem, a 70-es évek elején volt egy amerikai film, Kamaszkorom legszebb nyara címmel. Kamasz fiú, szerelemre ébredése, szorongása és örömei egy gyönyörű nyáron. Mert erről is szól a nyár, erről is szólnak a táborozások, meg arról, hogy szeressük a teremtett világot, hiszen soha semmi nem tér vissza úgy, ahogyan egyszer átéltük. Gyönyörű, hogy a sokféle lehetőség között 20-30 éve ismét ott vannak az egyházi iskolák által kínált táborok is.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

0: Napbúcsúztató.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Az esti ima és a himnusz után a Szerzetesek félórája című műsorunkat hallgathatják meg. Stercer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér beszélget a Páternoszter jezsuita podcast adásában. Majd az Ökumené című műsorunkban református krónika szól. 1:05 kezdődik a cseperedő, melynek témája az Egri Szalézi Oratórium nyári tábora. 1:30 a Sziluettben az Árpádházi királylányokról szóló beszélgetésünket folytatjuk Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval. 2:05 a Lélek útjain című műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd Zöldi Pált, a férfi sátor alapítóját és vezetőjét hallják. 2:30 a közelképben Székely Dénes Borsodnádasdi plébános lesz a vendégünk. 3:05 a Krisztus kereszt az Erdőn című műsorunkban az Egedhegyi Remete kápolna idei feltárásáról beszélgetünk. 3:30 a Kérem a következő című egészségügyi perceinkben Fekete Anna gyógytornász, női manuálterapeuta lesz a vendégünk, akivel a női egészség visszaállításáról beszélgetünk. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Isten ránk bízza magát. Ránk, akik bocsánatot nyert bűnösök vagyunk. Ránk, akik nem vagyunk tökéletesek, hogy életünkben felragyoghasson kegyelme, és megmutatkozzon ereje, amely a rosszat jóvá változtatja. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Pappéter, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Nézd, közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jő, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Olvasom Zakariás proféta könyvében. A szegények, akikről a klasszikus irodalom gyakran megfeledkezik, jelentős helyet foglalnak el a Szentírásban. Bár ez a szegénység nem csak gazdasági és társadalmi állapot, hanem belső magatartás is lehet. Jézus az igazi szegényekben mutat rá Isten országának kiváltságos örököseire. Sok szegény a sors vagy az emberek kapzsiságának áldozata. A kisemmizettek a prófétákban találtak hivatásos védelmezőikre, akik szünet nélkül leleplezik az erőszakos rablást, a tisztességtelen csalást a kereskedelemben, a földek összeharácsolását, a gyengék leigázását, a visszaélést a hatalommal és az igazság más sérelmeit. Jézus egyik fő feladatának tartotta a szegények jogainak védelmezését. A gazdagoknak súlyos kötelességeik vannak a szegényekkel szemben, és azzal a feltétellel nyerik el az örök boldogságot, hogy Isten példája szerint befogadják és barátaikká teszik őket. Urunk, Te, aki válasz lettél imádságunkra, kenyér éhségünkre, segíts, hogy mi is válasz és kenyér legyünk azoknak, akik hiányt látnak mindabban, amiben mi bővelkedünk. Segíts, hogy mi is meghalljuk azt a kiáltást, melyet Te meghallottál, és megértsük azt a szükséget, amelyet Te megértettél. Hadd szolgáljuk azt az emberiséget, amelyet Te is szolgáltál. Tárd fel asztalod titkát, az egy kenyér és egy emberiség titkát.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a Porto Salvói szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedúza lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudásképző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára a Nemzeti Tudósképző Akadémia diplomátadó ünnepségén. Horváth Péter a köszöntőjében hangsúlyozta, a Nemzeti Tudósképző Akadémia nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpályamodell, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevés gondolkodik ennyire hosszú távon. Kacskovics Imre az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának dékánja kiemelte, az orvostudomány, a biológia és a kémia szempontjából kivételes korszakban élünk, amikor a tudományos felismerések korábban elképzelhetetlen gyorsasággal jutnak el a laboratóriumtól a beteg ágyig, vagy egy új molekula felfedezéséig, amit a koronavírus járvány idején született vakcinák is bizonyítanak. Szakmai kerekasztalon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt közölte. A tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. A megbeszélést Ilku Lívia közigazgatási államtitkár vezette, aki a gyógyszer- és orvostechnikai területért felel majd. A miniszter beszámolója szerint a találkozón három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyeket és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya konceszornak, ami brutális, felfoghatatlan szám, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Vitézi Dávid elmondta, elkezdték átvilágítani az autópálya konceszciót. A 24 ezer milliárd forintos szerződést Szíj László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjaival kötötte meg a kormány 35 évre csaknem minden magyar autópálya működtetéséért és fejlesztéséért a jogát átengedték, amit a magyar állam, a költségvetés, az adófizetők finanszíroznak. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Szerzetesek félórája.
2: A sors egymás mellé sodor két, egymást nem, vagy legfeljebb hírből ismerő embert. Történik ugyanis, hogy ugyanabban az épületben akadt dolguk, és egyszer csak beragadnak a liftbe. Pontosabban a Paternosterbe. Szűk órát ültenek ott, amíg a szerelő megjavítja a felvonót. A kényszerű összezártság idején beszélgetésbe elegyednek, és kölcsönösen rácsodálkoznak, mennyi minden kötheti össze őket. Műsorunkban a Jezsuita Szerzetesek podcastjét hallják, a beszélgetőtársak Stercer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér.
3: Szia!
4: Szia! Örülök, hogy tegeződhetünk, mert én dobogókorról jövök, és ott a kapásban mindenkit leszoktunk tegezni, akik ott jönnek, egy lelkigyakorlatos házban dolgozom. Lukács János vagyok amúgy. Örülök, hogy találkozunk.
3: Stercer Hilda vagyok. Én most még azért a mai világban még bevallom, én mindig szokom, hogy mindenkivel tegeződjek, de úgy egyre inkább tegeződöm, csak furcsa, hogy én még így faluról származom, és annyira bennem maradt, hogy aki idősebb, azt mindenképpen magázni kell, de tudom, hogy nő vagyok, és akkor ezzel így élek.
4: Köszönöm, de különben te kezdted. Most kicsit furán érzem magam, mert szoktak, mondjuk liftben ritkán szoktam viszonylag beragadni, mert ha lehet, akkor lépcsőn megyek, meg nem tudom így.
3: Abszolút,
4: azon is
3: igen.
4: Csodálkozom, hogy pont veled, mert kicsit úgy ismerős vagy az a nagy helyzet, és azért most értem azokat, akik rám szoktak úgy nézni, hogy ők engem ismernek, és én viszont őket nem feltétlenül ismerem. Szóval nagyon örülök, hogy találkoztunk, és meglep, hogy itt.
3: Nem is jöttem volna liften, mert én is szintén mindig lépcsőn járok, csak éppen itt volt, gyorsan mondom, beugrok, mert úgyis sietek, de igen, ez a lépcsőjárás, akkor már van egy közös dolog bennünk. Ja, én egy alapítványt vezetek, a Hópárduc alapítványt, ahol mi meg gyerekekkel foglalkozunk, olyan gyerekekkel, akinek figyelem problémája van, vagy koordináció problémája van, és hát, hogy nem tudom, meddig leszünk itt, hogyha így látod, hogy így tördelem a kezemet, meg így nagyon hadonászok, akkor az azért van, mert nekem is van némi ilyen túlmozgásom, és ezt így próbálom levezetni, főleg, hogyha ideges vagyok, és hát most egy kicsit az vagyok.
4: Ez egy második közös pont, mert nem mi is általában, így, akik jönnek hozzánk, így először figyelni tanítjuk őket. Szóval ez egy olyan ház, nem tudom, hallottál esetleg róla, a jezsuiták működtetik dobogókön, Manrézának hívják, és egy lelkigyakorlatos ház. Azért jönnek oda emberek így több napra, hogy tanuljanak imádkozni. Vagy hogyha tudnak imádkozni, akkor így mélyebben valahogy találkozhassanak Istennel. És általában mi is az első nap legalábbis mindenképpen ilyen egész kiküldjük őket a természetbe, menjenek, járjanak, és azért, hogy figyelni tanuljanak. Valahogy ez az első dolog nálunk. Katolikusok szerintem nem mind úgy gondolkoznak, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy kéne gondolkozniuk, szóval szerencsére a legtöbben, akik jönnek hozzánk, nagyon jól tudják, hogy mit jelent a természetbe. Szerintem hát nem is annyira tanítani kell, inkább vagy, mint meg kéne engedni az embereknek, hogy odafigyelhetnek, mert ugye ez megvan nekik, csak valahogy annyira hozzászoktunk szerintem, hogy hát csomó minden nem pörög a fejünk, és képesek vagyunk elmenni minden mellett, anélkül, hogy észrevennénk, ami van. Mert sok mindent kellene feldolgozni, ami történt, meg sok mindent kellene kitalálni, hogy hogyan lesz majd, és valahogy ebből jönnek hozzánk az emberek, és akkor így az első lépés az tényleg ez, így a természet. Meg hát ilyen egyszerű szavak, amik segítenek így a Bibliából, hogy az Isten megteremtette az eget és a földet, meg szétválasztotta a nappalt meg az éjszakát, és hogy látta, hogy ez jó, és hogy látta, hogy ez jó. És hogy ez annyira egyszerű, és annyira... Szóval, hogy így magából az Isten ezt így előhozta, és akkor ezzel, hogyha találkozol, akkor ez egy ilyen alapvető módja annak, hogy az Istennel találkozni tudja. Aztán még biztos van egy csomó másik is, de hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű és szép.
3: És nem tudom, hogy nálatok a szemlélődő... Én sokat hallottam a szemlélődő imáról, de gőzöm nincs, hogy mi az. Ti ezt használjátok, vagy te ezt használod?
4: Igen, nagyon
3: és
4: is.
3: Elmondod, hogy mi, és akkor végre számomra lehull a leppel erről, mert többen mondták, és azon gondolom, hogy én is csinálok ilyet, csak nem tudom, ezt így hívják, szóval, hogyha ezt elmondanád, az nagyon-nagyon jó lenne.
4: Elmondani nem nagyon szeretem, mert akkor lehet, hogy egy kicsit absztrakt lesz, szóval az legjobban azt szeretem, hogyha valakit így lehet, meg lehet hívni, hogy akkor próbáld ki. És egyébként pedig kétféle módon is használjuk ezt a szót. Az egyik az a, hát van az a Szent Ignáci értelme a dolognak, és az főleg az evangéliumi történetekkel függ össze, hogy ugye Jézus ő példabeszédeket mesélt az embereknek. Az egy ilyen kicsit műszó, magyarán inkább azt lehetne mondani, hogy sztorikat mondott. Tehát megfigyelt helyzeteket, és akkor elmondta, hogy fú, hát akkor nem tudom, volt ez az asszony, és akkor elveszítette a gyűszűjét, és akkor addig kereste, és akkor hogy volt, és az emberek meghallgatták, és ez egy ilyen különleges módja a mély igazságok átadásának, hogy elmondunk történeteket, szóval akinek van gyermeke, az tudja, hogy sokat kell mesélni neki, és a gyerek meg issza a mesének a szavait, és hogy nem kell nagyon magyarázni, valahogyan elkezdem mondani, hogy hát volt egy erdő, egy sűrű erdő, és akkor annak a közepén volt egy házikó, és akkor ott lakott egy öreg anyóka, és a gyerek már látja is a szem előtt, hogy ez hogy volt, mint volt, és még mielőtt a farkas szót kiejteni, ő már érzi a borzongást, és aztán utána érzi a biztonságot, ahogyan szó, hogy úgy emberséget valahogy így tanítunk történeteken keresztül, és hogy valahogy Jézus ilyen nagyon-nagyon egyszerűen szól, hogy nem ilyen nagy teológiai eszmefuttatásokkal beszélt az Isten országáról, hanem történetekkel. És ez az egyik dolog, amit így segítünk az embereknek, hogy valahogy így találkozzanak evangéliumi történetekkel, és aztán persze az történt, hogy Jézus miután meghalt, föltámadt, és akkor a tanítványai elindultak, akkor meg az ő életéből lettek történetek. Szóval akkor meg azt mesélték, hogy hát volt ez a Jézus, és akkor jött hozzá ez az asszony, és akkor beteg volt, és akkor megérintette, és akkor Jézus valahogy észrevett, hogy erő ment ki belőle, és hogy ezek a történetek, hogyha így hallgatjuk őket, mint történeteket, hogy engedjük, hogy valahogy a képzelő erőnket is mozgósítsa, akkor nagyon hasonló módon ilyen közvetlenen tud az Isten felé megnyitni bennünket, mint hogy a természet, hogyha engedjük, hogy az érzékszerveinket mozgósítsa. És ez az egyik értelme így a szemlélődésnek.
3: Szuper, meg vagyok nyugodva.
4: Nagyon ajánlom.
3: Igen, tehát ez nekem egy nagy felfedezés volt, amikor így olvastam a Bibliát, hogy tényleg ilyen új dolgokat nyitott meg az Isten, hogy így ez a ott vagyok, és hogy az ott milyen nekem, vagy milyen ott lenni, és így mint egy történet, tehát hogy igen, ez egy nagyon, nagyon izgalmas új felfedezés.
4: Igen. Hát számunkra nem annyira új, mert most tényleg pont körülbelül 500 éve írta, vagy kezdte írni a Szent Ignác ezt a kis könyvecskét.
3: Tehát pont olyan, mint amikor így szülőként próbálok valamit elmondani, valami élettapasztalat, az, hogy édes fiam, ha ezt így csinálod, ez annyival jobb lesz, hogy akkor lesz belsővé, tehát ha ugye ezt én élem, meg én ásom ki magamnak. Tehát egy kicsit az az érzésem, mint amikor így a pszichológushoz jártam, vagy ugye én is mentál higiénét végeztem, hogy ugye a másikkal kell, hogy kimondassam. Tehát én hiába tudom, ha én mondom meg neki, annak nagyon kevés hatása lesz, és hogy tényleg az a fontos, hogy ő találja meg ezt a kincset, és ő ássa ki magának. Tehát, hogy minden, tehát nekem kell ezt kiásnom, és én nem tudom, hogy igen, itt amikor ott van egy lelki gyakorlaton egy ember, akkor gyanítom, hogy ti is ilyesmit csináltatok, hogy így terelgetitek, és így viszed a tárnában az embereket, hogy így keresd hideg, meleg, langyos, ennyire még egy kicsit, arra lesz a kincs. Szóval így tudom én ezt elképzelni, de...
4: Hát ez kb. Pont így van, úgyhogy nem is nagyon meglep, hogy még nem voltál lelki gyakorlaton, mert nagyon jól mondod el. Szóval vannak ilyen alapmondataink is. Például az egyik az pont ez, amit mondasz, hogy nem a sok tudással lakik jól, és elégül ki a lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli. Mm. És ez pont az, amit mondasz, és éppen ezért így általában meglepődnek, akik először jönnek, hogy nem tartunk nagy prédikációkat, vagy nem beszélünk hosszan, hanem így adunk egy néhány részletet a Bibliából, és akkor emberek elmennek imádkozni, néha meg vannak egy kicsit zavarodva, hogy ez hogy lesz elég egy napra, vagy egy fél napra, és aztán utána pedig elkezdik mesélni, hogy mit találtak benne, és az aztán tényleg a kincs. De egyébként csak még az előző kérdésedre, még a szemlélődésről még van egy másik értelem is, ahogyan használjuk, mert van egy olyan tapasztalat, hogy az imádság, hogyha valaki így az imádságnak adja magát így valamilyen rendszerességgel, akkor van egy ilyen jelenség, hogy szokott egyszerűsödni az imádság. Szóval amikor már többször ugyanaz az evangéliumi szakasz visszajön, akkor általában mindig találok benne valami újat, de általában azért nem ugyanannyi újat, mint az elején, amikor ugye először megszólít. És ez kicsit olyan, mint így az emberi kapcsolatokban, és ahogy itt telik az idő, akkor már nem kell annyi mindent megbeszélni, hanem úgy kis mozdulatoknak nagy jelentősége lesz, és úgy viszik a kapcsolatot, hogyha így két ember így összeérik. És az imádságban is, az Istennel is van egy ilyen jelenség, és szoktunk szemlélődő lelki gyakorlatot tartani, és amikor így hirdetjük meg, akkor azt értjük ez alatt, hogy azt tanítjuk az embereknek, hogy amikor már van egy alap bizalom, nyitottság az Isten felé, meg úgy nem kell már annyit tanulni, úgymond az Istenről, vagy az Isten már nem beszél magáról úgy annyit, akkor azt tanítjuk, hogy hogyan lehet magára a kapcsolatra figyelni, magára arra, aki jelen van. És hogy ez egy nagyon érdekes gyakorlás tud lenni. Általában a legtöbben így Jézus nevével imádkoznak ezt így mondjuk a lélegzet ritmusára, vagy valamilyen saját ritmusra ismétlik. Ez egy ilyen ősi imaforma, ugye a keleti egyházban maradt meg a kolostorokban, a szemlélődő kolostorokban. Akkor onnan valahogy most előjött. És ez egy nagyon-nagyon érdekes, egyébként nagyon hasonló szerintem, mondjuk amikor így mész föl egy csúcs felé, hogy így igazából egy csomó mindent úgy észlelsz, mi minden van ott, de igazából egy dolog, amire figyelsz. És jönnek így érzések, meg benyomások, hideg van, vagy meleg van, vagy jaj, elfelejtettem, nem tudom én berakni a 10 órait, vagy csomó minden így jön, de hogy ezek azt tanulod, hogy ez ne vigye el a figyelmedet attól, ami a fő lényeg. Na, és ez egy ilyen nagyon érdekes imafajta, ami hát így nagyon-nagyon megrendítő, ahogyan így emberek így beszélnek róla, hogy még tudnak történni, amikor van ez a fajta egyértelmű közvetlenség így az Isten felé megnyílásban.
3: Amikor 8000-est másztam, ott, tehát alapból ugye nagyon kevés az oxigén, és nagyon kevés dologra tud már figyelni az ember. Tehát konkrétan két jegyű számot nem lehet összeadni, és már csak a sémák maradnak, meg a monotonitás. És hát tudva azt, hogy egy ilyen hegyen tényleg annyira porszemnyiek vagyunk, hogy az életünk az egy ilyen törékeny, sokkal törékenyebbnek éljük meg az életet, mint itt. Szóval én előtte a Pintér Vilának vettem meg a mindenben lemezét, és szóval én azt hallgattam így rogyásig, és azt énekelgettem magamban, hogy Istenem, még a tűzön is átmegyek, és a víz sem borít el, és a tűz sem éget meg, mert muszáj volt arra fókuszálnom, hogy az Isten az megsegít, és addig megyek, amíg ő visz, és az már az ő kegyelme, hogy aztán a csúcsig vitt. Szóval, hogy igen, tehát, hogy mondhatni, akkor tényleg semmi más fókuszom nem volt, mint hogy vele legyek, és menjek tovább. Igen. De azért az nem olyan, mint amikor itt túrázok. Tehát, hogy itt sokkal tudatosabb, tehát ugye van elég oxigén az agyban, és sokkal tudatosabb az, hogy Istennel vagyok. De most volt egy ilyen tandemugrásom, és fönn voltunk a helikopterben, és azon gondolkodtam, hogy vajon egy pillanatra így megvolt bennem, hogy most az Isten kísértés vagy nem, de hogy ez volt bennem, hogy én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy én most itt ülhetek, és nagyon régen vágytam rá, és érdekes, hogy én úgy vagyok ezekkel a vágyaimmal, hogy annyira vágynak érzem, vagy annyira ilyen elérhetetlennek, hogy nem is vágyom rá. Tehát, hogy így el is teszem, hogy ez úgysem lehet. És mondjuk ilyen volt a Kilimandzsáró, hogy úgysem lehet, és akkor egyszer csak így ott volt előttem, hogy mi a álomhegyed, az a Kilimandzsáró. Hát itt van Zsolt, ő visz oda minden évben. Nem el, tehát, hogy így ez nekem ilyen gyerekkori álmom volt, de hogy tényleg annyira mélyre elraktam magamba, hogy ezre ne is vágyjak olyanra, hát ezt úgyse lehet elérni. És ugyanilyen volt ez is, hogy még csak rá se kerestem a neten, hogy lehetne ilyet csinálni, pedig hallottam róla, de hát úgyse, és akkor igazából ezt ajándékba kaptam még egy ilyen furcsa módon. Szóval, hogy ott is nekem az Isten jött be, és az Istennek voltam hálás, hogy itt lehetek, és hogy mennyire fantasztikus, hogy egy ilyennek a része lehetek, és az ő törvényeit így meg tudom tapasztalni, úgyhogy ezek közben teljesen veszélytelen történet. És aztán ezért így imádkoztam, mert azért megkísértett az a túl nagy szabadság, ami ott van. Tehát az a világból való kicsit kijövés, vagy hogy mondjam, tehát az a, hogy nem hat rám semminek a törvénye. Azért az úgy benne volt, és így azon gondolkodtam, hogy mi ez a lázadásos élmény, meg érzés bennem, amit itt megéltem, és amúgy úgy szeretek, de hogy azért ez tudom már, hogy veszélyes. És nagyon imádkoztam, hogy ebből mi fog kisülni, és annyira hálás vagyok az Istennek, hogy igazából így átfordította, hogy igazából ilyen az Isten kapcsolatunk, hogy ott van a Jézus a hátamon, akivel össze vagyok csatolva szorosan, mert én úgy döntöttem, hogy én összecsatolódom vele, és ő majd nyitja az ernyőt, tehát így kell megtennem majd ezt a lépést. És úgy, hogy közben ugye nem érzem, tehát hogy itt vagyok, zuhanunk, és ő majd kinyitja az ernyőt. És ez ilyen, és tök örülök, hogy ez így átfordult abból, hogy amúgy akár mindent el is dobhatnék, hiszen én vagyok a világ császára, hát túl vagyok azokon a törvényeken, amit az Isten itt megalkotott. Szóval nagyon-nagyon veszélyes mesdjékre tudunk elmenni mi emberek.
4: Igen, de úgy látom, te is szereted ezeket a mesdjéket. Meg hogy valahogy van egy ilyen azért izgalom, hogy nagyon-nagyon tetszik, amit mondasz, mert hogy olyan plasztikus az egész, meg hogy így valahogy így el tudod mondani, hogy milyen az, amikor nem tudom, én fölmész, nem tudom, 8000-re fölsétálsz, vagy nem tudom, és akkor vagy abban teljesen az utolsó erődig minden benne van, és valahogy meg mégsem nagynak érzed magad, hanem picinek, és mégis az Isten a nagy. És hogy ilyen tapasztalatok azok azért fontosak, mert hogy tényleg így van az Istennel, csak amikor ezekről a lelki dolgokról beszélsz, meg megkérdeznek, hogy na akkor hogy van ez az imádság, akkor olyan nehéz elmondani, mert azok nem olyan plasztikusak, és most ahogy te így elmondod, az nagyon-nagyon szép, és akkor tudom mondani, valahogy így van az is. Tehát ezt Szent Ignác, nem tudom, most mindig őt idézgetem, de például őnek ez így valahogy nagyon fontos volt, hogy ilyen, mint ilyen alapelv, hogy úgy élj, hogy úgy bízz az Istenben, mint hogyha minden itt tőled függne, és úgy tevékenykedj, mint hogy a minden az Istentől függne, és hogy van ez a, tehát hogy mindent beadok, de közben meg avval a bizalommal, hogy az Isten csinálja, és amikor az Istenhez fordulok, akkor pedig nem úgy, hogy na, akkor csináld te, hanem akkor úgy, hogy én is bele akarom adni magam, és hogy van ez a nagyon, és ez pont ez, amit most így elmondtál, ez nagyon-nagyon tetszik.
3: Igen, de ugye ezt nagyon nehéz átadni. Ugye volt ez a katonai mondás, hogy bízzál Istenben, és tartsál azon a puskaport. Tehát, hogy ez a kettősség, hogy mi az, amit én nekem kell megtennem, és mi az, amit az Isten ad majd hozzá. És egyébként szerintem ezzel a keresztények javarész küzdenek. Tehát gyanítom, hogy én is. Tehát nekem, nem tudom, hogy te voltál így, vagy úgy, hogy hú, de nehéz ez a dolog, mert tudom, én volt egy betegségem, és akkor így 10 évet küzdöttem, semmi nem volt, és egyszer csak eldobrom, hogy ezért én még nem is imádkoztam. És durva, mert hogy már aznap így rákerestem a neten, és addig az nem jött föl az a megoldás, az az orvos, és akkor egyből meglát. Így ez a nem hiszem el, hogy keresztényként is, tehát hogy lehet, hogy még mindig képes vagyok elfeledkezni az Istenről. Vagy nem gondolni arra, hogy nála lehet a megoldás. Szóval, vagy ugye túl misztifikálni. A másik oldal ugye az, hogy na hát jó, old meg, uram, én meg itt tücsörgök egy kicsit, ez nekem jó lesz, de hogy ez nem így működik, hanem, tehát hogy és ezt így nagyon nehéz megtalálni, és azt gondolom, hogy ezzel azért küzdünk, gyanítom, hogy egy egész életen át, nem tudom, te kicsit előrébb vagy, gyanítom ezzel, de van egy...
4: Ezt szerintem nagyon jól látod, igen, és tényleg jönnek újabb helyzetek, és akkor megint jön ez az ösztönös, hogy hú, akkor valahogy meg kell oldani, akkor valamit kell csinálni, és tényleg így kell idő, hogy így, na, hogy az Isten fele kinyíljon ez a terület is, de közben ez bennem is kinyit valami újabb területet az Isten fele, szóval, hogy ez azért nem csak ilyen mindig visszaesek, hanem az közben van benne valami előrejutás is benne. Úgyhogy, és egyébként ez az, amit az imádságban is tanítunk, szóval, hogy az is olyan, hogy próbálom megtanulni, hogy na, akkor ezt hogy kell mondanak mindenféle okos dolgot, akkor ezt hogy kell. És kell idő addig, amíg rájövök, hogy fú, hát ezt nem én fogom jól csinálni, hanem ezt én azt tudom, hogy itt vagyok, van egy pár lépés, amit meg tudok tenni, és ez kettőnkön, az Istenen és rajtam múlik, és valahogyan egyszer csak megtörténik, és akkor válaszolhatok rá, és megvan az én szerepem is benne, de hogy ez nem az lesz, hogy az én teljesítményem. És közben meg mégiscsak számít, hogy odaülök, és nem csak heverek az ágyamban. Szóval, hogy igen, ez izgalmas, nagyon-nagyon izgalmas, és hogy valahogy itt nagyon lehet az életet tanulni.
3: És én láttam, hogy te villamosmérnökként végeztél.
4: Úgy látszik rajta.
3: Nem, csak olvastam. Valahol így most rákerestem itt a neten, mert ugye itt van wifi azért. És most nézem, hogy te villamosmérnökként végeztél. Hát nem értem, hogy kerültél te a papi pályára. Úgy értem, hogy párom, aki nem sokára a férjem lesz, ő villamosmérnökként végzett. Tehát azért a mérnökök körül nekem nem egy ilyen lelki emberbenyomásom van most már tapasztalati úton sem. Tehát, hogy azért az nagyon a racionalitás és a számok, és amit ki tudok számolni, az az igazság.
4: Jó a kérdés.
3: Tehát, hogy az Isten hogy talált meg téged ebben a racionalitásban? Vagy te hogy találtad meg az Istent a racionalitásban?
4: Inkább az előző a jó kérdés, hogy az Isten hogy talált meg engem. De hát én a Műszaki Egyetemre jártam, de ott lett egy nagy krízisem. Egyrészt egy szakmai krízis is volt, mert nem voltam benne biztos, hogy tényleg ezt akarom majd egész életemben csinálni. Kicsit megbicsaklott, nem pont ugyanoda vettek föl, még a régi rendszerben, mint ahol jelentkeztem, de egyébként pedig egy hitkrízis is társult hozzá. Én így egyházi iskolába jártam, meg ilyen védett családi környezetből jöttem, és ott az egyetemen nyílt ki a világ, hogy mi minden van, és teljesen elméleti. Tehát egy ilyen nagyon racionális kérdésként jött először, hogy akkor valahogy jó lenne tudni, hogy van-e Isten, vagy pedig nincsen, mert hogy azért az nem mindegy, hogy akkor a világot hogy értem meg aztán hogyan fogok majd élni, és akkor ebből az lett, hogy kicsit furán hangzik most így utólag, ahogy visszamondom, de visszagondolok rá, de tényleg akkor mérnök agyam volt 100%-ig, és akkor azt az egyenletet állítottam föl. Találkoztam egy közösséggel, ahol értelmi sérült emberekkel foglalkoztak, és láttam egy filmet is, ráadásul egy bárka közösségről. Egy franciaországi közösséget mutattak be, önkéntesek élnek együtt gyakorlatilag értelmi fogyatékos emberekkel, és arra a részletre nagyon emlékszem ebből a kis videóból, hogy egy ilyen hozzám nagyon hasonló fiatalember kezdte nagy lelkesen mesélni, hogy ő nem tudom, valahol Angliában tanult közgazdaságtant, és hogy így valahogy azt érezte, hogy így ez valami nagyon hiányzik, az igazi kérdéseire nem kap választ, de hogy amióta ott van ebben a közösségben, azóta így mennyire megértette csomó mindent, meg hogy az Isten mennyire közel jött, és így nézte, és hú, hát öcsi, hát nagyon rendes vagy, hogy dolgozol ezekkel az emberekkel, de azért még ez a nyáras szöveg. Szóval ilyen nagy ciki egy kicsit így visszanézni erre. De...
3: Nem tudom, én most, hogy elmondod, én ugyanezt érzem, így, hogy na nem áll.
4: De hogy egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon, és akkor na mondom, jó, oké, ezt annyira, nekem ez annyira nem fér a fejembe, hogy én elmegyek ezt megnézni, és hogyha ez igaz, hogy ez így történik, akkor elhiszem az Istennek, hogy ő van. Nekem ez így indult, ez az egész dolog. És akkor így egy évet majdnem költöttem egy ilyen közösségben Londonban, és hát rengeteget dolgoztam, és életemben szerintem azóta se dolgoztam ennyit, mert nyilván kevés volt az önkéntes, és kora reggeltől késő estig folyamatosan így másoknak segítettem, meg nem is mindig lehetett érteni, amit mondtak, meg hát ilyen mindenféle ilyen nagyon különleges helyzetek előálltak naponta, és hogy ott valahogy átalakultam, nagyon nehéz. Van egy pár részlet, amit így meg tudok fogni, ítélkezésemmel szembesültem, volt egy ilyen nagyon különleges este, amikor valahogy esténként voltak ilyen közös imák, egy mécsest így körbeadtunk, és akkor mondjuk ültünk 10 az asztal körül, a fele értelmi sérült, a fele meg így önkéntes, és volt egy ilyen este, amire így nagyon-nagyon emlékszem, volt egy lány, aki ott valamelyik londoni szomszéd negyedből származott, egy fekete, egy néger lány volt, és ráadásul az ottani munkás akcentust sajátította el, ez a cockney akcentus, amiről azt sem tudtam, hogy létezik, csak ott mondom, ezt annyira nem értem, hogy ez. És hát ugye dankoros volt, és akkor ilyen eleve ilyen tehát már eleve nehéz az artikulációját megérteni, és akkor ott egy fárasztó nap volt, és megy körbe a gyertya, és azt látom, hogy el van akadva ennél a lánynál. És hogy már nem tudom, már 5 perc eltett, már 10, most már lassan, már kéne haladni. És akkor így elkezdett így jönni bennem az indulat, hogy most már valaki csináljon valamit, nem tudom, kivezeti ezt az indulat, most már valami történjen, mert hogy ez így nem megy. És akkor egyszer csak nem tudom, mi történt, de és elkezdtem minden szavát érteni ennek a lánynak. És rájöttem, hogy imádkozik nagyon pontosan, nagyon finoman olyan emberekért, akiket így régen ismert, meg akik egy anglikán templomba járt, és akkor ott különböző emberekért, akik őt segítik, és pontosan tudta, hogy melyikkel mi van, és egy olyan gyönyörű imádat mondott, hogy teljesen belefeledkeztem, és soha életemben még ennyire így nem voltam része más valaki imájának. És utána meg, hát így nem tudom, így szégyen volt bennem, hogy így ezek a nagy cinikus, nem tudom micsodáim, meg közben egy öröm is volt, hogy fú, hát ez most így nagyon szép volt. Szóval ilyen emlékeim vannak onnan, de egy arra emlékszem, hogy visszajöttem onnan, és hogy valahogy így ez nem volt tovább kérdés, szóval egy ilyen evidencia lett, hogy az Isten van.
2: Sterczer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér szorult be képletesen a felvonóba a Páter Noster jezsuita podcast adásában. 2023. szeptember 10-ei adásunk ismétlését hallották.

0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál, mai adásunk tartalmából. Immár 5. alkalommal gyűltek össze a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezeteinek tagjai Sárospatakon. Az imádság évében megrendezett találkozó középpontjában az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítése állt.
3: Azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra.
2: Ünnepi istentiszteleten iktatták be szolgálatába Tóth Kis Esztert. Az alkalmon többen is köszöntötték a Tokai Református Gyülekezet új lelkipásztorát.
4: Egy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni.
1: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Több mint 600-an dicsérték együtt Istent a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán, ahol immár 5. alkalommal rendezték meg a Tiszán inneni Református Egyházkerület gyülekezeteinek találkozóját. Az imádság évéhez kapcsolódó alkalom az Istennel és az egymással való közösség megélésére hívta a résztvevőket. A közös éneklést Barna Sándor püspök igehirdetése, valamint egy személyes bizonyságtétel követte, miközben a gyermekeket számos program várta. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
5: Barna Sándorral, a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Püspök úr, mivel készült, milyen ige hirdetéssel itt a gyülekezeti találkozóra?
6: Miután az imádság éve van egyházunkban, ami tulajdonképpen mindig aktuális, én egy zsoltárt hoztam, méghozzá a esztendőnek a mottója, 46. zsoltárból a csendes egyetek el is tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ennek a zsoltárnak a üzenetét próbáltam kibontani a hallgatók felé, amely először úgy hangzik, mintha egy ilyen ellazulásra, elcsendesedésre hívna, de ettől sokkal erőteljesebb. Isten tulajdonképpen rákiált az ő népére. A történelmi háttere ennek a zsoltárnak, hogy Krisztus előtt 701-ben az asszír seregek körülvették Jeruzsálemet 185 000 katonával, és tulajdonképpen elzárták a külvilágtól, és megpróbálták legyőzni, megfélemlíteni, és Isten pedig egy csodálatos szabadulást adott az ő népének, aki meghallotta ezt a kiáltást, és elcsendesedett, és már nem politikai szövetségeseket keresett, nem pánikba esett, hanem ahhoz fordult, akinek hatalma van. Hiszen zsoltárban elhangzik két név, amely a zsoltárok énekléséből talán ismerős lehet, a Cöbeót, azaz a seregek ura, és a Jákób istene, mind a kettő nagyon kifejező, hiszen a seregek ura az azt jelenti, hogy Isten a kozmikus térben, a makroszinten tulajdonképpen hatalommal bír, mennyei seregek, galaxisok és a történelem alakulása fölött. Ugyanakkor Jákób istene, és azon gondolkodhatunk, hogy miért pont Jákób, miért nem Ábrahám, Izsák, mert Jákóbnak a neve is azt jelenti, hogy csaló, aki menekül, aki életére a maga, azáltal, hogy maga akarta kézbe venni, irányítani az életét, így veszítette el pont a kontrollt az élete fölött, és életében megjelentek a konfliktusok, családjában is, és ez azt jelenti, hogy még az elbukó, botladozó embernek is van Istennél menedéke, Jákób istene, és ez a kettő, ami csodálatos módon, tehát az a makro és a mikro szint Jézus Krisztusban inkarnálódik, és ezzel az igaz szakasszal párhuzamosan egy olyan új szövetségi történetről szoktunk megemlékezni, amikor tanítványok Jézus parancsára a hajóba szállnak. Jézus egész nap tanított, bár háborog a tengerő, mégis elfárad, elalszik, mert hiszen Jézus Krisztus nem csak tökéletes Isten, hanem ember is. Ugyanakkor, amikor a tanítványok fölébresztik, hogy Uram, nem törősz fel, hogy elveszünk, akkor Jézus ráparancsol a szélre, a tengerre, a viharra, hogy csendesedjen el. Benne ott van a seregek ura is, és Jákob Isten, és egyszer is a legtökéletesebben a kereszten látható ez Jákob Isten, aki odahajlik a bűnös emberhez, és tulajdonképpen közösséget vállal, sőt helyére áll a kereszten, ugyanakkor mégiscsak ebben a kiszolgáltatott, vesztesnek tűnő helyzetben mégis egy győzelmet arat a bűn a sátán kozmikus seregével szemben.
5: Hogyan látja püspök úr ennek a gyülekezeti találkozónak, ennek a rendezvénynek mi a jelentősége, miért fontos, hogy ezt minden évben sikerül itt Sárospatakon megszervezni?
6: Visszajelzésekből tudom, hogy egy várt alkalom ez már, és alkalmat teremt arra, hogy valóban találkozzunk. Különböző egyházmegyékben vagyunk, különböző gyülekezetekben, és itt pedig együtt vagyunk több mint 600-an regisztráltak, de tudom, hogy még jöttek el mások is. Nagyjából 7-800 fő körül szokott alakulni a résztvevők száma. Majd visszafogott időjárást kaptunk, tehát nem annyira süt a nap, de még nem is esik az eső, így úgy gondolom, hogy Isten megkönnyörül rajtunk, és egy áldott alkalmat teremt, ami alkalmas arra, hogy együtt legyünk, beszélünk.

0: első után. Most is 550 regisztrált látogató érkezett a mai rendezvényünkre, úgyhogy nem apadt el a kezdeti lelkesedés létszáma. De azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra. Úgyhogy hát ebben a reménységben készültünk most is.
1: Milyen programok várják a résztvevőket?
0: Gazdag programok vannak ma is. Egyrészt folyamatosan megy a színpad. Tehát 10 órakor egy közös énekléssel kezdtünk. Több száz ember dicsérte együtt az urat. Dezső Mário művésztanár úr volt a kántor ehhez. Aztán Barna Sándor püspök úr szolgálatát hallgathattuk meg. Utána egyházmegyénk esperesei köszöntötték a jelenlévőket. És épp most ért véget Hűvösvölgyi Ildikónak és Szabó Győzőnek a műsora, akik verseket, megzenésített verseket hoztak. A Kossuth-díjas művésznő úgy válogatta ezeket a verseket, hogy Istenről, hazáról, szeretetről, játékról egyformán szóljanak, és elmondta, hogy mindketten, akik felléptek, református gyülekezeti tagok. Én azért is örülök ennek, mert már maga a jelenlétük, nem beszélve a csodálatos műsorról, a maga a jelenlétük is üzent azzal, hogy sokan vagyunk reformátusok, mindenki igyekezzen megtalálni azt a helyet, ahol szolgálhatja az urat és szolgálhatja a közösséget. Van, aki egy kis településen, amikor virágot visz az úrasztalára, van, aki pedig a világot jelentő deszkákon áll meg reformátusként, úgyhogy ezt a széles spektrumot igyekszik megvilágítani ez a találkozó. Délután Miskolcról a Máon szeretett otthon lakói adnak egy rövid műsort, Noszvajról érkezik az Úrdala dicsőítő zenekar, ők zárják majd egyébként a délután, de párhuzamos programaink is vannak, hiszen lesz báb előadás a gyerekeknek az abaújváriak részéről, aztán vendégünk Hajdú Zoltán Levente, a missziói szolgálat vezetője, illetve dr. Nagy Károly Zsolt, rektorhelyettes Patakról. Zsoltnak megjelent egy Böjtalbum című könyve, abból egy kiállítás készült, egész nap megtekinthető, illetve lesz könyvbemutató is 13:30-tól, ahol az imádság évének kiadványait mutatják majd ők be. Úgyhogy termékvásárunk van, könyvvásárunk van, kézműves foglalkozás, népi játszótér, igyekeztünk színessé tenni a napot.
1: Szervezőként ilyenkor, már amikor zsong a rendezvény, milyen érzések vannak önben, lelkileg hogyan éli meg ezt az egészet? Most már mondhatjuk azt, hogy ha nem is lezajlott, de minden megy rendben a maga folyamán.
0: Minden megy, így van. Bízunk az Úrba, hogy a beharangozott eső elmarad, vagy legalábbis nem túl nagy lesz, délutánra égenek egy kis esőt, de egy nagy rendezvénysátorral készültünk, több százan ülnek alatta, úgyhogy remélem ez védelmet jelent. De ahogy telik az idő, nyilván szervezőként, ha azt tapasztalja az ember, hogy úgy minden a helyén van, úgy van, ahogy szerettük volna, akkor ez megnyugvás jelent. Én hálás vagyok egyébként minden segítő kéznek, hiszen nagyon sokan dolgoztak a mai eseményen, hogy ez szépen méltó módon megrendezésre kerüljön, és felsorolni se tudnám, tehát tényleg mindenkinek hálás köszönet van a szívemben, úgyhogy hát így tekint az ember, és én azt szeretném, hogyha mindenki, amikor hazatér, akkor azt mondja magába, hogy köszönöm, Uram, hogy részese lehettem ennek.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a tokai református gyülekezet, ahol június 14-én Mészáros István esperes beiktatta lelkipásztori tisztségébe Tóth Kis Esztert. Szolgálatának vezérigéjéül Pál apostol Timóteushoz írt második levelének szavait választotta: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. A beiktatott lelkipásztorral Sütő Dávid Pelé készített interjút.
4: Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán az Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon. Úgyhogy az utolsó években így az érettségére készülés valahogy már nem úgy működött, vagy nem úgy sikerült, ahogyan én elképzeltem, és akkor azért úgy jöttek az igei megszólítások emberek által, tehát ilyen nagyon-nagyon vegyes volt, nagyon észhez kellett, hogy térjek, hogy aztán eljöjjön

0: bennem a felismerés, hogy egyébként ez az én utam.
1: Mi volt a konkrét felismerés, ha szabad rá kérdezni, mi volt ez a mérföldkő, hogy ez a pont, ahonnan úgy gondolja tiszteltes asszony, hogy akkor itt történt meg igazán a megszólítás?
0: Igazából ezek az emberi sikertelenségek abban, amit elképzelünk. Hogy szeretne valamit az ember, nagyon szeretné, a saját tervei, a saját feje után megy, ugye ez ilyen nagyon, nagyon átlagos, és nem jönnek össze. És amikor elkezd gondolkodni, akkor szól az Isten. És nekem az otthoni lelkipásztorom prédikációi által, hát nem is tudom, de tényleg ilyen hetek voltak, amikor valahogy minden egyes vasárnap elhangzott az az ige, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet, és egyszer édesanyámmal sétáltunk haza a templomból, és mondtam, hogy anya, szerintem lelkész leszek, és nézett rám elkerekedett szemekkel, hogy megbolondult a gyerek, vagy nem tudom, és elmentem a teológiára, utána nyílt napra, és egyből biztos lett bennem az érzés, de nyilván az ember mindig erősebb akar lenni az Istennél, és azért ott voltak még félresiklások, de aztán az Úristen elvégzett mindent, hál' Istennek, ezt tudom mondani.
1: A teológiai évek milyenek voltak, milyen hangulatban teltek, milyen tanulmányok voltak, hogyan emlékszik vissza rá? Hol végezte a teológiát?
0: Én Debrecenben végeztem a teológiát. Nekem az egy nagyon, nagyon szép 6 év volt. Nem volt nyilván nehézségmentes, tehát azért voltak buktatói, voltak nehézségei, volt, mikor ott akartam hagyni, volt, mikor azt mondtam, hogy elmegyek máshová, de az sohasem kérdőjeleződött meg bennem, hogy teológián kell legyek. Olyan nehézségek, mert nyilván az ember, mikor emberekkel van együtt, adódnak. Olyan volt, hogy el akartam menni másik teológiára, de nagyon a helyemen voltam, és nem volt kérdés, hogy itt maradjak, vagy ezen a vonalon menjek tovább. És azt tudom mondani, hogy azért is volt jó, mert olyan emberi kapcsolataim alakultak ki, amik egyébként most is megvannak, és azt gondolom, hogy ez már, hát jó esélye, már így is marad. Úgyhogy abszolút, abszolút pozitív, meg szép emlékek vannak.
1: És a lelkészi munka hogyan kezdődött, az első gyülekezet hol volt, és hogyan jutott el ide Tokajig, tiszteletes asszony?
0: Hát mondanám, hogy egyetlen helyen szolgáltam, egy közösségben, 5 gyülekezetben. Kikerültem 6. évre a Gávai Református Egyházközségbe, ugye ez Gáva Vencsellő, de ott 2 gyülekezet van, Gáván és Vencsellőn, és egy lelkipásztor viszi Gávát, Vencsellőt, Basát, Szabolcsot és Tímárt. Egy házas pár van ott, én hozzájuk kerültem, és így belekóstoltam azon nyomban abba, hogy mit jelent több helyen lelkésznek lenni. Itt volt a 6. évem, a gyakorlati évem, és aztán maradtam beosztott lelkésznek, utána már voltam helyettes lelkész ott, de hogy a 4 év az így telt el, hogy így 3-an szolgáltunk, úgyhogy ez volt a nagy kitekintésem Tokaj előtt, mielőtt ide érkeztem.
1: Ide hogyan érkezett, mi hívta ide a tokai gyülekezetbe?
0: Én azt gondolom, hogy mindig eljön egy lelkipásztor életében, így a gyakorlati évek, a beosztott lelkészi évek elteltével egy olyan időszak, amikor érzi, hogy most már menni kell. Nem azért, mert feltétlenül szeretne, nem azért, mert valami nagyon rossz, mert én nagyon szerettem ott lenni, és nagyon nehéz volt onnan eljönni, nagyon, nagyon családias volt, hanem hogy másfelé kell menni, máshol is meg kell tenni azt, amire az Isten hív. És ez így volt egyébként, mielőtt Tokajba jöttünk. Nem volt olyan bennem, hogy már tudtam, hogy lehet idejönni, vagy nem hívtak még. Csak elkezdett bennem motoszkálni az a dolog, hogy lehet, hogy váltani kell. Ezt imádsággal megküzdötte az ember, és aztán az Istennek az volt a válasza, hogy érkezett a tokai gyülekezettől egy meghívás, egy felkérés, hogy lelkipásztort keresnek, és nem-e. És akkor mondtam, hogy akkor lehet, hogy de, mert hogy akkor ez a válasz.
1: Hogyan látja, milyen az itteni gyülekezet, mióta szolgál itt?
0: Hát 2025. augusztusában jöttem, vagy akkor költöztem. Igazából az érdemi szolgálatot a szeptemberben kezdtem meg. Más a közösség, mint mondjuk a Nyírségben. Én szabolcsi gyerek vagyok, tehát Borsodba jönni nekem érdekes volt megtapasztalni azt, hogy egyébként tényleg mások az emberek. Nem rossz értelemben, csak hogy másak egy picit, pedig csak a Tisza választ el bennünket egymástól. De én azt gondolom amúgy, hogy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni. akarnak még többet az Isten közelébe lenni, a lelki dolgokra vágynak, és ez iszonyatosan nagy ajándék a mai világban. Egy lelki pásztornak meg tényleg, hogy nem kell azért küzdeni, hogy a lelki dolgok érdekeljék az embereket, vagy nem kell kényszeríteni őket, hogy jöjjenek el egy programra. És mi nagyon pozitívan éltük meg ezt a váltást egyébként.
1: És milyen programokat, miket szoktak csinálni a gyülekezetben az Isten tiszteleteken túl?
0: Amikor ide kerültünk, akkor az elsődleges cél az volt, hogy mindenképpen az ifjúság induljon el, hogy legyen egy utánpótlás majd a gyülekezet, hogy tudjon folyamatosan élni. És nagyon jó volt látni, amikor egy-egy alkalmon vagy a bemutatkozó Isten tiszteleten itt voltam, hogy vannak fiatalok a padokban. És hát szeptember vége felé hirdettük meg az ifit, és az első alkalommal olyan 5-6 voltak, és van egy nagyon lelkes fiatal srácunk, aki hívogatta a barátait, és ezek itt maradtak. És most ilyen 13-14 vagyunk, és minden pénteken. Tehát ha én nem vagyok, akkor ők itt vannak, mert tudják a járást, bejönnek, leülnek, beszélgetnek, és nagyon komolyak, és nagyon komolyan gondolják. Úgyhogy az ifi volt az első, amit elindítottunk, a gyermekisten tiszteletet hoztuk vissza, 3 szolgálattevőnk van, aki ebben tevékenykedik, nem hitoktatók, 2 ifisünk, illetve egy tanár gyülekezet tagunknak a felesége, aki ezt végzi. Aztán szépen fokozatosan indultak be. Van egy ima alkalmunk, ami már előtte is működött, ez nem az én vezetésemmel van, ez abszolút ilyen önműködő, ez is nagyon, nagyon fontos és nagyon jó háttere a gyülekezetnek. Aztán elindítottunk egy női kört, illetve hál' Istennek a férjem is bevethető szolgálatokra, annak ellenére, hogy nem lelkipásztor, és ő pedig elindított egy férfi kört. Úgyhogy ezek párhuzamosan működnek, és most egy olyan 1,5-2 hónapja már működik a szépkorúaknak a bibliaórája. Úgyhogy igazából minden korosztályban megvannak a réteg alkalmak, én azt gondolom.
1: Mekkora a gyülekezet, milyen a korosztály?
0: Abszolút vegyes a megoszlás, kicsitől az egészen idősig mindenki megtalálható. Ez nagyon jó, mert ez a legjobb anyag szerintem, hogyha lehet ilyet mondani egy gyülekezetre. Sokan vannak. A egyházfenntartók olyan 260-280 környékén vannak, és vasárnaponként ez a stabil 60-70 ember itt szokott lenni. Ugye nyilván Tokajról beszélünk, tehát az átjáró forgalom az nagy, vannak turisták is, vannak, akik csak nyáron vannak itt és becsatlakoznak, de nincs az a nagy megcsappanás. Nagyon különleges dolognak kell, a Szüret például, az különleges dolog, olyankor egy kicsit megcsappan a létszám, de ez abszolút helyi természetesség, úgyhogy nagy gyülekezetet tudhatunk magunk körül, és élő gyülekezetet minden korosztályból.
1: Ilyen fiatal lelkészként jött ide Tokajba, hogyan fogadta a gyülekezetet?
0: Szeretettel, ez nagyon fontos. Szeretettel és nyitottsággal, ez még inkább fontos. És én nem láttam tartást bennük, hogy fiatal vagyok, mert ugye azért ez egy jó kombó, tehát fiatal, nő, és a férje nem lelkész, tehát hogy azért ez egy érdekes dolog szokott lenni, de nagyon-nagyon elfogadóak voltak, és én azt gondolom, hogy nem volt bennük kérdés. Az első szolgálatom után, ha engem választottak, akkor bizalommal voltak felém, és én azért igyekszem megszolgálni, tényleg, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Szerintem örülnek a fiatalos lendületnek, lehet, hogy volt benne egy kis szokatlanság, azért nyilván nekem is megvan a magam stílusa, meg nem vagyok egy ülős típus, de szerintem megszokták, és nagyon jól tudnak velünk együtt mozogni, azt gondolom. Egyikünk sem ül, tehát a férjem lehet, hogy még nálam jobban pörög, mint én, de az idősek is velünk vannak, és örülnek, hogy az unokával valaki foglalkozik.
1: A mai alkalmat mennyire válja a lelkiekben, mennyire izgul itt esetleg előtte egy beiktatás, azért az mégiscsak egy nagy dolog egy lelkész életében.
0: Igen, ezért ez egy nagyon nagy dolog, és tényleg fiatalon részese lenni, egy nagyon különleges érzés is. Nagyon sok lelkész beiktatáson voltam már, azért a másik oldalon lenni érdekes. Ugye az előkészületek, most mondhatnám azt, hogy fárasztó volt, de azt hiszem, hogy inkább azt éltük meg, hogy mennyire jól tud együttműködni a gyülekezet, hogy nem jelent problémát az, hogy 250 főre a gyülekezet főz, hogy nem jelentett problémát, hogy tegnap itt voltak egész nap, hogy takarítottak, hogy a kertet rendezték, vagy hogy terítettek, és én azt gondolom, hogy ezt a testvéri közösséget megélni, ez a lehető legnagyobb ajándék, azon túlmenően, hogy ez egy tényleg nagyon szép esemény. És izgulni izgulok, nagyon. Nyilván minden ige hirdetés előtt izgulok, azért ez egy másik dolog lesz így szószékre állni, tehát még inkább izgulok, illetve nem titok az sem, hogy most kisbabát várunk, és azért ez is egy nagy másságot jelent az életünkben, meg így felmenni a szószékre, meg így állni, tehát hogy már nem csak magamért felelek, és nem csak a gyülekezetért, hanem valaki másért is, de az izgalom ellenére pozitívan élem ezt meg, és hát végtelenül hálás vagyok, hogy eljutottunk idáig. Hogy nem mondták azt az első hónapban, hogy köszönjük szépen, akkor ez elég volt, hanem hogy kaptunk annyi bizalmat, hogy azt mondják, hogy szeretnénk, hogyha itt maradna. Mert azt gondolom, hogy amikor eljutunk egy lelkész beiktatásig, akkor annak van egy olyan üzenete, hogy szeretnék, hogy itt legyünk. És viccelődtünk is ma a sütemény csomagolásnál a testvérekkel, hogy szerintem elég egy lelkész életébe egy beiktatás, és ennek nagyon örültek. Azt mondták, hogy ez nagyon jó, tehát nem akarok innen elmenni, ez nagyon jó. És szerintem nem szeretnénk amúgy innen elmenni. Nyilván ez nem ránk van bízva, hanem az Úristenre, de mi így indulunk neki.
1: Hogyan látja, mi a szépsége a lelkészi hivatásnak?
0: Erről is beszéltünk ma. Nyilván minden szakmának és hivatásnak megvan az előnye és megvan a hátránya, de valahogy én még nem nagyon láttam a hátrányát a lelkészségnek. Persze nyilván érezzük a nehézségeket, mi az, ami nem annyira egyszerű, de hogy ezek annyira eltörpülnek a pozitív dolgok mellett, hogy igazából elhanyagolható. Én azt gondolom, hogy látni azt, ahogyan egy közösség befogad, és elfogad, és figyel arra, amit teszek, vagy amit mondok, és ez is egy nagy ajándék, de talán az még inkább, ahogyan látja az ember azt, hogy akár a szószéken, akár egy lazább programon, egy alkalmon, hogy nem én, hanem a lélek által az Isten munkálkodik, és hogy ez elvégez emberekben olyan dolgokat, amiket én nyilván egyszerű emberként nem tudnék megtenni.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Kedves hallgatóink, nekem nincs más dolgom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. A szerkesztő Kojsza Péter búcsúzik Önöktől. Számítok a figyelmükre legközelebb is. Viszont hallásra!
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a Porto Salvoi szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedúza lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudásképző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára a Nemzeti Tudósképző Akadémia diplomátadó ünnepségén. Horváth Péter a köszöntőjében hangsúlyozta, a Nemzeti Tudósképző Akadémia nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpályamodell, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevés gondolkodik ennyire hosszú távon. Kacskovics Imre az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának dékánja kiemelte, az orvostudomány, a biológia és a kémia szempontjából kivételes korszakban élünk, amikor a tudományos felismerések korábban elképzelhetetlen gyorsasággal jutnak el a laboratóriumtól a beteg ágyig, vagy egy új molekula felfedezéséig, amit a koronavírus járvány idején született vakcinák is bizonyítanak. Szakmai kerekasztalon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt közölte. A tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. A megbeszélést Ilku Lívia közigazgatási államtitkár vezette, aki a gyógyszer- és orvostechnikai területért felel majd. A miniszter beszámolója szerint a találkozón három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyeket és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya konceszornak, ami brutális, felfoghatatlan szám, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Vitézi Dávid elmondta, elkezdték átvilágítani az autópálya konceszciót. A 24 ezer milliárd forintos szerződést Szíj László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjaival kötötte meg a kormány 35 évre csaknem minden magyar autópálya működtetéséért és fejlesztéséért a jogát átengedték, amit a magyar állam, a költségvetés, az adófizetők finanszíroznak. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ellátogatunk az Egri Szalézi Oratórium nyári táborának kezdőnapjára, a családi napra, melyet június 28-án tartottak. Beszélgetünk a tábor idei programjairól, háttérmunkáról, és arról is kérdezzük az egyik szervezőt, miért ennyire népszerű a tábor évről évre. Műsorunk második felében a családi nap vendégelőadójával beszélgetünk a média és hit kapcsolatáról, és a média jelenlétéről a családi életben. A következő percekben Szabó Bálint animátort, táborszervező vezetőt kérdezzük.
4: Itt vagyunk, elkezdődött az oratóriumi idei tábor. Nagyon sokan jelentkeztek idén is, és nagyon színes programokkal készültek idén is. Mire lehet számítani?
5: Igen, idén is több mint azt hiszem 120 gyerekkel fogjuk megtartani így a kéthetes táborunkat, kettő hétre lemondva. Nagyon sok programmal, illetve néhány extra meglepetéssel is készülünk a gyerekeknek.
4: Miről lehet már tudni, akár a meglepetések terén, akár egyéb területen, mi változott akár idén az előző évekhez képest?
5: Idén én a program stábcsapatát erősítem, és igazából így mit tesszük össze az egész tábor így alakját, szervezetét és így a programjainak a sorrendjét, úgyhogy lehet már tudni, minden évben szokott lenni egy kirándulásunk, általában ez az első héten szokott lenni valamelyik nap, idén az állatkertbe fogunk ellátogatni, a fővárosi állatkertbe. Kis érdekesség, amit még lehet, hogy a gyerekek sem tudnak, hogy szerdán fog megnyitni az állatkertben a biodóm, úgyhogy már esetleg lehet, oda is kis betekintést nyerhetünk majd. A második héten pedig szokott lenni egy kisebb volumenű kirándulásunk, vagy egy ilyen tematikus napunk, ahol idén egy egri játékkal készülünk számukra, délután pedig a vizeskedésé lesz a szerep és kicsit a hűsölésé, úgyhogy ha az időjárás is megengedi, akkor egy kis vizes partival, illetve amit még szerintem nem tudnak, hab partival készülünk nekik. Ehhez egyébként már volt a táborban egy pár éve, de most úgy gondoltuk, hogy visszahozzuk nekik, és ezzel kedveskedve nekik figyel, mivel nagyon élvezték a legutóbbikat is.
4: Mi a tábor idei mottója, mi köré szerveződik most?
5: A tábor idei mottója, ami itt a pólumon is látható, töltsétek meg a szíveteket színültig, ez az idei évi strandnánk a szalézi családdal. Minden évben szokott lenni egy ilyen mondat, vagy egy ilyen egy rövidebb vagy hosszú ilyen gondolatmenet, amire építjük így az egész évünket, és idén ezt választották Olaszországban a rendfőnökünk, ezzel a kánai mennyegzőre utalva, és ugye ahol a Jézus ugye a vizet borrá változtatta, igazából ez jelenik meg benne, és hogy tényleg így engedelmeskedjünk mindenbe, és meghalljuk így a Isten és Jézus szavát, amikor szól hozzánk a mindennapokban.
4: Hogyan alkotjátok meg a tábor programjait úgy, hogy a hitélet benne legyen, és benne legyen egy kicsit a szórakozás is? Hol van itt az egyensúlyi pont?
5: Igazából a táborunk alapját ugye a nővérek biztosítják, illetve a szalézi rendiség és a domboszkói szemlélet, úgyhogy mindenképp próbáljuk így belevinni így a hitéleti dolgokat a különböző játékokba, különböző kis csoportos beszélgetésekbe a gyerekekkel, illetve a különböző imákba, illetve miségben is, amik minden nap, mint nap szokták színesíteni a napukat. Úgyhogy ha úgy tudnám így megfogalmazni, hogy egy ajándékként próbáljuk átadni ezt nekik, amit utána a gyerekek fel tudnak használni.
4: Feltétele a tábor jelentkezésnek az, hogy a gyerek megismerkedett már előtte a vallással?
5: Nem, egyáltalán nem feltétele, igazából mi nem egy ilyen hittantáborként hirdetjük magunkat, hanem tényleg egy ilyen oratóriumi tábor, ami minden évben egy nagyon nagy érdeklődésnek szokott örvendeni, így 10 perc alatt be szokott tenni a jelentkezésünk is ezzel a több mint 120 fővel, és így a gyerekek igazából nem feltétlen vallásosak, ezért egy kis kihívást is jelentenek számunkra, hogy tudjuk mindezt átadni neki, de nagyon szép, ahogy amikor ez esetleg sikerül több gyereknél is.
4: Mit gondolsz, hogy miért ilyen népszerű egyébként akkor a tábor?
5: Szerintem nagyon népszerű, mivel mi is próbálunk mindig így a szabályok szerint, és ezek betartásával, illetve olyan programokat szervezni számukra, amikkel tényleg ők is töltődni tudnak, és egy olyan pluszt kapni, amit esetleg a iskolában, így a mindennapokban nem kapnak meg. Illetve szerintem azért az animátortársaim és így a szervezők köréből is így nagyon sokat hozzájárulunk ahhoz, hogy a táborunk ilyen sikeres lehet, és hogy egy ilyen jó élménnyel tudjuk gazdagítani a nyarukat, még így akár az elején is.
4: Nagyon sok gyerekről van szó, ahogy említetted is korábban, 120 gyerek. Azért ez mennyi előszervezést igényel? Mikor kezditek el szervezni magát a programot?
5: Igazából számunkra egy táborszervezés akár egy éves folyamat is lehet. Sokszor már utána egyből, amikor véget ér a táborunk, elkezdjük szervezni a jövő évit, így próbáljuk kijavítani az esetleges hibákat, vagy bármilyen ilyen korrekciót, amivel még jobbá és ütősebbé tudjuk tenni a gyerekek számára a tábort. Szóval igazából mindig így tábor után már szervezünk is a következőt, a nagyobb szervezési időszak pedig ilyen február környékétől szokott beindulni, amikor már tényleg rendszeres, akár havonta többszöri megbeszélések is segítik a munkánkat így a különböző stábvezetőkkel.
4: Kik vigyáznak a gyerekekre? Itt elég nagy létszámról van szó, tehát elég nagy létszám lehet egyébként a háttérgárda is.
5: Igen, mi animátorok, segítők, illetve ilyen szervező szülők is, akár szalézi munkatársak, nővérek, körülbelül több mint 40-50 fővel segítjük így a tábor megszervezését, és hogy tényleg összeálljon egy egész szuper táborra. Vannak a segítők, ők azok, akik még nem végeztek el semmilyen képzést, de érdeklődnek esetleg így a táborosztatás iránt. Vannak a kis animátorok, ők, akik már egy éves animátorképzésben részesültek a nővérek által, és vannak az animátorok, akik kettő vagy több éve már itt vannak a táborban, és ők is elvégezték az animátorképzést, és persze vannak a nővérek, akik pedig minden háttért, anyagiakat, illetve minden egyéb segítséget és támogatást biztosítanak számunkra.
4: Mennyire okoz nagy feladatot az, hogy ennyi gyereket étkeztessetek egyáltalán?
5: Egyébként az étkezés mindig is egy nagyon nagy kihívás számunkra. Ezt általában a szalézi szülőkkel, munkatársakkal karöltve szoktuk megvalósítani. Itt az oratóriumnak az étkezőjében, a kollégium étkezőjében. Régebben még elmentünk másik ebédlőkbe, ahol egy kicsit kényelmesebb volt számunkra a kiszolgálás, viszont a nagy melegre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy inkább maradunk itt, és már azt hiszem már sokadik éve sikerül itt biztonságosan és szakszerűen lebonyolítanunk az étkeztetést, úgyhogy az étkezés mindig is egy nagy pont a táborban, viszont szerintem minden évben sikerül ezt a kihívást teljesítenünk.
4: Úgy tűnik a jelentkezőkből is, hogy ők szeretnek ide visszatérni, hiszen visszatérő táborozók vannak jó részt, ha jól tudom. Miért szeretnek ők szerinted visszajönni?
5: Szerintem azért szeretnek ők visszajönni, mivel egy nagyon jó érzés lehet számukra itt a tábori közeg, és az, hogy tényleg láthatják azt az utat, ahogy akár a többi táborozó is az elsős kortól eljutnak esetleg az animátori feladatok ellátásaig is. Szóval tényleg egy ilyen életutat járhatnak itt végig a táborba, és szerintem azért olyan programokkal kedveskedünk nekik mindig, amik közel állnak a szívükhöz.
4: Te mióta vagy itt az oratóriumban, és mi fogott meg, mi tartott itt?
5: Én 2021 óta vagyok itt az oratóriumban, már nehéz is itt visszaemlékezni, még annó egyik osztálytársam kezdte el, nem is itt Egerben, hanem Makláron az oratóriumot, és akkor mondta, hogy nagyon el tudná engem képzelni itt, és ennek hatására eljöttem szeptemberben egy nyitó oratóriumra, illetve beszéltem a nővérekkel, hogy szívesen én is csatlakoznék, és elkezdeném az animátorképzést. Akkor még Ágnes nővér volt, és nála kezdtem el így a készülődést erre a feladatra, és tényleg egy szuper élményt és közösséget jelentett számomra ez az animátori feladat, és immár azt hiszem most 5. éve negyedik tábor vagy 5. táborra segítem is itt az animátorok és a nővérek munkáját.
4: Milyen nagy feladatnak gondolod azt, hogy a szervezésben részt veszel, hogy évről évre egyre rutinosabb vagy akár, vagy azért vannak akadályok még?
5: Igazából számomra a szervezés mindig is egy nagy kihívás, így sokszor összeegyeztetni akár a saját életemet, az iskolai életet, és még akkor még az oratóriumi életet is így mindegybe. Viszont utána azt, amikor látom, hogy mit sikerült alkotni és összehozni, ez engem nagyon nagy boldogsággal és motivációval tud eltölteni, hogy utána akár jövőre is végigcsináljam ugyanezt.
4: Mit emelnél ki az idei táborból? Mi a kedves számodra a szívednek?
5: Számomra az idei táborban talán így a szervezés folyamatát emelném ki. Azt, hogy tényleg végigvihettük most úgymond az egyik legnehezebb stábban, a programstábban vehettem részt, és így tényleg végigvihettük ezt az egész szervezést, és szerintem úgy indulunk neki a tábornak, hogy biztosak vagyunk mindenben, és várjuk majd, hogy mennyi mosolyt láthatunk majd a gyerekek arcán.

0: Műsorunk folytatásában Gőbel Ágostont, a Magyar Katolikus Rádió munkatársát hallják, aki vendégelőadóként érkezett a programra.
1: Hála Istennek az egyik itteni szalézi animátorral, munkatárssal fogok majd beszélgetni arról, hogy mindannyian érzékeljük, hogy a média folyamatosan jelen van az életünkben, és hogy én, mint rádiós szerkesztő műsorvezető, a média területén hogyan tudok jól evangelizálni, az evangélium üzeneteit hatékonyan átadni. Kicsit arról, hogy ez valójában egy jó terep, nem jó terep, mire kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, mi az, ami esetleg túlzás, hogyan tudjuk akár korosztály szerint is minél jobban átadni az evangélium üzenetét, azon felül, hogy persze egy rádiós nyilván híreket, kultúrát, közéletet, mindent tolmácsol a hallgatók számára. Hogy ebben hogyan tud benne lenni az örömhír? Szerintem ez egy óriási kihívás, hát erről lesz most szó.
2: Hol van a rádiózás, a rádió szerepe a mai ember életében? Ez egy kulcskérdés, hogyha a témát tekintjük.
1: Az emberek egyre kevésbé rádióznak, ez talán egy ilyen kis sablon mondat, amit nagyon sokszor elmondunk, egyébként tényleg így van. Az emberek sokkal kevésbé hallgatnak a rádió, talán háttérrádiózás megy, vagy reggelente, hogyha a munkába megyünk, akkor bekapcsoljuk azért az autóban a rádiót. De hogy egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy inkább podcasteket hallgatunk. Talán a hallgatók számára is ismerős ez a kifejezés. Például mi is a Katolikus Rádióval nem véletlen, hogy fejlesztettünk egy olyan applikációt, ahol podcast-szerűen hallgathatók a műsorok, mert azt látjuk, hogy minden megy ebbe az irányba. És egy nagyon nagy kihívás, majd erre is szeretnék kitérni, hogy mi az, amiben nekünk kell, vagy jó, ha követünk bizonyos trendeket, mert hogy tényleg abba az irányba megy a világ, és milyen tekintetben nem jó, vagy haszontalan, vagy esetleg káros bizonyos akár tematikáknál, vagy technikai újdonságoknál abba az utcában nem belemenni. Nem egyértelműek szerintem ezek a kérdések, de a felvetésre azt tudom mondani, hogy most nagyon a podcast-szerűség irányába megyünk, aminek tényleg megvan az az előnye tagadhatatlanul, hogy előveszi az ember gomnyomásra, indul az a fajta tartalom, amit én szeretnék meghallgatni. Nem az, hogy megy egy élő műsor folyam, és akkor kvázi ki vagyok szolgáltatva annak, hogy mi következik. Nem tudhatom, van egy ilyen ismeretlensége az egésznek. A podcastnél ott jobban tudom kontrollálni azt, hogy milyen tartalmat fogyasztok. Hát ebbe az irányba megy most úgy tűnik a világ, és akkor mi is próbálunk ebbe az irányba menni.
2: Igen, itt most már talán a határok el is mosódnak, ahogy a fiatalokat hallgatja az ember, hogy már nincs határ, hogy rádiózás vagy podcast, ők nem nagyon értik. Tehát, hogy itt egy generációváltásról is van szó, jól gondolom?
1: Abszolút, abszolút teljes mértékben. A fiataloknál a rádiózás az már ilyen, hát ilyen boomer dolognak számít, magam is tapasztalom. A podcast azt már az is sok esetben össze kell tenni a két kezünket, hogyha valami értékes, jó podcast tartalmat hallgatnak. De hát egyébként most őszintén 20 évvel ezelőtt, amikor én voltam 10 éves, akkor sem hallgattam olyan nagyon-nagyon sok rádiós tartalmat. Persze akkor a zenei rádiók aranykorukat élték, és akkor egyfolytában az ment, de ilyen ismeretterjesztő műsoroknál, vagy dokumentum jellegű műsoroknál lekapcsoltam a rádiót, és áttekertem valami másra. Tehát, hogy az, hogy a rádiózás, vagy ezt a podcast-szerűséget alapvetően ilyen érdekes ismeretek megosztására, zenehallgatásra használjuk, az szerintem nem új keletű, ez most is így van, és szerintem a mi időnkben is így volt. Viszont meg kell találni a helyes arányokat, hogy mennyire engedjük be ezt a technológiai újítást az életünkbe, mert az a tapasztalatom, hogy ahogy akár mi, de akár a nagyszüleink, szüleink generációját is mondhatnám, azért sokkal többet játszottunk A maiak is játszanak, de szerintem az probléma, hogy a technológiával játszanak. Gépen, tableten játszanak, és sokkal kevésbé valódi játékokkal, akár társas játékokkal. És hogy az már egy valódi kincs, hogyha, meg kell becsülnünk, hogyha tényleg készségfejlesztő társas játékok jönnek elő, és nem egyfolytában a technológiai újdonságokat nyomkodják, és az kerül a kezünkbe. Itt szerintem sokkal erősebb határhúzásokra van szükség, ami azért nagyon fájdalmas tud lenni, mert a gyerek nagyon könnyen függő lesz, de hogy mégis hosszú távon nagyon nagy előnye származik abból, hogyha megtanulja az alapvető készségeket, társadalmi kapcsolódásokat, és erre a hagyományos társasjátékok, hagyományos bábjátékok, mindenféle olyan játék, ami akár egy általános iskolának a könyvtárhelyiségében, klubhelyiségében is benne van, kártyajátékok, azok abszolút alkalmasak. Tehát szerintem itt most van egy olyan pont, ahol szerintem meg kell állni. Tehát a technológiai vívmányok és újdonságok közepette most meg kell állni, ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert már annyira beteríti az életünket, de meg kell állni, és vissza kell térni a valós emberi kapcsolatokhoz. És a technológia ezt segítheti, de maximum szerintem a közösségépítés kommunikáció oldaláról.
2: A beszélgetés végén lehet majd kérdezni az itt jelenlévő szülőknek. Én azt gondolom, hogy a mai szülők igenis égnek azért, és vágynak arra a kérdésre, mindenki fel akarja tenni, hogy de akkor ő mit tegyen, mit tehet, hol a határ, vagy valaki mondja meg neki.
1: És itt én sem tudok nagy okosságot mondani, azon kívül, hogy mennyire elképesztően fontos, hogy mely bensőséges kapcsolatot építsünk a gyerekekkel, és mindenki a saját gyerekét ismerje annyira, hogy tudja, hogy hol vannak a határok, hogy mi az, amit megtehet, és szülőként neki nagyon erős határokat kell húznia, hogy egyszer legyen meg egy nagyon személyes, bensőséges kapcsolat, hogyha bajban van az a gyerek, akár ilyen online zaklatás, bántalmazás miatt, elmerje mondani, ne legyen benne szégyenérzet. Azért a 14-esekben, gyerekekben nagyon sokszor van ilyen, hogy elmerje mondani, vagy hogy kis jelekből már lássa, hogy valami nem stimmel. Vagy hogyha öröme van, akkor legyen ideje arra, hogy meghallgassa. Ez egyszerűnek tűnik, de sokszor nagyon-nagyon-nagyon nehéz, akkor, amikor a felnőtt éppen valami tagadhatatlanul fontos dologban van benne, és a gyereknek éppen akkor van olyanja, hogy nagyon szeretné megosztani az ő hatalmas örömét. Ezt is szerintem erre is nagyon fontos figyelni, de a kulcs az, hogy milyen kapcsolatot építünk a gyerekünkkel. Nagyon-nagyon fontos.
2: Úgy fogalmazott az elején, ugye, hogy a média is itt kapcsolatáról lesz szó, és hogy a rádiózás, ez a műfaj, ez pont ennek ad teret valahol. Hogyan tudja ezt megragadni a munkája során, a mindennapokban?
1: Talán úgy, hogy arra próbálok nagyon figyelni, hogy mi az, ami valóban értékes. És én ezt egyébként személyesen egyfajta ilyen külön hitvallásnak is tekintem. Nagyon szeretek a műsoraimban, rádiós műsoraimban rámutatni olyan dolgokra, amik szerintem elképesztően értékesek, akár építi az egyházunkat, akár a társadalmat szélesebb körben. És az emberek nem tudnak róla. Én nagyon-nagyon szeretek ezekre rámutatni. Nagyon-nagyon szeretek ilyen témákat elővenni, ilyen híreket megosztani, ilyen riportokat készíteni. Nagyon kedvelem ezt a műfajt, helyszínre menni, és ott a helyszínen megmutatni valamit. A hangon keresztül, mert hát nyilván a hangokkal dolgozunk, egy kicsit így közvetíteni is kell, hogy a hallgató el tudja képzelni, nagyon képiesen kell beszélni, leírni azt, hogy mi történik, de hogy ez nagyon jelenvaló tud lenni az emberek számára, és egyébként dolgoztatja az agynak a képalkotásért felelős részét, és ezáltal is fejlődik említett, amit mondtunk a gyerekek kapcsán, arra nekünk is óriási szükségünk van, hogy különböző készségeink fejlődjenek, amiket talán a technika egy kicsit leépített. Úgyhogy én azt mondanám, hogy elképesztően kell figyelni arra, hogy, és azt megmutatni, hogy mi az, ami valóban értékes, és annak teret adni.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban ellátogattunk az Egri Szalézi Oratórium nyári táborába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. Berec Renátát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Sziluett. Magazin műsor nőknek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában Tirsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval folytatjuk tovább az Árpádházi királylányok életének, legendáinak történetét. Melyik árpádházi királylánnyal foglalkozunk elsőként a mai adásban?
2: Árpádházi Szent Margit életével, azzal a királylánnyal, aki Árpádházi Szent Erzsébet mellett a leginkább ismert és leginkább szeretett és tisztelt magyar női szentünk. Margit negyedik Béla királyunknak a lánya, tehát még mindig második Endre királyunk családjánál tartózkodunk a magyar történelemben, hiszen második Endre király unokájáról van szó. Margit a bizonyos fogadalmi gyermek. Ugye a magyar történelemből tudjuk, hogy 1241-ben a Sajómenti Muhi csatában, amikor negyedik Béla király seregét a tatárok leverték és legyőzték, a király menekülése közben tette azt a fogadalmat, hogy ha az Isten elég erőt ad számára ahhoz, hogy a tatárok dúlta országot újjáépítse, akkor születendő gyermekét Istennek ajánlja. Laszkarisz Mária már akkor a Muhicsata idején szíve alatt hordta Margitot. Margit Klisz városában született, így a horvátok is saját szentjükként tisztelik, ami egyáltalán nem baj, de attól Margit árpádházi királylány. Nos, a csoda az megtörtént, ugyanis a messzi Ázsiában meghalt Ögödej nagykán, és Batu sürgősen visszavonult a seregeivel Mongóliába, hogy a nagykán halálát követő trónharcokban vegyen részt. Egyébként a Muhi csata volt a magyar történelemnek az az egyik csatája, ahol a királyi testőrök a szószoros értelemben testükkel védték a király menekülését, és mindegy szálig elhullottak. A mongolok ugyanis végig üldözték negyedik Bélát és családját az országon, ugye Dalmáciába menekült, hiszen a tatárok felfogása szerint egy ország akkor hódolt meg, és akkor tekintették elfoglaltnak, hogyha az uralkodójuk meghódolt, ezt ugye negyedik Béla nem tette, vagy elfogták a királyt. Tehát ezért volt jelentősége annak, hogy a magyar testőrök valóban testükkel védték az uralkodó menekülését keresztül az országon. Margit tehát Klisz városában született, 3 éves volt, amikor Béla veszprémi apácák nevelésére bízta, majd pedig, ugye mindenki tudja, a mai Margit szigeten, a Nyulak szigetén épített zárdát lánya számára. Ady Endrének van egy csodálatos költeménye Szent Margit legendájáról, és amikor előadást tartok, akkor mindig megszokták tőlem kérdezni, hogy Margitot tulajdonképpen erőszakkal adták-e apácának, és hogy erőszakkal lett-e belőle apáca királylány létére és királylány lévén. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem, mert a magyar történelem mást mutat, és a tények mást mutatnak. Ugyanis Margitot 2-szer is feleségül kérték. Először a szálfa termetű Pszemizl Otokár cseh király pillantotta meg a légies, szépségű Margitot, mint novíciát egy misén, és feleségül kérte Béla királytól. Másodjára pedig a lengyel fejedelem kérte feleségül Margitot. Béla pedig mindkétszer támogatta volna Margit férjhez menetelét, hiszen az ország külpolitikai érdeke és diplomáciai kapcsolatai bizony azt diktálták volna, hogy egy magyar királylány, vagy a cseh király, vagy a lengyel fejedelem felesége legyen. Ráadásul még a pápai felmentést is megkapta, a pápa fölmentette apácai fogadalma alól Margitot, Margit pedig mindkétszer visszautasította Béla királynak a házassági terveit és házassági ajánlatát. És ezek tények. Nos, Margit életéről nagyon sok irodalmi mű született, ugye Ady Endre költeményét már említettem, de Kodolányi János és Gárdonyi Géza írt csodálatos regényeket Margit életéről. Kodolányi Boldog Margit címen, Gárdonyi Géza pedig Isten rabjai címen írt egy csodálatos regényt. És Margit életéről én a Gárdonyi Géza regényből szeretnék egy részletet felolvasni. Azért ebből a regényből, mert az az idézet, amit felolvasok, egy picit az emberi kétségeket és az emberi léleknek a gondolkodását is tükrözi, és azokat a vívódásokat, amelyek az írónak a vívódásai, de mindegyünknek a hitbe vetett és a mindennapi életbe vetett vívódásait is tükrözik. Magának a regénynek egyébként valójában két főhőse van, egyrészt ugye Margit, az apáca királylány, a másik főhős pedig egy parasztfiú, aki árvaként szerzetes lesz belőle, és egész életében csodálja és szereti az árpádházi királylányt, a szomszédos női kolostornak a lakóját, és ez a szerzetes magyar fiú virágokat nevel, liliomokat, és a művészek ugye Margitot mindig liliommal a kezében szokták ábrázolni, pontosan azért, mert kétszer visszautasította királyi férjek házassági ajánlatait. És az a részlet, amit én felolvasok, az a legutolsó mozzanata a regénynek, amikor Margit már a ravatalán fekszik, halott, virágokkal, liliomokkal körbevéve, és ez a szerzetes fiú, mint Gárdonyi Géza szócsöve, vívódik és virraszt Margit sírjánál és ravatalánál. Istenem, Istenem, mennyit szenvedett? Miért szenvedett? Miért? Miért élt így? Hiszen nem arra született, hogy egy rideg klastromban hervassza el az életét. Miért gyötörte magát? Miért vezekelt? Nem neki való élet volt, hiszen Istennek se lehetett kedves látvány, hogy egy ártatlan teremtés rongyokban jár, ájulásig imádkozik, és véresre vereti magát a bőti éjszakákon. Hiszen meghajolt volna ő koronás fővel is Krisztus lábához. Lehetett volna ájtatos királyné, lehetett volna boldog keresztény anya, aki az ölében tanítja Áve Máriára a kisdedet, és boldogan csókolja meg az ámen után. De így élni, így fonnyadni el egy királyleánynak, ilyen nyomorúságban, így halni meg, így elhagyottan. Jó fráter, miért homályos neked az én szenvedésem? Nem láttad-e, mély romlottságban él ez a nemzet, mély állatiságba süllyedtek a dús főnemesek is. Nem láttad-e, mennyien jöttek a cifra, kevély és elhízott asszonyok a szigetre, ékszerekkel terhelten? Jöttek, jöttön jöttek, jártak az én meglátogatásomra. Nem láttad-e, hogy megindulnak az én alázatosságomon, az én szegénységemen, az én ájtatosságomon? Nem láttad-e, hogyan terjedt az én imádságos szent életemnek híre szét az országban? Hogyan ejtette gondolkodóba az állati topzódásokhoz szokott szíveket? Hogyan ismerték meg kicsinségüket az én alázatos nagyságom láttára? Tusakodhatsz-e még azon, hogy én nem egy királyi férjnek éltem? de a te liliomaid elhervadnak. Én pedig Istennek e földre ültetett lilioma századokon át fehérlek majd a nemzet emlékezetében.

0: beszélgetünk. Árpádházi Szent Margit után ki az a királylány, akinek életét, legendáját most megismerjük?
1: Még mindig negyedik Béla leányainál maradunk, ugyanis negyedik Bélának ugye a nővére volt Árpádházi Szent Erzsébet a rózsás szentünk, és leányai közül hármat is szenté avattak, illetve boldoggá avattak. Árpádházi Margitot, akiről már beszéltem, és legidősebb lányait is, Árpádházi Kingát, vagy ahogy emlegetni szokták, Kunigundát, és Árpádházi Jolánt, a húgát is boldoggá avatták. Nos, Árpádházi Kingát Boleszláv lengyel fejedelemhez adta feleségül negyedik Béla király. Boleszláv, ez a Boleszláv fejedelem az utókortól kiérdemelte a jámbor és a szemérmes melléknevet. Szűzességi fogadalmat tettek Kingával, Kunigundával, és úgy éltek, vagy 40 éven keresztül. Holott a ránk maradt legendák és a leírások egyébként úgy írják le Kingát, hogy nagyon szép volt. Elég nehéz lehetett szegény Jámbor Boleszlávnak élnie. Nos, Kinga életével kapcsolatban több legenda is ránk maradt. Egyrészt ugye a tatárjárás idejében és évtizedeiben vagyunk, és Kinga legendái szerint a tatárok elől menekülve a királylány először a sálját dobta el, amiből támadt a sebes sodrású Dunajec folyó, amelyen elég nehezen, de azért át tudtak kelni a királylányt üldöző tatárok, majd pedig a fésűjét dobta el, amiből megteremtette Jézus a Pieninek őserdő sűrű fáit, és ezen már nem tudtak a tatárok átkelni, és így tudott egérutat nyerni a királylány és kísérete, és így tudott megmenekülni. Még egy másik nagyon aranyos legenda született Kinga életével kapcsolatban, bár ennek a legendának a maga történelmi valósága az megvan. Kinga volt az a lengyel királyné ugyanis, aki a lengyelek Vielicskai sóbányáját megnyitotta. A középkorban a só pedig aranyértékkel bírt. És ami történelmi tény, hogy Kinga valóban sóbányai munkásokat és hozzáértő embereket kért apjától, negyedik Béla királytól, és valóban Kinga kezdte el a Vielicskai sóbányát kitermeltetni és megnyitni. No, ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes legenda maradt ránk, amely a lengyel nép szeretetét is tükrözi királynéjuk iránt. És ez a legenda az úgy szól, hogy Kinga a máramarosi sóbányákban járt, ahol az egyik tárnába beleejtette a Boleszlávtól kapott jegygyűrűjét. És aztán Boleszlávval együtt indultak el megkeresni ezt a gyűrűt, és eljutottak az addig még ismeretlen Vialicska nevű faluba. És ebben a faluban Kinga azt parancsolta, hogy a kútások kezdjenek el ásni. Viszont ezek a kútások egyszer csak egy olyan földréteghez jutottak, amit nem tudtak áttörni, egy olyan kemény réteghez, amiről kiderült, hogy kősó. És ebből a kősóból letörtek egy kis darabot, és amikor porrá morzsolták, ott volt benne a jegygyűrűje. Ez semmi más, mint a lengyel nép szeretete királynéjuk iránt, ami abban is megnyilvánult, hogy Jámbor Boleszláv halála után egyébként azt várták volna, hogy szeretett királynéjuk fog uralkodni, de Kinga nem vágyott királyi hatalomra, az Ószandeci kolostorba vonult és haláláig ott élt, húgával együtt egyébként, Jolán negyedik Béla királynak a harmadik lánya, akit a kaliszi fejedelemhez adtak feleségül, szintén férje a halála után nővérével együtt az Ószandeci kolostorban, majd Kinga halála után pedig a gneznói kolostorban élt haláláig. Nos, Jolánnak a kaliszi fejedelemtől három lánya született, és a magyar történelem érdekessége, hogy Jolán lányát Ulászló litván fejedelemhez

0: vonták feleségül, és az ő lányuk nem más, mint Lokietek Erzsébet, Károly Róbert királyunk felesége. És egy picit hagyj térjek itt vissza egy korábbi műsorunkra. Árpádházi Erzsébet az özvegynél említettem, hogy ő nővéréhez költözött Nápolyba. Árpádházi Máriát ugye Anzsú Sánta Károly nápolyi királyhoz adták feleségül. Az ő gyermekük volt Anzsú kis Martell Károly, és ennek az Anzsú Martell Károlynak a fia Károly Róbert. Két árpádházi királylány vérvonala így ér össze Nagy Lajos királyunkban. Nagy Lajos király pedig nekünk miskolciaknak különösen nagyon kedves királyunk és kedves uralkodónk. De visszatérve Árpádházi Jolán életéhez, halála után sírjánál csodás gyógyulások történtek, és őt ezért avatták szenté. Az 1800-as években, 1827-ben a nővérét, Kingát, II. János Pál pápa avatta szenté. Mindketten Árpádházi királylányok, és mindketten IV. Béla királyunk lányai.
1: Jó néhány árpádházi királylány életét, legendáját ismertettük már az előző adásunkban és a mostani beszélgetésünkben is, de még tudjuk fokozni. Van még egy újabb árpádházi királylány, akiről szeretnénk most megemlékezni. Miért is?
0: Igen, én árpádházi királylányként tekintek Magyar Anzsú Hedvigünkre is, ugyan ő már nem árpádházi királylány, hisz Nagy Lajos királyunk lányáról van szó, de hiszen az ősei között nagymamai, ükkonakai vagy ükmamai szinten árpádházi királylányok vannak felmenői között. Anzsú Magyar Hedvig, vagy ahogy a lengyelek hívják, Jadviga, a lengyelek egyik legjobban és leginkább tisztelt és szeretett szentje és királynéja. Ugye, ahogy említettem, Nagy Lajos királyunk lánya, a kisebbik lánya. 6 éves volt Hedvig, amikor Nagy Lajos meghalt, és még Nagy Lajos életében Hedviget Habsburg Vilmossal jegyezte el, ahogy az idősebbik lányát, Máriát pedig Luxemburgi Zsigmonddal. Nos, mivel personálunióban uralkodott Nagy Lajos király a magyar és a lengyel országok felett, a lengyelek uralkodót kértek, és nem helytartót akartak, aki távolból irányítja az országot, hanem valóban a krakói fejedelmi udvarban élő uralkodót. És királlyá koronázták Hedviget. 10 éves volt Hedvig, amikor a lengyelek királynője lett, nem királynéja, hanem királynője, uralkodója, viszont a jegyesére, Habsburg Vilmosra a lengyel urak azt mondták, hogy szó sem lehet róla, hogy egy Habsburg trónra kerüljön, még akkor sem, ha csak királynői férj. És nem engedték Hedvignek, bár a legenda úgy szól, hogy Habsburg Vilmos és Hedvig között szerelem is volt, és saját szívük szerint is egymás házastársai szerettek volna lenni. És amikor ezek az események történtek, akkor jelentkezett kérőként Ulászló litván fejedelem. A litvánok akkor még nem keresztények voltak, és bizony a lengyel urak föltették a kérdést Hedvignek, hogy akkor Ulászlót válassza férjéül. Végül is egy éjszakai imádkozás után Hedvig a szíve parancsa helyett az ország javát választotta, és Ulászló litván fejedelemnek lett a felesége. Hedvig nagyon tehetséges, határozott, kemény és komoly királynője lett az országnak, annak ellenére, hogy Ulászló jóval idősebb volt, és férfi lévén megpróbált ő uralkodni, Hedvig egész életében tisztában volt azzal, hogy őt választották uralkodójuknak a lengyelek. Sajnos élete tragédiája, hogy 25 évesen gyermekágyban halt meg, nagyon nehezen esett teherbe, és gyakorlatilag a szülésbe belehalt. Kislánya született egyébként, akit a pápa tiszteletére Erzsébet Bonifácia névre keresztelték, és a gyermek is csak 3 hétig élt. Hedvig életével kapcsolatban is nagyon sok legenda maradt ránk. Jellemző, hogy a lengyelek és főként a litvánok, a megtérített litvánok történelmében egyáltalán nem emlékeztek jó szívvel Ulászlóra, vele szemben Hedviget az első pillanattól kezdve szerették és tisztelték. Sokkal belátóbb volt a megtérített litvánokkal szemben Hedvig, mint a férje. Krakkóban papneveldét is alapított, ahol litván fiatalokat képeztek, hogy anyanyelvi papok tudják téríteni a litván népet. Prágában teológiai kollégiumokat alapított, és ránk maradt egy mondás a litvánok térítésével kapcsolatban, illetve szemben férje Ulászló keménységével és kemény térítési módszereivel szemben a következőket mondta Hedvig. Ha vissza is adjuk javaikat, ki fogja visszaadni elsírt könnyeiket? Hedvig életével kapcsolatban maradt ránk olyan legenda, hogy egyszer a Visztula partján sétálva, úrnapján éppen egy vízbe fulladt kisfiút húztak ki, és Hedvig leterítette rá a köpenyét, és a kisfiú magához tért, és gyakorlatilag föltámadt. Másik legendája, hogy Krakkóban a királyi Vável székesegyházban imádkozva a kereszt megszólalt és beszélt hozzá, mint Assisi Szent Ferenc legendájában. Valószínűleg, hogyha hosszabb életet él, akkor királynői tetteit is jobban megőrizte volna az utókor, vagy jobban eljutott volna a krónikákba az ő királynői élete és tettei. Második János Pál avatta szenté Hedvigünket is, a Dunakanyar védőszentje Hedvig, és az Európai Unió egyik védőszentje. A lengyel és magyar történelem érdekessége és történelmünk összekapcsolódásához még csak annyi, hogy Ulászló litván és akkor már ugye lengyel fejedelem 3-szor nősült, és csak a 3. feleségétől született fiú utóda. Ez a fiú utód pedig nem más, mint a magyar történelemben első Ulászló néven szereplő lovak királyunk, aki 1444-ben Hunyadi Jánossal együtt a Várnai csatában vett részt, és ott maradt a csatatéren, és ott halt meg a Várnai csatában.
1: Tircsné doktor, Proper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést. Örülök, hogy beszéltünk az árpádházi királylányokról, már csak azért is, hiszen jó így együtt hallani az ő nevüket, hogyan is következtek ők sorban a történelem folyamán, és nem utolsó sorban egy olyan üzenettel is befejezhetjük a mai és a múltkori beszélgetésünket, hogy legyünk büszkék árpádházi királylányainkra.
0: Igen, legyünk büszkék árpádházi királylányainkra, mert példát mutattak a ma emberének is életükkel. A mi királylányainkról ráadásul azt is tudni kell, hogy nem csak ájtatos, szent életükkel próbáltak példát mutatni kora embereinek is, hanem egész életükben szegényeket ápoltak, betegeket is tápoltak, tanítottak, és kivétel nélkül fogadott vagy választott hazájuk népéért tettek sokat, nagyon sokat.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a Porto Salvoi szűzanyának, Lampedusa védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudásképző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára a Nemzeti Tudósképző Akadémia diplomátadó ünnepségén. Horváth Péter a köszöntőjében hangsúlyozta, a Nemzeti Tudósképző Akadémia nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpályamodell, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevés gondolkodik ennyire hosszú távon. Kacskovics Imre az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának dékánja kiemelte, az orvostudomány, a biológia és a kémia szempontjából kivételes korszakban élünk, amikor a tudományos felismerések korábban elképzelhetetlen gyorsasággal jutott.